0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bossa Beat zenekar 2008 nyarán alakult azzal a céllal, hogy a bossa nova, jazz és a pop világát ötvözze egy új fiatalos felfogásban. Az eleve melódikus énekdallamot a hétköznapok apró dolgaival foglalkozó életszerű, édes-keserű magyar dalszövegek teszik teljessé. Nagy lemezük 2009-ben jelent meg szerzői kiadásban, Pesti Bábok címmel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is a Bossa Beat érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szakszofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: szímátsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
1: Trend FM 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a bulijaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladányben és Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
1: Trend Nights.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nem

0: nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán énekzenei általános iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc zeneművészeti iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Night.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a 94.2-n, és Lakatos Krisztián következik mindjárt. A fiatal ember családjában több generációs múltra tekint már vissza a zene szeretete és a zenélés öröme. Dobos édesapja nagyon korán felfigyelt kisebbik fia kivételes tehetségére, aki 9 éves kora óta folyamatosan énekel. Állítólag betéve tudja Frank Sinatra szinte összes megjelent lemezét. Számára a zene hitvallás, kikapcsolódás és a legnagyobb örömforrás. Mi is nagyon szeretjük Krisztián hangját, reméljük sokszor fogjuk még hallani, akár itt a 94.2-n, a különleges zenei válogatásban.

Éjjel megérkeztek Tirolba, luxus vagomba, három kicsi boci. Dísz a sintóba, a hotelbe, őket bevitte, három kicsi csacsi. Zugban eladták az aranyokat, és Tirolba töltik a nyarakat. Baldahínos ágyban pihennek ők, mert olyan előkelők. És másnap délben marha sült van ebédre, és a tányérban nézve sír három gyerek.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
0: Trend Night.
1: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal, Commodore 64-es gépén.
0: Trend Night.
1: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Film.
1: Lichter Péter experimentális Dracula adaptációját, a Dolog a koporsóban című filmet meghívták a 62. Pézárói Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába. A Mustrát június 13-ától 20-áig rendezik meg az itáliai városban. Az alkotók szerint a Dolog a koporsóban különleges audiovizuális kísérlet, az experimentális horrorfilm kizárólag klasszikus vámpírfilmek digitális és analóg nyersanyag anyagából építkezik. Az alkotáshoz több tucat Dracula adaptáció képsorait dolgozták fel, köztük 35 mm-es és Super 8-as film tekercseket, amelyeket különféle analóg és digitális roncsolási technikákkal alakítottak át. A film világpremierje idén februárban volt a Rotterdami Nemzetközi Filmfesztivál programjában. Magyarországon tavasz óta bemozi vetíti rendszeresen, a következő előadás június 19-én lesz. Pézáróban egyébként korábban már olyan magyar filmrendezők munkáit is vetítették, mint Forgács Péter, Jeles András vagy Jankovics Marcell. A fesztivált eredetileg a Velencei Filmfesztivál alternatívájaként hozták létre, politikai szemléletében és filmes válogatási elveiben egyaránt.
0: Színház.
1: Az Erkel Színház több új produkcióval is várja a nézőket a következő évadban, de műsoron tartja idén bemutatott darabjait is. A 2026-27-es évadban az Erkelbe érkezik a Wicked című musical, amelyet először augusztusban a szegedi szabadtéri játékokon mutatnak be. Műsorra tűzik a Három testőr című musical adaptációt is, amely Alexander Dumas regénye alapján készül. A jövő évadban útjára indul az Erkel 360 elnevezésű sorozat is, amelynek előadásai interaktív formában várják a közönséget. A színház honlapja szerint a nézők 360 fokban helyezkednek majd el a játéktér körül, az előadás szó szerint körülöttük történik, a jelenetek pedig nem egy irányból, hanem minden oldalról hatnak. Az első produkció a Lakógyűlés rendezője Ember Márk lesz. A színház nyári programokat is tervez. Az Ankonai Szerelmesek című előadás több vidéki helyszínre látogat el országos turné keretében.
0: Kiállítás.
1: Augusztus 31-ig látható Kemény György életmű kiállítása a Városháza új galériában, amely átfogó képet ad a 90 éves képzőművész gazdag pályájáról és folyamatosan megújuló munkásságáról, amely a plakátművészettől a popárton át a digitális absztrakcióig ível. A Gyurii elnevezésű tárlat megnyitóján Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy ezzel a kiállítással debütál az 5. kerületi Gerlóci utcában nyílt kiállító tér is, amihez méltó művész Kemény György, akinek alkotásaiban összesűrűsödik mindaz, ami történt velünk az elmúlt fél száz évben. Kemény György plakátjai évtizedeken keresztül meghatározták a főváros utcaképét, miközben munkái nemzetközi elismeréseket is hoztak számára. Többek között Varsóban első díjat, Japánban bronzérmet és munkácsi díjat kapott. Az életmű meghatározó fordulópontját jelentette az 1963-as párizsi út, ahol az amerikai pop árttal és Max Ernst montázsaival találkozott. Az élmény nyomán megszülető popárt munkái a magyar művészet történetének ikonikus darabjai közé tartoznak. Alkotásai ma többek között a Magyar Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum és a Minneapolis-i Walker Art Center gyűjteményében találhatóak. A tárlat nagy hangsúlyt helyez Kemény György stílus váltásaira is, a művész pályáját végig kíséri a megújulás, a színes popárt korszakot, fekete-fehér, szürrealista rajzok, majd expresszív filctól és kréta munkáját. munkák követték, míg a 2000-es évektől a digitális technika vált elsődleges alkotói eszközévé. A kiállításon festmények, plakátok, rajzok, digitális munkák és szobrok reprodukciói láthatók, betekintést nyújtva a több mint 7 évtizedet felölelő életműbe.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: 5 romantikus parti sétány a Balaton körül, ahonnan varázslatos a naplemente. Kisvalódi sétány Balaton akaratja. A tó keleti csücskében a meredeken leszakadó partról hosszanti irányban kémlelhetjük a tavat, a szemben lenyugvó nap pedig olyan látványt nyújt, amitől elakadhat a lélegzetünk. Hatalmas épületkomplexumok, forgalmas utak és nyüzsgő strandok nem zavarják a nyugodt romantikázást, csak mi vagyunk és a természet. A sétány déli részén fedett kilátópont magasodik, ahonnan meredek lépcsősor vezet le a vízpartra. Kvassai sétány, Balatonföldvár. Balatonföldvár egyik kiemelkedő vízmérnöke, Kvassai Jenő előtt tiszteleg a város csodálatos sétánya. A mintegy 1200 méter hosszú partszakaszon egyik oldalról platánfák, a másik oldalról balatoni panoráma keretezi a parton andalgók útját. Szaploncai sétány, Fonyód. A Balaton egyik közkedvelt, történelmi szempontból is jelentős sétánya páratlan panorámát nyújt a Magyar-tengerre. A Fonyódi magaspart szélén, 100 éves fák és patinás villák mentén, mintegy 70 méteres magasságban húzódik a szaploncai sétány, ahonnan Keszthelytől egészen Balatonkeneség ellátni. De nem csak a kilátás miatt különleges Fonyódnak ez a része. Dr. Szaploncai Manó megyei tiszti főorvosnak köszönhetően az 1890-es években impozáns villasor épült itt a környéket kedvelő magyar hírességek számára. Tagore sétány, Balatonfüred. A balatonfüredi Tagore sétányt talán senkinek nem kell bemutatni. A csodálatos partszakasz Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költő nevét viseli, aki Balatonfüreden gyógyult ki szívbetegségéből. Hálából hásvát ültetett a parton, példáját pedig később számos magyar és nemzetközi híresség követte. Az elültetett csemeték ma varázslatos ligetet alkotnak. A nyáresti nyüzsgés itt szinte elvárás, hiszen a különleges emlékfapark árnyékában szinte egymást érik a jobbnál jobb éttermek, fagyizók, kávézók. Vejtei Ferenc sétány, Balatonboglár. A déli part egyik legkülönlegesebb sétánya a Fonyódliget és Balatonboglár között elterülő Jankovics üdülőterepen található. A Radnóti Miklós utcával párhuzamos partszakasz kivételes természeti emléket őriz. Itt található ugyanis a Balatonpart egyetlen védett, dupla platán fasora. A faóriások közel 100 évesek. A robosztus termetükkel kellemes árnyékot nyújtanak az egész partszakasznak. A platánok jólétére kiemelt figyelmet fordít a helyi közösség. Az elmúlt években például örökbefogadási akciót indítottak a lakosok, amelynek keretében számozott biléták kerültek a fákra. A nyáresti andalgást és a romantikázást még csillagnézegetéssel is fokozhatjuk. A Vejtei Ferenc sétányon ugyanis nincs mesterséges kivilágítás, csak az égbolt apró mécseseként világító fényei.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: Trend FM 94.2.
1: Kultúrában utazunk.
0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is. Egyelőre nem tudni, ki veszi át az országos főkapitány helyét. Budapesten az viszont kiderült, hogy Baricska Norbert Tamás lesz az új főkapitány. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette az országos mentőszolgálat főigazgatóját, Csató Gábort, közölte a 24.hu. Konstantinovics Miklós látja el megbízott kinevezetként a főigazgatói feladatokat, amíg a főigazgatói pályázatot ki nem írják. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter korábban többször hangoztatta, át fogják alakítani az országos mentőszolgálatot, ahogy a sokat vitatott ügyeleti ellátást is. A TISZA programjában is szerepel az országos mentőszolgálat új pályára állítása. Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy visszaintegrálják a légimentést az OMS irányítása alá. Korszerűsítik az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, felgyorsítják a digitalizációt, és azt is ígérik, hogy elindítják az elmaradt beruházásokat. Egy ember meghalt, több mint 60 pedig megsebesült, miután Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét. A kuvaiti egészségügyi minisztérium közlése szerint 63-an sebesültek meg, közülük 7 emberen életmentő műtétet kellett végrehajtani. A kuvaiti külügyminisztérium közleménye szerint az ország légvédelme 13 ballisztikus rakétát és 17 drónt semlegesített, amelyek lakóövezetek felett léptek be Kuvait légterébe, és egyebek között a nemzetközi repülőteret és több ország diplomáciai képviseletét támadták. Irán rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint is, itt amerikai segítséggel fogták el az ország területe felé tartó rakétákat és drónokat. Az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A híradások szerint néhány napja abba maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról, bár Donald Trump amerikai elnök ezt közösségi oldalán cáfolta. Azt viszont egy podcast interjúban kifejtette, hogy akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokád. Az amerikai szolgáltatóipar teljesítménye az előző havinál gyorsabb ütemben nőtt májusban. Az Arizonai Gazdaságkutató Intézet szolgáltatóipari beszerzési menedzser indexe 54,5%-ra emelkedett májusban. Az új megrendelések mutató száma 57,3%-ra emelkedett, az üzleti aktivitás indikátora 57,7%-ra javult, a foglalkoztatási mutató viszont továbbra is a csökkenést jelző 47,9%-ra süllyedt. Az inflációs nyomást jelző szolgáltatói árindex 70,7%-ról 71,3%-ra erősödött.
0: Tőzsde hírek.
2: Negatív hangulatban fejezte be a tengeren túl, a Dow Jones 9%-os mínuszban zárta, az S&P 500 6%-ot gyengült, a technológiai Nasdaq 8%-ot veszített értékéből. Európában is a főbb tőzsdeindexek csökkenésben zártak, a londoni börze 4%-ot gyengült, a német DAX 1,3%-kal került lejjebb, a francia Kekeron 7%-ot veszített értékéből, a spanyol tőzsde 0,5%-kal, míg az olasz mutató 1,1%-kal került lejjebb. A hazai tőzsde 1,6%-ot emelkedett, 135.997 ponton zárt a BUX. A magyar börze forgalma 37,3 milliárd forint volt, az OTP 2%-ot csökkent 41.070 forintig, a MOL 0,5%-ot emelkedett 3986 forintra, a Richter 4,5%-os mínuszban zárt 12.000 forinton, a Magyar Telekom 1,9%-ot csökkent 2748 forintra. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztus végi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz. A fürdőben nem csupán a tűzeset utáni helyreállítást végzik, hanem fejlesztéseket is végrehajtanak. A fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit teljesen kicserélik, felújítják, és a légtechnikát, illetve a kazánházakat is javítják. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki.
0: Időjárás jelentés.
2: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Ezt követően az ország megközelítőleg nyugati kétharmadán már alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani a felvonuló fátyol felhők mellett. A keleti, észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar alakulhat ki napközben. Az intenzívebb cellákat akár felhőszakadás is kísérheti. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet, amely késő délutántól estétől átmenetileg nagyobb területen délire, délnyugatira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 2026. június 4-e van, csütörtök reggel, 6:30 múlt 1 perccel. Önök a Reggeli Monitort hallják. Az FM 94.2-n Budapesten és környékén, én Németh László vagyok. A következő 4 órában, hogyha minden igaz, akkor együtt rádiózunk majd. Szóval a mai napon a bulcsúk, a tormások, a kerények, a fatimák és a kerubinák ünneplik nevük napját. A bulcsú az régi magyar személynév, az eredete egyébként ismeretlen ezen kívül, hogy régi magyar. A búcsú és a bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott, de valószínűleg szakértők szerint itt kell keresni az összefüggést. Aki a mai összefüggéseket megvilágítja majd nekünk, Somodi Evelin hírszerkesztő, jó reggelt!
4: Köszönöm a bizalmat, szervusz, jó reggelt!
3: Bizalom az mindig és állandóan, viszont most az időjárás valahogy olyan, nem olyan nyári, vagy nem tudom, ez milyen?
4: Nem, hát egyébként nekem kellemes érzés volt ez a hűvös szellő így reggelente, de azért lesz majd melegebb.
3: Tehát kellemes, azért, azt mondja.
4: Amikor kisüt a nap, akkor simán lehet 30 fok majd a délutáni órákban, de közben azért ez a borús idő, ami már tegnap is volt, azért az egész héten velünk lesz, tehát ilyen szűrt napsütéses idő várható, kisebb futózáporokkal.
3: Fölvettem a puffy jackimet, de csak azért, mert
4: ennyire?
3: A... Igen, én fáztam, vagy nem tudom, fázós vagyok így öregkoromra, de csak azért, mert a mellény az mosásban van. De mindegy, alapvetően nyilván a célját betölti, csak tehát olyan fura volt, hogy június van, én meg kabátban megyek lefelé a lépcsőn.
4: Nem tudom, nekem meg pont, hogy kellemes volt, én nem gondoltam, hogy ilyen hideg.
3: Na jó, hát meglátjuk. Minden esetre az időjárásról is beszámolunk majd, és természetesen azoknak is adunk támpontokat, akik esetleg a hazai álló- és folyóvizek felé veszik az irányt, mert hogy mégiscsak nyár van, a hírek következnek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A nukleáris fegyverprogram további felgyorsítását sürgette az észak-koreai vezető.
5: Kim Jong-un egy új nukleáris anyaggyártó létesítmény meglátogatásakor egyúttal a fegyverminőségű nukleáris anyagok termelésének növelését is kérte. Az észak-koreai állami hírügynökség szerint az ország ilyen célú termelési kapacitása az elmúlt 5 évben több mint kétszeresére nőtt, és a vezetés további jelentős bővítést tervez. A vezető a romló nemzetközi biztonsági helyzettel és az ország ellenségeinek tekintett államokkal fennálló konfliktusokkal indokolta a nukleáris arzenál fejlesztését.
3: A hormuzi szoros körüli bizonytalanság továbbra is nyomás alatt tartja az olajpiacot.
5: A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint nem fordulatról, hanem egy elhúzódó ellátási feszültségről van szó, amelyet a közel-keleti konfliktus és a stratégiai készletek apadása okoz. Grád Ottót hallják.
6: Nem csak cseppfolyós szénhidrogén, tehát kőolaj és kőolajtermék, hanem sajnos a cseppfolyós földgáz is hiányos a piacon, köszönhetően a szoros lezárásának. Ezeknek a hatása gyakorlatilag változatlan, a fellépett fizikai hiányt pedig a szoros lezárását követően gyakorlatilag mind több fejlett ország a meglevő stratégiai készleteinek részleges vagy akár teljes felhasználásával próbálta kompenzálni, tehát amikor arról beszélünk, hogy kritikus szinten vannak a tartalékok, annak elsődleges oka az, hogy sajnos a stratégiai kőolaj és kőolajtermék készletek is jelentősen alacsonyabb szinten vannak ma, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, vagy akár 3-4 hónappal ezelőtt.
3: Folytatódik Donald Trump vámháborúja, de az új lépés inkább a korábbi vámok fenntartásáról szól.
5: Az Európai Uniót és Kanadát 10%-os vámtétel érintheti, miközben más országokra ennél magasabb kulcsok is vonatkozhatnak. Magyarországot külön szabály nem érintené, uniós tagállamként ugyanabba a keretrendszerbe tartozik, mint a többi Európai Uniós ország. Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallják.
7: ahogy korábban, úgy most sem számítunk arra, hogy bármi változás történjen, mert nyilvánvalóan azon exportáló cégek számára, akiknek az Egyesült Államok egy fontos felvőpiac, hát ők már kénytelenek voltak alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy a nehezén már talán túl lehetünk, mert azért az Egyesült Államok és az EU között kötetett megállapodás, bár Trumpról van szó, tehát bármikor bármi változhat, de alapvetően itt valamiféle kiszámíthatóság már van a rendszerben, így, hogy megvan a keretmegállapodás, tehát ebből a szempontból más nem, akkor azzal már lehet számolni ezen exportőröknek itthon, hogy milyen keretrendszerben, milyen szabályokkal, milyen vámtételekkel kell szembesülni, és akkor ehhez miért el lehet majd a hatékonyságot javítani, a költségeket csökkentni, az árazást befolyásolni, de mondom, ebben ez változást alapvetően nem hoz számunkra sem.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai tőzsde 1,6%-ot emelkedett tegnap, 135.997 ponton zárt a BUX.
5: A magyar börze forgalma 37,3 milliárd forint volt, az OTP 2%-ot csökkent 41.070 forintig, a MOL 0,5%-ot emelkedett 3.986 forintra, a Richter 4,5%-os mínuszban zárt 12.000 forinton, a Magyar Telekom 1,9%-ot csökkent 2.748 forintra.
3: Európában a főbb indexek csökkentek.
5: A londoni börze 0,4%-ot gyengült, a német DAX 1,3%-kal került lejjebb, a francia CAC-on 0,7%-ot veszített értékéből, a spanyol tőzsde 0,5%-kal, míg az olasz mutató 1,1%-kal került lejjebb.
3: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 1,2%-kal gyengült, az S&P 500-as mutatója 0,7%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 0,9%-kal esett.
3: Nézzük, hogy mi történik most szerte a nagyvilágban, például Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 2,5%-kal erősödik, a Shanghai Composite 0,2%, a szingapúri börze 0,8%-kal áll a pozitív tartományban. Ezzel ellentétes irányú folyamatok zajlanak például Hongkongban, ahol a Hang Seng 1,6%-kal került lejjebb, az indiai Sensex 0,4%-kal áll a negatív tartományban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forintba és 97 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 306 forintot és 65 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 75 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
5: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is, ezt követően az ország megközelítőleg nyugati kétharmadán már alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani, felvonuló fátyol felhők mellett. A keleti észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar alakulhat ki napközben. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Allez, viens. Viens, partons d'ici. Pénètre dans les ténèbres de l'amour, pleine d'hommes qui te tournent autour.
1: Via, via, neanche questo tempo grigio.
2: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
3: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. A mesterséges intelligencia komoly kihívás elé állítja a hírmédiát, de nem jelenti az újságírás végét. A Trend FM által megkérdezett információs társadalom kutató szerint a média az internet megjelenése óta folyamatos alkalmazkodási kényszerben van, az AI pedig ennek csak egy újabb technológiai hulláma. Pintér Róberttel, a Corvinus Egyetem docensével Kecső Rihárd beszélgetett.
2: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
4: Elég erőset fogalmazott Nick Newman, amikor azt mondta, hogy az egész iparág halálosága zajlik. Ugye itt most a média és az hírportálok életéről van szó a mesterséges intelligencia fényében. Mit gondolsz, szerinted valóban ekkora baj van most a hírmédiában, vagy ekkora probléma lehet így a mesterséges intelligencia terjedésével?
5: Hát igenis, meg nem is. Azért azt látni kell, hogy az elmúlt, hát mióta az internet bejött, mondjuk ilyen 25 évben vagy 30 évben folyamatos konstans válságban van a média és megújulásban, és itt kicsit szerintem bele is fáradtak az újságírók, amikor ilyen fantasztikus híreket, vagy esetleg ilyen harangverést, ilyen Armageddon hirdetést hallanak. Láttuk ezt az internet kapcsán, láttuk aztán a videók kapcsán, láttuk a short videók kapcsán, láttuk a közösségi média kapcsán, és láttuk a mobiltelefonia, akkor telefonia kapcsán, tehát ez már az 5.-6. ilyen technológiai hullám, ami gyökeres változást ígér. És hát van gyökeres változás, de én halálosát azért nem mondanék, itt folyamatosan alkalmazkodni kell, és a legjobbak szerintem alkalmazkodnak is.
4: De itt most a legnagyobb újdonság, hogy a Google-ből érkező forgalmuk akár felét is elveszíthetik a hírportálok. Egyébként az elmúlt időszakban fellelhető több hazai hírportálnál, hogy van egy ilyen kis Google-sáv, ahol be lehet állítani, hogy a

0: pedig szerintem ők is, hogy itt ez problematikus, hogy elszipkázzák a reklámbevételeket, ugye a magyar reklámtortát elnézve gyakorlatilag az online az első helyen van, de masszívan, tehát 50% fölött van, és egyébként annak a reklámbevételnek a kétharmadát azt kilapátolják a Facebook és a Google elsősorban a magyar piacról, tehát ez nem egy új probléma, amit az AI jelenít meg, hanem egy régebbi probléma. Ebből a szempontból szerintem jelzésértékű, hogy a Google ezt tudja, hogy ez problematikus lehet. Valahogy azért azzal is kezdeniük kell majd valamit, hogy tényleg az AI összefoglalók, hogyha elviszik a látogatókat, akikből egyébként nyilván olyan szemek lennének, akik néznék a reklámot, de nem csak ez, hanem előfizetők is, illetve hát egyébként lojális újságolvasók, akik esetleg támogatást, adományt is adnak, bár Magyarországon ugye ez kevésbé jellemző. Tehát itt azért kompletten kirántják a szőnyeget a mostani működésmód alól, ez egy kicsit azért fájdalmas.
1: Terjed a mesterséges intelligencia, és a legnagyobb kérdés, ami felmerül, és én is foglalkoztam ezzel a témával, hogy maga az AI a modernkori újságírásban lehetőség vagy veszély?
0: Mind a kettő igazániból, tehát szerintem a jó forgatják, ez kicsit olyan, mint azt mondanám a konyhakésre, hogy ez egy életveszélyes fegyver. Hát valójában ugye azzal mondjuk a paradicsomot is föl lehet vágni, meg egy salátát lehet csinálni, vagy húst szeletelni, de ugyanakkor nyilván rosszra is lehet használni. Tehát ebben az esetben szerintem az AI egy eszköz, amit a szerkesztőségeknek, újságíróknak, de egyébként maguknak a hírolvasóknak is érdemes megfontolni, hogy hogyan használják. Mondok példát a pozitív meg a negatív használatra, és szerintem pozitív használat, hogyha teszem azt mondjuk egy személyes példa, elolvastam ezt a cikket, amiről egyébként szó van, ugye ez a milánói AI Week-ről számol be egyik Newmannak az előadásáról. Ez egy nagyon hosszú cikk, nagyon jó, többször is elolvastam, de legutoljára például vettem egy ChatGPT-t, beleraktam a hírt, és megbeszéltem vele, és hát kiemeltük belőle a lényeget, hogy amikor beszélgetünk róla, akkor én is könnyebben tudjam ezeket elmondani. Szerintem ez egy elfogadható felhasználási mód, hiszen a portál számára azt a szemet azt hoztam, tehát megnéztem a reklámokat, esetleg kattintottam is. Ugyanakkor ugye például a nem megfelelő, vagy a bizonyos szempontból ilyen, hát mondjuk a modellt kikezdő használati mód, amit mondjuk most a Google bevezett az AI összefoglalókkal, vagy ugye Magyarországon is most már láttam olyan hírt, hogy a felhasználóknak, főleg a fiatalok körében néhány százaléka már elsősorban a mesterséges intelligenciával tájékozódik a hírekről, tehát nem megy el az elsődleges forrásig. Ugye amiben az a probléma, hogyha az AI összefoglalja azt a tartalmat egyébként, amit a hírportál, vagy a híroldal, vagy akár egy média, nem tudom, tévé, stb. Létrehozott, ami ugye abból szerzett bevételeit, hogy egyébként ezt közvetlenül elfogyasztják a fogyasztók. Hogyha ez a bevétel nincs meg, mert nem jönnek oda a fogyasztók, akkor nem jönnek létre azok a tartalmak, amit a mesterséges intelligencia összefoglal. Tehát igazándiból itt egy ilyen lefelő menő spirál van, tehát azok a minőségi tartalmak fognak eltűnni ennek hatására. Tehát biztatnék mindenkit, hogy persze fogyasszon így is médiát, de mondjuk válassza ki azt, amit támogat, amit néz, ahova tényleg személyesen elmegy, amit lojalitást mutat, aminek mondjuk beállítja a Google-ben az, hogy onnan jelenjenek meg elsőként a hírek, tehát hogy legyen valami, ahova tényleg odaadja a közvetlen támogatását, tehát pénzben is támogatja, ha van rá lehetősége, vagy a figyelmét, amivel a reklám alapú működést hát tulajdonképpen előre tudja vinni.
1: Beszéltünk itt a fiatalokról, hogy azért már egyre inkább a mesterséges intelligenciára támaszkodnak, és hát azért valójában nem csak a hírfogyasztás szempontjából, de önmagában ez a tény, hogy a chatbotokkal gyakorlatilag meg tudjuk nézni a nap legfrissebb híreit, hogy megírom például már a ChatGPT-t, beszéltük a ChatGPT-nek, hogy írd meg a nap legfontosabb híreit, akkor igazából ez olyan szempontból akár a nézettségét is ronthatja és rontja a különböző médiumoknak, hírportáloknak, viszont ez hírfogyasztási szokásban hogyan fog megjelenni?
0: Hát szerintem ugye többfajta módon fogyasztunk híreket. Alapvetően itt van egy hagyományos média, most abban az értelemben, hogy az internet előtt is létezett rádió, hírek, hírműsorok, televíziós hírek, ugye és alapvetően persze a hírmédiáról beszélünk, mert a médiának van egy szórakoztató, kikapcsolódó funkciója is. És akkor emellé zárkózott fel ugye az internet, ahol elsősorban hát leginkább a hírportálok jelentek meg, amik először vetélkedtek ugye a hagyományos médiával, és ez a beszélgetés 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt másképp hangzott volna, és a hírportálok lettek volna ugye azok, akik elvisznek mindent. De egyébként maga szerintem a hírfogyasztás az nagyon sokrétű vagy sokfajtájú lehet, ugye emellett megjelennek akár még a napilapok is. Nagyon sokan egyébként nem fogyasztanak híreket, de megjelenik akár a bulvármédia, ugye ez lehet nyomtatott, meg lehet elektronikus is, és akkor megjelenik szerintem a szakmai részét se felejtsük ki, akár a hírleveleket, akár mondjuk bloggereknek az anyagait, ugye maga Nick Newman is arra hívja fel a figyelmet, hogy sok esetben a régi modell átalakulásával a vélemények, az influencerek kicsit belekeverednek az újságíróknak világában, miközben ezt szét kéne egymástól választani, tehát egy kicsit ilyen kagyfaszos ez az egész dolog, és akkor még arról nem beszéltünk, hogy a közösségi média a saját algoritmusaival mit emel ki, mi az, ami az emberek

0: számára látható, hogyan zár minket ilyen információs buborékokba. Tehát egy nagyon komplex élmény vagy világegyüttesről van szó, és az egésznek nyilván az a tétje, hogy mondjuk hogyan működik egy demokratikus rendszer, ahol az embereknek tájékozottnak kell lenni, kellenek lenni közös témáknak, amiket meg tudunk egymásról beszélni. Ugyanazt a valóságot kell valahogy értelmeznünk, és ez ugye problematikus, hogyha ez így szétkeveredik egymástól.
1: Mi lesz a helyzet a podcastekkel, illetve hát így az audio és videós tartalmakkal? Azért nyilván ezekből is tud az AI mondjuk egy leíratot készíteni, de tud esetleg valami más, akár jobb segítő funkciót adni ezeknek?
0: Hát igen, itt a Newman azt mondja, hogy alapvetően azok a tartalmak jövőállóak, amik érzelmi bevonást tudnak megjeleníteni, ahol a személyes jelenlét fontos, és ebből a szempontból ugye kiemeli a podcastoknak a szerepét, meg akár a videós tartalmaknak, helyszíni riportoknak, stb. Tehát ezt nem fogja tudni pótolni, vagy egyelőre úgy tűnik, hogy nem fogja tudni pótolni a mesterséges intelligencia, de egyetértve veled, hát azért nagyon fontos, hogy a podcastokat is meg tudja hallgatni helyettünk, akár többszörös sebességgel, vagy a videókat is meg tudja nézni helyettünk, és össze tudja foglalni. És hát persze nyilván a tartalomgyártásból is tud segíteni. Én éppen egyébként egy podcast felvételnek az adás tematikáját szerkeztem, például ez egy szakmai podcast. És hát én a Brain First elvet vallom, először összerakom én, és aztán viszont meg szoktam beszélni hát általában a ChatGPT-vel, berakom az adás tematikát, és akkor még csiszolunk rajta, rak még bele, vagy javasol még bele kérdéseket, amiket én felhasználok, de hát nyilván a műsort ezt már én fogom megcsinálni, emberek vágják, tehát így inkább én ebben a Kentor típusú együttműködésben hiszek, ahol együtt hozzuk létre a tartalmat az AI-jal, és hát a fogyasztó is fogyaszt el akár együtt az AI-jal, tehát nézze meg, de mondjuk akár emeltesse ki a lényeget, hogyha neki ez fontos.
1: Érdemes-e megvizsgálni akár jogi vagy etikai vonatkoztatásban ezt az egész kérdést, mert ugye itt arról is van szó, hogy mennyire etikus mondjuk használni ilyen formában a mesterséges intelligenciát. Bár egyébként abban a szempontból is érdemes megnézni az egész történetet, hogy nem csak fogyasztói oldalról, hanem mondjuk újságírói oldalról.
0: Igen, ez abszolút nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy itt eljutunk mondjuk a reklámblokkolóknak a kérdéséhez, hogy etikus-e reklámblokkolót használni egy olyan világban, ahol reklám alapú a működés. Szerintem nem, ezt szoktam mondani a hallgatóknak, akik elkerekedett szemekkel néznek, hogy miért támadom őket ezzel. Igen, tehát szerintem ez egy fontos dolog, hogy valahogy eltartsuk, hogy a számunkra fontos médiát. A másik oldal pedig, hogy hát etikai elveknek megfelelően kell a tartalmakat létrehozni. Én is azért időnként látom, az embernek rááll a szeme, hogy bizonyos hírportálokon akár, hogy a cikketnek egy bizonyos része az AI-jal generált, vagy AI-jal megtámogatott, és hát ezeket az ember annyira nem szereti, de mondjuk amikor írni kell valamit, vagy létre kell hozni valamit, és az ember időnyomásban van, akkor hajlamos akár ilyen tartalmakat AI-jal megtámogatni, vagy létrehozni. Viszont itt is fontos, hogy a felelősség az mindenféleképpen azért, aki a tartalmat jegyzi, tehát aki odaírja a nevét, és nem az AI, tehát nem lehet kifele utána mutogatni. És hát van egy pár botrány az elmúlt években a média esetében, ahol lebuktak nagy szerkesztőségek is akár, amik jó nevűek, hogy AI-jal generáltak tartalmat nem etikus módon, ez mindenféleképpen árt egyébként a médiumok megítélésének.
1: Végső soron mi az, vagy mik azok, amikre mindenképpen érdemes odafigyelni most az elkövetkezendő időszakban, mind a hírfogyasztói szempontból, mind a hír készítői oldalról?
0: Hát, hogy hogyan reagálunk erre az egész kihívásra, amilyen ilyen technológiai hullámoknak a legújabbik, ez a mesterséges intelligencia. Szerintem a szerkesztőségek akkor teszik jó, hogyha előre menekülnek, tehát hogy jövőálló tartalmakat hoznak létre az újságírók, hogyha képzik magukat, de ugyanakkor azért nem is hiszik el, hogy itt a szeretett kenyér útja nem volt ilyen fantasztikus dolog, mint a mesterséges intelligencia. A hírfogyasztóknak megészre kell ezt a dolgot fogyasztani, és ami számukra fontos média, amiből tényleg tájékozódnak, azt támogassák meg azzal, hogy legalább azon az oldalon, hogy ott fogyasztják el ezeket a tartalmakat.
2: Lazíthat a nyakkendőn! Különleges zenei ajánlat a reggeli monitorban!
3: Jó reggelt, Bukowski József vagyok, és a reggeli monitorban most mutatok önnek egy különleges dalt.
4: Les grands

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést a főváros 11. kerületében, a Bocskai úton befelé a Kosztolányi Dezső térnél, és ugyancsak baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra a 7. kerületben, a Rottenbiller utcában, a Dob utcánál a barostéri felüljáró felé. Mára lezárták a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsák utca lett a Kálvária tér. A 2. kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a kétirány forgalma felváltva egy sávban halad jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Szintén a 2. kerületben a Fillér utcában is félpályás lezárás nehezíti a haladást. A Retek utca közelében ott a csatornát javítják, és ugyancsak a 2. kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert építik a vízvezetéket. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: Angelina Jolie. A születési nevén Angelina Jolie Voight ezen a napon június 4-én született, mindenki kukázza ki az internetről, hogy pontosan melyik évben. Los Angeles városában Oscar és háromszoros Golden Globe díjas amerikai színésznő, fotomodell, író, producer, filmrendező és az ENSZ menekültügyi főbiztosságának külön megbízottja, korábban jó szolgálati nagykövete és egyébként édesanya. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Egyébként az amerikai mellett kambodzsai állampolgársággal is rendelkezik. Reméljük, hogy még sok alkotásban látjuk majd őt. Viszont boldog születésnapot neki. Mi pedig jövünk a hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Napsütéses jó reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
2: A nukleáris fegyverprogram további felgyorsítását sürgette az észak-koreai vezető.
3: Kim Jong-un egy új nukleáris anyaggyártó létesítmény meglátogatásakor egyúttal a fegyverminőségű nukleáris anyagok termelésének növelését is kérte. Az észak-koreai állami hírügynökség szerint az ország ilyen célú termelési kapacitása az elmúlt 5 évben több mint kétszeresére nőtt, és a vezetés további jelentős bővítést tervez. A vezető a romló nemzetközi biztonsági helyzettel és az ország ellenségeinek tekintett államokkal fennálló konfliktusokkal indokolta a nukleáris arzenál fejlesztését.
2: A hormuzi szoros körüli bizonytalanság továbbra is nyomás alatt tartja az olajpiacot.
3: A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint nem fordulatról, hanem egy elhúzódó ellátási feszültségről van szó, amelyet a közel-keleti konfliktus és a stratégiai készletek apadása okoz. Grád Ottót hallják.
4: Nem csak cseppfolyós szénhidrogén, tehát kőolaj és kőolajtermék, hanem sajnos a cseppfolyós földgáz is hiányos a piacon, köszönhetően a szoros lezárásának. Ezeknek a hatása gyakorlatilag változatlan, a fellépett fizikai hiányt pedig a szoros lezárását követően gyakorlatilag mind több fejlett ország a meglevő stratégiai készleteinek részleges vagy akár teljes felhasználásával próbálta kompenzálni, tehát amikor arról beszélünk, hogy kritikus szinten vannak a tartalékok, annak elsődleges oka az, hogy sajnos a stratégiai kőolaj és kőolajtermék készletek is jelentősen alacsonyabb szinten vannak ma, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, vagy akár 3-4 hónappal ezelőtt.
2: Az Irán elleni katonai műveletekhez kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség egy újonnan elfogadott amerikai képviselőházi határozat szerint.
3: A döntés ugyanakkor elsősorban politikai üzenetnek tekinthető, mivel a szenátus korábban nem fogadott el hasonló javaslatot, és az amerikai elnök várhatóan megvétózná a jogszabályt. A vita középpontjában az amerikai elnök háborús jogköre áll, amelyet az 1973-as, a vietnámi háború után elfogadott törvény szabályoz. Ez legfeljebb 60 napig engedélyezi katonai műveletek folytatását kongresszusi felhatalmazás nélkül, ugyanakkor a Fehérház régóta vitatja a szabályozás alkotmányosságát.
2: Donald Trump eközben arról beszélt, hogy az Iránnal zajló tárgyalások jól haladnak, és a hétvégén akár megállapodás is születhet.
3: Az amerikai elnök továbbra is érvényesnek tekinti a két ország közötti tűzszünetet, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban kölcsönös katonai csapások történtek.
2: Folytatódik Donald Trump vámháborúja, de az új lépés inkább a korábbi vámok fenntartásáról szól.
3: Az Európai Uniót és Kanadát 10%-os vámtétel érintheti, miközben más országokra ennél magasabb kulcsok is vonatkozhatnak. Magyarországot külön szabály nem érintené, uniós tagállamként ugyanabba a keretrendszerbe tartozik, mint a többi Európai Uniós ország. Mirovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallják.
5: Ahogy korábban, úgy most sem számítunk arra, hogy bármi változás történjen, mert nyilvánvalóan azon exportáló cégek számára, akiknek az Egyesült Államok egy fontos felvőpiac, hát ők már kénytelenek voltak alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy a nehezén már talán túl lehetünk, mert azért az Egyesült Államok és az EU között kötetett megállapodás, bár Trumpról van szó, tehát bármikor bármi változhat, de alapvetően itt valamiféle kiszámíthatóság már van a rendszerben, így hogy megvan a keretmegállapodás, tehát ebből a szempontból más nem, akkor azzal már lehet számolni ezen exportőröknek itthon, hogy milyen keretrendszerben, milyen szabályokkal, milyen vámtételekkel kell szembesülni, és akkor ehhez mérten lehet majd a hatékonyságot javítani, a költségeket csökkentni, az árazást befolyásolni, de mondom, ebben ez változást alapvetően nem hoz számunkra sem.
2: Izrael újabb jelentős ciszjordániai telepbővítéseket készít elő, az illetékes hatóság összesen több mint 2000 új lakás tervének tovább léptetését hagyta jóvá három zsidó településen.
3: A nemzetközi közösség jelentős része Ciszjordániát megszállt területnek tekinti, és vitatja az izraeli telepek jogszerűségét. A területen jelenleg mintegy 500 000 izraeli telepes és körülbelül 3 millió palesztin él.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai tőzsde 1,6%-kal emelkedett, tegnap 135.997 ponton zárt a BUX.
3: A magyar börze forgalma 37,3 milliárd forint volt, az OTP 2%-ot csökkent 41.070 forintig, a MOL 0,5%-ot emelkedett 3.986 forintra. A Richter 4,5%-os mínuszban zárt 12.000 forinton, a Magyar Telekom 1,9%-ot csökkent 2.748 forintra.
2: Európában a főbb indexek csökkentek.
3: A londoni börze 4%-ot, a német DAX 1,3%-ot, a párizsi CAC-on 7%-ot gyengült, míg a spanyol börze 0,5%-kal, az olasz mutató 1,1%-kal került lejjebb.
2: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 1,2%-os mínuszban zárt, az S&P 500 0,7%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 0,9%-kal esett.
2: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 355 forintba és 99 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 306 forintba és 64 fillérbe, egy svájci frank 387 forintba és 78 fillérbe. Az ázsiai bőrzék közül a térségben irányadó tokiói Nikkei 2,5, a Shanghai Composite 0,2%-kal erősödik, a szingapúri bőrze 0,8%-kal. A hongkongi Hang Seng 1,6%-kal csökken, az indiai Sensex pedig 0,4%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,8%-kal került lejjebb 95 dollár 23 centre, a Brent jegyzési ára 96 dollár 93 cent hordonként. Egy uncia aranyért 0,9%-os erősödés mellett 4506 dollárt és 80 centet kérnek jelenleg a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az euró bevezetés motiválhatja a forint erősödését, a KNTH vezető elemzője szerint.
3: Németh Dávid úgy látja, az elmúlt másfél hónapban egyértelműen népszerű eszközzé vált a magyar deviza, egyre több külföldi befektető is vásárolja rövid távra. Az elemző szerint az uniós pénzek érkezése is lendít az árfolyamon, de lényegesen kisebb mértékben.
6: Az euró bevezetés a nagyobb sunk. Ezt abból gondolom, hogy legutóbb, amikor Ursula von der Leyennel Magyar Péter ugye tartotta a közös sajtótájékoztatót, és bemondták, hogy akkor az Európai Uniós forrásoknál van egy politikai megállapodás, a felszabadítás állnak a pénzekről. Nem tudott olyan nagyon nagyot erősödni már a forint, tehát 355 volt előtte, és lement mondjuk 353-40 fillérig, vagy 50 fillérig, tehát nem volt egy nagyon markáns erősödés már ezt követően, úgyhogy vagy már teljesen beáraszta a piac, vagy inkább itt az eurós csatlakozási pálya, meg ez a várakozás az, ami nagyon fűti ezt a forint erősödő pályát.
2: Hat elszabadult tehén sétált be a németországi Hessen tartomány Wolfhagen településének kerületi klinikája sürgősségi osztályára.
3: Az összesen 8 elszabadult állatból 2 segítőknek a klinika parkolójában sikerült feltartóztatniuk, 6 másik azonban bejutott az épületbe. A tehenek a sürgősségi osztály mozgásérzékelővel ellátott ajtaján keresztül sétáltak be. Ezt követően az egészségügyi intézmény lépcsőházába és azon keresztül a második emeletre is feljutottak. A tulajdonosoknak végül a rendőrség közreműködésével sikerült gyorsan befogniuk, illetve kihajtaniuk az állatokat a szabadba. Sem embereknek, sem az állatoknak nem esett bántódása.
2: Szulák Andra a több mint 4 évtizedes pályáját foglalja össze a Margit-szigeti szabadtéri színpadon.
3: Az énekesnő június 6-ai szombati koncertje személyes mérföldkövekre, fontos dalokra és pályatársakra épül. Az esten vendégként fellép Wolf Kati, Karamell és Verép Tamás is, akiket Szulák Andra szakmailag és emberileg is közel érez magához. Szulák Andrát hallják arról, hogy mely dalokat adja elő a szombati koncertjén.
7: Viccesen úgy szoktam fogalmazni, hogy mindegyiket, ami rajtam számon kérhető. Tehát lesz benne pop, siker, filmsláger, musical, egy nagyon hangyányi jazz. Tehát igyekeztem azt a fajta Szulák Andreát reprezentálni, aki ilyen kalandor, mint én. Nem szeretnék spoilerezni, de mondjuk, ha annyit mondok, hogy az oroszlán király is elhangzik, akkor azért már mondtam bele valamit, hiszen a koncertnek is ez a címe, hogy az élet az úr.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani, a nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A világ első Arina Sabalenka szettelőnye ellenére kiesett az orosz Diana Schneiderrel szemben a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének negyed döntőjében. A meccs 2 óra 14 percen át tartott. Schneider a torna meglepetés emberével a selejtezőből indult lengyel Maja Kvalinskával találkozik az elődöntőben. A bennmaradó Debrecen győzelemmel zárta a férfi vízilabda OB1 alsóházi pontvadászatát. A civis városiak fölényes 24-es diadalt arattak az utolsó helyen búcsúzó Elte Beac vendégeként.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Folytatódik Donald Trump vámháborúja, de az új lépés inkább a korábbi tarifák fenntartásáról szól. Az ING Bank vezető elemzője szerint az amerikai kormányzat azért keres új jogi alapot a vámtételekhez, mert a korábbi intézkedések mandátuma lejárna. Virovácz Péterrel Kecső Rihárd beszélgetett.
0: Reggeli monitor.
2: Folytatódik Donald Trump vámháborúja, az Európai Unió és Kanada kapja az első pofont. Ez a bejelentés mennyire tekinthető egy ilyen kereskedelempolitikai fordulatnak, mennyire illeszkedik bele Trump eddigi vámháborús logikájába?
3: Én azt gondolom, hogy fontos megértenünk a dinamikákat, és ehhez vissza kell mennünk odáig, hogy az első körben kivetett vámok, itt a vámháború során, na ezeket elkaszálta az alkotmánybíróság, és ezért a Trump adminisztráció kénytelen volt olyan eszközökhöz nyúlni, ami csupán átmeneti vámokat tesz lehetővé, és ezek az átmeneti vámok, ezek most idén július 24-én lejártak volna. És igazániból ezt előzi meg ez az új bejelentés. Ez fontos tudunk, hogy ez nem egy addicionális lépés, nem egy eszkalációt jelent az ügyben. Nem egészen arról van szó, hogy a Trump adminisztráció előre gondolkozik, és az 1974-es kereskedelmi törvény adta joga alapján különböző vizsgálatokat indított, és most éppen a 301-es szekcióban található kizsákmányolt munkaerő című történeten keresztül fogják meg a különböző kereskedelmi partnereket, tehát hogyha olyan országgal kereskedik az Egyesült Államok, ahol feltételezhetően olyan termékek gyártanak, ami feltételezhetően valamikor itt az egész termelési láncban olyan munkaerőt használt, amelyet kizsákmányolnak, akkor ilyentől kezdve átmenetileg vámokkal sújtható az adott országból érkező import. Erről van tehát szó, és ezen keresztül kapja most majd a 10%-os vámtételt az Európai Unió, és kapja Kanada, és még számos más ország, de lesznek 12,5%-os, meg Brazília esetében 25%-os vámtételek. Egyik sem változik, tehát egész egyszerűen annyi változik, hogy mivel július 24-én lejár az előző vámoknak a mandátuma, ezért ki kellett találni egy új mandátumot, ami alapján ismételten átmenetileg 3 hónapig ezeket a vámokat fel lehet tartani, úgyhogy igazániból erről van most.
2: Ugye ez a kényszermunka elleni intézkedések hiányossága, amire indokol ugye Washington, ez gazdasági, jogi vagy inkább politikai érv?
3: Én azt gondolom, hogy itt bármi lehet, és valószínűleg 3 hónap múlva, amikor majd lejárnak ezek a következő körös vámtételek, akkor majd találnak megint valamiféle politikai okot annak érdekében, hogy akkor ezeket a vámokat fel lehessen tartani. Tehát gyakorlatilag ez egy örök mozgó történet, és rengeteg-rengeteg ilyen vizsgálat van már folyamatban, és biztos vagyok benne, hogy mindig a vizsgálat fog találni valamit, amiben bele lehet majd kötni, hiszen ugye itt most, ha arra gondolunk, hogy hát most az EU, hát az EU törvényeit nézve, hát azért eléggé elképzelhetetlennek tűnik, hogy akkor ők hogyan is csinálják ezt a munkaerő kizsákmányolást, de nyilván ugye ez pontosan arról szól, hogyha ők használnak olyan alkatrészt a termelés felén, amely olyan országból jön, amely viszont érintett, akkor ott már gyakorlatilag már meg is bukott ezen a teszten az EU. Nyilvánvalóan, mivel számos alapanyag, alkatrész, gyártási félkész termék az olyan országokból vagy olyan országokon keresztül jön, amely ez alá a politikai szankció alá esik, fogalmazunk így, hogy bírálat alá esik. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag bárkit be lehet vonni ezt követően ez alá a vámtétel alá. Úgyhogy a nap végén ezt sokkal inkább tartom egy politikai racionalizálásnak, semmit egy valós gazdasági indoknak, és mondom, ne lehet tudjunk meg, hogyha 3 hónap majd megint egy újabb 3 számjegyű szekcióval kell találkoznunk a kereskedelmi törvény kapcsán, akkor majd éppen egy másik szekcióra hivatkozva, egy másik vizsgálatra hivatkozva fognak ismételten újabb hónapokra átmenetileg vámokat kivetni. Mert hogy Trumpnak azt a rendeleti lehetőségét elvette az alkotmánybíróság, hogy ő gyakorlatilag a végtelenségig fenntartson saját indokból bármiféle vámtételt.
2: És miért pont az Európai Unió és Kanada került most a célkeresztbe, hiszen ezek hagyományosan amerikai szövetségesek, de mégis úgymond kereskedelmi ellenfélként jelennek meg?
3: Ez a Trump-féle retorikában már nagyon-nagyon régóta jelen van, ugyanúgy, hogy a Kínában szembeni szembenállás is, de akár itt Mexikó is szóba kerül, vagy akár Brazília. Tehát nagyon sok esetben politikai indokok, vagy nagy politikai indokok állnak ezek mögött. A legkevésbé sem kereskedelmi okokból gondolom én azt, hogy Trump ezekre az országokra pikkel, és mondom, itt nem csak arról van szó, hogy Kanada meg az EU, hanem 16 másik országot is már bevontak. Ebben a körben is további 60 ország az, aki esetében még várhatóak ezek a vámtételek, de gyakorlatilag ugyanaz van, mint amit eddig láttunk. Az Egyesült Államoknak az unikális helyzetét próbálja meg Trump ezzel fenntartani, a kiválóságot és azt, hogy csak Amerika létezzen, mint nagy hatalom. Igazán nem ezen ideológia mentén próbálja mindenféle fogást találni a különböző országokon, de leginkább az Európai Unió, Kanada, illetve az olyan más országok ellen lép fel mindig hangosan, amelyek egész egyszerűen nincsenek és nem maradnak csendben, hanem mindig viszont válaszolnak, és nyilvánvalóan az EU meg Kanada nehezebb pozícióban van, mint Kína, hiszen Kína egy rendkívül fontos partner az Egyesült Államoknak, rengeteg alapanyag és félkésztermék érkezik az amerikai gyártókhoz Kínából, innentől kezdve a kínai vezetésnek sokkal nagyobb befolyása van erre, és ezt láttuk is, tehát amikor a kínai-amerikai kereskedelmi háború fellángolt, akkor ott szemrebbenés nélkül retkedtek a pofonok. Azért az EU-nak ilyen nagyon-nagyon erős ütőkártyája az Egyesült Államokkal szemben nincsen, Kanadának meg pláne. Tehát ebből a szempontból tipikus bully viselkedés, tehát a kisebbeket bántja, akinek nincsen alapvetően viszont eszközük, hát Kína ebből a szempontból azért egy nagyobb fiú, és őket kevésbé lehet így bullyingolni, de próbálkozik Trump, ez egyértelműen látszik.
2: Melyik termékeket, ágazatokat érinthetik leginkább ezek az új vámtarifák?
3: Ugye itt továbbra is egy általános vámtételről beszélünk, és hát országonként nagyon eltérő a sztori. Ugye ne feledjük, vannak már elméletben egyedi megállapodások, például az Európai Unió és az Egyesült Államok között, vagy akár az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között. Tehát jó esetben ezeket a megállapodásokat, ez a mostani változtatás, tehát ami azt mondta, hogy törvények másik részére hivatkozva tartják fenn a vámokat, tehát ez elvileg ezeket a megállapodásokat nem érinti, ez továbbra is egy általános vámtétel, és igazán volt még minden egyes termékre jelen van. Nyilvánvalóan a kulcsfontosság volt az elsősorban az autóipar, vagy összessége mondom, hogy a feldolgozóipar az, ami Trump számára mindig is egy kulcskérdés volt, és ez nyilván az energiatermelő szektorok, és azt is tudnunk kell, hogy Trump folyamatosan azzal próbál megélni, hogy még a vámokat kiveti, cserébe szeretné is mindent eladni, amit Amerikában gyártanak, úgyhogy cserébe alacsonyabb, vagy leginkább zéró vámokat és zéró kereskedelmi korlátokat vár el. Úgyhogy ebből azt mondom, szintén nincsen igazándiból újdonság. Ugyanazon termékek, ugyanazok a körök vannak. Az amerikai gyártást próbálja meg Trump ezzel védeni, és próbálja meg, és mondjam, élénkíteni, de hát már az első ciklus alatt sem igazán hát ezzel sikerrel, és hát most sem éppen azt látjuk, hogy óriási mértékben felpörgött volna a feldolgozó ipari beruházási aktivitás, vagy éppen óriási mértékben vásárolnának amerikai termékeket mindenhol. Nyilván a hormizi szoros lezárása szintén egy olyan tétel, hogy Amerika ebben a helyzetben képes cseppfolyósított gáz egyre nagyobb mértékben, meg palaolajat egyre nagyobb mértékben értékesíteni, de hát ez még megint egy háború kellett, úgyhogy fogalmazunk, hogy az Egyesült Államok elnöknek elég furcsa eszközei vannak arra, hogy az amerikai gazdaságot élénkítse.
2: Magyarországot hogy fogja ez az egész érinteni?
3: Magyarország semmiféle különleges elbánásban nem részesül az Európai Unió részeként, ugyanolyan szabályozás alá esünk, mint bármely más EU-s tagország, tehát ebből a szempontból, ahogy korábban, úgy most sem számítunk arra, hogy bármi változás történjen, mert nyilvánvalóan azon exportáló cégek számára, akiknek az Egyesült Államok egy fontos felvőpiac, hát ők már kénytelenek voltak alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy a nehezén már talán túl lehetünk, mert azért az Egyesült Államok és az EU között kötetett megállapodás, bár Trumpról van szó, tehát bármikor bármi változhat, de alapvetően itt valamiféle kiszámíthatóság már van a rendszerben, így, hogy megvan a keretmegállapodás, tehát ebből a szempontból más nem, akkor azzal már lehet számolni ezen exportőröknek itthon, hogy milyen keretrendszerben, milyen szabályokkal, milyen vámtételekkel kell szembesülni, és akkor ehhez miért el lehet majd a hatékonyságot javítani, a költségeket csökkenteni, az árazást befolyásolni, de mondom, ebben ez változást alapvetően nem hoz számunkra sem.
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
3: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban továbbra sem közlekedik a 3-as villamos a Bosnyák tér és a Mexikói út között, illetve a 62-es és a 62-a villamos a Nagy Lajos Király útja, Czobor utca és a Bosnyák tér között, mert egy utas rosszul lett. A Bosnyák tér és a Mexikói út között pótlóbusszal utazhatnak, illetve a 32-es autóbusz igénybe vételét is ajánljuk. Nehezen járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is lassú az előrejutás. A 6-os főúton befelé az M0-ásnál számítsanak fennakadásra, a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig változatlanul egybefüggő a sor, a 11-es főút bevezető szakaszán pedig a Budakalászi körforgalomtól a Pünköstfürdő utcáig akadozik a haladás. Telített a budai alsórakpart észak felé a Petőfi hídnál, illetve a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út is befelé szakaszonként. Fennakadást tapasztalhatnak a Szélkámán tér környékén is. Zsúfolt a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontok közelében mindkét irányban, míg az Üllői út befelé az Ecseri útnál, a Váci út a Fóti útnál, az M3-as bevezető szakasza a Szerencs utca előtt és az M5-ös autópálya befelé a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 8:01, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Az első világháborúban 1916-ban ezen a napon június 4-én indult meg az úgynevezett Brusilov offenzíva, az orosz hadsereg nagy erejű támadása áttört az osztrák-magyar hadsereg frontján a Luk körösmező Brody Csernovic szakaszon. Ez a bizonyos Brusilov offenzíva, ez igazából az általános iskolai tananyagban is szerepel, legalábbis hát akkor nagyon régen, még a múlt században, amikor én tanultam, szerepelt, és hát emlékszem, hogy ez a mindent elsöprő győzelemmel vagy valami hasonlóval jellemezte az akkori tanárunk. Hát ilyen események azért reméljük, hogy nem lesznek a világban, mármint hadseregek között, de a többiről, ami történt és ami történik, arról természetesen beszámolunk, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Az építőipari szereplők és a hatóságok összehangolt fellépését sürgeti az EVOSZ a biztonságos aszbesztmentesítés érdekében.
6: A szakszövetség szerint a szakszerűtlen bontás súlyos egészségügyi és környezeti kockázatot jelent, ezért szigorúbb ellenőrzést, megfelelő védőfelszerelések használatát és a veszélyes hulladék nyomon követését tartják szükségesnek. Az EVOSZ hangsúlyozza, az aszbesztet tartalmazó építmények önmagukban nem veszélyesek, a kockázat a bontás során jelentkezik, a teljes mentesítés pedig várhatóan több évig tart majd.
5: Egyre több elemző számít arra, hogy a magyar költségvetési hiány idén meghaladhatja az eredetileg kitűzött célt, ugyanakkor egyelőre sok a bizonytalanság a büdzsé tényleges állapotával kapcsolatban.
6: Az első 4 havi adatok alapján nehéznek tűnik az 5%-os hiánycél teljesítése, de az új kormány várható lépéseiről még nincs pontos kép. A KNTH vezető elemzőjét, Németh Dávidot kérdeztük.
7: Nagy a valószínűsége, hogy 6% fölötti hiány lesz 2026-ban. Itt azért hitelminősítők is megszólaltak az elmúlt időszakban. Az OECD-nek is volt publikációja, rendre 6% fölötti költségvetési hiányokkal kalkulálnak ők is 2026-ra. Úgyhogy azért ebbe úgy tűnik, hogy van egy ilyen konszenzusszerűség, hogy 6%-ot meghaladható lehet a hiány 2026-ban, illetve hát a kormányzat részéről azért voltak ilyen jelzés, csak hogy akár 6,8% is lehet.
0: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde 1,6%-ot emelkedett tegnap, és 135.997 ponton zárt a BUX. A börze forgalma 37,3 milliárd forint volt.
6: Az OTP 2%-ot csökkent 41.070 forintig, a MOL 0,5%-ot emelkedett 3.986 forintra, a Richter 4,5%-os mínuszban zárt 12.000 forinton, a Magyar Telekom 1,9%-ot csökkent 2.748 forintra.
5: Európában a főbb indexek csökkentek.
6: A londoni börze 4%-ot gyengült, a német DAX 1,3%-kal került lejjebb, a francia Kekeron 7%-ot veszített értékéből, a spanyol tőzsde 0,5%-kal, míg az olasz mutató 1,1%-kal került lejjebb.
5: Gyengüléssel zárták a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones 1,2%-kal gyengült, az S&P 500-as 7%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 9%-kal esett.
5: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 355 forintba és 89 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 306 forintot és 65 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 67 fillért kell fizetni. Nézzük, hogy mi történik most Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 0,5%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 1,4, a Shanghai Composite 0,5%-kal áll a negatív tartományban, a szingapúri börze 1,3%-kal korrigál lefelé, az indiai Sensex 0,1%-kal erősödik. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2. Rekordméretű tőzsdei bevezetésre készül a SpaceX.
6: Elon Musk űripari cége a tervek szerint 75 milliárd dollár tőkét vonna be, ami mintegy 1800 milliárd dolláros vállalatértéket jelentene. A részvények kibocsátási ára 135 dollár lehet, a kereskedés a Nasdaqon várhatóan június közepén indulhat. A bevezetés révén a SpaceX azonnal a világ legértékesebb tőzsdei cégei közé kerülhetne, miközben Elon Musk a szavazati jogok több mint 80%-ával továbbra is megőrizné irányítását.
5: A konstrukció alapján Musk vagyona a SpaceX-ben és a Tesla-ban meglévő részesedései miatt akár az 1000 milliárd dolláros szintet is átlépheti.
6: A vállalat ugyanakkor 2025-ben veszteséges volt, főként a Starship fejlesztési költségei miatt, miközben bevételeinek jelentős részét a Starlink műholdas internetes szolgáltatás adja.
0: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
5: A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 83 forintba és 88 fillérbe kerül, a cseh koronáért 14 forintot és 70 fillért kérnek, egy angol font 411 forintba és 59 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon.
0: Időjárás jelentés.
6: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is, alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Profitéhes befektetők az olaj- és földgáz piacon. Meddig szárnyal a kőolaj és a földgáz ára? Az elemzőket kérdésekkel bombázó műsorvezető Németh László.
1: A hormuzi szoros körüli bizonytalanság továbbra is nyomás alatt tartja az olajpiacot. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint nem fordulatról, hanem egy elhúzódó ellátási feszültségről van szó, amelyet a közel-keleti konfliktus és a stratégiai készletek apadása okoz. Az orosz repülőgép üzemanyag export tilalom önmagában nem jelent nagy európai kockázatot, de a globális üzemanyag hiány tovább erősítheti. A Brent ára ismét $100 közelébe emelkedett, ami néhány napos késéssel az európai benzin és dízel árakban is megjelenhet. Magyarországon a védett árak egyelőre maradnak, de Grádottó szerint vizsgálni kell, hogyan lehet visszatérni a normál piaci működéshez, és visszatölteni a stratégiai készleteket. Kecsőri Hád interjúja következik.
0: Reggeli Monitor.
2: Az elmúlt időszakban több hír is napvilágra került, többek között arról, hogy Oroszország november végéig betiltotta a repülőgép üzemanyag exportját, ezzel szemben pedig kritikus szint alá csökkenhet a globális olajkészlet, erről is jöttek hírek. Hogyha ezt a kettő hírt így együtt nézzük, mennyire beszélhetünk most egy fordulatról így az energiapiacon, vagy esetleg csak átmeneti helyzetről van szó?
3: Igazából komolyabb fordulatról nem lehet beszélni, hiszen fordulatról akkor beszélünk, ha valamilyen trend, valamilyen irány megváltozik. Ilyesmiről jelen pillanatban egyáltalán nincs szó a kőolajvilágpiacon. Trendszerű változásokat nem igen lehet tapasztalni. Továbbra is igaz az, hogy a hormuzi szoros lezárása miatt az ottani politikai háborús konfliktus okán komoly hiányok vannak szénhidrogénekből, ugye ez elsősorban a kőolajra, azokra a termékekre, olaj termékekre vonatkozik, amelyeknek viszonylag nagy és komoly exportőrei az öböl környéki finomítók, a katari, az szaudarábiai, az Egyesült Arab Emirátus Kuwait finomítói által megtermelt gázolajra gyakorlatilag mind a Távol-Keleten, de még Európában is igen nagy szükség lenne, és nem szabad elfelejteni azt, hogy nem csak cseppfolyós szénhidrogén, tehát kőolaj és kőolajtermék, hanem sajnos a cseppfolyós földgáz is hiányos a piacon, köszönhetően a szoros lezárásának. Ezeknek a hatása gyakorlatilag változatlan, a fellépett fizikai hiányt pedig a szoros lezárását követően gyakorlatilag mint több fejlett ország a meglevő stratégiai készleteinek részleges vagy akár teljes felhasználásával próbálta kompenzálni, tehát amikor arról beszélünk, hogy kritikus szinten vannak a tartalékok, annak elsődleges oka az, hogy sajnos a stratégiai kőolaj és kőolajtermék készletek is jelentősen alacsonyabb szinten vannak ma, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, vagy akár 3-4 hónappal ezelőtt. Tehát igazából nincs változás. Visszatérve a kérdés elejére, már pedig pontosabban az orosz kerozin vagy jeta egy export kérdésére, igen, ez is egy fontos termék, és ugye lehetett hallani, olvasni arról, hogy Európában is vannak korlátozások bizonyos reptereken, mert nincs elegendő sugárhajtómű üzemanyag. A jeta egy rendkívül fontos, gyakorlatilag stratégiai üzemanyag, és ebben viszonylag komoly a hiány az egész világon, tehát ilyen szempontból van hírértéke az orosz bejelentésnek, viszont azt is számolni kell, hogy az

0: a Kínára. Ez okozhat némi többlet egyensúlytalanságot a világpiacon, de én azt gondolom, hogy Európa kevésbé fogja ezt megérezni. Sokkal fontosabb sajnos az a hiány, az a probléma, amit a hormuzi szoros lezárása okoz.
1: Ugye most a Brent és a WTI jegyzés ára is emelkedett nagyjából egy olyan 2-3% közötti értékben. Most a beszélgetésünkkor még mindkét olajfajta $100 alatt tartózkodik. Mennyire lesz hatása ennek az egész helyzetnek? Mert azért valljuk be, valamilyen szempontból a piac érzékeny minden közel-keleti hírre.
0: Gyakorlatilag a piaci változások és a kőolaj jegyzés árakban bekövetkező változások az utóbbi napokban, hetekben szinte kizárólag csak a hormuzi szorosból érkező hírekre reagál, amikor kedvező és a béke lehetőségét, a szállítások újraindítását kommentáló hírek jelennek meg, akár az Amerikai Egyesült Államok bejelentései, Trump elnök nyilatkozatai alapján, azonnal csökken a kőolaj jegyzés ára, és a piac megpróbál optimista lenni. Minden olyan lépés, minden olyan történés, ami a béke és a szoros felszabadítását, felszabadulását korlátozza vagy késlelteti, az pedig azonnali áremelkedést okoz. Ez történt most is, annak ellenére, hogy múlt hét végén még igen pozitív hírek jelentek meg arról, hogy sikeresen lezárulhatnak a tárgyalások és megindulhatnak a szállítások a szorosban. A tegnapi nap folyamán újból voltak katonai események mind a két oldalról. Az Egyesült Államok katonai célpontokat támadott Iránban, Irán pedig a közel-keleti rész, tehát a szoros túloldalán az arab-öbölben levő országokat és az ottani amerikai támaszpontokat támadta. Ez óhatatlanul is bizonytalanságot okozott. Ennek az eredménye az, hogy újból $100 közeli szintre, $98 fölé emelkedett a Brent típusú kőolaj jegyzés ára, ami számunkra Európában sokkal fontosabb, mint a WTI, hiszen az amerikai jegyzés a Brent árazásához kapcsolódik szinte minden kőolaj üzlet Európában.
1: Magyarországra ez az egész mennyire lesz hatással? Mit lehet most látni a piacon?
0: Én azt gondolom, hogy a hatását érzékelni fogjuk, ugye annak függvényében, hogy épp a kőolaj világpiaci ára milyen irányba mozdul, néhány nap késedelemmel azt reagálják az európai termékjegyzés árak, és óhatatlanul is ezek befolyásolják a hazai nagykereskedelmi árakat, az import lehetőségeket, illetve a kőolaj beszerzés költségét, ami a finomító, a hazai finomító működéséhez kell. Tehát akkor, amikor megint emelkedik a kőolaj világpiaci ára, ez magával fogja hozni azt, hogy drágulni fognak a termékek is Európában, tehát úgy a dízel, mint a benzin jegyzés árak, az európai jegyzés árak, én azt gondolom a következő napokban emelkedni fognak, ez pedig le fogja követni a hazai szabadpiac, hangsúlyoznunk kell a szabadpiac, és a szabadpiaci árak az utóbbi napok csökkenését követően én azt gondolom korrigálni fognak, és újból felfele változnak majd. Ez természetesen nem érinti a jogszabályban rögzített védett árak szintjét, tehát hazai rendszámú gépjárművek továbbra is 595 forintért vehetnek benzint, és 615 forintért literenként gázolajat.
1: Összességében mi a helyzet egyébként a hazai üzemanyagárak tekintetében? Ugye még érvényben vannak a védett árak egyelőre. Meddig lehet ezt most még tartani ebben a helyzetben? Ugye azért most látjuk, hogy emelkedésnek indul az olajár, bár az elmúlt napokban pont volt arról hír, hogy drasztikusan csökkent a nagykereskedelmi ár.
0: Így van, lekövette a kőolaj jegyzés árának és az európai egyre optimistább termékjegyzés árakat a hazai szabadpiaci ár, a nagy kereskedelmi ár. Ugye múlt hét végén már $90 közelítette a kedvező hírek hatására a kőolaj jegyzés ára. Sajnos onnan pattantunk vissza, és most megint a $100 vagyunk közelebb, de 90-hez. Ez biztos, hogy ellenkező irányú trendet fog indítani a hazai szabadpiaci üzemanyag árakban is. Azt lehet látni, hogy a nagy kereskedelmi árak valóban közelítik a védett áras nagykereskedelmi árszintet, azonban nem szabad elfelejteni, hogy az 595 forintos benzin és 615 forintos gázolaj védett ár jogszabályban rögzített, és ebben a jogszabály emellett rögzíti ugye a kiskereskedelmi, minden nagykereskedelmi árést, ami ugye hírekben lehetett hallani, többször szóba is került. Nem igazán nyújt fedezetet a normál hosszú távú működésre. Tehát főleg a kiskereskedelmi árés gyakorlatilag

0: a működés alapköltségeinek sem nyújt fedezetet, azokra sem nyújt fedezetet. Ez az oka annak, hogy annak ellenére, hogy a nagykereskedelmi árak többé-kevésbé egy szinten vannak, lehet látni a töltőállomásokon, hogy minimum 40 forinttal magasabb a normál piaci árszint, mint a védett áras, kimondottan azokból, hogy ezen árak a valós költségek mellett kalkuláltak, tehát lényegesen alacsonyabb nagykereskedelmi ára lesz majd ahhoz szükség, hogy normál piaci működés mellett nagyjából ezen az árszinten lehessen a töltőállomásokon védett ár alkalmazása nélkül is üzemanyagot vásárolni. Ahogy ön is említette, jelen pillanatban működik a rendszer, a jogszabály június 30-áig írja elő a stratégiai készletek kiszolgálását, és ez nyújt gyakorlatilag fedezetet a védett áras értékesítési lánc fizikai oldalán. Egy biztos, hogy vizsgálni kell folyamatosan, hogy lehet majd a határidő lejártat követően a piaci tevékenységet folytatni. Nem szerencsés, és ahogy a hírekben olvasható, amikor az egész világon már kritikus szinten vannak a készletek, és azon belül is a stratégiai készletek, én azt gondolom Magyarországon is végig kell azt gondolni, hogy hogyan lehet visszatérni a normál piaci működésre, és a stratégiai készleteknek a nemzetközi kötelezettségekben rögzített 90 napos szintre történő visszapótlását hogyan tudja megvalósítani az ezért felelős készletezési szövetség.
1: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
4: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
5: Dolgozol, fáradozol, tervezel, egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán ma is telítettek a sávok a Szerencs utcánál. Az M5-ös befelé az autópiactól járható nehezen, a Váci út pedig a Megyeri úttól. A Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében számítsanak fennakadásra, míg a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál a Rákóczi híd felé. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton is, a Szilágyi Erzsébet-fasorhoz közeledve. A 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig és tovább a Bécsi úton úgyszintén. A 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt készüljenek torlódásra, az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán pedig az Egér úttól. A folytatásban a Budaörsi út is csak lassan járható, ahogyan a 6-os főút bevezető szakasza az M0-ás csomópont közelében. Zuglóban lezárják ma délután 6 órától este 8:30-ig a Tököli utat a Szabó József utcánál demonstráció miatt. Az érintett útszakaszon csak a BKK járatokat engedik majd át. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
7: 2026. június 4-e van. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. A bulcsúk, a tormások, a kerények, a fatimák és a kerubinák ünneplik nevük napját, és egyébként 1942-ben ezen a napon a Midway atollnál megkezdődött a Midway csata, amely fordulópontot hozott a II. Világháború csendes óceáni hadszíntérén. Ez azért is érdekes, mert igazából ezt fél évvel megelőzte ugye a Pearl Harbor-i katasztrófa, amikor a japán haditengerészet harci gépei lebombázták az éppen a Hawaii-szigeteken Pearl Harbor kikötőjében tartózkodó amerikai csendes óceáni flottát. A japánoknak nagyjából fél év kellett arra, hogy a térségben hódító törekvéseiket meg tudják valósítani, az amerikaiak pedig ebben a fél évben gyakorlatilag újraépítették a flottájukat, illetve annak egy részét, és sikeres győzelmet arattak ebben a csatában. A legfrissebb információk következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Szép reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Az Európai Unió megkezdte az első csatlakozási tárgyalási klaszter előkészítését Ukrajnával és Moldovával, miután megkapta minden tagállam támogatását a lépéshez.
8: A cél, hogy a jogállamiságot, az igazságszolgáltatást és a közigazgatást érintő fejezeteket már június közepén hivatalosan megnyissák. A csatlakozási tárgyalások több klaszterre és fejezetre tagolódnak, és várhatóan hosszú, akár évtizedes folyamatot jelentenek, amelyek lezárása még nem garantált.
7: Ukrán dróntámadás érte a Krím-félszigeten található Szimferopolt, amelyben 3 ember meghalt, 7 megsebesültek, ezt közölte a helyi orosz adminisztráció vezetője.
8: Szevasztopol felette közben több mint 20 drónt semmisítettek, meg ott sérülés nem történt.
7: Ma szavaz a szlovén parlament Janez Janša 4. kormányáról. Jóváhagyás esetén az ország 16. önálló kabinettje lesz, és az első, amelyet kizárólag jobbközéppártok alkotnak.
8: A reggeli vitát követően a képviselők döntenek a kormányról, majd az új miniszterek esküt tesznek, és a kabinet megkezdi működését. Az ellenzék közben attól tart, hogy az új kabinet visszafordíthatja az előző kormány reformjait.
7: Az építőipari szereplők és a hatóságok összehangolt fellépését sürgeti az EVOSZ a biztonságos aszbeszt mentesítés érdekében.
8: A szakszövetség szerint a szakszerűtlen bontás súlyos egészségügyi és környezeti kockázatot jelent, ezért szigorúbb ellenőrzést, megfelelő védőfelszerelések használatát és a veszélyes hulladéknyomon követését tartják szükségesnek. Az EVOSZ hangsúlyozza, az aszbesztet tartalmazó építmények önmagukban nem veszélyesek, a kockázat a bontás során jelentkezik, a teljes mentesítés pedig várhatóan több évig tart majd.
7: Egyre több elemző számít arra, hogy a magyar költségvetési hiány idén meghaladhatja az eredetileg kitűzött célt, ugyanakkor egyelőre sok a bizonytalanság a büdzsé tényleges állapotával kapcsolatban.
8: Az első 4 havi adatok alapján nehéznek tűnik az 5%-os hiánycél teljesítése, de az új kormány várható lépéseiről még nincs pontos kép. A KNTH vezető elemzőjét, Németh Dávidot kérdeztük.
9: Nagy a valószínűsége, hogy 6% fölötti hiány lesz 2026-ban. Itt azért hitelminősítők is megszólaltak az elmúlt időszakban. Az OECD-nek is volt publikációja, rendre 6% fölötti költségvetési hiányokkal kalkulálnak ők is 2026-ra. Úgyhogy azért ebbe úgy tűnik, hogy van egy ilyen konszenzusszerűség, hogy 6%-ot meghaladható lehet a hiány 2026-ban, illetve hát a kormányzat részéről azért voltak ilyen jelzések, hogy akár 6,8% is lehet.
0: Tőzsde hírek.
7: A hazai tőzsde 1,6%-kal emelkedett tegnap, és 135.997 ponton zárt a BUX. A börze forgalma 37,3 milliárd forint volt.
8: Az OTP 2%-ot csökkent 41.070 forintig, a MOL 0,5%-ot emelkedett 3.986 forintra, a Richter 4,5%-os mínuszban zárt 12.000 forinton, a Magyar Telekom 1,9%-ot csökkent 2.748 forintra.
7: Európában a főbb indexek csökkentek.
8: A londoni börze 0,4%-ot gyengült, a német DAX 1,3%-kal került lejjebb, a francia CAC-on 0,7%-ot veszített értékéből, a spanyol tőzsde 0,5%-kal, míg az olasz mutató 1,1%-kal került lejjebb.
7: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde irányadó mutatói.
8: A Dow Jones 1,2%-kal gyengült, az S&P 500 0,7%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 0,9%-kal esett.
7: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 355 forintba és 34 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 306 forintot és 5 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 15 fillért kell fizetni. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 83 forintba és 77 fillérbe kerül, a cseh korona árfolyama 14 forint 68 fillér. Az eurozónán kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font, 410 forintba és 98 fillérbe kerül. Nézzük, hogy mi a helyzet Ázsiában, ahol úgy néz ki, hogy kissé elromlani látszik a hangulat, nem is olyan kissé. A térségben irányadó Tokiói Nikkei 1,4, a hongkongi Hang Seng 1,6%-kal csökken, a Shanghai Composite 7, az indiai Sensex 1, Szingapur 1,1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 7%-kal csökkent, $95.31, a Brent jegyzési ára hordonként, azaz 159 literenként $97.02. Minimálisan, de erősödött az arany, 6%-kal lépett felfelé a kurzus, $4495 jár unciánként a sárga nemesfém. És akkor végül, de nem utolsó sorban nézzük a holland gáztőzsdét, ahol a július végi határidő szállításban 1 megawatt órányi energia hordozóért jelenleg 48 eurót és 87 eurócentet kérnek. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Felfüggesztik a Visa és a Mastercard bankkártyás fizetéseit Kubában.
8: Június 6-tól már nem lehet majd ilyen plasztikokkal fizetni, miután a tranzakciókat lebonyolító külföldi bank megszakítja az együttműködést a kubai pénzügyi szolgáltatóval az amerikai szankciók miatt. A változás következtében Kuba nem tud majd nemzetközi kártyarendszereken keresztül fizetéseket fogadni, ugyanakkor a készpénzes tranzakciók, valamint az orosz MIR és a kínai UnionPay kártyák továbbra is használhatók maradnak.
7: Rekordméretű tőzsdei bevezetésre készül a SpaceX.
8: Elon Musk űripari cége a tervek szerint $75 milliárd tőkét vonna be, ami mintegy $1800 milliárd vállalatértéket jelentene. A részvények kibocsátási ára $135 lehet, a kereskedés a Nasdaqon várhatóan június közepén indulhat. A bevezetés révén a SpaceX azonnal a világ legértékesebb tőzsdei cégei közé kerülhetne, miközben Elon Musk a szavazati jogok több mint 80%-ával továbbra is megőrizné irányítását.
7: A konstrukció alapján Musk vagyona a SpaceX-ben és a Tesla-ban meglévő részesedései miatt akár az $1000 milliárd szintet is átlépheti.
8: A vállalat ugyanakkor 2025-ben veszteséges volt, főként a Starship fejlesztési költségei miatt, miközben bevételeinek jelentős részét a Starlink műholdas internetes szolgáltatás adja.
7: Az Irán elleni katonai műveletekhez kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség egy olyan elfogadott amerikai képviselőházi határozat szerint.
8: A döntés ugyanakkor elsősorban politikai üzenetnek tekinthető, mivel a szenátus korábban nem fogadott el hasonló javaslatot, és az amerikai elnök várhatóan megvétózná a jogszabályt. A vita középpontjában az amerikai elnök háborús jogköre áll, amelyet az 1973-as, a vietnámi háború után elfogadott törvény szabályoz. Ez legfeljebb 60 napig engedélyezi katonai műveletek folytatását kongresszusi felhatalmazás nélkül, ugyanakkor a Fehérház régóta vitatja a szabályozás alkotmányosságát.
7: Donald Trump közben arról beszélt, hogy az Iránnal zajló tárgyalások jól haladnak, és akár a hétvégén megállapodás is születhet.
8: Az amerikai elnök továbbra is érvényesnek tekinti a két ország közötti tűzszünetet, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban kölcsönös katonai csapások történtek.
7: És még mindig Donald Trump, akinek folytatódik most épp a vámháborúja, de az új lépés inkább a korábbi vámok fenntartásáról szól.
8: Az Európai Uniót és Kanadát 10%-os vámtétel érintheti, miközben más országokra ennél magasabb kulcsok is vonatkozhatnak. Magyarországot külön szabály nem érintené, uniós tagállamként ugyanabba a keretrendszerbe tartozik, mint a többi EU-s ország. Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallják.
10: Ahogy korábban, úgy most sem számítunk arra, hogy bármi változás történjen, mert nyilvánvalóan azon exportáló cégek számára, akiknek az Egyesült Államok egy fontos felvőpiac, hát ők már kénytelenek voltak alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy a nehezén már talán túl lehetünk, mert azért az Egyesült Államok és az EU között kötetett megállapodás, bár Trumpról van szó, tehát bármikor bármi változhat, de alapvetően itt valamiféle kiszámíthatóság már van a rendszerben, így hogy megvan a keret megállapodás, tehát ebből a szempontból más nem, akkor azzal már lehet számolni ezen exportőröknek itthon, hogy milyen keretrendszerben, milyen szabályokkal, milyen vámtételekkel kell szembesülni, és akkor ehhez mérten lehet majd a hatékonyságot javítani, a költségeket csökkentni, az árazást befolyásolni, de mondom, ebben ez változást alapvetően nem hoz számunkra sem.
0: Az Árfolyam Info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
7: Keresztárfolyamokkal folytatjuk, az euró svájci frank 0,9179, az euró japán jen 185,639 és az euró amerikai dollár 1,1611.
0: Időjárás jelentés.
8: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
7: A kapus Gróf Dávid és a védő Stefan Gárdemann is távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától. Az idei Magyar Kupa győztes és bajnoki ezüstérmes fővárosi klub közölte, hogy a 37 éves hálóőr, aki válogatott kerettag is volt, 50 mérkőzés után int búcsút a zöldfehéreknek. A háromszoros svájci válogatott Gartenmann pedig 2024 nyarán érkezett az FTC-hez. Egy súlyos sérülés miatt a mostani idény nagy részét ki kellett hagynia. A Ferencváros színeiben összesen 64 meccset játszott és 5 gólt szerzett.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
1: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
2: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Régen beszéltünk kriptodevizáról, volt itt minden az elmúlt hónapokban, kiberbűnözés, mesterséges intelligencia, adatvédelem, stb. Na de vissza a gyökerekhez és kriptodevizák, adunk egy gyors piaci körképet. Hát az biztos, hogy benne vagyunk a medvepiacban. Nézzük akkor először a bitcoint, mit lehet elmondani az elmúlt hónapok, illetve a jelenlegi mozgásokról, milyen a piaci hangulat, így a medve piacon belül?
2: Hát ugye már volt, hogy 70 ezer dollár alá is benézett, illetve a körül mozog éppen, tehát ez egyébként a ciklusnak megfelelő esésben vagyunk, ugye a bitcoinnál tradicionálisan a felezés, tehát a blokkjutalom lefelezés az 210 ezer blokkonként, azaz körülbelül 4 évente történik meg, és ennek van egy olyan hatása, még akkor is, hogyha már arányaiban az újonnan forgalomba kerülő bitcoinok nem sok vizet zavarnak, a megszokás, hogy ilyenkor esik, az egyelőre még működik ez a ciklikusság. Tehát, hogyha semmi más nem nézünk, csak megnézzük ezeket a 4 éveket, akkor egy teljesen megszokott görbét mutat le. Ez az év jellemzően az esésről szól.
1: Azt mondtad korábban, hogy ugye ez a ciklikusság idővel fel fog borulni, és nem lesznek meg ennyire ilyen pontosan a mintázatok. A hagyományos piac egyre jobban beszivárog a kriptodevizák piacára, és felboríthatja a ciklikusságot. Na most egyre több bitcoin ETF jelenik meg, viszont még nem borult fel a ciklikusság. Hogy van ez?
2: Ezek egymást erősítik, tehát egyrészt a spekulánsok ezt ki akarják használni, és erre ráerősítenek, de egyébként olyan geopolitikai változások vannak, amik úgy szintén ezt előidézik. Gondoljunk csak bele az olajár emelkedésébe. Az olajár emelkedésével együtt jár, hogy ez tartós marad, az infláció. Ha az infláció magas, akkor az embereknek kevesebb pénze van befektetésekre, megtakarításokra, tehát várhatóan kevesebb pénz fog beáramlani a bitcoinba, sőt, ha kevesebb pénz van, akkor nagyon sokan ezekhez a tartalékokhoz nyúlnak, ami pedig egy eladói nyomást fog gerjeszteni. Ez mind-mind várakozás, ez mind-mind pszichológia, de ezt erősíti. Tehát most kedvezőtlenek a viszonyok, és akkor erre még rájönnek rövidebb távú hírek, amik eléggé föl vannak pumpálva, tehát talán a valós gazdasági jelentősége nem olyan nagy ezeknek a híreknek, de mivel minden platformon, mindenhol beszélnek például arról, hogy a szokásosnál több token fog felszabadulni, ezeket úgy kell elképzelni, hogy szaknyelven le vannak lokkolva, tehát le vannak kötve. Ez olyan, mint egy bankbetét, hogy addig nem lehet hozzányúlni. Ott van a tulajdonosa, ő a birtokos, de nem adhatja el. Viszont június 1 és 7-e között sokkal több szabadul fel, mint amennyi általában szokott egy hét alatt, és hogyha ez felszabadul, nem lehet tudni, hogy mekkora hányada a tulajdonosoknak, de most lesz először lehetőségük, hogy ezt a tokent eladják, tehát várhatóan itt lesznek új eladó tokenek, ami ilyen híráradattal megtámogatva, ugye azt sugallja a piacnak, hogy itt most megint jön egy nagy eladási hullám, ami gerjeszteni fogja az árfolyam zuhanást.
1: Visszatérve még egy kicsit az olajárakra, illetve inflációs félelmekre, ugye bizonytalan időszakokban az rendben van, hogy kevesebb pénz jut megtakarításra, viszont az is, ami megtakarításra jut, inkább kockázatkerülőbb, kevésbé kockázatos eszközökbe, ugye?
2: Jellemzően ezt lehet mondani, és azért még nem billent át a mérleg abba az irányba, hogy stabilan ki lehessen jelenteni, főleg rövid és középtávon, hogy a bitcoin az egy kiváló infláció menekülő út, tehát ez még mindig az arany általában, ami viszi a prímet, főleg, hogyha a többi tényező az előbb említettek szerint alakul, akkor ennek ilyenkor ez a rövid távú hatása, amit most láthatunk.
1: A jelenleg egyébként az intézményi befektetők hogyan viselkednek? Még mindig népszerűek a bitcoin ETF-ek?
2: Most kevesebb a vásárló, több az eladó, nagyon sok ETF kiáramlás volt, tehát azt lehet mondani, hogy rekord vagy rekordhoz közeli a kiáramlás. Ennek pontosan ugyanazok az okai, amiket az előbb felsoroltunk.
1: Az rendben van, hogy medvepiac van, és a teljes kép az lefelé mutat. Vannak-e kivételek, vannak-e kiugrások, vannak-e olyan szektorok, amelyek esetleg jobban teljesítenek?
2: Hát ugye nagyon fel vannak kapva a mesterséges intelligenciához kötött tokenek. Ezeknek egy része túl is van hype-olva, de ugye nagyok a várakozások, mert a technológia valamikor a jövőben megadhatja a választ arra a problémára, hogy ne tudja a mesterséges intelligencia az adatokat, biztonságban legyen a kommunikációnk, amit a mesterséges intelligenciával folytatunk, nem beszélve arról, hogy demokratizálni ezt az egészet, és ne a nagy szervereken fusson, hanem decentralizáltan fusson. Vannak már létező megoldások, de ezek még nem versenyképesek a nagy szolgáltatókkal. Az a remény van, hogy a jövőben ezt meg fogja oldani a decentralizáció. Ami viszont még fontos, hogy bármilyen token, amihez valamilyen módon kapcsolódik mesterséges intelligencia, az nagyon fel van kapva, akkor is, hogyha ez az előbb említett szempontokat egyáltalán nem is érinti.
1: Mindeközben ugye az Egyesült Államokban folyamatosan mennek az események a Genius Act kialakításával, ugye az új stablecoin törvény kialakításával kapcsolatban. Itt is vannak előrelépések, de ugye gyakorlati szinten ezt még nem nagyon érzékeljük, hiszen ez még az egyeztetés fázisában van. Ez zárul le most ezen a héten a hírek szerint a konzultációs időszak, és akkor utána jöhet a végleges szabályok kialakítása. Várható ebben még meglepetés? Olyan piacmozgató rész, ami tényleg említése lehet méltó? Vagy tudjuk már a körvonalakat, tudjuk már a fő pontokat, erről is sokat beszéltünk, és gyakorlatilag csak idézőjelben csak el kell fogadni ezt a nagy halmazt.
2: A piac nem vár nagy meglepetést, tehát, hogy ebben olyan nagy változás lesz, a piaci várakozások szerint nem lesz, de annak akkor is van egy hírértéke, hogyha lezárul egy szakasza, és ez a szakasz, ez mondjuk pontot tud tenni pont ennek a kérdésnek a végére, hiszen hogyha itt nem jön képbe valamilyen új szempont, valamilyen új aggály, valami új nézőpont, akkor azt lehet mondani, hogy egy hatalmas lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy ez így, ahogy van, le legyen zárva, vagy nem jelentős módosításokkal le legyen zárva.
1: És hogyha lezárják, tehát bevezetik ezeket a törvényeket, annak lehet hatása? Vagy ugye annyira a stablecoinokat érinti, hogy magára a teljes piacra nem lesz hatása?
2: Ezt nehéz megmondani, mert akkor is van egy hatása a piacra, hogyha ez egy jól szabályzott területté válik, és el tudják kezdeni használni a nagy intézményi befektetőktől kezdve a KKV-kig a stablecoinokat a normális kereskedelembe. Valószínűleg tömegesen fogják integrálni a stablecoinos fizetési rendszereket, akár webshopokon, akár egy fizikai piacon is, és hogyha a stablecoinoknak megnő a használata, ott egy nagyon könnyű elérés van a stablecoinokból az egyéb tokenek coinok felé, tehát lehet hatása, de én most nem mernék jóslatokba bocsájtkozni. Az mindenképpen egy pozitív hír, hogyha közelebb kerülünk a végéhez, lezárul, és hát akkor ugye jön a várakozás, amiből lehet aztán egy csalódás, hogy mégsem tölti be ezt a szerepet, de az nem rövid távú. Rövid távon arra számítunk, hogy ennek lesz egy árfolyam támasztó hatása, tehát ez pozitívan fog hatni.
1: Mit hozhat akkor a nyár, ugye teljes képet nézve az előző ciklusok alapján?
2: Hát az előző ciklusok alapján a nyár egy gyengébb piac szokott lenni, ugye kevésbé aktívak a kereskedők is, ugye hogyha csökken a forgalom, annak is van egy negatív hatása, tehát a nyár az nem a legjobb időszak általában.
1: Szóval mi történt és mi várható a kriptopiacon? Erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt. Ez az adásunk és minden adásunk visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebbi, szép napot!
0: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a haladást a főváros 18. kerületében, a Rádai Gedeon utcában, a Nefelejts utca előtt, a Lőrinci temetőnél. Akadozik a haladás a budai alsó rakparton, a Petőfi híd közelében, észak felé, és a Műegyetem rakpart is csak lassan járható befelé. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig szintén egybefügg a sor. A Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében tapasztalhatnak jelentősebb torlódást. Egyébként ma a Hungária körgyűrűn napközben az Üllői út és a Kerepesi út között mindkét irányban kertészek okozhatnak szakaszonként sávlezárást. Ugyancsak nehéz az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. A 10-es főúton Solymártól befelé az Ürömi körforgalomig és a folytatásban a Bécsi úton úgy szintén. Az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza is csak arra szólva járható az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi úton szintén telítettek a sávok. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó reggelt kívánok, 8:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Izrael és Libanon megállapodott a korábban létrejött tűzszünet végrehajtásáról, közölte az amerikai külügyminisztérium. A washingtoni egyezmény értelmében a fegyvernyugvás feltétele, hogy a Hezbollah beszüntesse a harcot, és erői viszonyuk visszavonuljanak a Litáni folyótól északra. Egyre több elemző számít arra, hogy a magyar költségvetési hiány idén meghaladhatja az eredetileg kitűzött célt, ugyanakkor egyelőre sok a bizonytalanság a büdzsé tényleges állapotával kapcsolatban. Az első 4 havi adatok alapján nehéznek tűnik az 5%-os hiánycél teljesítése, de az új kormány várható lépéseiről még nincs pontos kép. A KNTH vezető elemzőjét, Németh Dávidot kérdeztük.
4: Nagy a valószínűsége, hogy 6% fölötti hiány lesz 2026-ban. Itt azért hitelminősítők is megszólaltak az elmúlt időszakban. Az OECD-nek is volt publikációja. Rendre 6% fölötti költségvetési hiányokkal kalkulálnak ők is 2026-ra. Úgyhogy azért ebbe úgy tűnik, hogy van egy ilyen konszenzusszerűség, hogy 6%-ot meghaladható lehet a hiány 2026-ban, illetve hát a kormányzat részéről azért voltak ilyen jelzések, csak hogy akár 6,8% is lehet.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai tőzsde 1,6%-ot emelkedett, 135.997 ponton zárt a BUX. A börze forgalma 37,3 milliárd forint volt. Az OTP 2%-ot csökkent 41.070 forintig, a MOL 0,5%-ot emelkedett 3.986 forintra, a Richter 4,5%-os mínuszban zárt 12 000 forinton, a Magyar Telekom 1,9%-ot csökkent 2748 forintra. Európában a főbb tőzsdeindexek csökkentek, a londoni FTSE 0,4%-ot gyengült, a német DAX 1,3%-kal került lejjebb, a francia CAC-on 0,7%-ot veszített értékéből, a spanyol tőzsde 0,5%-kal, míg az olasz mutató 1,1%-kal került lejjebb. És gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói is. A Dow Jones 1,2%-kal gyengült, az S&P 500-as 0,7%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 0,9%-kal esett.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
3: A bankközi devizapiacon az euró értéke most 355 forint 49 fillér, az amerikai dollárért 306 forintot kell fizetni, a svájci frank 387 forintot és 10 fillért ér. Rekordméretű tőzsdei bevezetésre készül a SpaceX. Elon Musk űripari cége a tervek szerint 75 milliárd dollár tőkét vonna be, ami mintegy 1800 milliárd dolláros vállalatértéket jelentene. A részvények kibocsátási ára 135 dollár lehet, a kereskedés a Nasdaqon várhatóan június közepén indulna. A bevezetés révén a SpaceX azonnal a világ legértékesebb tőzsdei cégei közé kerülhetne, miközben Elon Musk a szavazati jogok többi 80%-ával továbbra is megőrizné irányítását. A konstrukció alapján Musk vagyona a SpaceX-ben és a Tesla-ban meglévő részesedései miatt akár az 1000 milliárd dolláros szintet is átlépheti. A vállalat ugyanakkor 2025-ben veszteséges volt, főként a Starship fejlesztési költségei miatt, miközben bevételeinek jelentős részét a Starlink műholdas internetes szolgáltatás adja. Folytatódik Donald Trump vámháborúja, de az új lépés inkább a korábbi vámok fenntartásáról szól. Az Európai Uniót és Kanadát 10%-os vámtétel érintheti, miközben más országokra ennél magasabb kulcsok is vonatkozhatnak. Magyarországot külön szabály nem érinteni, uniós tagállamként ugyanabba a keretrendszerbe tartozik, mint a többi EU-s ország. Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallják.
5: Ahogy korábban, úgy most sem számítunk arra, hogy bármi változás történjen, mert nyilvánvalóan azon exportáló cégek számára, akiknek az Egyesült Államok egy fontos felvőpiac, hát ők már kénytelenek voltak alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy a nehezén már talán túl lehetünk, mert azért az Egyesült Államok és az EU között kötetett megállapodás, bár Trumpról van szó, tehát bármikor bármi változhat, de alapvetően itt valamiféle kiszámíthatóság már van a rendszerben, így, hogy megvan a keretmegállapodás, tehát ebből a szempontból más nem, akkor azzal már lehet számolni ezen exportőröknek itthon, hogy milyen keretrendszerben, milyen szabályokkal, milyen vámtételekkel kell szembesülni, és akkor ehhez mérten lehet majd a hatékonyságot javítani, a költségeket csökkenteni, az árazást befolyásolni, de mondom, ebben ez változást alapvetően nem hoz számunkra sem.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani, a nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. A vonalban pedig itt van velünk Szájfó Omár, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És amiről beszélgetünk, ez az Amerika kontra Irán helyzet. Ugye most a legfrissebb hírek szerint újra lőni kezdte egymást Irán és az Egyesült Államok, és közben a felek tájékoztatása, legalábbis az amerikai elnök tájékoztatása szerint folytatódnak a béketárgyalások, és már közel a megállapodás. Mit lehet tudni ehhez képest a valóságról?
2: Az Egyesült Államok és Irán április 8-án kötött tűzszünetet, ami elméletileg csak 2 hétre szólt volna, ahhoz képest egészen máig tartja magát, ahogy ön is mondta, kisebb-nagyobb kihágásokkal, tehát 10 esetben bizonyítottan volt megsértése ennek a tűzszünetnek. De itt a tűzszünet elsősorban egy politikai döntés, nem feltétlenül katonai. Tehát jelenleg a felek arra törekednek, hogy legyen egy hivatalos 60 napos tűzszünet is, amikor is aztán megindulhatnának a tárgyalások. Elsősorban a Hormuzi szoros kapcsán. A Hormuzi szoros blokkádjának a feloldása alapvetően most prioritást jelent mind a két fél számára. Az Egyesült Államok természetesen az atomprogram körül is tárgyalna. Ez ettől azonban Irán egyelőre elzárkózik, azt mondja, hogy először rendezzék a többi dolgot, majd aztán 30-60 nap után, vagy valamikor a távoli jövőben térjenek vissza az atomkérdésre.
1: Pont az atomprogrammal, illetve az atomkérdéssel kapcsolatban szerettem volna kérdezni, hogy az elmúlt napokban egy olyan megoldásról is olvastam, ezt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője vetette fel, hogy esetleg Kazaksztán közreműködésével le lehetne tárolni ezt a bizonyos dúsított urániumot, mert hogy Kazaksztánban vannak olyan kifejezetten erre a célra épült tároló egységek, amelyek egyébként a nukleáris energia békés felhasználásához biztosítanak hátteret, és hogy alapvetően ott elférne egy ilyen mennyiségű, illetve ilyen jellemzőkkel bíró anyag. Nagyon ragaszkodnak az irániak ehhez? Ez egyfajta biztosíték nekik?
2: Az irániak ahhoz a narratívájukhoz ragaszkodnak elsősorban, hogy itt nem katonai célú urándúsításról van szó, hanem egy alapvetően békés célú programról. Itt nemzeti szuverenitási kérdésekre is hivatkoznak, hiszen ha más országoknak lehet békés célú atom vagy urán felhasználása, akkor nekik miért ne lehetne? Itt alapvetően egy bizalmi kérdésről van szó. Az Egyesült Államok nem bízik abban, illetve Izrael sem bízik abban, hogy Irán békés célból fejlesztene uránt, vagy sűrítene uránt. Jelenleg egyébként nem tudjuk, hogy hogy áll az iráni atomprogram. Tehát 2019-ben, mikor Donald Trump felmondta az atomalkut Iránnal, azóta gyakorlatilag nem léptek be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a megfigyelői az iráni létesítményekbe. Itt gyakorlatilag folyamatosan felmerül a kérdés, hogy hogy áll az atomprogram, van-e Iránnak már kellő sűrűségű urána, 60%-nál sűrűbb urána, amivel adott esetben már közelebb állna a fegyverfejlesztéshez. Az látszik, hogy itt most egyelőre politikai síkon megy ez a vita, nem feltétlenül szakmai síkon. Tehát amikor éppen közelebb kerülnénk a megállapodáshoz Donald Trump és az iráni vezetés között, akkor jellemzően megérkeznek azok a hírek a sajtóban, hogy hát Irán nagyon veszélyes és nagyon közel áll ahhoz, hogy atomfegyvere legyen, amikor éppen nincs kilátásban megállapodás, akkor elhalkulnak ezek a vélemények. Más országok is jelentkeztek már közvetítésre, nem csak Kazasztán, itt beszélhetünk Oroszországról, Törökországról, de Irán részéről egyelőre nem jelenti alkunak a tárgyát az atomprogram.
1: Ugye azt is tudjuk, hogy Iránban, ugye Bushehr-nél a gyakorlatilag a tengerparton épült, illetve épül a Rosszatom kivitelezésében egy atomerőmű, ha jól tudom, akkor talán ennek már 2 blokkja az részben vagy egészben működik is. Ez a létesítmény, ennek a létesítménynek várhatóan mi lesz a sorsa a jövőben, tehát ezt tovább építhetik majd az oroszok nyilván egy tartósnak tűnő béke megállapodás után?
2: Az iráni cél mindenképpen az, hogy folytassák az építkezést, és egyébként is kibővítsék a kapacitásaikat. Egyelőre azonban külső szemlélőként nehéz megmondani, hogy milyen állapotban van az iráni atomprogram, hiszen ne felejtsük el, hogy a tavalyi háború során Izrael alapvetően lebombázta ezeket a létesítményeket részlegesen amerikai segítséggel. Tehát itt valójában csak az iráni vezetés az, amely tudja, illetve egyes nyugati szakszolgálatok feltételezhetően, hogy most mennyire van visszavetve az iráni atomprogram. Az biztos, hogy Iránnak alapvetően kellene gazdaságilag is az atomprogram, hiszen ebben az esetben valamelyest a hőerőműveit mentesíteni tudná. A jelenleg 130 hőerőmű működik Iránban, jellemzően gázzal, kisebb mértékben olajjal, ez a gáz és ez az olaj pedig exportra is mehetne. A jelenlegi iráni gazdaságra alapvetően ráférne ez a bevétel, de tegyük hozzá, hogy ez nem akkora bevétel,

0: Minden bizonnyal igen. Tehát itt az iráni gazdaság, mezőgazdaság meglehetősen nagy helyzetben van. Ahogy ön is mondta, tavaly közel 20 tartományban nem esett eső, Teheránban csak pár milliméter. Itt azért egyébként is súlyos strukturális problémák vannak a gazdasággal, tehát 79 óta az iráni gazdaság a szankciókat is nyög. Most a Hormuzi szorosnak a dupla blokkádjával, hiszen egyik irányból az irániak blokkolják a nemzetközi forgalmat, másik irányból pedig az amerikaiak blokkolják az iráni kikötőkbe ki- és beirányuló forgalmat. Tehát ebben a helyzetben pedig halmozottabban jelenik meg ez a probléma, hiszen Iránnak az élelmiszer importjának jelentős része a Hormuzi szoroson átérkezett. A háború kezdete óta az élelmiszerárak gyakorlatilag megduplázódtak Iránban, ez pedig a rossz klimatikus helyzet mellett kifejezetten megterheli az iráni lakosságot.
1: Arról is olvashattunk, illetve olvasunk, hogy Irán ugye több alkalommal támadta az öbölmenti országokat, gyakorlatilag a saját szomszédait, ugye azzal vádolva őket, hogy az iráni álláspont szerint túlszorosan együttműködnek az Egyesült Államokkal. Maradtak még barátai Teheránnak a térségben, ha egyáltalán voltak ilyenek?
0: A legtöbb arab ország egyébként is fenntartásokkal kezelte Iránt, hiszen az 1979-es irán-iszlám forradalom óta a különböző arab országoknak síta kisebbségei, illetve valahol többségei, például Irakban vagy Bahreinben többségein keresztül, Irán végső soron beleszól ezeknek az országoknak a belpolitikájába, és megkérdőjelezi az aktuális monarchiáknak a legitimitását. Tehát ilyen szempontból az arab országok egyébként sem teljes mértékben szimpatizáltak Iránnal. Tegyük hozzá, hogy a viszonyuk azért országonként változik, például Katar, amely a föld egyik legnagyobb tengeri gázmezőjén osztozik Iránnal, szükségszerűen barátságra van kárhoztatva a Teheránnal. Tehát bármi történik, ők úgyis a megállapodásra fognak törekedni. Az Egyesült Arab Emírségeknek másabb a pozíciója, ő sokkal inkább támogatják a jelenlegi amerikai-izraeli háborút, de azzal minden ország tisztában van, hogy végső soron együtt kell élniük Iránnal. És mindegyik arab ország tisztában van azzal, hogy egy háborúban kivéreztetett, megvadult iráni vezetés az ő biztonsági érdekeiket sem szolgálja. Ezzel együtt az arab országok azzal is tisztában vannak, hogy a védelmüket elsősorban az amerikai jelenlét adja a térségben, és például az Egyesült Arab Emírségek ennél tovább lépett az ő védelmüket, légvédelmüket, gyakorlatilag most már az izraeli vaskupola rendszer látja el, ami kellő garanciát ad arra, hogy egy támadást vissza tudjanak verni.
1: A térségben ugye az egyik nagyon erős szereplő Szaúd-Arábia, ők hogy viszonyulnak ehhez a konfliktushoz?
0: Szaúd-Arábia és Irán hagyományosan riválisai egymásnak. Szaúd-Arábia azonban tisztában van azzal, hogy az energetikai és az olajinfrastruktúrája meglehetősen sérülékeny. Tehát Szaúd-Arábia, hogyha a szívére kellene tenni a kezét, nagy azt mondaná, hogy nagyon szeretné, hogy Irán ebben a formájában ne legyen ott a szomszédságában, és támogatná az amerikaiaknak az akcióját. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy ha eszkalálódna ez a konfliktus, akkor alapvetően az ő energetikai infrastruktúrája kerülne tűz alá. Szaúd-Arábiának hozzávetőleg 1400 kilométernyi olyan olajvezetéke van, ami a Vörös-tengerre vezeti ki az olajat. Ezzel meg tudják kerülni a Hormuzi szorost. Amennyiben a helyzet eszkalálódna, akkor például ezt a vezetéket is támadás érhetné, így a szaúdi olajexport jelentősen lecsökkenne, már pedig így is csökkent hozzávetőleg 40%-kal a háború kezdete óta. Tehát Szaúd-Arábia itt inkább kivár, és azt reméli, hogy minél hamarabb elül a por.
1: Hogyha a jelenlegénél is jobban eldurvul a helyzet, mennyire lenne esélye egy szárazföldi háborúban az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek Iránnal szemben?
0: Gyakorlatilag nem lenne esélye. Tehát ne felejtjük el, hogy azért Irakban is beleragadt az Egyesült Államok, pedig Irak alapvetően egy könnyebb terep, mint Irán, amely végső soron hegyvidékekből áll, mert sokkal nagyobb. Nem véletlen az, hogy az Egyesült Államok és Izrael alapvetően a légifölényükből építkezik, és gyakorlatilag a levegőből vívja ezt a háborút. Hogyha megindulna egyfajta szárazföldi offenzíva, akkor az szükségszerűen olyan áldozatokkal járna, amit egyik országnak a vezetősége sem szeretne a közvéleménye elé tárni, különösen mondjuk az Egyesült Államok a félidő

0: választásokhoz közeledve. Itt gondoljunk arra, hogy az Egyesült Államok még attól is vonakodik, hogy Harcs szigetét fizikailag elfoglalja, amely az egyik legnagyobb energetikai elosztója Iránnak. Ez itt egy kicsi sziget lenne, tehát végső soron az Egyesült Államok ezt meg tudná tenni, de pusztán azzal, hogy ők partra szállnak, és fizikailag ott jelen vannak egy iráni területen, már kitennék magukat a támadásnak, és szükségszerűen veszteségeket kellene elkönyvelniük. Tehát úgy látszik, hogy ez a háború a levegőben fog folytatódni, amennyiben folytatódik.
1: Iránban belpolitikailag most milyen a helyzet, arról mit lehet tudni esetleg, hogy mekkora a támogatottsága a rezsimnek, illetve hogy hozzájutnak-e a külvilág friss híreihez az ott élők?
0: Iránban részlegesen feloltották az internet tilalmat, így gyakorlatilag most már érkeznek hírek a közösségi média irányából is, tehát ne felejtsük el, hogy a háború kezdetén gyakorlatilag lelőtték az internetet Iránban, pontosabban a saját belső internetük maradt csak meg. Az egészen biztos, hogy a rezsimnek van ellenzéke, vannak ellenzői, de nagyon halkak. Most különösen azért, mert a tavaly decemberben kezdődő tiltakozást követően gyakorlatilag a forradalmi gárda és a hozzákötődő Baszics nevű félkatonai szervezet szétverte a tüntetéseket. Itt ezrek tűntek el, haltak meg, tehát végső soron a tiltakozó kedv az most meglehetősen alábbhagyott, jelenleg pedig az ország háború alatt áll, tehát a mostani helyzetben alapvetően az irániak a védekező háborút támogatják. Az más kérdés, hogy nem feltétlenül szimpatizál mindenki a rezsimmel. Amit egészen biztosan tudni lehet, az, hogy az iráni lakosságnak legalább harmada támogatója a rezsimnek, ezek az emberek jellemzően a konzervatív vidéki lakosságot jelentik. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az iráni hatalom átrendeződött a háború kezdete óta, tehát korábban a forradalmi gárda állt az elnöknek a szolgálatában, vagy bocsánat, a legfőbb vezetőnek, Khamenei ajatollahnak a szolgálatában. Khamenei ajatollahot gyakorlatilag likvidálták, az ő fia került az utódjába, aki egyedül annak köszönheti a pozícióját, hogy a forradalmi gárda őt támogatta. Tehát ha le akarjuk egyszerűsíteni, azt mondhatjuk, hogy korábban a legfőbb vezetőnek volt egy forradalmi gárdája, most a forradalmi gárdának van egy legfőbb vezetője. Ilyen módon a hatalmi erőviszonyok átrendeződtek, most a Khamenei egy találatban megsebesült, nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, amit tudunk, hogy Ahmed Vahidin a forradalmi gárda vezetőjén keresztül kommunikál a külvilággal, ami jól mutatja, hogy valójában kitartja a kezében most a gyeplőt.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben önök Szájfa Omárt hallották, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetőjét. Minden jót kívánunk önnek, viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!
2: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt továbbra is forgalmi akadályra kell számítani a 18. kerületben, a Rádai Gedeon utcában, a Nefelejts utca előtt, a Lőrinci temetőnél. 11 óráig nem közlekedik rendezvény miatt a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között. A 15-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Várhatóan délután 3 óráig kertészek okozhatnak szakaszonként sávlezárást a Hungária körgyűrűn mindkét irányban, az Üllői út és a Kerepesi út között, s holnap is ugyanígy reggel 7 órától 12 óráig. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú Zsák utca lett a Kálvária tér. A Gyömrői úton kifelé mára lezárták a külső sávot a Sajó utca után, mert útburkolatot javítanak. Demonstráció miatt lezárják délután 6 órától várhatóan este 8:30-ig Zuglóban a Tököli utat, a Szabó József utcánál az érintett útszakaszon a BKK járatokat engedik majd csak át. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 2026. június 4-e van, csütörtök reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1920-ban ezen a napon Versailles-ban, a Nagy Trianon palotában aláírták az első világháborút, Magyarország számára végleg lezáró és területének mintegy kétharmadát elcsatoló trianoni békeszerződést. Az akkori magyar közvélemény természetesen ezt rendkívüli felháborodással fogadta, és gyakorlatilag egyetlen párt volt, amely nem tartotta fontosnak a területi revíziót, ez a bizonyos kommunisták magyarországi pártja különböző formáiban. Az összes többinél ez evidencia volt. Hát több mint 100 évvel ezelőtt történt ez a sajnálatos esemény. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 3,6%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom áprilisban az egy évvel korábbihoz képest, ugyanakkor 1,2%-kal elmaradt a márciusi szinttől a KSH adatai szerint.
4: A növekedést főként az üzemanyag és a nem élelmiszer kiskereskedelem húzta, míg az élelmiszerbortok forgalma mérsékeltebben bővült, egyes szaküzletekben pedig visszaesés is volt. A teljes kiskereskedelem volumene az év első 4 hónapjában 4,8%-os bővülést mutatott.
3: Egyre több elemző számít arra, hogy a magyar költségvetési hiány idén meghaladhatja az eredetileg kitűzött célt, ugyanakkor egyelőre sok a bizonytalanság a büdzsét tényleges állapotával kapcsolatban.
4: Az első 4 havi adatok alapján nehéznek tűnik az 5%-os hiánycél teljesítése, de az új kormány várható lépéseiről még nincs pontos kép. A KNTH vezető elemzőjét, Németh Dávidot kérdeztük.
5: nagy a valószínűsége, hogy 6% fölötti hiány lesz 2026-ban. Itt azért hitelminősítők is megszólaltak az elmúlt időszakban. Az OECD-nek is volt publikációja, rendre 6% fölötti költségvetési hiányokkal kalkulálnak ők is 2026-ra. Úgyhogy azért ebbe úgy tűnik, hogy van egy ilyen konszenzusszerűség, hogy 6%-ot meghaladható lehet a hiány 2026-ban, illetve hát a kormányzat részéről azért voltak ilyen jelzések, hogy akár 6,8% is lehet.
3: Az építőipari szereplők és a hatóságok összehangolt fellépését sürgeti az EVOSZ a biztonságos aszbeszt mentesítés érdekében.
4: A szakszövetség szerint a szakszerűtlen bontás súlyos egészségügyi és környezeti kockázatot jelent, ezért szigorú ellenőrzést, megfelelő védőfelszerelések használatát és a veszélyes hulladék nyomon követését tartják szükségesnek. Az EVOSZ hangsúlyozza, az aszbesztet tartalmazó építmények önmagukban nem veszélyesek, a kockázat a bontás során jelentkezik, a teljes mentesítés pedig várhatóan több évig tart majd.
3: A 12 amerikai körzet többségében gyorsult az infláció az Egyesült Államokban a Fed béskönyve szerint.
4: Az elmúlt hónapokban enyhén vagy mérsékelten nőtt a gazdasági aktivitás, miközben a legtöbb körzetben gyorsult a pénzromlás üteme is. A jelentés alapján az árnyomást részben az energiaárak emelkedése fűtötte, amelyet a közel-keleti konfliktus is befolyásolt. A fogyasztás vegyesen alakult, a magasabb jövedelmű háztartások stabilabbak maradtak, míg az alacsonyabb jövedelműek egyre nagyobb pénzügyi nyomás alatt állnak. A foglalkoztatás összességében stagnált, a bérek pedig csak mérsékelten az inflációhoz hasonló ütemben emelkedtek.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
3: Nézzük, mi történik 0,1%-os erősödés mellett a BUX 135.098 ponton áll, a részvénypiac forgalma pedig 5 perccel nyitás után már átlépte a 500 milliárd forintot. A MOL 0,2%-os pluszban 3.994 forinton, az OTP szintén 0,2%-kal erősödött 41.170 forintig. A Richter 0,6%-kal került feljebb, és most 12.070 forinton áll, a Magyar Telekom 0,6%-os mínuszban 2.680 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin, amiről még nem beszéltünk ma, 0,3%-kal csökken, 63.850 dolláron és 46 centen áll, az Ethereumot 1,6%-os mínuszban 1.781 dolláron és 27 centen jegyzik. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 355 forintba és 34 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 306 forintot és 4 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 76 fillért kérnek. Nézzük, hogy hogy zárt Ázsia, illetve a tokiói Nikkei, amely 1,4%-kal csökkent a nap végére. A Hongkong 1,5%-kal, a Shanghai Composite 0,6%-kal korrigál lefelé, Szingapur 1%-kal esik, az indiai Sensex minimális erősödésben 0,1%-os pluszban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 95 dollár 24 centért jegyezhető 0,8%-os csökkenés mellett, a Brent jegyzési ára szintén 0,8%-kal került lejjebb, de még mindig 100 dollár alatt 96 dollár 99 centen. 0,7%-kal erősödött az arany, unciánként 4495 dollárnál és 90 centnél jár a kurzus. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Izrael és Libanon megállapodott a korábban létrejött tűzszünet végrehajtásáról, ezt közölte az amerikai külügyminisztérium.
4: A washingtoni egyezmény értelmében a fegyvernyugvás feltétele, hogy a Hezbollah beszüntesse a harcot és erői visszavonuljanak a Litáni folyótól északra.
3: Szerbia és Montenegró kölcsönös belépési korlátozásokat vezetett be egymás állampolgáraival szemben, miután a montenegrói hatóságok korábban nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva visszafordítottak több szerb utast a Tivati reptérről.
4: A szerb sajtó szerint erre válaszul szerda estétől több határátkelőn is feltartóztatták a montenegrói állampolgárokat, és átmeneti torlódások alakultak ki a határon. A feszültség hátterében az EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó körüli biztonsági intézkedések, valamint hírszerzési figyelmeztetések állnak, amelyek szerint a térségben fokozott kockázat és szervezett csoportok tevékenysége is jelen lehet.
3: Az Európai Unió megkezdte az első csatlakozási tárgyalási klaszter előkészítését Ukrajnával és Moldovával, miután megkapta minden tagállam támogatását a lépéshez.
4: A cél, hogy a jogállamiságot, igazságszolgáltatást és közigazgatást érintő fejezeteket már június közepén hivatalosan megnyissák. A csatlakozási tárgyalások több klaszterre és fejezetre tagolódnak, és várhatóan hosszú, akár évtizedes folyamatot jelentenek, amelyek lezárása még nem garantált.
3: Felfüggesztik a Visa és a Mastercard bankkártyás fizetéseit Kubában.
4: Június 6-tól már nem lehet majd ilyen plasztikokkal fizetni, miután a tranzakciókat lebonyolító külföldi bank megszakítja az együttműködést a kubai pénzügyi szolgáltatóval az amerikai szankciók miatt. A változás következtében Kuba nem tud majd nemzetközi kártyarendszereken keresztül fizetéseket fogadni. Ugyanakkor a készpénzes tranzakciók, valamint az orosz MIR és a kínai UnionPay kártyák továbbra is használhatók maradnak.
3: A hormuzi szoros körüli bizonytalanság továbbra is nyomás alatt tartja az olajpiacot.
4: A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint nem fordulatról, hanem egy elhúzódó ellátási feszültségről van szó, amelyet a közel-keleti konfliktus és a stratégiai készletek apadása okoz. Grád Ottót hallják.
6: Nem csak cseppfolyós szénhidrogén, tehát kőolaj és kőolajtermék, hanem sajnos a cseppfolyós földgáz is hiányos a piacon, köszönhetően a szoros lezárásának. Ezeknek a hatása gyakorlatilag változatlan, a fellépett fizikai hiányt pedig a szoros lezárását követően gyakorlatilag mind több fejlett ország a meglevő stratégiai készleteinek részleges vagy akár teljes felhasználásával próbálta kompenzálni, tehát amikor arról beszélünk, hogy kritikus szinten vannak a tartalékok, annak elsődleges oka az, hogy sajnos a stratégiai kőolaj és kőolajtermék készletek is jelentősen alacsonyabb szinten vannak ma, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, vagy akár 3-4 hónappal ezelőtt.
3: Folytatódik Donald Trump vámháborúja, de az új lépés inkább a korábbi vámok fenntartásáról szól.
4: Az Európai Uniót és Kanadát 10%-os vámtétel érintheti, miközben más országokra ennél magasabb kulcsok is vonatkozhatnak. Magyarországot külön szabály nem érintené, uniós tagállamként ugyanabba a keretrendszerbe tartozik, mint a többi EU-s ország. Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallják.
7: Ahogy korábban, úgy most sem számítunk arra, hogy bármi változás történjen, mert nyilvánvalóan azon exportáló cégek számára, akiknek az Egyesült Államok egy fontos felvőpiac, hát ők már kénytelenek voltak alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy a nehezén már talán túl lehetünk, mert azért az Egyesült Államok és az EU között köttetett megállapodás, bár Trumpról van szó, tehát bármikor bármi változhat, de alapvetően itt valamiféle kiszámíthatóság már van a rendszerben, így, hogy megvan a keretmegállapodás, tehát ebből a szempontból másnem akkor azzal már lehet számolni ezen exportőröknek itthon, hogy milyen keretrendszerben, milyen szabályokkal, milyen vámtételekkel kell szembesülni, és akkor ehhez mérten lehet majd a hatékonyságot javítani, a költségeket csökkentni, az árazást befolyásolni, de mondom ebben ez változást alapvetően nem hoz számunkra sem.
3: Idehaza Szulák Andrea több mint 4 évtizedes pályáját foglalja össze a Margit szigeti szabadtéri színpadon.
4: Az énekesnő június 6-ai szombati koncertje személyes mérföldkövekre, fontos dalokra és pályatársakra épül. Az esten vendégként fellép Wolf Katit, Karamel és Verép Tamás is, akiket Szulák Andrea szakmailag és emberileg is közel érez magához. Szulák Andreát hallják arról, hogy mely dalokat adja elő a szombati koncertjén.
8: Viccesen úgy szoktam fogalmazni, hogy mindegyiket, ami rajtam számon kérhető. Tehát lesz benne pop, siker, filmsláger, musical, egy nagyon hangyányi jazz. Tehát igyekeztem azt a fajta Szulák Andreát reprezentálni, aki ilyen kalandor, mint én. Nem szeretnék spoilerezni, de mondjuk, ha annyit mondok, hogy az oroszlán király is elhangzik, akkor azért már mondtam bele valamit, hiszen a koncertnek is ez a címe, hogy az élet az úr.
0: Időjárás jelentés.
4: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Alapvetően napos csapadékmentes időre lehet számítani, a nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A világ első Arina Sabalenka szettelőnye ellenére kiesett az orosz Diana Schneiderrel szemben a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének negyeddöntőjében. A meccs 2 óra 14 percen át tartott. Schneider a torna meglepetés emberével a selejtezőből indult, lengyel Maja Hvalinskával találkozik az elődöntőben. A bemaradó Debrecen győzelemmel zárta a férfi vízilabda OB1 alsóházi pontvadászatát. A Civis városi csapat fölényes 24-es diadalt aratott az utolsó helyen búcsúzó Elte Beac vendégeként.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
9: That's right.

0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: 4:10 múlt 2 perccel, a vonalban pedig itt van velünk Rigó Gábor, a Gránit alapkezelő portfólió menedzsere. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt, én is üdvözlöm a hallgatókat!
1: Itthon friss kiskereskedelmi adatunk van, mit tudunk kiolvasni a részletekből?
2: Igen, itt az áprilisi kiskereskedelmi forgalom a havi alapon 1,2%-kal mérséklődött, míg éves összevetésben 3,6%-kal nőtt. Ez azért a márciusi nagyon erős adat, amikor havi alapon 1,8%-kal nőtt, illetve összességében is egész évre vetítve is 8,1%-kal nőtt. Ezután nem volt olyan meglepő, hogy egy kisebb visszaesés következett be itt a kiskereskedelmi forgalomban. Ugyebár itt nagyon nagy része volt a márciusi kiugró adatnak a választáshoz kapcsolódó juttatások és az azoknak való elköltése, gondolok itt a fegyverpénzre, illetve a 14. havi nyugdíjra, de azért így ezen nem volt meglepő annyira ez az áprilisi visszaesés. Ami érdekes talán az az, hogy áprilisban is jelen van még egy kicsit az üzemanyagok pánikvásárlása itt az iráni háború következtében, de annyira már nem nagy súly, ugyebár az előző hónapban ez is több mint 20%-kal nőtt éves alapon, de ez azért most ebben a hónapban már csak 9%-kal nőtt éves alapon, és talán amit fontos kiemelni, hogy itt a nem élelmiszer területen van egy elég nagy bővülés, ami azt jelenti, hogy azért az emberek elkezdtek egy picit költeni, és itt a háború miatti félelmek, illetve ez a további bizonytalanság, ez egy kicsit kezd talán feloldódni, ami összességében azért jót tett a magyar gazdaságnak. Itt például a bútor és műszaki cikkek azok 4,6%-os forgalombővülést produkáltak, és talán összességében elmondható, hogyha a következő hónapokban az a várt reálbérnövekedés az fennmarad, amit itt az elemzők várnak, akkor ha nem is a márciusi kiugró szinten, ezzel az áprilisi szolidabb szinten könnyen fennmaradhat a kiskereskedelmi forgalom növekedése, és akkor a fogyasztás az várhatóan a második negyedévben, illetve a további negyedévekben is felfelé fogja húzni a GDP-t, még ha nem is olyan kiugró mértékben, mint az első negyedévben tette ezt.
1: Az Egyesült Államokból pedig munkaerőpiaci adatokat várunk. Van valami olyan, amire számítanak az elemzők?
2: Igen, itt ugyebár az elmúlt időszakban elkezdődött az amerikai munkaerőpiacon egy kicsit növekedni a munkanélküliek száma. Ugyebár a legfontosabb adat a non-farm payroll adat az majd holnap fog kijönni, de a munkanélküli segélyekért újonnan benyújtók száma, az pedig ma fog kijönni, ami ugyanúgy egy nagyon fontos hír, vagy egy nagyon fontos információ a májusi hónapra. Itt az elemzők ezt 215 ezer főt várnak, ez egyébként a mostani szinten ilyen átlagos, az előző hónapban is ennyi volt. És itt nagyon nagy kérdés, hogy az esetlegesen elhúzódó iráni konfliktus, az abból eredő ellátásláncbeli problémák, a magasabb üzemanyagár, az itt egyébként a munkaerőpiacon hogy fog lecsapódni, illetve ez majd meg fogja határozni a Fednek, akinek ez az egyik mandátuma, hogy a munkaerőpiacot is életben tartsa a működését, mert hogyha egy picit az előzőeknél nagyobb mértékben elkezd romlani az amerikai munkaerőpiac, akkor a Fednek nem lesz lehetősége a kamat emelésére, de akár a kamat tartására sem, és bekövetkezhet a Trump által már nagyon régóta várt kamatvágási periódus Amerikában.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben önök Rigó Gábort, a Gránit alapkezelő portfólió menedzserét hallották. Nagyon szép napot kívánunk neked, szervusz Gábor!
2: Köszönöm szépen, viszontlátásra!
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: Reggeli Monitor.
1: Mintegy 3000 éves kincset találtak Romániában, Bukarest közelében. A lelet együttes 3 arany nyakperecből, vaskerekekből, 2 kis baltából és egy bronzkarkötőből áll. A szakértők úgy vélik, hogy a tárgyak akár a térség bronz és vaskori történetét is átírják. Alig 25 cm-es mélységben először kisebb vaskerekek bukkantak elő, ezek egy sűrű tárgycsoportot vettek körül. A leletek között 3 arany spirál is előkerült. A tárgyak a Prahovai Történeti és Régészeti Múzeumba kerültek, itt kezdődött meg a részletes elemzésük. A leletek látszólag több korszakból származnak, elképzelhető, hogy a tárgyakat évszázadokkal eltérő időpontban készítették, de az sem kizárt, hogy a hasonló leletek eddigi datálását kell újra gondolni. A lelőhelyet további vizsgálatokra jelölték ki, a szakértők abban bíznak, hogy a környéken település, temető vagy valamilyen szent hely nyomaira bukkanhatnak.
0: Ez a Reggeli Monitor!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 1917-ben sok minden történt a világban, például akkor győzött a nagy októberi szocialista forradalom, de június 4-én ezt az akkor élők még nem tudták, viszont az Egyesült Államokban a Columbia Egyetemen ezen a napon adták át, 1917. június 4-én első alkalommal a Pulitzer díjat, amelyet Pulitzer József magyar születésű amerikai újságíró alapított. Nyilván ez elsősorban nekünk fontos, akik a sajtó munkatársai vagyunk, hogyha mondhatjuk ezt ilyen nagyképű kifejezéssel, de kétségtelen, hogy ez a díj egyelőre a több mint 100 éves története alatt hát elég sok minden túlélt, és még most is rangot jelent, hogyha valaki vagy akár egy teljes szerkesztőség részesül egy ilyen elismerésben. A hírek következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n, 9:50 múlt egy perccel a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Izrael és Libanon megállapodott a korábban létrejött tűzszünet végrehajtásáról, ezt közölte az amerikai külügyminisztérium.
3: A washingtoni egyezmény értelmében a fegyvernyugvás feltétele, hogy a Hezbollah beszüntesse a harcot és erői visszavonuljanak a Litáni folyótól északra.
2: Szerbia és Montenegro kölcsönös belépési korlátozásokat vezetett be egymás állampolgáraival szemben, miután a montenegrói hatóságok korábban nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva visszafordítottak több szerb utast a Tivati reptérről.
3: A szerb sajtó szerint erre válaszul szerda estétől több határátkelőn is feltartóztatták a montenegrói állampolgárokat, és átmeneti torlódások alakultak ki a határon. A feszültség hátterében az EU-Nyugat-Balkán csúcs találkozó körüli biztonsági intézkedések, valamint hírszerzési figyelmeztetések állnak, amelyek szerint a térségben fokozott kockázat és szervezett csoportok tevékenysége is jelen lehet.
2: Az orosz hadsereg éjszaka csak nem 300 drónnal és egy ballisztikus rakétával támadott ukrajnai célpontokat az ukrán légierő közlése szerint.
3: A légvédelem a drónok többségét elfogta, de több találat is bekövetkezett, amelyekben civil áldozatok és sebesültek is vannak, valamint lakóházak és infrastrukturális létesítmények sérültek. A leginkább érintett térségekben, köztük Herszonban, Dnipropetrovsk megyében és Szumi térségében halálos áldozatokról, tüzekről és áramszünetekről számoltak be a hatóságok.
2: Ma szavaz a szlovén parlament Janez Janša negyedik kormányáról, amely jóváhagyás esetén az ország 16. önálló kabinetje lesz, és az első, amelyet kizárólag jobb közép pártok alkotnak.
3: A reggeli vitát követően a képviselők döntenek a kormányról, majd az új miniszterek esküt tesznek, és a kabinet megkezdi működését. Az ellenzék közben attól tart, hogy az új kabinet visszafordíthatja az előző kormány reformjait.
2: 3,6%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom áprilisban idehaza az egy évvel korábbihoz képest, ugyanakkor 1,2%-kal elmaradt a márciusi szinttől a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.
3: A növekedést főként az üzemanyag és a nem élelmiszer kiskereskedelem húzta, még az élelmiszerboltok forgalma mérsékeltebben bővült, egy-egy szaküzletekben pedig visszaesés volt. A teljes kiskereskedelem volumene az év első négy hónapjában 4,8%-os bővülést mutatott.
2: Az euró bevezetés motiválhatja a forint erősödését a K&H vezető elemzője szerint.
3: Németh Dávid úgy látja, az elmúlt másfél hónapban egyértelműen népszerű eszközzé vált a magyar deviza, egyre több külföldi befektető is vásárolja rövid távra. Az elemző szerint az uniós pénzek érkezése is lendít az árfolyamon, de lényegesen kisebb mértékben.
4: Az euró bevezetés a nagyobb sunk. Ezt abból gondolom, hogy legutóbb, amikor Ursula von der Leyennel Magyar Péter ugye tartotta a közös sajtótájékoztatót, és bemondták, hogy akkor az Európai Uniós forrásoknál van egy politikai megállapodás, a felszabadítás állnak a pénzekről. Nem tudott olyan nagyon nagyot erősödni már a forint, tehát 355 volt előtte, és lement mondjuk 353-40 fillérig. félig vagy 50 félérek, tehát nem volt egy nagyon markáns erősödés már ezt követően, úgyhogy vagy már teljesen beáraszta a piac, vagy inkább itt az eurós csatlakozási pálya, meg ez a várakozás az, ami nagyon fűti ezt a forint erősödő pályát.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os erősödés mellett 135.244 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti az 1,3 milliárd forintot 35 perccel nyitás után. 1%-kal erősödik a MOL 4.024 forinton áll, az OTP 4,1%-kal került feljebb 41.220 forintra, a Richter 2,1%-os pluszban 12.020 forinton, egyedül a Magyar Telekom árválkodik a negatív tartományban 2.674 forinton 9,1%-os csökkenés mellett. A Masterplast 2.750 forinton stagnál, a Forage 0,5%-os erősödésben 2.294 forinton. A Rába 2600 forinton stagnál, az Opus 1,1%-kal jött feljebb 375 forintra. Nézzük, hogy mi a helyzet Európában, ahol egyelőre úgy tűnik, hogy vegyes a hangulat, abban a tekintetben, hogy kissé emelkednek a mutatók, de emelkednek. A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 4/10, a párizsi CAC 40 0,5%-os pluszban. A madridi IBEX 8,1%-kal került feljebb, a milánói tőzsde indexe pedig 2,1%-kal áll a pozitív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
2: Tisztelettel jelentem, hogy itt a Váci úton a 13. kerületben kezd magához térni a nyár, mert hogy kisütött a nap. Nézzük, hogy mi a helyzet a hazai álló és folyóvizeknél. Ahogy haladunk délre, úgy lesz egyre melegebb. A Duna ugyanis Esztergomnál 20 fokos, Mohácsnál már 22. Lehet, hogy érdemes leúszni. Aztán a Tisza, a Tiszabecsnél 18, Szegednél pedig már 23 fokos. A tavak közül a Balaton 21, a Velencei tó 22 fokos, és ez a 22 fok egyelőre úgy néz ki, kitartóan jelentkezik a Tiszató és a Szelédító vize is. Ezen a hőmérsékleti értéken mozog most.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Egyre több elemző számít arra, hogy a magyar költségvetési hiány idén meghaladhatja az eredetileg kitűzött célt, ugyanakkor sok a bizonytalanság a büdzsé tényleges állapotával kapcsolatban. Közben a forint tovább erősödik, amint a KDH vezető elemzője szerint egyre inkább az euróbevezetés lehetősége és az uniós forrásokkal kapcsolatos várakozások támogatnak. Hogy mire számíthat a magyar gazdaság és a költségvetés a következő hónapokban, erről kérdezte Németh Dávidot Szajlai Csaba Napvendége című műsorunkban.
0: Reggeli monitor.
2: Szükséges-e költségvetési kiigazítás, esetleg pótköltségvetés intézménye?
3: Viszonylag még azért keveset tudunk a 2026-os költségvetésről, hogy az új kormány az milyen állapotba veszi át. Ugye egyelőre az első 4 havi adat, amit publikáltak egy pénzforgalmi szemléletű hiány szempontjából, ugye ott az látszódik, hogy az eredeti éves előirányzatnak több mint 90%-a teljesült, de a módosított magasabb hiánycél, ugye ami az 5%-os költségvetési hiány GDP arányosan, annak is 70% fölötti része teljesült az első 4 hónap alatt. Tehát azért ez nyilván felveti az emberekben a gondolatot, hogy valószínűleg nem tud 5% alatt maradni, hogy 5% körül maradni 2026-ban a költségvetési hiány, és emiatt hát akár egy módosító költségvetést is be kell majd nyújtani, de ahogy említettem, erről még nincsenek konkrét információk, ráadásul úgy tűnik, hogy azért az új kormány sem tudja olyan gyorsan átnézni a folyamatokat, hiszen volt olyan, hogy akár már június-július környékén benyújtják az újat, és látunk egy új prognózist, új költségvetést. Most inkább én augusztusi időpontokat hallok, hogy akkorra jöhet ki, meglátjuk, hogyan alakul ez. Én alapvetően azért azt látom, hogy nagy a valószínűsége, hogy 6% fölötti hiány lesz 2026-ban. Itt azért hitelminősítők is megszólaltak az elmúlt időszakban, az OECD-nek is volt publikációja, rendre 6% fölötti költségvetési hiányokkal kalkulálnak ők is 2026-ra, úgyhogy azért ebbe úgy tűnik, hogy van egy ilyen konszenzusszerűség, hogy 6%-ot meghaladható lehet a hiány 2026-ban, illetve hát a kormányzat részéről azért voltak ilyen jelzések, hogy akár 6,8% is lehet. Úgyhogy még egyelőre nagy a szórás tényleg, hogy mekkora lesz a hiány, és hát attól is függ persze, hogy hogyan alakul az idei évi növekedés. Mert az adóbevételi sorok, azok meghatározzák, hogy akkor mire lehet elég, vagy mit tud fedezni a kiadásokból. Majd lehet, hogy beszélünk erről, de ugye az első negyedéves GDP növekedés azért az nem volt úgy rossz, ami akár bizakodásra is okot adhat, de ami ennél fontosabb, hogy a lakossági fogyasztás az egy erős komponens, és ott pedig az áfa bevételek ugye azok akkor segítenek.
2: Áprilisban jó volt a fogyasztás. Az üzleti bizalom is, ahogy láthattuk a statisztikai adat kimutatásait, nem?
3: Igen, abszolút. Tehát hogy van egy lakossági fogyasztási bővülés, és ez az áfa soron azért tud segíteni a költségvetésnek, de mindemellett meg rengeteg kiadás volt, tehát azt még nem tudja ellensúlyozni, az biztos, hogy, vagy hát majdnem biztosnak tűnik, hogy az a 5%-os hiánycél, azért az nem lesz teljesíthető 2026-ban.
2: És kérlek szépen, ugye május 31-e volt határidő a társasági adó HIPA befizetésére, azért akkor is okosabbak leszünk, ha kiderül, hogy ez milyen volument jelent, nem? És abból lehet nagyjából már asszociálni is az év hátra lévő részére.
3: Hát igen, mondjuk a társasági adó az nem a legfontosabb adóbevételi sor. Ugye ezután jönnek inkább a szociális hozzájárulási adók, a személyi jövedelemadó, amik még elég nagy tételt hasítanak ki a fogyasztásból. Vagy
2: az meg május 20-ai időpont volt, az olyan rég volt, hogy az ember el is felejti.
3: Igen, úgyhogy de nyilván csöpögnek az információk, és azért összességében tényleg nem néz jól ki az idei évi költségvetésnek a lefutása. Nagyon extrém súlyos lesz, tehát hogyha innen még visszajönne 5%-ra, akkor nem is tudom, hogy láttunk-e ilyen mértékű orsúlyos költségvetési lefutást, de mondom, ugye az orsúly az azt jelenti, hogy az év elejére dominálódik, vagy koncentrálódik a kiadás, de én nem számítok rá, hogy 6% alatti hiány lenne 2026-ban.
2: Most mondok olyan tételeket, amelyek egyébként akár pozitív irányba is fordíthatják a folyamatokat, például a forint erősödés. Azt hogy látod? Kinek kedvez? Költségvetések elméletileg is kedvezhet.
3: Hát a költségvetésnek nem, szerintem. Tehát ugye az adósság oldalon tud kedvezni. Elsősorban, hogy az államadósságunknak a szintje az kevésbé nő, mint hogyha nem lenne ez a forint erősödés. Ugye miért tud ez megvalósulni? Mert alapvetően 30%-ot valamivel meghaladó devizaadóssága van az országnak, és hogy az nem mindegy, hogy 400-on számolódik el majd évvégén, vagy éppen 350-en, és ezen a soron, így az államadósság soron ez egy sokat tud lefelé húzni. De a költségvetés adott évi hiányán nem sokat, nyilván az a kis kamatkiadás, ami a deviza kötvényekhez kötődő idei évi kamatkiadások, ott van egy megtakarítás azáltal, hogy kevesebb forintból.
2: Hát tovább gondolom, hogy a monetáris politika iránya módosulhat, hogyha még.
3: Hát ha majd módosul. Hát igen, de hát ugye azt meg még nem látjuk, hogy olyan nagy módosulás lenne.
2: Ott is a kamat bejátszhat pozitívan, nem?
3: Igen, de ezek is sokkal inkább hosszú távú folyamatok. Tehát az, hogy most például a hozamkörnyezet lejön 6,97%-ról, vagy 7,3%-ról, ugye most már a 10 éves állampapíroknak a hozama ilyen 5,4

0: és akkor az államnak kevesebb lesz a kamatkiadása. Apránként jelenik majd meg ez a kamatkiadásokban. Azért volt egyszer ilyen nagyon látványos megugrás a kamatkiadásokban megcsökkenés, amikor a lakossági állampapíroknál az infláció követő papírok megvoltak, mert ugye azok viszont ténylegesen egyik évről a másikra átárazódtak, hogy mennyi kamatot kell kifizetni utánuk. Itt viszont a többi kötvénynél ez nem így jelenik meg, úgyhogy ez egy hosszú folyamat. Itt évente ilyen néhány tized százalékkal GDP arányosan lehet szépen lefaragni a kamatkiadásokat, és akkor erre a 4% körüli GDP arányos kamatkiadási szintről idővel le lehet menni a 2,5% környékére, ha minden jól megy. Úgyhogy igen, ez majd segít, meg nyilván, hogyha nagy kamatcsökkentések jönnének, akkor a diszkontkincstárjegyek, az egy hamarabb átárazódás, mert azok lejárnak egy éven belül, és hogyha egy év alatt a jegybank mondjuk 150-200 bázisponttal tudná csökkenteni az alapkamatnak a mértékét, akkor nagy valószínűség szerint a rövid vége a hozamkörbének, tehát ezek a rövid papírok, amik egy éven belüli lejáratú kibocsátások, ezek általában a diszkont kincstárjegyek, ezeknek a kamat fizetése az ténylegesen le fog esni, és azon hamarabb lehet spórolni, de hát nem fog mindent az állam egyéves papírokba finanszírozni, mert ott meg egy másik probléma adódik, hogy nagyon lerövidül az adósságszerkezet, az meg egy kockázat, hogyha jön egy külső sok, akkor meg hirtelen egyrészt minden átárazódik, meg mi van, hogyha elfogy a bizalom Magyarországgal szemben, és nem akarnak a külföldiek éppen finanszírozni, és lejár hirtelen az adósság, akkor nem tudná az ország miből visszafizetni a lejáró adósságot.
1: Jártunk már ilyen cipőben, hogy a DK diszkont kincstárjegyek esetében, hogy nem emlékszem, egyébként az volt a legdurvább bezuhanása 2008 környékén?
0: Hát akkor, igen, akkor volt egy ilyen bizalmi válság, ugye a Lehman bedőlés után, és az egész piacon volt egy ilyen finanszírozási bizonytalanság, és akkor még rövidebb is volt a magyar adósságnak a lejárata, mint most.
1: Hát itt forgattak csatornák, az ilyen biztos, azt hiszem, hogy Magyarország a következő Izland. Na de igen, ez annyira rég volt.
0: De akkor se volt azért úgy még úgy csődközette, nem volt olyan rövid az adósság lejárati szerkezet, hogy egy év alatt mindent meg kellett volna újítani, de valóban ott hirtelen elfogyott a finanszírozási kedv, mert féltek az országtól, hogy bedől, nem dől be, hogyan jön ki az akkori válságból, és akkor kellett ugye EU-s hitel, IMF hitel, és más ilyen külső finanszírozáshoz nyúlni, hogy zavartalanul működjön az országnak a lejáratának a finanszírozása.
1: Maradjunk meg egy picikét a forint árfolyamnál, hogy látod az a kurzusnak az erősödését, hiszen a hazai fizetőeszköznek az erősödését, hiszen nem, ez már egy hosszas folyamatnak tűnik, és mindig vannak új szintek.
0: Meglepő új szintek, ugye sokszor már az ember azt gondolja, hogy nem mehet lejjebb, de hát miért nem mehetne? Ugye végülis volt a forint valamikor 250 is, meg még annál is erősebb szintek. Meglepő tényleg az erősödési dinamika. Itt is például a jegybanknak vannak ilyen statisztikái, amiben így havonta lehet követni, hogy nagyjából a külföldiek inkább forintot vásárolnak, és forint melletti pozíciókat építenek ki, vagy forint ellen spekulálnak. Azért itt az elmúlt másfél-két hónap az egyértelműen arról szólt, hogy forint mellett építettek ki pozíciókat, de már korábban is ez jellemző volt, még az iráni háború kitörése előtt is már volt egy nagyon komoly forint melletti pozíció kiépítés. Valahol egyébként már 2025-ben, amikor megtörtént a jegybank elnök váltás, ott 2024 decemberében, amikor bizonytalanság volt, hogy ki lesz az új jegybank elnök, vajon egy lazább politikát fog folytatni, mint a Matolcsy György vezette jegybank, vagy egy konzervatívat. Ott volt egy bizonytalanság, amikor még gyengült a forint, tehát például 2024 végén 410 körüli árfolyamok
1: voltak. Sőt, amikor 420-ra is benézett, ha jól emlékszem, hát vissza az euróval szemben, és egy napra
0: legalábbis. Ott, és azt a bizonytalanságot mutatta, hogy hát nem tudják, hogy ki lesz az új szereplő, ki lesz az új jegybankelnök, és hogy mit lehet tőle várni. És aztán megtörtént ugye a váltás az elnöki pozícióban, és a jegybank az folyamatosan egy nagyon konzervatív, nagyon szigorú hangvételű monetáris politikát folytatni.

0: folytatott, hangsúlyozta, hogy itt az infláció a legnagyobb ellenség, azt le kell törni, nagyon magasak a várakozások, és hogy nincsenek a valósággal összhangban, sokkal alacsonyabb az inflációs környezet, mint amit a gazdasági szereplők gondolnak róla, meg várnak ezzel kapcsolatban, és kiépített egy már egy erősödő időszakot a forint piacán, és látszódott, hogy a külföldiek is egyre szívesebben vásárolnak rövid távra forintot, mert hogy azért a kamat prémium 2025-ben az folyamatosan növekedett. Ugye tavaly év inkább arról volt még hangos, hogy az Európai Központi Bank kamatot csökkent, a régióban a Cseh Nemzeti Bank, a Lengyel Nemzeti Bank az kamatot csökkent, miközben a Magyar Nemzeti Bank tartotta a 6,5%-os alapkamatot. És így egyre nagyobb és nagyobb prémiumot adott Magyarország a külföldieknek és a hazaiaknak is azért, hogy forintban tartsák a pénzüket. És ez az, ami folytatódott 2026-ban is, nyilván kicsit fölturbózva azzal, hogy még választások is jönnek, a választás után az EU-hoz egy közeledés, EU-s pénzek, és hát erre még hab volt a tortán, hogy akkor az eurozóna csatlakozást is így abszolút terítékre tették.
1: De nagyjából ez a két elem, ami megadja a svungot, nem? Tehát az euró magyarországi bevezetése, valamint az uniós források ideérkezése.
0: Sőt, most már azt mondom, hogy valószínűleg az euró bevezetés a nagyobb svung. Ezt abból gondolom, hogy legutóbb, amikor Ursula von der Leyennel Magyar Péter ugye tartotta a közös sajtótájékoztatót, és bemondták, hogy akkor az Európai Uniós forrásoknál van egy politikai megállapodás a felszabadításának a pénzekről. Nem tudott olyan nagyon nagyot erősödni már a forint, tehát 355 volt előtte, is lement mondjuk 353-40 fillérig, vagy 50 fillérig, tehát nem volt egy nagyon markáns erősödés már ezt követően, úgyhogy vagy már teljesen beáraszta a piac, vagy inkább itt az eurós csatlakozási pálya, meg ez a várakozás az, ami nagyon fűti ezt a forint erősödő pályát.
2: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
3: Reggeli Monitor.
4: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította emléknappá a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóját, hangsúlyozva, hogy a határokon kívül élő magyar közösségek is az egységes magyar nemzet részét alkotják. A trianoni békeszerződést 1920. június 4-én írták alá a Versailles-i Nagy Trianon kastélyban. A döntés nyomán Magyarország elveszítette területének mintegy kétharmadát, lakosságának jelentős részét, és több mint 3 millió magyar került az új államhatárokon kívülre. A békeszerződés mély nyomot hagyott a magyar társadalomban, és hosszú időre meghatározta az ország politikai gondolkodását. A II. Világháborút lezáró 1947-es párizsi béke lényegében visszaállította a trianoni határokat. A Nemzeti Összetartozás napján országszerte megemlékezéseket tartanak. A budapesti Kossuth téren található Nemzeti Összetartozás emlékhelye a történelmi Magyarország több mint 12 000 településének nevét őrzi, emlékeztetve a magyarság határokon átívelő összetartozására.
3: Ez a Reggeli Monitor. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
6: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
7: www.citytaxi.hu
8: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
9: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
10: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
12: Köszöntöm a hallgatókat! Változatlanul baleset okoz lassulást a főváros 18. kerületében a Rádai Gedeon utcában a Nefelejts utca előtt a Lőrinci temetőnél. Lassan halad a sor a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé a Halász utcáig és a Műegyetem rakparton befelé szintén telítettek a sávok. A pesti alsórakpart a Margit hídtól a Lánchídig, tehát déli irányban járható nehezebben. Az Andrássy úton az Erzsébet térhez közeledve szintén torlódást tapasztalhatnak. Az Erzsébet hídon lassú az átjutás Pestre, a Tököli úton a Baross tér előtt akadozik a haladás, és tovább a Rákóczi úton szintúgy a Blahalujza térig, a Budaörsi út a Sasadi úttól befelé telített, a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út pedig a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, valamint változatlanul erős a forgalom a Szélkálmán tér közelében is. A Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban akadozik az előrejutás, egyébként az Üllői út és a Kerepesi út között ma délután 3 óráig szakaszonként kertészek okozhatnak sávlezárást, s ugyanígy holnap is reggel 7 órától 12 óráig. Varga Etele, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
13: 10 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1862-ben ezen a napon június 4-én született Jekkelfalusi Zoltán, akiről azt kell tudni, hogy az utolsó magyar fiumei kormányzó, császári és királyi kamarás, aki hát igazából 1917-ben lett az Wickenburg István fiumei kormányzó utóda. A forradalmak után nyugdíjba vonult, és hát igazából földbirtokait a román megszállás következtében vesztette el, ezután pedig Budapesten élt egészen 1945. februárjáig. Mi pedig a legfrissebb hírekkel jövünk itt a Trend FM-en a 94.2-n egy kis múltidőző után, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
13: A 12 amerikai körzet többségében gyorsult az infláció a Fed béskönyve szerint.
14: Az elmúlt hónapokban enyhén vagy mérsékelten nőtt a gazdasági aktivitás, miközben a legtöbb körzetben gyorsult a pénzromlás üteme is. A jelentés alapján az árnyomást részben az energiaárak emelkedése fűtötte, amelyet a közel-keleti konfliktus is befolyásolt. A fogyasztás vegyesen alakult, a magasabb jövedelmű háztartások stabilabban maradtak, míg az alacsonyabb jövedelműek egyre nagyobb pénzügyi nyomás alatt állnak. A foglalkoztatás összességében stagnált az Egyesült Államokban, a bérek pedig csak mérsékelten az inflációhoz hasonló ütemben emelkedtek a jelentés szerint.
13: Felfüggesztik a Visa és a Mastercard bankkártyás fizetéseit Kubában.
14: Június 6-tól már nem lehet majd ilyen plasztikokkal fizetni, miután a tranzakciókat lebonyolító külföldi bank megszakítja az együttműködést a kubai pénzügyi szolgáltatóval az amerikai szankciók miatt. A változás következtében Kuba nem tud majd nemzetközi kártyarendszereken keresztül fizetéseket fogadni, ugyanakkor a készpénzes tranzakciók, valamint az orosz MIR és a kínai UnionPay kártyák továbbra is használhatók maradnak.
13: Rekord méretű tőzsdei bevezetésre készül a SpaceX.
14: Elon Musk űripari cége a tervek szerint 75 milliárd dollár tőkét vonna be, ami mintegy 1800 milliárd dolláros vállalatértéket jelentene. A részvények kibocsátási ára 135 dollár lehet, a kereskedés a Nasdaqon várhatóan június közepén indulhat. A bevezetés révén a SpaceX azonnal a világ legértékesebb tőzsdei cégei közé kerülhetne, miközben Elon Musk a szavazati jogok több mint 80%-ával továbbra is megőrizné irányítását.
13: A konstrukció alapján Musk vagyona a SpaceX-en és a Tesla-ban lévő részesedései miatt akár az 1000 milliárd dolláros szintet is átlépheti.
14: A vállalat ugyanakkor 2025-ben veszteséges volt, főként a Starship fejlesztési költségei miatt, miközben bevételeinek jelentős részét a Starlink műholdas internetes szolgáltatás adja.
13: A nukleáris fegyver program további felgyorsítását sürgette az észak-koreai vezető.
14: Kim Jong-un egy új nukleáris anyaggyártó létesítmény meglátogatásakor egyúttal a fegyverminőségű nukleáris anyagok termelésének növelését is kérte. Az észak-koreai állami hírügynökség szerint az ország ilyen célú termelési kapacitása az elmúlt 5 évben több mint kétszeresére nőtt, és a vezetés további jelentős bővítést tervez. A vezető a romló nemzetközi biztonsági helyzettel és az ország ellenségeinek tekintett államokkal fennálló konfliktusokkal indokolta a nukleáris arzenál fejlesztését.
13: A hormuzi szoros körüli bizonytalanság továbbra is nyomás alatt tartja az olajpiacot.
14: A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint nem fordulatról, hanem egy elhúzódó ellátási feszültségről van szó, amelyet a közel-keleti konfliktus és a stratégiai készletek apadása okoznak. Grádottót hallják.
15: Nem csak cseppfolyós szénhidrogén, tehát kőolaj és kőolajtermék, hanem sajnos a cseppfolyós földgáz is hiányos a piacon, köszönhetően a szoros lezárásának. Ezeknek a hatása gyakorlatilag változatlan, a fellépett fizikai hiányt pedig a szoros lezárását követően gyakorlatilag mind több fejlett ország a meglevő stratégiai készleteinek részleges vagy akár teljes felhasználásával próbálta kompenzálni, tehát amikor arról beszélünk, hogy kritikus szinten vannak a tartalékok, annak elsődleges oka az, hogy sajnos a stratégiai kőolaj és kőolajtermék készletek is jelentősen alacsonyabb szinten vannak ma, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, vagy akár 3-4 hónappal ezelőtt.
13: Folytatódik Donald Trump vámháborúja, de az új lépés inkább a korábbi vámok fenntartásáról szól.
14: Az Európai Uniót és Kanadát 10%-os vámtétel érintheti, miközben más országokra ennél magasabb kulcsok is vonatkozhatnak. Magyarországot külön szabály nem érintené, uniós tagállamként ugyanabba a keretrendszerbe tartozik, mint a többi Európai Uniós ország. Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallják.
16: Ahogy korábban, úgy most sem számítunk arra, hogy bármi változás történjen, mert nyilvánvalóan azon exportáló cégek számára, akiknek az Egyesült Államok egy fontos felvőpiac, hát ők már kénytelenek voltak alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy a nehezén már talán túl lehetünk, mert azért az Egyesült Államok és az EU között kötetett megállapodás, bár Trumpról van szó, tehát bármikor bármi változhat, de alapvetően itt valamiféle kiszámíthatóság már van a rendszerben, így hogy megvan a keret megállapodás, tehát ebből a szempontból más nem akkor azzal már lehet számolni ezen exportőröknek itthon, hogy milyen keretrendszerben, milyen szabályokkal, milyen vámtételekkel kell szembesülni, és akkor ehhez mérten lehet majd a hatékonyságot javítani, a költségeket csökkentni, az árazást befolyásolni, de mondom, ebben ez változást alapvetően nem hoz számunkra sem.
13: Szerbia és Montenegró kölcsönös belépési korlátozásokat vezetett be egymás állampolgáraival szemben, miután a montenegrói hatóságok korábban nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva visszafordítottak több szerb utast a tivati reptérről.
14: A szerb sajtó szerint erre válaszul szerda estétől több határátkelőn is feltartóztatták a montenegrói állampolgárokat, és átmeneti torlódások alakultak ki a határon. A feszültség hátterében az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó körüli biztonsági intézkedések, valamint hírszerzési figyelmeztetések állnak, amelyek szerint a térségben fokozott kockázat és szervezett csoportok tevékenysége is jelen lehet.
13: 3,6%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom áprilisban az egy évvel korábbihoz képest, ugyanakkor 1,2%-kal elmaradt a márciusi szinttől a KSH adatai szerint.
14: A növekedést főként az üzemanyag és a nem élelmiszer kiskereskedelem húzta, míg az élelmiszerboltok forgalma mérsékeltebben bővült, egyes szaküzletekben pedig visszaesés volt. A teljes kiskereskedelem volumene az év első négy hónapjában 4,8%-os bővülést mutatott.
13: Az euró bevezetés motiválhatja a forint erősödését, a KNH vezető elemzője szerint.
14: Németh Dávid úgy látja, az elmúlt másfél hónapban egyértelműen népszerű eszközzé vált a magyar deviza, egyre több külföldi befektető is vásárolja rövid távra. Az elemző szerint az uniós pénzek érkezése is lendít az árfolyamon, de lényegesen kisebb mértékben, mint az euró bevezetés.
0: Az euró bevezetés a nagyobb sunk. Ezt abból gondolom, hogy legutóbb, amikor Ursula von der Leyennel Magyar Péter ugye tartotta a közös sajtótájékoztatót, és bemondták, hogy akkor az Európai Uniós forrásoknál van egy politikai megállapodás, a felszabadítás állnak a pénzekről. Nem tudott olyan nagyon nagyot erősödni már a forint. Tehát 355 volt előtte, és lement mondjuk 353-40 fillérig, vagy 50 fillérig. Tehát nem volt egy nagyon markáns erősödés már ezt követően. Úgyhogy vagy már teljesen beáraszta a piac, vagy inkább itt az eurós csatlakozási pálya, meg ez a várakozás az, ami nagyon fűti ezt a forint erősödő pályát.
13: Szulák Andrea több mint 4 évtizedes pályáját foglalja össze a Margit-szigeti szabadtéri színpadon.
14: Az énekesnő június 6-ai szombati koncertje személyes mérföldkövekre, fontos dalokra és pályatársakra épül. Az esten vendégként fellép Wolf Kati, Karamel és Veréb Tamás is, akiket Szulák Andrea szakmailag és emberileg is közel érez magához. Szulák Andreát hallják arról, hogy mely dalokat adja elő a szombati koncertjén.
3: A kultúra hírei a Trend FM-en.
17: Viccesen úgy szoktam fogalmazni, hogy mindegyiket, ami rajtam számon kérhető. Tehát lesz benne pop, siker, filmsláger, musical, egy nagyon hangyányi jazz. Tehát igyekeztem azt a fajta Szulák Andreát reprezentálni, aki ilyen kalandor, mint én. Nem szeretnék spoilerezni, de mondjuk, ha annyit mondok, hogy az oroszlán király is elhangzik, akkor azért már mondtam bele valamit, hiszen a koncertnek is ez a címe, hogy az élet az úr.
3: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk. Tőzsde hírek.
13: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os erősödés mellett 135.096 ponton áll. A részvénypiac forgalma egy órával nyitás után átlépte az 1,8 milliárd forintot. 8%-os erősödésben a MOL 4.018 forinton, az OTP 0,5%-kal került feljebb 41.260 forintra. A Richter 1%-kal csökken 11.880 forinton jegyzik, a Magyar Telekom 1%-kal került lejjebb 2.694 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forint és 92 fillér, egy amerikai dollár 350 forint 82 fillér, egy svájci frank 386 forint és 29 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,2%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,6%, a párizsi CAC40 szintén 0,6%-kal került feljebb, a milánói bőrze 0,3%, Madrid 0,9%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyolaj a VTI hordonként 0,3%-kal csökken, 95,69 dollár áll, a Brent jegyzési ára hordonként 97,37 dollár, egy uncia aranyért 0,5%-os pluszban 4488 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon.
3: Időjárás jelentés.
14: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Szulák Andrea több mint 4 évtizedes pályáját foglalja össze a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Az énekesnő június 6-ai koncertje személyes mérföldkövekre, fontos dalokra és pályatársakra épül. Az esten vendégként fellép Wolf Kati, Karamell, Veréb Tamás, akiket Szulák Andrea szakmailag és emberileg is közel érez egymáshoz. A műsorban popslágerek, filmslágerek, műzikelek és jazzesebb dalok is helyet kapnak. A koncert címe Az élet az úr, és több ismert sláger is elhangzik majd. A művésznővel Kecső Richárd beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Június 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon ad koncertet, de mitől lesz más ez, mint egy másik koncertje?
3: Nagyon-nagyon izgatottan várom ezt a koncertet. Igazándiból ez a pályám összefoglalása, a pályán eltöltött több mint 40 évem összefoglalása, és számomra nagyon fontos pillanatokat fogok összegezni benne. Tehát itt ez az egész arról fog szólni, aminek én köszönhetem, hogy eljön több ezer ember a Margit-szigetre engem meghallgatni.
2: A Margit-szigethez én úgy tudom egészen korai, már kiskorából adódó emlék köti, hiszen 4 évesen is szerepelt itt. Mi maradt meg abból az úgymond első találkozásból?
3: Gimnazista voltam még, amikor ott statisztáltam, és nagyon-nagyon izgalmas időszak volt, és ott az is egy kicsit hozzátett a vágyhoz, hogy az legyek, akivé váltam. Az a gimnazista kori emlék. És ez a sok pici, apró emléktöredék, amiből végül is összegződött egy izgalmas pályaív. Minden egyes momentumért én nagyon hálás vagyok a sorsnak, a pályatársaimnak, az alkotóknak, és ezt a hálát szeretném valamilyen formában most itt a Margit-szigeten megmutatni, manifestálni, hogy érezzék azt, hogy ez a bizalom, amit én kaptam, az nem egy elvesztegetett, teljesen felesleges kísérlet volt, hanem én ezzel megpróbáltam minden körülmények között jól és szeretettel sáfárkodni.
2: Ugye itt nem csak egyedül fog fellépni, hanem lesznek majd vendégek is, többek között Wolf Kati, Karamell és egyébként Veréb Tamás is majd ott lesz az esten. Mire lehet számítani egyrészt, másrészt pedig mi alapján kerültek ők kiválasztásra?
3: Azt hiszem túlzás nélkül állíthatom, hogy a barátaim. Nagyon szeretem őket, mindegyikükhöz egészen személyes pillanatok fűznek, kapcsolnak. Hát Veréb Tamás a pályák kezdete óta kollégám. Mi a Budapesti Operettszínházban dolgoztunk először együtt, és azóta számtalan közös feladatunk volt. Emberileg is és szakmailag is nagyon nagyra tartom. Pontosan ugyanúgy, ahogy Wolf Katét az énekesnők közül az egyik legkiválóbbnak tartom. És mindemellett egy ragyogó, nagyon szerethető személyiség is. Hát azt hiszem, Molnár Ferenc Karamellhez meg külön magyarázat nem szükségeltetik. Ő szerintem az egyik legértékesebb, legszerethetőbb, leg srác, akivel először az énekiskolájában együtt ültem a zsűriben, és nagyon megszerettem őt. Hát nyilván szakmailag nagyra tartom, de nekem nagyon fontos az, hogy emberileg is jól tudjunk összekapcsolódni, és azt hiszem, hogy ez itt most menni fog.
2: Most, hogy így mondta az énekiskoláját, hogy ez egy 2013-as műsorról van szó. 12 éves voltam az énekiskolája alatt, amikor én ezt néztem a TV2-n. Szürreális azért erre visszagondolni, hogy egyrészt, hogy telik az idő. Viszont kicsit visszakanyarodra a koncertre, ugye a Studio 11 Ensemble lesz a kísérő, és itt is jön a kérdés, hogy miért pont ők?
3: Tulajdonképpen én úgy ismertem meg őket, hogy ők a Studio 11 zenekar, ők annak idején a Magyar Rádió hajdani saját házi tánczenekara volt, és az én pályám legelső próbálkozásainál, ugye az is tudható rólam, hogy én a Magyar Rádióban kezdtem el a tanulmányaimat, onnan indultam ki, és borzasztóan sokat köszönhetek a zenekar eredeti formációjának, ami nyilván az évtizedek alatt átalakult, de most is azt hiszem, hogy tömörül a szakma legkiválóbb zenészeit tömöríti ez a formáció, és most már sok friss, új tehetség is van a zenekarban. Nagyon inspiráló velük együtt muzsikálni. Nem csak nosztalgikus, de nagyon, nagyon inspiráló.
2: Most hát említette itt a Magyar Rádiót, és ezért ezt meg kell hagyni, hogy nagyon sok műfajban mozog otthonosan. Gondolok itt a musicalre, a jazzre, a popra, a televízió, a színház. Hogyan tudja ezt a sok mindent így összehangolni, és ez ennyi világ között így mozogni?
3: Hát ez egy borzasztóan izgalmas kérdés. Talán úgy, hogy nem nagyon sokat szoktam én ezen gondolkodni. Nem szeretem magam keretezni, bekorlátozni, bedobozolni, nem szeretek egy bizonyos címkét ragasztani a homlokomra. Én egy ilyen kalandornő vagyok, aki nagyon szeretem a muzsikálást, szeretem a színpadi létet, jól érzem magam, borzasztóan jót tud tenni a lelkemnek, amikor összetudunk kapcsolódni a zenében, vagy akár a szerepek által játszótársak. Azt, hogy igen, talán ez a legjobb szó, hogy én egy örök gyerek vagyok a lelkem mélyén, aki imádok játszani.
2: Ennyi után mi az, ami még ugyanúgy izgalomba hozza a fellépés előtt? Mi az, ami miatt még mindig az izgatottság érzés megvan magában?
3: A bizonyítási kényszer. Amit mondtam itt a beszélgetésünk elején, hogy én minden egyes alkalommal úgy megyek fel a színpadra, mint hogyha először hallan engem a közönség. Meg szeretném őket győzni arról, hogy az a bizalom, ami őket arra sarkalt, hogy megvegyék a jegyet, és eljöjjenek, és meghallgassanak, hogy az nem hiába való, hogy valami olyasmit kapjanak a pénzükért, amitől legalább 2-3 órára másképp érzik magukat. Reményeim szerint jobban, reményeim szerint egy kicsit könnyedebben, nyilván lesznek benne humoros megnyilvánulásaim, mert azért az a személyiségemnek egy elég erős oldala. Tehát jót szeretnék tenni.
2: Volt, vagy van olyan pillanat, hogyha így most erre gondolunk, hogy azért egy iszonyatosan hosszú pályát tett meg. Mi az a pillanat, amit mondjuk kiemelne ebből az időszakból, és mi az, ami önben egy ilyen abszolút meghatározó?
3: Ez a koncept pontosan erről szól, hogy minden egyes dal, amit el fog hangozni, nagyon fontos mérföldköve volt ennek az én pályafutásomnak.
2: Milyen dalokat hallhatnak majd a közönség?
3: Viccesen úgy szoktam fogalmazni, hogy mindegyiket, ami rajtam számon kérhető. Tehát lesz benne pop, siker, filmsláger, musical, egy nagyon hangyányi jazz. Tehát igyekeztem azt a fajta Szulák Andreát reprezentálni, aki ilyen kalandor, mint én.
2: Kiemel esetleg egy-kettőt egy kis ízelítőként?
3: Nem szeretnék spoilerezni, de mondjuk, ha annyit mondok, hogy az Oroszlán király is elhangzik, akkor azért már mondtam bele valamit, hiszen a koncertnek is ez a címe, hogy az élet az úr.
0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Monitor.
2: A kommunista diktatúra börtönvilágát és elnyomó rendszerének helyszíneit mutatja be a Robert Tapa Kortárs Fotográfiai Központ új kiállítása. A zárt ajtók mögött Terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat a Rákosi és a korai Kádár korszak időszakát idézi fel. Az augusztus 30-áig látogatható kiállítás fotókon, dokumentumfilmeken, installációkon és eredeti tárgyi emlékeken keresztül mutatja be a kommunista rendszer internáló táborait, börtöneit és kihallgató helyiségeit. A tárlat olyan emblematikus helyszíneket idéz meg, mint a Gyorskosi utcai börtön, a Recski kényszermunkatábor, a Konti utcai börtön vagy a Markó utcai börtön. A látogatók cellaajtókkal, pritchekkel és korabeli dokumentumokkal is találkozhatnak, amelyek kézzelfoghatóvá teszik a diktatúra mindennapjait. A történelmi helyszíneket bemutató fotók és filmek mellett kortárs művészeti alkotások is segítik a múlt feldolgozását. A tárlat különlegessége, hogy a börtönök és internáló táborok történetét nem csak történelmi tényeken keresztül, hanem személyes sorsokon és túlélői történeteken át is bemutatja, közelebb hozva a látogatókhoz a kommunista diktatúra mindennapi valóságát.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AnivetDirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz, a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct. A hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok! 10:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A 12 amerikai körzet többségében gyorsult az infláció a Fed bézskönyve szerint. Az elmúlt hónapokban enyhén vagy mérsékelten nőtt a gazdasági aktivitás, miközben a legtöbb körzetben gyorsult a pénzromlás üteme is. A jelentés alapján az árnyomást részben az energiaárak emelkedése fűtötte, amelyet a közel-keleti konfliktus is befolyásolt. A fogyasztás vegyesen alakult, a magasabb jövedelmű háztartások stabilabbak maradtak, míg az alacsonyabb jövedelműek egyre nagyobb pénzügyi nyomás alatt állnak. A foglalkoztatás összességében stagnált, a bérek pedig csak mérsékelten, az inflációhoz hasonló ütemben emelkedtek az Egyesült Államokban. Izrael újabb jelentős ciszjordániai telepbővítéseket készít elő. Az illetékes tervezési hatóság összesen több mint 2000 új lakás tervének tovább léptetését hagyta jóvá 3 zsidó településen. A nemzetközi közösség jelentős része Ciszjordániát megszállt területnek tekinti, és vitatja az izraeli telepek jogszerűségét. A területen jelenleg mintegy 500 000 izraeli telepes és körülbelül 3 millió palesztin él. Ukrán dróntámadás érte a Krím-félszigeten található Szimferopolt, amelyben 3 ember meghalt és 7 megsebesültek, közölte a helyi orosz adminisztráció vezetője. Szevasztopol felette közben több mint 20 drónt semmisítettek meg, ott sérülés nem történt. Ma szavaz a szlovén parlament Janez Janša negyedik kormányáról, amely jóváhagyás esetén az ország 16. önálló kabinetje lesz, és az első, amelyet kizárólag jobb középpártok alkotnak. A reggeli vitát követően a képviselők döntenek a kormányról, majd az új miniszterek esküt tesznek, és a kabinet megkezdi működését. Az ellenzék közben attól tart, hogy az új kabinet visszafordíthatja az előző kormány reformjait.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,2%-kal lép vissza 134.427 pontra, a részvénypiac forgalma 4,3 milliárd forint. A vezető papírok többsége mínuszos, csak a MOL emelkedik 0,5%-kal 4.004 forintra, az OTP 0,4%-kal gyengül 40.920 forintra, a Richter 0,8%-kal esik vissza 11.900 forintra, a Magyar Telekom 0,3%-os mínuszban 2.688 forinton. Európában pozitív az összkép, a londoni FTSE 0,2%-ot emelkedik, a német DAX Index 0,6%-ot, akár csak a párizsi CAC-on. Az olasz mutató gyakorlatilag stagnál, és a spanyol börze 0,8%-os pluszban jár. A bankközi devizapiacon az euró értéke 355 forint, az amerikai dollárért 305 forintot és 82 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
2: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most többnyire napsütéses idő van és 19 fokot mérnek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.

0: refrain.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
3: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Felfüggesztik a Visa és a Mastercard bankkártyás fizetéseket Kubában. Június 6-tól már nem lehet majd ilyen plasztikokkal fizetni, miután a tranzakciókat lebonyolító külföldi bank megszakítja az együttműködést a kubai pénzügyi szolgáltatóval az amerikai szankciók miatt. A változás következtében Kuba nem tud majd nemzetközi kártyarendszereken keresztül fizetéseket fogadni, ugyanakkor a készpénzes tranzakciók, valamint az orosz MIR és a kínai UnionPay kártyák továbbra is használhatók maradnak. Rekordméretű tőzsdei bevezetésre készül a SpaceX. Elon Musk űripari cége a tervek szerint 75 milliárd dollár tőkét vonna be, ami mintegy 1800 milliárd dolláros vállalatértéket jelentene. A részvények kibocsátási ára 135 dollár lehet, a kereskedés a Nasdaqon várhatóan június közepén indulhat. A bevezetés révén a SpaceX azonnal a világ legértékesebb tőzsdei cégei közé kerülhetne, miközben Elon Musk a szavazati jogok több mint 80%-ával továbbra is megőrizné irányítását. A konstrukció alapján Musk vagyona a SpaceX-ben és a Tesla-ban meglévő részesedései miatt akár az 1000 milliárd dolláros szintet is átlépheti. A vállalat ugyanakkor 2025-ben veszteséges volt, főként a Starship fejlesztési költségei miatt, miközben bevételeinek jelentős részét a Starlink műholdas internetes szolgáltatás adja.
1: Tőzsde hírek.
4: Vegyes az összkép Európában, a londoni FTSE lefordult 0,2%-kal, és hasonlóan teljesít az olasz börze is. Emelkedik viszont a német DAX 0,6%-kal, a párizsi CAC 0,8%-kal, szintén 0,8-es pluszban a spanyol börze. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,4%-ot csökken 134.202 pontra, a részvénypiac forgalma 5,6 milliárd forint. A vezető papírok közül csak a MOL emelkedik 0,3%-kal 3.996 forintra, az OTP 0,3%-ot gyengül 40.900 forintra, a Richter 1,7%-os mínuszban 11.800 forint, a Magyar Telekom 0,5%-ot gyengül 2.682 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 354 forint 98 fillér, az amerikai dollárért 305 forintot és 62 fillért kell fizetni. Szerbia és Montenegró kölcsönös belépési korlátozásokat vezetett be egymás állampolgáraival szemben, miután a montenegrói hatóságok korábban nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva visszafordítottak több szerb utast a Tivati repülőtérről. A szerb sajtó szerint erre válaszul szerda estétől több határátkelőn is feltartóztatták a montenegrói állampolgárokat, és átmeneti torlódások alakultak ki a határon. A feszültség hátterében az EU-Nyugat-Balkán csúcs találkozó körüli biztonsági intézkedések, valamint hírszerzési figyelmeztetések állnak, amelyek szerint a térségben fokozott kockázat és szervezett csoportok tevékenysége is jelen lehet. Az Európai Unió megkezdte az első csatlakozási tárgyalási klaszter előkészítését Ukrajnával és Moldovával, miután megkapta minden tagállam támogatását a lépéshez. A cél, hogy a jogállamiságot, igazságszolgáltatást és közigazgatást érintő fejezeteket már június közepén hivatalosan megnyissák. A csatlakozási tárgyalások több klaszterre és fejezetre tagolódnak, és várhatóan hosszú, akár évtizedes folyamatot jelentenek, amelyek lezárása nem garantált.
1: Időjárás jelentés.
4: Nyugat felől tovább csökked a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is, alapvetően napos csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. A fővárosban most többnyire felhős és napsütéses időszakok váltják egymást, jelenleg 20 fokot mérnek. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb fél 12-kor várom Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
0: Szép napot mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. június 4-én 11 óra 6 perckor. A mai adásban az egészségtudatos iskola program kapcsán beszélgetünk arról, mitől lesz egy iskola valóban egészségtudatos, milyen szerepe van ebben a pedagógusoknak, a szülőknek és a közösségeknek. Majd élelmiszerbiztonsággal folytatjuk, valóban meg kell-e enni, vagy inkább ki kell dobni az élelmiszereket a lejárati dátum után, illetve melyek a különösen kockázatos élelmiszerek. Erről lesz tehát szó ma az egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
1: Egészségkód.
0: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A gyermekek egészsége közös ügy, és egyre többen vallják, hogy az egészséges életmódra, a tudatos döntésekre és a lelki egyensúlyra már az iskolában is tanítani kell a fiatalokat. Ezzel a témával kezdjük ma az egészségkódot. A következő beszélgetésünk apropója pedig az, hogy június 5-én Gyulán első alkalommal adják át az egészségtudatos iskola címeket, de hogy mitől lesz egy iskola valóban egészségtudatos, milyen szerepe van ebben a pedagógusoknak, a szülőknek és egyáltalán a közösségnek, erről beszélgetünk. Telefonon tart velünk a mai műsorban Kertész Éva, a 21-nél az Egészségügyért Alapítvány ügyvezetője, az Egészségtudatos Iskola program egyik kezdeményezője. Szervusz Éva, örülök, hogy itt vagy velünk.
5: Én is örülök, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: De apropója tehát a beszélgetésünknek, hogy első alkalommal adjátok át az Egészségtudatos Iskola címeket, és ez egy több éves munka eredménye. Mit jelent neked személyesen, hogy most eljutottatok ehhez a mérföldkőhöz?
5: Hát pont a legjobb kérdéssel kezdeni, Judit. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon belülről hatalmas örömet érzek, és azt hiszem, hogy nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik ebben a munkában hosszú évek óta partnereink voltak, azoknak a pedagógusoknak és egészségügyi szakembereknek, de mondhatom az informatikusokat is, akiknek a segítségével létrejöhetett maga a pályázati rendszer. Szóval öröm és hála van bennem, és egyébként ezentúl azt hiszem, hogy az egésznek a jelentőségét föl kell, hogy ismerjük akkor, amikor látjuk, hogy a gyerekeink nincsenek jól, nincsenek jó egészségi állapotban, és ezekből a gyerekekből nagyon gyakran nagyon beteg felnőttek lesznek, akik nem is tudják összekapcsolni a gyerekkori rossz állapotukat a felnőttkori rossz állapotukkal, miközben egyenes következménye a felnőttkori betegségek sorozatának a gyerekkorban gyökerezik. Úgyhogy örülök nagyon.
0: Igen, nem mindegy, hogy hogyan szocializálódunk, és mint ahogy mi az életünk nagy részét a munkahelyen töltjük, ők az iskolában, tehát hogy nagyon nagy hatást gyakorol ez a környezet rájuk. Hogyha egy picit visszamegyünk az elejére, hogyan született meg az egészségtudatos iskola kezdeményezés, hány éve, pontosan milyen probléma volt az, amit akkor felismertetek?
5: természetesen nem egy új dolog, hogy látjuk, hogy a gyerekeinknek az egészségért tennünk kell, és azért kell, mert ezt az egész egészség tudatos szemléletet, ezt az ember gyakorlatilag a gyerekkorában sajátítja el. Ha nagyon akarjuk, akkor ezzel születünk, és már a születésünk előtt is vannak olyan hatások, környezeti hatások, meg a magzati kornak a fejlődését befolyásoló hatások, amelyeket aztán viszünk tovább. Tehát ez önmagában egyáltalán nem egy új gondolat, hogy tennünk kell érte. És fölismertük azt ezelőtt, hát szerintem legalább 6 vagy 7 évvel, hogy az a terület, ahol rendszer szinten a gyerekeknek az egészségi tudatosságáért tehet még valamit a rendszer, az az iskola, mert ott még együtt vannak a gyerekek, még együtt vannak a szülők, tehát egy nagy közös erővel még lehet befolyásolni, lehet hatni a gyermekeknek a szemléletét. És ez az egészségtudatosságnak, a magának, a gondolatnak az elsajátítása, ez egy tanulási folyamat, tehát lássuk be, hogy nagyon sok minden, amit nem tudtak ezelőtt a szüleink, nagyszüleink, azt mi már tudjuk, tehát tudjuk azt, hogy miért vagyunk felelősek, mi az, amit befolyásolni tudunk. Úgyhogy amikor ez a gondolat megszületett, annak az volt az előzménye, hogy először is volt egy 21 nő az egészségügyért alapítvány, és abban volt 21, és van is nagyon-nagyon komoly szakember gárda alkotja ezt az alapítványt. Tehát ott volt az egészségügy oldaláról egy komoly szakmai bázis, a kórházigazgatótól kezdve a házi orvosig, a gyógyszerészig, a kommunikációs szakemberig, a közgazdászig, a gyógyszergyártóig, tehát azért ez egy nagyon-nagyon széles spektrumot fed le ez az alapítványi szakértőgárda, és mi csináltunk egy pályázatot ezelőtt jó sok évvel, 6-7 évvel pedagógusoknak, mert láttuk azt, hogy nagyon sok pedagógus már küzd azzal a problémával, hogy látja, hogy a gyerekek nem egészségesek, és ők saját maguktól először elkezdtek olyan programokat szervezni az iskolákban, amelyek összeértek azokkal az egészségügyi üzenetekkel, amiket mi szerettünk volna felerősíteni. És volt egy pedagógus gárdánk is, és olyan valahogy annyira egyértelmű volt, hogy a kettőnek találkozni kell, és ezt az egész egészségedukációt, ezt minél magasabb szinten az iskolák felé közvetíteni kell. Nyilvánvalóan a NAT, a Nemzeti Alaptanterv erre ráerősít, hiszen ott ez egy elvárt követelmény az iskoláktól, hogy foglalkoznak az egészségedukációval.
0: Hogyha visszatérünk a pályázatotokhoz, pályázati kiírásotokhoz, illetve ahhoz, hogy mit jelent pontosan az, hogy egy intézmény egészségtudatos iskola, akkor milyen szempontokat vizsgáltatok?
5: Ez egy 17 kategóriából álló rendszer, és ezt úgy érdemes elképzelni, most nem tudom, mi ebben a nagy melegben a karácsonyfa jutott eszembe, hogy ez olyan, mint a fenyőfa. Tehát van egy váza ennek az egész egészségtudatos pályázati rendszernek, és erre rá lehet rakni azokat a díszeket, amitől igazán életre kelt, és betölti a funkcióját. Tehát ez egy váz. És ez a váz, ez 17 pontból áll, és a pontok között, ugye leggyakoribb biztos, hogy azt mondják, hogy biztos benne van a táplálkozás, meg biztos benne van a mozgás, természetesen igen. Benne kell, hogy legyen a mentális egészséggel kapcsolatos sok-sok kérdés. Benne kell az is legyen, hogy milyen a környezete egy iskolának, mennyire figyel arra, hogy tiszta vizet lehessen inni az iskolában. Nyilvánvalóan a higiénés kérdések, azok a kérdések, hogy mit csinál, vagy mit képes csinálni egy iskola akkor, hogyha van egy krízis helyzet az osztályban egy gyermekkel, akár amiatt, mert van egy olyan betegsége, ami hirtelen akkor derül ki. Fölkészült-e az iskola arra, hogy hogyan bánjon például az epilepsziás gyermekekkel, a diákok mit csináljanak, hogyha látnak egy ilyet, vagy lesz egy diabéteszes osztálytársuk, akiknek segítségre van szüksége. De akkor is, hogyha éri egy trauma a gyermeket, akár egy gyász, vagy akár egy súlyos baleset, hogy erre hogyan tud az iskola reagálni. És akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy az iskolának az egyik legfontosabb szereplői nyilvánvalóan a gyerekek, de a másik fontos szereplője a pedagógus. És a pedagógussal is foglalkozni kell, hogy a pedagógusnak van-e lelki segítsége, van-e traumakezelési, stresszkezelési módszere. Szóval nagyon sok szempontot állítottunk össze akkor, és nagyon sokan dolgoztunk ezen, amikor összeállítottuk ezt a pályázati rendszert, és szeretném kiemelni, hogy az egészségügyi szakemberek és a pedagógusok mellett a diákoknak a véleményét is megkérdeztük, és a diákokat is bevontuk abban, hogy nekik melyek a fontos témák, hogy nekik mit jelent az, hogy egy iskolában az egészség az egy fontos téma, mitől lesz fontos téma. És bizony a diákoknak a véleményét is nagyon-nagyon számításba véve állítottuk össze ezt a bonyolult pályázati modellt.
0: Igen, és hát említetted, hogy itt 17 kategóriáról van szó. Mennyire hangsúlyos a programban a mentális egészség, említetted, az érzelmi biztonság és a lelki jólét kérdése?
5: Mindenképpen hangsúlyos kell, hogy legyen, és erre azt tudom mondani neked, hogy rendkívül sok figyelmet fordítottunk erre, és figyelmet fordítottunk arra a közegre, amiben ez a mentális egészség, a biztonság megteremtődhet. Mert az iskola az nem önmagában való. Az sosem úgy van, hogy így kinő valahol az iskola, és akkor az iskolának a falai mögött van egy egészséges közeg, és ha kilépünk az iskola kapuján, akkor meg aztán teljesen mindegy, hogy mi van. A mi rendszerünk fölhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos, hogy tartsa a kapcsolatot az iskola a szülőkkel. De nem csak a szülőkkel, hanem a tágabb környezettel. Azzal, hogy hogy néz ki mondjuk az iskola képe. Vagy hogy van-e kapcsolódási pontja azokkal, akár civil szervezetekkel, akik körbeveszik az iskolákat, akik nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a gyerekeink jól legyenek, vagy van-e kapcsolata lokális egészségügyi szolgáltatókkal. Tehát az iskolát azt mi egy rendszernek a részeként kell, hogy kezeljük, mint ahogy magát az egészség tudatosságot is egy rendszer részeként kell, hogy kezeljük, és maga a pályázat és ezek a kérdések, amiket mi felteszünk, azok két célt is szolgálnak. Egyrészt azért, hogy mérhetővé tegyük, hogy egy iskola mit tesz a gyermekek egészségéért, de ugyanakkor meg azzal a vázzal, amit említettem, azzal ad egy ritmust ahhoz, hogy végül is aztán a zenekar össze tudjon állni, és segítőkészen tudja használni magát ezt az eszközt, ezt a pályázati rendszert.
0: Igen, ami nekem még itt hirtelen eszembe jut az iskolán túl, hogy a gyerekek életének jelentős része ma már a digitális térben zajlik. Ez mennyire lehet egészségügyi kérdés?
5: Mindenképpen egészségügyi kérdés. Itt most már azért nagyon régóta elérhetőek azok a hazai és nemzetközi kutatások is, amelyek képet mutatnak arról, hogy ez a digitális lét, ez milyen hatással van a gyerekeknek, nem csak a mentális, hanem a fizikai állapotára is. Ugyanakkor azzal tisztában kell lennünk, hogy a digitális létformát, ami része az életünknek, ezt nem lehet kiiktatni, tehát nem szabad ellenségként kezelni, hanem a saját hasznunkra kell formálni, és hogyha a gyereknek vannak választási lehetőségei, amiket szeret, és a választási lehetőségek között ott van a szociális együttlét, a társas kapcsolatok, a sport, a közös élményszerzésnek az öröme, akkor a digitális élmények csak egy lesz a sok közül, amit egyébként használ, mert az iskola is használja a digitális eszközöket. Ezt nem lehet nem használni, csak hogy ne az legyen napi 5-6 órában. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hanem pont annyit használja, amennyi az ő épülésére szolgál.
0: Ugye június 5-én első alkalommal adjátok át az egészségtudatos iskola címeket. Milyen példákat láttatok a jelentkező intézményeknél? Mi az, ami különösen inspiráló volt esetleg számotokra?
5: Önmagában az nagyon inspiráló volt, hogy ugye a gyulai tankerülettel együtt hirdettük meg, és azért a gyulaiakkal ezt nagyon szeretném kiemelni, mert a gyulai tankerület szisztematikusan szervez egészségedukációs programokat, tehát ott már egy termékeny talaj találtunk, és ott két szemét is szeretnék kiemelni, hogyha lehet, Judit. Az egyik egy nagyon tevékeny és nagyon aktív pedagógus, akit Ágostoni Farkas Máriának hívnak, és a Gyomaendrődi általános iskola, Kisbálint általános iskolának az igazgatója, aki évek óta hangoztatja, hogy mennyire fontos odafigyelni a gyermekeink egészségére, és ebben nagyon jó partnerre talált Teleki Szávai Krisztinában, aki a Gyulai tankerületnek a vezetője. Tehát velük együtt tudtunk nagyon klasszul együttműködni, és hogyha visszatérve a kérdésedre, hogy mik voltak az első nagyon nagy és klassz élményeink ezzel kapcsolatban, az, hogy rögtön 49 iskola pályázott. Ez nem egy egyszerű pályázat, tehát ez órákat vesz igénybe, és gondolkodni kell, és összegyűjteni az adatokat, tehát 49 iskola a munkáján felül fordított arra időt, hogy nagyon-nagyon szisztematikusan végig menjen a pályázaton, és aztán láttunk kiváló példákat. Nem mondhatom még el, hogy mit, mert ugye 5-én lesz az eredményhirdetés, de azt tudom mondani, hogy vannak iskolák, akik beépítik az életükbe az egészségtudatosságot. Nem egy-egy nappal, vagy egy-egy tematikus egészséghéttel, hanem része az iskolának az, hogy odafigyelnek a gyerekeknek az egészségére, és ezt dokumentálják, és ezt jó példaként tudjuk majd más iskolák felé is mutatni.
0: Említetted az iskola, család, közösség, hármast fogalmazzunk így. Volt, vagy van olyan tapasztalatotok, vagy visszajelzésetek, amely különösen jól megmutatta azt, hogy egy iskolai kezdeményezés hogyan tud kihatni a családra?
5: Olyan sok van, hogy most csak azért választok egyet, mert ezt hallottam tegnap. Pont ez említett Gyomaendrődei iskolában az iskola igazgatónak volt egy kezdeményezése, hogy egy héten többször a gyerekek ne 7:30-ra jöjjenek iskolába, hanem jöjjenek 4:45-ra a szülőkkel együtt, és van ott egy kör, ami 15 perc alatt körbe járhatott. Ez az iskola egy szép séta útvonal, és mielőtt beülnek a gyerekek az iskola padba, sétáljunk 15 percet. És elindította a pedagógus ezt, nem tudom én, 10 lelkes emberrel, meg 5 diákkal, és most tegnap beszéltünk, és azt mondta, képzeld el, 200-an sétáltunk. És nem kell égrengető dolgokra gondolni. Milyen jó egy séta, 15 perc, lehet beszélgetni, nézzük lehet, hogy hogyan változnak a falevelek, közben jár a lábunk, jár a szánk, együtt vagyunk, és mire beülnek a gyerekek az iskolapadba, addig egy kicsit fölfrissül.
0: Hát meg egy más mentális állapot, amiről pontosan beszéltünk, hogy már ráhangolódva, nem csak beesve az utolsó pillanatba, rohanva, stresszelve kerülünk
5: pontosan,
0: oda.
5: Pontosan. És amikor már 200-an, és van, aki babakocsiban ment, van, aki nagymamája kísérte, és amikor mennek, akkor ez azt jelenti, hogy a gyerek azt érzi, hogy ja, milyen jó sétálni, hát így együtt vagyunk, nagyon klassz. És miközben megteszi azt a 15 percet, nem a fülhallgatóját kapcsolja be, vagy valami jó zenét hallgat, egyébként annak is megvan a helye, hanem nyitott a világra, nyitott az emberekre, nyitott a természetre, szívja a jó levegőt, sétál, mozog a lába, és egyszerűen jól érzi magát.
0: Mesélj még pár szót a díjátadóról, illetve az azt követő szakmai fórumról.
5: Nagyon izgalmas lesz a díjátadó, mert egy nagyon, nagyon ünnepélyes, nagyon szép keretek között rendezzük meg ezt a díjátadót Gyulán, az Almási kastélyban. Tehát a külsőségekkel is szeretnénk ráerősíteni, hogy ez egy milyen komoly elismerés, ez az egészségtudatos iskola. És a Teleki Szávai Krisztinának az volt a kérése, hogy ha már összegyűlik mintegy 150 pedagógus erre az ünnepére, akkor tartalmilag is adjunk valami pluszt, ami az egészségről szól, és ehhez nyilvánvalóan olyan témákat gyűjtöttünk össze, és olyan szakembereket, akik valóban az iskolák számára aktuális kérdésekről fognak rövid, interaktív előadásokat tartani. És az előadások szereplő témák szerintem nagyon említésre méltó most a dohányzás, az alternatív dohányzással együtt, ami már sajnos már egy 11 éves gyerek kezébe is kerülnek ezek az alternatív dohánytermékek, tehát általános iskolásoknak is ez egy fontos dolog. a hamis online termékek, amelyek lehetőséget adnak akár a legkisebbeknek is, hogy vásároljanak bármit, ezen belül gyógyszereket, drogokat, mindent az égvilágon, hogy hogyan lehet ezt fölismerni, mit lehet vele tenni. Ez lesz egy második témánk. Fertőző betegségekről lesz szó, amelyekről látjuk szintén, hogy nem olyan egyszerű az ezekkel való szembenézés, nem csak a COVID, de a COVID még aktuálisabbá tette ezt a kérdéskört, de hát látjuk azóta is, hogy micsoda óriási viták vannak a védőoltások körül, és a fertőző betegségeknek a veszélyét talán már el is felejtettük, mert nagymamáinktól hallottunk utoljára arról, hogy ebbe beire is lehet halni, hát nem, szomorúan mondjuk, hogy most is meg lehet halni, hogyha nem kapja meg valaki a megfelelő védőoltást időben. Egy gyógypedagógiai témával fogjuk zárni a szakmai fórumot, amely arról fog szólni, hogy azok a gyermekek, akiknek van valamiféle másságuk a viselkedésükben, és direkt nem viselkedészavart használok, hanem máshogy viselkednek, mint a szokványos, hogy őket hogyan lehet segíteni iskolai keretek között az egészségügyel összefogva. És hát nagyon köszönjük az előadóknak, hogy elfogadták a felkérésünket, és Magyarország legkiválóbb szakembereit sikerült felkérnünk, és jönnek előadni Cselkó Zsuzsanna a dohányzásról, Galgóci Ágnes az NNGK-tól a fertőző betegségekről, Madarász Natália a Henypál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gyógypedagógusa jön el velünk, és végül, de nem utolsó sorban Csákó Ibolya a lezredes, aki a hamis honlapokról, hamis drogszerzésről fog előadni nekünk.
0: Említetted azt a példát, és egy záró kérdésre maradt időnk, hogy 15-en kezdtek el sétálni iskola kezdés előtt pedagógusok, diákok és tanárok, és most már 200-an sétálnak, és erről jut eszembe az utolsó kérdésként, hogy mi a célotok hosszú távon az egészségtudatos iskola programmal, hol szeretnétek mondjuk ezt a kezdeményezést látni 5 év múlva?
5: 5 év múlva én nagyon bízom benne, hogy ez a kezdeményezés, ez egy országos programmá növi ki magát, és nagyon hatékony segítséget tudunk adni a pedagógusoknak abban, hogy olyan forrásból és azt az információt tudják átadni az egészségügy dolgozóinak segítségével és azoknak a bevonásával, amire a gyerekeinknek igazán szüksége van, és tudják befolyásolni az ő jó életminőségüket, amit remélhetőleg minél hosszabban meg fog tapasztalni ez a generáció, akiket mi most elérünk.
0: Legyen így, június 5-e Gyula Egészségtudatos Iskola címek átadása. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk.
5: Én köszönöm, hogy elmondhattam.
0: Kertész Éva, a 21 nő az Egészségügyért Alapítvány ügyvezetője volt ma az Egészségkód első vendége. Most egy kis szünetet tartunk, majd témánk az élelmiszerbiztonság. Valóban meg kell-e enni, vagy inkább ki kell dobni az élelmiszereket a lejárati dátum után? Zene után folytatjuk az Egészségkódot.
1: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
2: Dolgozol, fáradozol, tervezel, egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A nukleáris fegyverprogram további felgyorsítását sürgette az észak-koreai vezető. Kim Jong-un egy új nukleáris anyaggyártó létesítmény meglátogatásakor egyúttal a fegyverminőségi nukleáris anyagok termelésének növelését is kérte. Az észak-koreai állami hírügynökség szerint az ország ilyen célú termelési kapacitása az elmúlt 5 évben több mint kétszeresére nőtt, és a vezetés további jelentős bővítést tervez. A vezető a romló nemzetközi biztonsági helyzettel és az ország ellenségeinek tekintett államokkal fennálló konfliktusokkal indokolta a nukleáris arzenál fejlesztését. Az Irán elleni katonai műveletekhez kongresszusi jóváhagyás lenne szükség egy újonnan elfogadott amerikai képviselőházi határozat szerint. A döntés ugyanakkor elsősorban politikai üzenetnek tekinthető, mivel a szenátus korában nem fogadott el hasonló javaslatot, és az amerikai elnök várhatóan megvétózná a jogszabályt. A vita középpontjában az amerikai elnök háborús jogköre áll, amelyet az 1973-as, a vietnámi háború után elfogadott törvény szabályoz. Ez legfeljebb 60 napig engedélyezi katonai műveletek folytatását kongresszusi felhatalmazás nélkül, ugyanakkor a Fehérház régóta vitatja a szabályozás alkotmányosságát. Donald Trump eközben arról beszélt, hogy az Iránnal zajló tárgyalások jól haladnak, és akár a hétvégén megállapodás születhet. Az amerikai elnök továbbra is érvényesnek tekinti a két ország közötti tűzszünetet, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban kölcsönös katonai csapások történtek. Az orosz hadsereg éjszaka csaknem 300 drónnal és egy ballisztikus rakétával támadott ukrajnai célpontokat az ukrán légierő közlése szerint. A légvédelem a drónok többségét elfogta, de több találat is bekövetkezett, amelyekben civil áldozatok és sebesültek is voltak, valamint lakóházak és infrastrukturális létesítmények sérültek. A leginkább érintett térségekben, köztük Herszonban, Dnipropetrovszk megyében és Szumi térségében halálos áldozatokról, tüzekről és áramszünetekről számoltak be a hatóságok.
0: Tőzsde hírek.
3: 0,2%-kal lép vissza a Bux Index 134.397 pontra, a részvénypiac forgalma közelíti a 7 milliárd forintot. A vezető papírok többsége mínuszos, a Magyar Telekom 0,2%-ot gyengül 2692 forintra, a Richter 1,2%-os mínuszban 11.860 forint, az OTP 0,3%-os gyengülés után 40.940 forint, és 0,3%-ot emelkedik a MOL 3.998 forintra. Európában marad a vegyes összkép, a londoni FTSE most szépít 0,2%-os pluszra, és pluszos a német DAX is 0,3%-kal, a francia Kekeron 0,7%-del emelkedik, gyengül viszont az olasz mutató 0,4%-kal, a spanyol börze 0,5%-kal emelkedik. A bankközi devizapiacon az euró 354 forint 69 fillér, az amerikai dollárért 305 forintot és 19 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is, alapvetően napos és csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
4: Már is folytatjuk az egészségkódot, ezúttal arról beszélgetünk, hogy mit jelentenek a lejárati és a minőség megőrzési idők, mennyire biztonságos a fagyasztás, vagy éppen az újrafagyasztás, illetve melyek a különösen kockázatos élelmiszerek. Piling Robert dietetikus, saloklebeles táplálkozástudományi szakemberrel, egészségügyi menedzserrel, a Semmelweis Egyetem mesteroktatójával beszélgettem mindenről, akit először arról kérdeztem, hogy mi a különbség a minőségét megőrzi és a fogyasztható dátum között.
5: Mindig örülök, hogyha ezek kerülnek szóba, mert amit az előző mondatokban hallhattunk, tehát a fenntarthatóság, a fenntartható élelmiszer termelés, az élelmiszerpazarlás csökkentése, az egy nagyon-nagyon fontos közös ügyünk. Tehát ott tartunk, hogy ma Magyarországon egy háztartás évente több mint 100 kiló élelmiszer dob ki a hulladékba. Nyilván ennek hatalmas környezeti lábnyoma van, sőt, tegyük hozzá, a pénztárcánkra is hatást gyakorol. Tehát nagyon fontos, hogy megnézzük azt a dátumot, amit a csomagolt élelmiszereken találunk. És valóban nagyon fontos, hogy értsük is azt, hogy ez hogyan van föltüntetve. Nagyon egyszerű a két megjelölés közötti különbség, amire azt látjuk, hogy úgy írták fel, hogy minőségét megőrzi, az ugye maximum, hát nem olyan jó lesz, amikor lejár és elváltozik valamilyen tulajdonsága, esetleg kevésbé lesz ízletes, de általában nem okoz különböző élelmiszerbiztonsági problémákat vagy egészségügyi problémákat, ha elfogyasztjuk. Ha valamin azt látjuk, hogy fogyasztható, akkor bizony egyrészt meg kell néznünk, hogy meddig, másrészt meg kell néznünk a mellette lévő tárolási körülményeket, mert már az a dátum is csak addig vonatkozhat, ameddig ez a tárolási körülmény biztosítva van. És azt tudni kell, hogy ami így van jelölve, hogy fogyasztható, annak az elfogyasztása a lejárati időn túl az adott esetben komoly egészségügyi problémát is okozhat. Tehát én azt mondom, hogy legelőször ezzel legyünk tisztában, és mindig nézzük meg a csomagoláson, hogy melyiket tüntették föl rajta.
4: És hát felsoroltam, hogy mennyi mindennel foglalkozik, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, egészségügyi menedzser. Arra lennék kíváncsi, hogy akkor a dietetikus, az egészségügyi szakember hogyan táplálkozik, mennyire figyel oda ezekre az alapszabályokra?
5: Ezt a kérdést soha nem ússza meg az ember, hogyha dietetikusként érkezik valahová. Ugye ezért ezek rokon területek, tehát ugye mindegyik egészségügyi tematikával foglalkozik. Ugye a dietetikus az, aki a beteg emberek gyógyításával is foglalkozhat a táplálkozása útján. A táplálkozástudomány szakember meg inkább élelmiszerekkel és az egészséges emberek táplálkozásával foglalkozik. Úgyhogy nem tudom elkerülni valóban ezeket a kérdéseket, hogy mit is eszik a dietetikus. Természetesen a dietetikus pont ugyanolyan ember, mint bárki más. Abban különbözik, hogy jobban megnézi valóban, hogy mit vesz le a polcról a boltban. Tehát én vagyok az, aki képes tényleg egy egyszerű bevásárlással akár egy másfél órákat is eltölteni, mert közben megáll, nézegeti az élelmiszerek címkéjét, felfedezi az új élelmiszereket, és adott esetben nem rest ezeket kipróbálni is. Aztán természetesen, hogy megmaradnak-e ezek például az én táplálkozásomban, az én étrendem részét képezik-e majd, az nem teljesen biztos, de az biztos, hogy nagyon sok mindent ki szoktam próbálni.
4: És hát akkor sokkal tudatosabb, ezt kijelenthetjük.
5: Nyilván sokkal tudatosabb vagyok, de mondom, én is azért egy fogyasztó vagyok, tehát rám is hatást gyakorolnak például az akciók, nyilván valamennyire akár a reklámok is, de mondjuk ezeket valamennyire tényleg tudatosan tudom kezelni. Én inkább arra azt mondom, hogy tudatosan és változatosan válogatom össze azt a kosarat, vagy azt az étrendet, amit én elfogyasztok, de azt észlelem, hogy ez a tudatosság egyre inkább megjelenik mindenki másban is, és én ennek nagyon örülök szakemberként.
4: És hát amikor a lejárati időről beszéltünk, akkor el szokott hangozni az az apró kis mondat, hogy hát a határeset, hogy akkor még megegyük, ne együk, de amit feszegettem a legelején, hogy nem mindegy, hogy adott esetben egy egészséges fiatal felnőttről, vagy egy pici gyerekről, egy kismamáról, egy idős emberről beszélünk. Tehetünk ebben különbséget?
5: Természetesen tehetünk. Tehát ugye vannak ezek a sérülékeny csoportok, amit említett. Tehát azért nagyon nem mindegy, hogy egy egészséges felnőttnek lesz mondjuk valamilyen gyomorbélrendszeri panasza egy adott esetben határidőn túl elfogyasztott fogyaszthatósági jelölésű termékkel kapcsolatban, vagy mondjuk ugyanez a probléma egy várandós édesanyát érint, és ezáltal veszélybe sodorja a magzat egészséges fejlődését, vagy mondjuk egy idős embert, akinek a vízháztartása amúgy is eléggé fel van borulva, és a legkisebb vízvesztés is azonnal dehidratációhoz, ezzel együtt dekoncentrációhoz, eleséshez, sérülésekhez vezethet. Tehát valóban vannak olyan csoportok, akiknek még nagyobb figyelmet kell fordítani adott esetben az élelmiszerbiztonság teljesülésére.
4: És hát említette, hogy vannak ilyen sérülékeny, érzékeny csoportok, de talán a krónikus betegeket nem említettem, őrájuk is gondolom kifejezetten oda kell figyelni.
5: Nem kerültek ők még szóba valóban, tehát egyrészt a krónikus betegeknél is vannak nyilván olyanok, akiknek mondjuk egy gyomor emésztőrendszeri problémája van, és nekik ugye nem biztos, hogy a legjobb, hogyha találkoznak egy olyan élelmiszerrel, ami adott esetben nem megfelelő minőségű, sőt élelmiszerbiztonsági veszélyt, például egy élelmiszerfertőzési forrást jelent, de ezen belül is még egy külön csoportot alkotnak azok a betegeknek autoimmun betegségük van, és adott esetben egy-egy ilyen gyulladásos probléma konkrétan berobbanhat, hogyha egy ilyen ételfertőzés sikerül még összeszedniük mellé.
4: A gyerekek esetében mennyire kell szigorúnak lenni szülőként?
5: Én azt az elvet vallom, hogy a gyerekeknek az a legjobb, hogyha találkoznak mindennel. Valóban úgy lesz a legegészségesebb az immunrendszerük, hogyha azt rendszeresen próbára tesszük, ami nem jelenti azt, hogy zöld és penészes élelmiszert kellene nekik adni.
4: Lejárati túl egy-két nappal a joghurt.
5: De hogyha csak ilyen egy-két nappal van túl például a lejárati időn a joghurt, akkor számukra sem jelent ennek az elfogyasztása semmilyen különleges veszélyt. Amire ügyelni kell náluk is, hogy ugye a folyadékbevitelük bizonyos esetekben azért nem tudja lekövetni az igényeiket, tehát hogyha előidézünk egy élelmiszerfertőzést, valóban akár óvatlanul, akár gondatlanul, bizony őket is veszélybe tudjuk sodorni, tehát semmiképpen sem árt az óvatosság, de az idősekkel ellentétben azért náluk megvan az a előny gyakorlatilag, hogy az ő szervezetük ezt sokkal jobban tudja tolerálni.
4: Azt gondolom, hogy ha már így említette, hogy mit tolerál a szervezetünk, vagy mit nem, akkor beszélgessünk a kockázatokról, és emellett a tévhitekről is, hogy milyen problémákat okozhat a lejárt élelmiszerek fogyasztása.
5: Hát ugye itt is nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a rövid lejáratú és a hosszú lejáratú idejű élelmiszerek között, tehát aminek minőségmegőrzési ideje van, mint hangsúlyoztam, annak az elfogyasztása adott esetben akár hónapokkal, sőt, netán évekkel később sem okoz különösebb problémát azon kívül, mint sem, hogy mondjuk nem lesz ízletes, vagy mondjuk egy kellemetlen illat, egy kellemetlen íz kapcsolódik hozzá, de mikrobiológiai veszélyt általában nem tartogatnak. Tehát ugye tipikusan ilyen például a cukor, vagy a nagyon tömény cukrot tartalmazó lekvárok és társaik, amiknek az elfogyasztása hónapokkal a lejárat után is teljesen elfogadható lehet. A rövid lejáratú idővel rendelkező, tehát fogyaszthatósági idővel rendelkező élelmiszerek elfogyasztásánál nem az az első probléma, hogy az ízük el fog változni, vagy az illatuk, vagy a színük megváltozik, hanem az a baj, hogy elszaporodnak bennük azok a baktériumok, amik természetesen is jelen vannak az élelmiszerekben, és ugye ezek okoznak egy élelmiszerfertőzést a mi esetünkben, tehát ott náluk ugye erre kell igazából figyelni, és ők viszont ugye akut problémát okozhatnak ezáltal.
4: Tehát nem mindegy, hogy mondjuk egy lejárt nyers húsról beszélünk, vagy mondjuk egy joghurtról, ha jól értem?
5: Mind a kettőnek fogyaszthatósági ideje van, de igen, a húsnál azért különösen oda kell figyelni. Ugye tudni kell, hogy maguk a vágóállatok húsa az általában steril egészen addig, amíg hozzá nem nyúlunk, hogy feldolgozzuk, de hát ahhoz, hogy elénk kerülhessen, mindenképpen föl kell dolgoznunk. Tehát a hús az mindenképpen egy nagyon erőteljesen szennyezett élelmiszeripari termék. Minden gondosság ellenére, tehát a felületén pedig ideális feltételek vannak a különböző mikroorganizmusok szaporodására, tehát a lejárt minőségű hús akkor is, hogyha nem mutatja romlás jeleit, de túl van a fogyaszthatósági határidőn, akkor az már inkább nem fogyasztható. Ellentétben a joghurttal, ami általában véve egy nagyon komoly hőkezelési, illetve csirátlanítási folyamaton megy keresztül, és csak élő flórát, tehát hasznos baktériumokat találunk benne, annak az elfogyasztása nem szokott különösebb problémát okozni, akár hetekkel a lejárat után sem. Tehát annak ellenére, hogy a joghurtoknak fogyaszthatósági jelölés sérülése van. Hogyha kinyitjuk, nem látunk rajta romlásra utaló jelet, nem észlelünk semmilyen szín, állag, szag, ízváltozást, akkor elég nagy az esély annak, hogyha azt elfogyasztjuk, nem is lesz különösebb problémánk tőle.
4: Igen, ezt akartam ott kérdezni, hogy mennyire bízhatunk az érzékszerveinkben egy ilyen esetben?
5: Meg kell válogatni, hogy milyen élelmiszerről beszélünk. Tehát ugye a húsnál, mint az említettem, nem igazán bízhatunk az érzékszerveinkben, mert az első időszakban azok a baktériumok kezdenek el a felszínén tenyészni, amelyek nem okoznak semmilyen fizikális változást. Tehát nem látjuk, nem érezzük se az orrunkkal, se a szemünkkel, nem látjuk. Később kezd el ugye nyálkásodni, ahogy a fehérjéket kezdik el bontani ezek a baktériumok.
4: Addigra már
5: régen késő van, tehát addigra már nagyjából ilyen milliós, milliárdos nagyságrendben van grammonként baktérium a hús felszínén. A joghurt ugye szerencsére tud egészen jó romlási jeleket mutatni, természetesen, hogyha ilyet látunk, tehát például ilyen zöldes vagy fehéres szigetecske a joghurton, akkor ne azt csináljuk, hogy kikanalazzuk és a többit megesszük, hanem akkor sajnos az egészet ki kell dobni. De ha például egy hosszú ideig érlelt sajtról beszélünk, aminek a kérgén megtelepedett valamilyen kórokozó, és emiatt például látunk rajta egy elváltozást, akkor ugye ő nem tud behatolni az élelmiszer belsejébe, tehát hogyha abból a romlott részt levágjuk, a maradék még hasznosítható lesz, és valószínűleg nem tartalmaz olyan kórokozót, amellyel élelmiszerfertőzésnek tennénk ki magunkat.
4: Van egyébként akkor ezek szerint olyan élelmiszer, ami ránézésre még jó, de már azért túl sok a kockázat, amit vállalunk.
5: Tipikusan ilyenek a húsok, húsfélék, tehát ugye ott a hústermékeknél az erőteljes ízesítés, a füstölés, a hasonlók nagyon sokáig képesek a romlás jeleit elfedni, tehát ezért kell velük nagyon vigyázni. Más termékeknél a romlás jelei viszonylag hamar láthatóvá válnak, és adott esetben, mondom, ha eltávolítjuk, lehet, hogy még elfogyasztható az élelmiszer. De itt is vigyázni kell, mert hiába látható jól a romlás jele például egy nagy víztartalmú terméken, ahogy említettem, nem elég, hogy kikanalazzuk, mert addigra a penészgombák és a baktériumok már gyakorlatilag az élelmiszer teljes terjedelmében szépen eloszlottak.
4: Ez egy lekvárra, dzsemre is igaz?
5: Általában igen, az alacsonyabb cukortartalmú lekvárokra, ugye tipikusan magas cukortartalmú lekvár, a szilva lekvár szinte gyakorlatilag évtizedekig eltartható, de ezek a dzsemek és társaik, amiknek viszonylag magas a víztartalma, alacsonyabb a cukortartalma, ezek valóban így tudnak romlani, hogy mire látjuk rajtuk a romlási jelet, addigra már a élelmiszer teljes terjedelme fertőzöttnek mondható, és nem érdemes elfogyasztani.
4: Mi a helyzet a gyümölcsökkel? Ott mondjuk az érzékszerveinkre, a látásunkra hagyatkozhatunk, látjuk, hogy az almának egy része már mondjuk barna, puhább, de mondjuk a másik része megmenthető-e?
5: Ez egy rendkívül jó kérdés, mert hogy a leggyakrabban kukába dobott élelmiszerek egyike, az pontosan a gyümölcs, a különböző romlási jelek miatt. Maga a gyümölcs az általában elég jó természetes védelemmel rendelkezik a különböző romlások ellen, de természetesen semmi sem tart örökké, előbb-utóbb megjelennek mindegyiken a romlás jelei. De itt is nagyon fontos, hogy elkülönítsük, hogy mi az, ami esztétikai probléma, és mi az, ami élelmiszerbiztonsági probléma. Tehát az, hogy egy banán elkezdett megbarnulni, az nem egy mikrobiális romlást jelent, az egy enzimes barnulás. Ugyanez vonatkozik például a megvágott almára, tehát hogyha én fölvágom az almát, és az a szép fehér alma húsa elkezd barnulni, az nem azt jelenti, hogy itt elterjedtek a penészgombák és a egyéb mikroorganizmusok, hanem egész egyszerűen egy enzimes barnulás következett be. Ha penészes részt látunk egy zöldségen, egy gyümölcsön, és ez érezhetően nem terjedt át a gyümölcs többi részére, tehát például nem puhult meg a gyümölcs húsa, nem változott el, nem eresztett levet, akkor nagyon az esetek többségében friss, tisztánra mosott, éles késsel ezt a részt kimetszve a zöldség és a gyümölcs többi része még általában hasznosítható marad. De itt is igaz az, hogy meg kell néznünk, hogy látunk-e bármilyen romlási nyomot a maradékon, mert bizony kiderülhet, hogy ami az alma tetején egy kicsi barna folt, az igazából csak a felszín és belül már a teljes alma rom.

0: alatt ugye nem csak nagy vágóállatokra gondolok, hogyha valaki vidéken sertést vagy marhát tart, hanem például a madaraknak se adjunk penészes cereáliákat. Mi pedig azért ne fogyasszuk el, mert hogy egész egyszerűen a zsemlének a tömege, a térfogata olyan kicsi, hogy mire látunk rajta egy romlási jelet, addigra az egész fertőzött. Kenyérre ugyanez vonatkozik, nagyon-nagyon meg kell nézni, hogyha mondjuk a megvágott kenyér vágási felszínén látunk egy kezdődő penészfoltot, hát abból bizony nagyon sokat le kell vágni, hogy a penész alá tudjunk menni, de ha még csak azt látjuk, hogy egy-két foltocska van és picike, akkor valóban egy jó vastag rész levágva, a maradék talán még menthető, de én azt szoktam ajánlani, hogy ilyenkor már valamilyen hőkezeléssel kombináljuk, tehát például akkor legyen abból pirítós, meleg szendvics, kenyér, kocka, hasonlók, és hogyha pedig több ilyen foltot látunk, illetve a héj felszínén is megjelennek, akkor azt már nem tudjuk megmenteni azt az élelmiszert.
1: Egy hetes húsleves van a hűtőben.
0: Sajnos az lefolyó, vagy attól függ, hogy kinek vannak ilyen lehetőségei, hogy élelmiszer hulladékos kuka például, semmiképpen sem javaslom az elfogyasztását, tehát a tojás mellett a húsleves az, ami az ideális táptalaja a baktériumoknak. Tehát gyakorlatilag annyira, hogy ugye laboratóriumban szoktuk is majd, hogy nem ilyen táptalajon tenyészteni a baktériumokat.
1: Ha felforralja az ember, nem. Akkor sem. Nagyon fontos kérdések ezek, nem. Mert ugye, mint laikus, nem tudja az ember, hogy mivel tesz jót vagy rossz.
0: Azért nem, mert ugye beszéltünk arról, hogy van élelmiszer fertőzés, és van élelmiszer mérgezés. A húslevesben megtelepedő baktériumok és mikroorganizmusok egy jelentős része képes élelmiszer mérgezést is okozni. Tehát azzal, hogy én felforralom, azzal magát a baktériumot elpusztítom, de a toxinját, a mérgét nem. Tehát megeszem, és utána még komolyabb problémáim lehetnek. Semmiképpen se használjunk fel egy hetes húsleves semmire.
1: Még visszaugrnék egy pillanatra. Például a fagyasztott gyümölcshöz megvesszük a boltban, lefagyasztjuk, és nagyon sokan ilyenkor ugye nem mossák meg, hanem kiveszik az acskóból, és úgy használják fel. Ez valid megoldás?
0: A fagyasztott gyümölcsök nagyon-nagyon higiénikus körülmények között készülnek a gyárakban. Pontosan azért, hogy eltarthatóak maradjanak, hiszen a gyors fagyasztás esetén semmilyen más tartósítási módszert nem alkalmazunk, csak a hőelvonást. Tehát ők nagyon-nagyon alaposan tisztított zöldségek, gyümölcsök, s nincs szükségük további tisztításra, annyira nem, hogy igazából csak növelni tudjuk a baktérium mennyiséget rajta, hogyha például egy csapvízzel lemossuk.
1: Szóba került többször, de csak említés szintjén a fenntarthatóság. Hogyan, milyen tanácsokat adna, hogy azért ez minél jobban szem előtt legyen, de nyilván az egészségünket ne veszélyeztessük?
0: Az egyik legfontosabb dolog, amit lehet tanácsolni, az, hogy mindig nézzük a lejárati időt, a boltban is, és mindig ahhoz képest vásároljunk, hogy mikor tervezzük elfogyasztani. Tehát nincs semmi baj azzal a termékkel sem, ami a boltban ki van téve, és mondjuk holnap vagy holnap után jár le a fogyaszthatóság ideje. Ha mi aznap vagy másnap meg akarjuk enni, akkor nyugodtan tegyük ezt a kosarunkba, és ne válasszuk azt, amelyik még hosszabb lejárati idejű, hiszen azzal mondjuk lehet, hogy pont azt idézzük elő, hogy az ott fog maradni a boltban, és a boltnak ezt meg kell semmisíteni, hiszen ő már nem adhatja el a lejárati időt követően. Tehát ez az első, hogy tudatosan vásároljunk, a másik az, hogy legyünk tudatosak, és úgy rendezzük be a hűtőt is. Ugye vannak erre nagyon jó kis hűtőrend táblázatok, hogy mit hová kell tenni, melyik megy alulra, melyik megy fölülre, de számunkra az a legfontosabb, hogy áttekinthető legyen. Tehát, hogyha eltűnik egy joghurt a hűtő mélyén, akkor valószínűleg ott élelmiszert fogunk pazarolni. Hogyha a szem előtt van, és időnként vesszük a fáradtságot, hogy a három doboz hasonló joghurt közül megnézzük, hogy melyik mikori lejárati idejű, és azt vegyük előre, amelyik leghamarabb le fog járni, akkor a legnagyobb valószínűséggel azt fogjuk a polcról is leemelni, amikor legközelebb reggelizünk. Tehát mindenképpen egy kis figyelmet javaslok, és ez nem csak a fenntarthatóság érdekében fontos, hanem valóban a pénztárcánk miatt is. Tehát sok-sok 10 vagy akár 100 000 forintot tudunk megtakarítani így évente, ami egy háztartás szintjén akár egy havi fizetés is lehet, hogyha vigyázunk arra, hogy mi mikor jár le, és még elfogyasztjuk azelőtt, mielőtt ki kellene dobnunk.
1: És hát a másik kérdés, amit többször is hangsúlyozott a biztonság, az egészségünk, és a kritikus életkorban vagy állapotban lévő embereknek a védelme.
0: Így van, természetesen. Tehát ahogy mondtam, az emberi egészség a legfontosabb, tehát semmiképpen sem kockáztathatunk semmilyen ember egészségét, vagy esetleg még ennél is rosszabb körülmények közé kerülését azzal, hogy a fenntarthatóságot, vagy a gazdasági szempontokat helyezzük előtérbe. Tehát ennek a családi elemezés szintjén is meg kell jelennie. Tehát hogyha mondjuk több generáció él egy fedél alatt, akkor mondjuk lehet, hogy én magamnak kiveszem azt a joghurtot, ami a múlt

0: héten lejárt és elfogyasztom, de a nagyszülőmnek már nem adom oda, hanem neki azt adom, amit tegnap hoztam a boltból.
1: Vagy
0: pontosan
1: a pici
0: azért.
1: Gyereknek,
0: vagy a pici gyereknek. A pici gyereknek mindig ugye frissen főzünk, például hogy a legnagyobb tápanyag mennyiséget tudjuk biztosítani, és valóban ezt az idős családtagjainkkal szemben is érvényesíteni kell. De mondom, ezek között a szempontok között nagyon ügyesen lehet egyensúlyozni, hogyha odafigyelünk arra, hogy mit vásárolunk, és mit mikor használunk föl.
1: Záró kérdésként, ugye nagyon sok mindent most átbeszéltünk, de mennyire találkozik információ hiánnyal a mindennapokban?
0: Nem az információ hiánnyal találkozom, hanem az információ értelmezésének a problémájával. Tehát, hogy nem tudjuk megérteni, hogy mit jelent a jelölés. És ennek kapcsán beszéljünk még egy nagyon fontos kérdésről, ami hozzátartozik mind a fogyaszthatósági idő, mind a lejárati idő, tehát minőség megőrzési idő kérdéséhez. Nagyon sokan nem tudják értelmezni, hogy ez a szám, amit ott látnak, az mit is jelent. Ugye tudni kell, hogy mióta az Unióhoz csatlakoztunk, azóta megfordultak a dátumok. Tehát minden ilyen esetben először a nap áll, és utána a hónap, majd végül azt követi az év. És azon se lepődjünk meg, ha mondjuk évet nem látunk, csak napot meg hónapot, sőt, még néha azon sem kell meglepődni, ha csak azt látjuk, hogy minőségét megőrzi június. Ez is egy teljesen szabványos jelölés, de vigyázzunk arra, hogy a fogyaszthatóságot így kell jelölni, a minőségét megőrzi jelölések ugye lehetnek eltérőek, tehát ott lehet odaírni azt, hogy 2028 például. Ne tévesszük össze például a dátumokat, hogy melyik mit jelent. Ugye egy ideig még abban a sajnálatos helyzetben vagyunk, hogy ugye még az évet is össze tudjuk téveszteni a nappal, hiszen még ugye nem érkeztünk el 2032-höz, amikor ez már nem fog problémát okozni. De igazából ez a probléma, hogy az emberek nem tudják ezeket a jelöléseket értelmezni. Ugye erre volt nagyon jó a beszélgetésünk eleje, amikor arról beszéltünk, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy fogyasztható, és mit jelent az, hogy minőségét megőrzi. De ha már látják, akkor tudni kell megfelelően értelmezni ezeket a jelöléseket is. Tudni kell, hogy a nap áll először, és ezt követi például a hónap. Illetve még azt szoktam látni különböző fogyasztóknál, hogy hiába van ott az információ az élelmiszeren, ugye nem tudnak vele mit kezdeni, mert nincs meg a megfelelő képzettség ahhoz. És hogy most nem arra gondolok, hogy mindenkinek dietetikussá kellene válni, hanem arra, hogy milyen hasznos lenne, hogyha az általános iskolákban például egy pici élelmiszerbiztonságot is tanítanánk a fiataloknak. Pontosan az, hogy mit lehet elfogyasztani, meddig lehet elfogyasztani, mikor biztonságos, mikor nem biztonságos.
1: Köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk. Én azt gondolom, hogy sok mindent megtanulhatunk a mai beszélgetésből is, és hát igazából az a legfontosabb, hogy figyeljünk oda egymásra, magunkra, és akkor nem lehet olyan nagy gond. Köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
0: Nagyon örülök a meghívásnak, köszönöm, hogy mindezeket elmondhattam, remélem, hogy hasznos dolgokkal gyarapodtak a hallgatók ennek révén, és valóban a figyelem, meg a megértés, és egy kicsit a kritikus szemlélet, ez mindig nagyon sokat jelent. Hát a élelmiszerbiztonság terén, a tudatos táplálkozás terén és a fenntarthatóság terén egyaránt.
1: Köszönöm szépen. Pilling Robert, dietetikus okleveles táplálkozástudományi szakember, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi kar mesteroktatója volt ma a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, egészségkód pedig legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
2: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük, forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely ellen a 2025-ös Budapest Pride megszervezése miatt indított büntetőügyben, miután az Európai Unió Bírósága kimondta, a rendezvény betiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény egyes rendelkezései sértik az uniós jogot. A fővárosi főügyészség közlése szerint a vádemelés idején a hatályos magyar jogszabályok alapján jártak el, azonban az uniós bírósági ítélet nyomán a vádiratban szereplő cselekmény már nem minősül bűncselekménynek. Az uniós jog elsőbbsége miatt a nemzeti bíróságoknak nem kell megvárniuk a vitatott szabályok formális hatályon kívül helyezését. A főpolgármestert januárban az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolták meg, de az ügyészség a megváltozott jogi helyzetre hivatkozva megszüntette az eljárást. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a kora gyermekkori fejlesztésekbe fektetett források hozzák a legnagyobb társadalmi és gazdasági megtérülést. A Kora Gyerekkori Platform országos konferenciáján arról beszélt, hogy a hátrányos helyzetű családok támogatásának erősítése hosszú távon az ország számára is jelentős haszonnal jár. Hozzátette, hogy míg a felsőoktatás finanszírozása eléri a nemzetközi átlagot, a közoktatás és a kora gyermekkori nevelés támogatása annak csupán mintegy fele, ezért ezen változtatni kell.
0: Tőzsde hírek.
3: 2%-kal gyengül a Bux Index 134.478 pontra, a részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint. A vezető papírok többnyire gyengülnek, kivétel a MOL, ami 6%-os pluszban 4.008 forinton, az OTP 4%-ot süllyed 40.920 forintra, a Richter 1,2%-ot gyengül 11.860 forintra, a Magyar Telekom 2%-kal esik vissza 2.690 forintra. Európában vegyes az összkép, a londoni FTSE lefordult 0,4%-kal, illetve az olasz börze is 0,1%-del gyengül. 1%-kal emelkedik viszont a francia börze, 0,6%-kal a frankfurti DAX index, és az olasz mutató gyengülése mellett viszont még emelkedik a spanyol 0,7%-kal. A bankközi devizapiacon az euró értéke 354 forint 47 fillér, az amerikai dollár 304 forint 85 fillér, a svájci frank 386 forint ebben a pillanatban, a brit fontért 409 forintot és 63 fillért kell fizetni. Izrael és Libanon megállapodott a korábban létrejött tűzszünet végrehajtásáról, közölte az amerikai külügyminisztérium. A washingtoni egyezmény értelmében a fegyvernyugvás feltétele, hogy a Hezbollah beszüntesse a harcot, és erői visszavonuljanak a Litáni folyótól északra. Idehaza az építőipari szereplők és a hatóságok összehangolt fellépését sürgeti az EVOSZ a biztonságos aszbesztmentesítés érdekében. A szakszövetség szerint a szakszerűtlen bontás súlyos egészségügyi és környezeti kockázatot jelent, ezért szigorúbb ellenőrzést, megfelelő védőfelszerelések használatát és a veszélyes hulladék nyomon követését tartják szükségesnek. Az EVOSZ hangsúlyozza, az aszbesztet tartalmazó építmények önmagukban nem veszélyesek, a kockázat a bontás során jelentkezik, a teljes mentesítés pedig várhatóan több évig tart majd. 3,6%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom áprilisban az egy évvel korábbihoz képest, ugyanakkor 1,2%-kal elmaradt a márciusi szinttől a KSH adatai szerint. A növekedést főként az üzemanyag és a nem élelmiszer kiskereskedelem húzta, míg az élelmiszerboltok forgalma mérsékeltebben bővült, egyes szaküzletekben pedig visszaesés volt. A teljes kiskereskedelem volumene az év első négy hónapjában 4,8%-os bővülést mutatott.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Életre szóló könyvek, emlékezetes olvasmányélmények és történetek Olá Andrea műsora.
4: Olá Andrea vagyok, ez itt az Életre szóló könyvek, és különleges vendéget hívtam mára. Ő Kecskés Karina, színésznő, meseterapeuta, mesemondó, aki kifogyhatatlan az ötletekből, érzékenyítő, segítő előadásaival, programjaival, az életünk olyan momentumait állítja a figyelem középpontjába, amelyekről gyakran megfeledkezünk. Könyvek köré épül ez a mai beszélgetés is, hiszen ilyen ennek a műsornak a természete, és Karinától is kértem előzetesen egy listát az élete meghatározó olvasmányélményeiről, de, ahogyan majd halljátok, óriási utat járunk be ebben az interjúban. Azzal indulunk, meg volt Karina legutóbbi előadása, produkciója, aminek könyv adta az alapját.
5: Minden munkámnak könyv az alapja. Most készülök egy adriai vitorlázásra augusztusban, ami egy irodalmi vitorlázás lesz, tehát egy olyan beszélgetős élmény 4 nap hajón töltött éjszakákkal, ami tematikusan végig van vezetve csodálatos bölcs költőkkel, írókkal. Tehát ennek például könyv az alapja ennek a munkámnak, de van egy iskola program előadásunk, a Lélekmadár, aminek Sunit írta a történetét, és ezt visszük mindenhova az országon belül, mély szegény településekre, most Erdélybe voltunk turnézni múlt héten, de visszük óvónőkhöz, tehát felnőttekhez is, és gyerekekhez is, ez a lélekkel kapcsolja össze a nézőket, saját érzéseikkel próbálja a gyerekeket megismertetni, amire én azt gondolom, hogy manapság nagyon nagy igény van.
4: Erre a könyvre hogyan találtál rá egyébként? Nem ismertem ezt, és most utána néztem, de muszáj lenne elolvasnom, azt hiszem.
5: Mindenképpen olvasd el, sőt, nézd meg az előadásunkat, gyere el. Karsai Veronika, ő egy pantomi művész, ő általa találkoztam ezzel a művel, mert én vagyok a szöveg, és ő pedig a mozgás, és akkor ez egy ilyen nagyon, nagyon csodálatos közös utazás ez az előadás a lélek mélységeibe. Ez a könyv az azt meséli el, hogy minden ember szívében ott van egy lélekmadár, és hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy kapcsolódjunk ezzel a lélekmadárral, hogy meghalljuk, amikor szól hozzánk, mert mindig rólunk mesél, ugyanis a lélekmadárnak végtelen sok fiókja van, és a fiókjai tele vannak érzésekkel. És van, amikor mi húzzuk ki ezeket a fiókokat, és akkor tudatosan tudjuk, hogy most milyen érzés önti el a testünket, de előfordul olyan is, hogy a lélekmadarunk az önálló életre kell, és kihúzogatja azokat a fiókokat, amikkel mi egyáltalán nem számolunk. Tehát, hogy úgy leszünk dühösek, amikor nem szeretnénk, vagy éppen féltékenyek leszünk, vagy éppen fellobban bennünk a harag, és hogy ezekben a helyzetekben így mit lehet csinálni, vagy egy ilyen önreflektív módon, hogy mi a színpadon ezt megjelenítjük, a lélekmadarat is, és a benne lévő érzéseket is, ezzel a nézők találkoznak a saját maguk megélt érzéseivel. Tehát ahogy a művészet az embereket szembesíti a láthatón túli dolgokkal, érzésekkel, érzetekkel.
6: De szép ez. És hogyha visszatérünk ehhez a hajóúthoz, ez egy olyan társas út, vagy mi?
5: Igen, ez egy program, amire lehet jelentkezni. Tehát, hogyha most éppen valaki kedvet kapott ehhez, hogy eljöjjön, és nézze, hogy a föld és az ég összeér, és szereti, hogyha a bőrén érzi a tenger hűs vizét, vagy a szellő simogatását, szereti, hogyha ringatózik egy hajón, és eközben olyan szövegeket hall, ami még kitágítja a lelkét, és összeérinti a végtelennel, akkor kapcsolódjon hozzánk.
6: Uh-huh. Láttam a listádban, írtad az Odüsszeiát, és írtad a Jónás könyvét ehhez az úthoz. Tehát ilyen típusú irodalmi szövegekre kell gondolni? Mert ez varázslatos lehet, hogy ott vagyunk, és mondjuk az Odüsszeusz útjából egy-egy momentum fölvillan.
5: Igen, Tatiosz is lesz, Shakespeare is, lesz Márai Sándor is. Most ezt nem mondom el, hogy miért és milyen sorrendben, de hogy ennek van egy íve, valamint mivel én mesékkel is foglalkozom most már évek óta, és nem csak gyerekeknek mesélek, hanem felnőtteknek is, és családoknak is, ezért a mesei szimbolikus képeket is elhozom magammal a hajóra, tehát ott lesznek velünk nem csak ezek a hatalmas nagy tudású filozófusok és bölcsek, hanem az ősi arhaikus kulcs képei is, amik szimbólumok által szólítanak meg, mert minden szimbólum egy érzet, érzésekkel telített kép, ami a tudattalamba nyúlik vissza, tehát ott vannak a gyökerei, és maga a tenger is, az egy ősszimbólum, nagyon sok jelentéssel bíró, nem csak a születés, hanem a halál, nem csak a kezdet, hanem a vég, a mélység és a magasság, az életünknek a hullámzása, a folyamatos változása, tehát hogy ezer millió ilyen szimbólum, és ki melyikben érzi otthon magát, vagy melyik, ami új számára, és akkor ezekről lesznek beszélgetések, és sokféle játék is felnőtteknek.
6: Ó, ez remekül hangzik. A Shakespeare-t említetted, és ő is rajta van a listádon, a Romeo és Julia, és amikor megláttam, akkor ezen gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy ugye egy színésznőnek Shakespeare fontos, de talán egy kislánynak is, aki először olvassa vagy látja ezt a művet, tehát annak is fontos, hogy emlékszel, mikor találkoztál vele először, és milyen hatást váltott ki, meg hogy miért van a listádon?
5: Ez nagyon érdekes, hogy mikor találkoztam vele először. Azt hiszem, hogy amikor készültem a színművészetire, akkor biztos, hogy olvastam, de én sosem játszottam Júliát, és valahogy így ez így kimaradt az életemből.
6: De bánod?
5: Nem, azt hiszem, hogy nem bánom, de amikor láttam a Leonardo DiCaprio-nak a Róma és Júlia filmét, akkor azért ott nagyon, nagyon irigykedtem a Júliát játszó színésznőre, mert azért az egy nagyon-nagyon izgalmas feldolgozása volt ennek a történetnek, és ráadásul megmaradt a Shakespeare-i költői nyelv, tehát hogy modernizálva volt, de közben meg mégis egy arhaikus nyelven szólt hozzánk. Hát Shakespeare egy zseni volt, szerintem így kikerülhetetlennek az ő útmutatói, vagy az élethelyzetekről a gondolatai.
6: És te már akkor olvastad, amikor megtudtad, hogy színésznő akarsz lenni? Vagy amikor irodalomúrán találkoztál velem?
5: Nem, azt hiszem, hogy én mindent sokkal előbb olvastam, mint ahogy mondjuk korosztályilag az agyammal meg tudtam volna érteni. Uh-huh. Én 11-12 évesen, amikor szavaló versenyekre mentem, akkor már a Latinovit Zoltánnak a verseit hallgattam Bakelit lemezen. Váci Mihály verseket mondtam 13-14 évesen. József Attila volt a kedvenc költöm 13 évesen. Kafkát olvastam a pad alatt irodalom órán, szóval, hogy mindent sokkal, szerintem, vagy nem tudom, hogy korábban-e vagy nem, de hogy engem ezek érdekeltek, az életben mindig az érdekelt, hogy mi van belül, hogy ezek az érzések, ezek hogy gomolyognak, honnan jönnek, mifelé visznek. Szerettem ezt a varázslatot, ami által a való világból el lehet menni egy nem fantáziavilágban, hanem egy ugyanolyan erős világban, amit mondjuk egy könyv tud adni az embernek. Egy másik birodalomba tudok átlépni. Uh-huh. És én nagyon szerettem átlépni. És színész is ezért lettem, mert nekem egy élet, az mindig azt éreztem, hogy olyan kevés az egy életem, és ezért estiről estére újabb életeket akarok megélni. És valójában a saját életem is, most így, ahogy így gondolkozom erről, nagyon sok életem lett az egy életemen belül. Nagyon sok életszakaszom van, azok nagyon radikálisan válnak el, és nagyon-nagyon mélyen megélem az életeimet, és aztán mindig belehalok egy életszakaszomba, és újjászületek. Most megint érzem azt, tehát most így 50 évesen, hogy elérkeztem megint egy újabb szakaszhoz az életemben, hogy nagyon-nagyon szeretnék tenni még a világhoz, tehát hogy van már elég élettapasztalatom, bölcsességem, de még tett vágy is van bennem ahhoz, hogy azt a sok-sok mindent, amit idáig felhalmoztam, azt valahogy így a világ javára fordítsam. Tehát, hogy nem csak a gyerekeim javára, mert nagyon sok a három gyerekem, amit napi szinten követel a velük való, nem is követel, hanem ez igényel. Automatikusan az életem fókuszában ők állnak, de hogy szeretnék még így a nagy egészben is valamit letenni, vagy hozzátenni szépet, jót, igazat.
6: Miközben azért végül is erről szól az életed, hogy folyamatosan újabb ötleteket adsz a világnak, vagy a körülötted lévőknek. Tehát, hogy segítesz, építed őket, tulajdonképpen eddig is ezt csináltad, és jó, hogy 50 évesen azt gondolod, hogy van még ebben ígéret, ebben a korban.
5: Igen, olyan sok tervem van.
6: Na jó.
5: Igen, nagyon. Meg mostanában így olyan jó dolgok találnak meg. Most például lesz egy olyan licit, amit én fogok vezetni, egy alapítvány kért föl, ez most június elején lesz, és három olyan egyesületet lehet támogatni ezen a liciten, akik nagyon nehéz női történeteket vagy közösségeket támogatnak. És például ez egy csodálatos dolog, hogy én hogy tudom reflektorfénybe tenni ezeket az egyesületeket, és hogy tudom motiválni az embereket, hogy mennyire jó dolog adni, másra odafigyelni. Meg vagyok hívva a beszélgető partnernek egy hatalmas cégnél az önkéntesség napja, hogy miért fontos önkénteskedni. És olyan fura, hogy arról kell beszélnem, ami számomra teljesen alapvetés. Hogy miért önkénteskedünk, hogy miért jó segíteni. Hát azért, mert nincs jobb dolog, mint belekukkantani más életekbe, és hogyha ott egy egészen icipicit is én tudok hozzátenni ahhoz, ami történik, akkor miért ne tenném meg? Tehát, hogy így mi más dolgom lehet? Az ember olyan sok fölösleges dologgal tölti meg az életét. Annyi embert látok halálosan unatkozni és semmit tenni. Szerintem sokkal izgalmasabb a világ ennél, mint hogy csak így a magunk is, nem tudom, egójába ücsörögjünk.
6: Mondtad a varázslat szót, és amikor én megláttam a listádat, akkor nekem ez így kicsillant. Itt van például az éjszakai cirkusz, ez a Morgenstern. Oh. És végül is a végtelen történetben is mennyi varázslat van. Szóval ez olyan, mintha neked ez egy ilyen alaphívó szó lenne.
5: Szerintem az élet az egy hatalmas nagy csoda, és van persze, amikor én sem látom ezt a rengeteg ragyogást és fényt, de mégis úgy hiszem, hogy ez egy ajándék. Most pont nemrég a legkisebbik gyerekemnek családfát kellett összeállítani az iskolába, és összeírtuk a dédszülőkig visszamenőleg, mert csak addig kellett a családtörténetünket, hogy ki mivel foglalkozott, kit hogy hívtak. És már ettől, ahogy így ez a szerteágazó fa így valósággá vált a rajz által, így azt éreztem, hogy micsoda sok véletlen szerencsének kellett úgy adódnia, hogy én most, vagy a gyerekem, vagy bárki, vagy mindannyian, hogy most itt lehessünk ebben a világban, hogy hány ember áll mögöttünk, milyen sok küzdelem, milyen sok harc. És ez már egy, nem tudom, ez egy ajándék, az életünk egy ajándék. Hogyha ez egy varázslat, igen, akkor ez egy varázslat. Varázslat, amikor elültetjük a borsószemet tavasszal, és öntözzük, és egyszer csak ott a szemünk láttára életre kell, és szerintem sokkal egyszerűbb dolgokban van benne a csoda, mint ahol így az emberek gondolják.
6: Téged tanítottak erre a látásmódra? Vagy ez kifejlődött, vagy gyerekkorban oda bújik az ember egy ilyen világlátáshoz, vagy oda menekül, vagy pedig oda teremti. Van olyan, hogy elég találkozni egy tanítóval, most úgy mondom, azért a színész képzés során lehetnek olyan nagyok, akiktől kapsz útmutatót, szóval csak kíváncsi vagyok, hogy ez honnan van neked.
5: Igen, talán ez így egyszerre mind, amit mondasz. Én gyerekkoromban mesekazettákat és meselemezeket hallgattam, és az életem egy bizonyos pontján jött Boldizsár Ildikó, és egyszer csak így összeállt ez az egész rendszer, hogy mik is ezek a mesék, tehát mik ezek az archaikus, az álomképben gyökerező tudattalamban és az ősidőktől fogva hordozott történetek, amik egy eszenciája az emberi létezésnek, erkölcsi, morális útmutató ahhoz, hogy fel tudjunk állni, hogy önismeretre tegyünk szert, hogy feldolgozhassuk ezt a töménytelen mennyiségű traumát, ami maga az élet. Igen, tehát amikor én mesélek a gyerekcsoportjaimban, vagy a pszichodrámán játszom a gyerekekkel, akkor én kilépek a való világból, de az a másik világ, az ugyanolyan valóságosnak élem meg a játék téren belül, a mintha térben, vagy ha a mesei teret nézzük, például a gyerekek 7-8 éves korukig nem tudják radikálisan szétválasztani a való világot és a fantázia világot. Tehát amikor játszanak a lovagokkal, a király kisasszonnyal, a babákkal, a bábokkal, a kisállatokkal, az ugyanolyan valid dolog, mint amikor én itt megfogom ezt az asztalt. És ez tényleg egy erőtér, amiben teremteni tudunk, és át tudunk írni dolgokat azáltal, hogy újra meg újra az elakadásainkat játékba fordítjuk.
6: És te az a lány voltál, aki mondjuk még 14-15 éves korában is olvasott mesét, vagy akkor már valami egészen mást?
5: Akkor színműveket olvastam, és színházba kezdtem járni, és moziba, amik ugyanúgy történetek, mint ahogy a családtörténetek is történetek, mesék, ezek mind mesék, a mítoszok, mind történetek vesznek minket körül. Egy napunk is egy történet, csak hogy mire fókuszálunk, mit veszünk észre belőle, és mit tanulunk belőle, hogy tudjuk a kudarcainkat, a nehézségeinket, vagy éppen az örömeinketnek látni a kiinduló mozzanatait, hogy tudjuk ezt a saját javunkra fordítani. Szerintem az egész életünk egy történet, hogy ismerjük meg önmagunkat. És olyan érdekes, mert amikor így meghaltak a szüleim, és ez a hierarchiális lánc, hogy én a gyereke vagyok az anyukámnak, vagy az apukámnak, és ezáltal így nem is tudom őt egy más nézőpontból nézni, hanem mindig egy ilyen, nem tudom, egy ilyen alá fölé rendelt kapcsolódásunk volt, és onnantól kezdve, hogy meghaltak, egyszer csak láttam őket ilyen vegytiszta módon, hogy így az anyukám mit képviselt az életében. És egyszer csak így ott állt előttem egy érzés, hogy az anyukám a világ legbüszkébb nője volt. Ő soha, de soha nem akart ráutalódni senkire. Mert ő azt akarta, hogy független maradjon egész életében, és így is halt meg, egy pillanat, 5 perc alatt halt meg, még dolgozott előtte, vitte apukámnak, akit demensen elláttunk, vitte az ennivalót, és összeesett a lépcsőházban, és így az utolsó pillanatig, hogy nehogy az legyen, hogy rám terheli magát, vagy hogy nekem még plusz gondot okoz. Tehát, hogy az egész életünk egy ilyen eszencia. Az apukám, ő pedig egy életművész, tehát hogyha rátekintek, mint egy férfire, aki nem az én apukám, akkor ő egy ilyen kreatív életművész, így ez az első, ami így eszembe jut róla. Érdekes, hogy így mik vagyunk, vagy egyszer csak így hogy áll össze az életünknek egy ilyen sűrítménye, ami a személyiségjegyeink, a genetikánk, a tapasztalataink, a választásaink, a döntéseinkből egyszer csak összeállunk valamivé.
6: Most azon gondolkodom, hogy mi a különbség a történetek általában és a mesék között. A mesékben az igazságszolgáltatás, az, hogy jó a vége, az, hogy a legkisebb királyfi vagy királylány vagy szegény legény vagy szegény lány megtalálja aztán a boldogulás útját, és a közben rengeteget tanul, azért az nagy biztonságot ad az embernek. Tehát a mese az ezért fontos, vagy nekem legalábbis ezért volt fontos, mert tudtam, hogy a vége az jó lesz. A színdarabokban, történetekben, az emberi történetekben nem feltétlenül.
5: Igen, igazad van, tehát, hogy megad egy keretet.
6: Igen.
5: Igen, de addig.
6: Amíg eljut oda.
5: Tehát, hogy hányféle kudarc van, és az életünkben is, tehát, hogy nagyon sok ponton lehet megrekedni, és a meséknél is meg lehet tehát nagyon kevesen jutnak el a virágzó birodalomig, a boldog, kiteljesedett királynői vagy királyfilétig, amiben nem feltétlenül egy külső társ alatt értem ezt, hogy van egy királyfi mellettem, vagy egy királyfi mellett van egy királynő, hanem ez egy belső kapcsolódás, tehát az én belső női és férfi oldalam tud-e jól egyensúlyban levő módon kapcsolódni. De most így visszatérve, ez jutott eszembe erről, amit mondtál, hogy vannak a bölcs emberek által megírt történetek, tehát ami egy emberi kútfő tudását hordozza, és vannak az archaikus népi mitoszok, történetek, legendák, népmesék, amik viszont egy átszűrt életútnak a tovább hagyományozott bölcsességei. Tehát ami nem egy emberi tudást hordoz, hanem egy szakrálisat. Uh-huh. Szerintem inkább ez a különbség. De ettől még vannak zsenik, tehát az előbb beszéltünk Shakespeare-ről, vagy mondjuk szerintem Michelin, de aki a Végtelen történetet, a Momót írta. Tehát, hogy vannak emberek, akiknek többlettudással rendelkeznek, és az ő történeteiket olvasva nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, vagy útmutatót kapni az élet tünkre vonatkozóan. Tehát, hogy szerintem sok könyv van, ami unaloműző, vagy éppen csak szórakoztató, és vannak olyan könyvek, nekem így egyre kevesebb időm van arra, hogy csak úgy olvassak. Tehát amikor olvasok, akkor tudom, hogy mihez nyúlok, és miért ahhoz nyúlok, és ebben a pillanatban, ebben az élet érzésemben nekem ki, vagy miért, és mivel tud bátorítást adni, segítséget, akár hogy a hajamnál fogva, hogy tudom magam kihúzni, mert szerintem egy jó könyvben benne van az a sok útmutató, és szerintem a művészetnek ez az egyik legfontosabb dolga, hogy ne csak tükröt tartson az életünkhöz, hanem megmutassa, hogy lehet megoldani egy nehézséget, és hogy lehet jól lenni az életünkben, mert az, hogy nehéz, azt mindenki tudja.
4: Kecskés Karina színésznő, meseterapeuta, mesemondó a vendégem itt az Életre szóló könyvekben. Tartunk most néhány perc szünetet, azután folytatjuk majd ezt a beszélgetést.
0: Életre szóló könyvek. Emlékezetes olvasmányélmények és történetek. Olá Andrea műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a tekóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, 12:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely ellen a 2025-ös Budapest Pride megszervezése miatt indított büntető ügyben, miután az Európai Unió Bírósága kimondta, a rendezvény betiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény egyes rendelkezései sértik az uniós jogot. A fővárosi főügyészség közlése szerint a vádemelés idején a hatályos magyar jogszabályok alapján jártak el, azonban az uniós bírósági ítélet nyomán a vádiratban szereplő cselekmény már nem minősül bűncselekménynek. Az uniós jog elsőbsége miatt a nemzeti bíróságoknak nem kell megvárniuk a vitatott jogszabályok formális hatályon kívül helyezését. A főpolgármestert januárban az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolták meg, de az ügyészség a megváltozott jogi helyzetre hivatkozva megszüntette az eljárást. Felfüggesztik a Visa és Mastercard bankkártyás fizetéseket Kubában. Június 6-tól már nem lehet majd ilyen plasztikokkal fizetni, miután a tranzakciókat lebonyolító külföldi bank megszakítja az együttműködést a kubai pénzügyi szolgáltatóval az amerikai szankciók miatt. A változás következtében Kuba nem tud majd nemzetközi kártyarendszereken keresztül fizetéseket fogadni, ugyanakkor a készpénzes tranzakciók, valamint az orosz MIR és a kínai UnionPay kártyák továbbra is használhatók maradnak. Szerbia és Montenegró kölcsönös belépési korlátozásokat vezetett be egymás állampolgáraival szemben, miután a montenegrói hatóságok korábban nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva visszafordítottak több szerb utast a Tivati repülőtérről. A szerb sajtó szerint erre válaszul szerda estétől több határátkelőn is feltartóztatták a montenegrói állampolgárokat, és átmeneti torlódások alakultak ki a határon. A feszültség hátterében az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó körüli biztonsági intézkedések, valamint hírszerzési figyelmeztetések állnak, amelyek szerint a térségben fokozott kockázat és szervezett csoportok tevékenysége is jelen lehet.
0: Tőzsdehírek.
5: Európában marad a vegyes összkép, a londoni FTSE továbbra is mínuszos, ez most már 0,6%-ot jelent, illetve csökken még az olasz börzen 0,4%-kal. A német DAX index 0,4-del megy feljebb, a francia CAC-on 0,7%-kal, a spanyol börze is emelkedik 0,4%-ot. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,5%-ot gyengül 134.070 pontra, a részvénypiac forgalma 8 milliárd forintnál jár. A vezető papírok többsége mínuszos, az OTP 0,6%-del gyengül 40.810 forintra, a Richter majdnem 2%-os visszaesés után 11.770 forint, a Magyar Telekom 0,6%-ot gyengül 2.680 forintra, tartja magát a MOL 0,6%-os pluszban 4.008 forintonnél jár jelenleg. A bankközi devizapiacon az euró értéke 354 forint 53 fillér, az amerikai dollárért 304 forintot és 83 fillért kell fizetni. Pillantás a kőolajpiacára, nagyjából 1% körüli árcsökkenés látható a főbb típusoknál. A Brent most hordonként $96.60-be, az észak-amerikai könnyolaj $95.10-be kerül.
0: Időjárás jelentés.
5: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is, és alapvetően napos csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Életre szóló könyvek, emlékezetes olvasmányélmények és történetek. Olá Andrea műsora.
6: Olá Andrea vagyok, az Életre szóló könyvekben, és Kecskés Karina a vendégem, aki színésznő, meseterapeuta és mesemondó. Életfeladatokról beszélgettünk a műsor első felében, kihívásokról, amelyeket Karina a sajátos látásmódja miatt mégis inkább, mint a kalandnak fogna fel. Beszéltünk róla, hogy a varázslatnak nagy szerepe van a könyvekben, amelyeket a listájára írt, viszont, mint mondja, nem a mesebeli varázserőre kell gondolnunk, inkább a természet és az ember erejére, a megújulás képességére. Folytatom tehát az interjút vele.
7: Mondtad a végtelen történetet is, és itt a kis herceg is.
8: Igen.
7: És mondtad, hogy tudatosan választasz. Néha itt, amikor ebben az életre szóló könyvekben beszélgetünk, elhangzik egy olyan mondat, hogy az a könyv, az megváltoztatta az én életemet. Akkor neked a meseterápia az összefogta azt, amit addig is tudtál, és rendszerbe rakta, nem? Boldizsár Ildikó meseterápiáról írt könyve. De van más is, ami az életed más területén esetleg elindított valamerre.
8: Igen, tehát minden könyv, amiket így összeírtam most számodra. Írtam a Farkasok a futóasszonyok című könyvet, ő egy dél-amerikai mesemondó nőnek az életéről szól, és hát ilyen töménytelen bölcsesség és életfilozófia, úgyhogy nem csak egy mutatott élet, hanem egy valóságos, hiteles életútnak a története, ami attól válik erőssé, hogy a nehézségeket is megmutatja, és azt, hogy azokból ő hogy lépett ki, vagy hogy oldotta meg. Például ugye azt mondja, hogy mindig mezítláb jár, és amikor cipőt húzott az életében, akkor azt érezte, hogy ő megvakul. És most én tudatosan szoktam erre figyelni, amikor nyáron nagyon szeretek én is mezítláb járni, és mennyire ritkán adatik meg az embernek, hogyha csak így belegondolunk, hogy csak úgy mezítláb járunk egész nap. Mert így a városban ez nem egy ilyen megszokott dolog, tehát ahhoz egy ilyen speciális helyre van szükség. És most már én is figyelek erre, hogy amikor mezítláb járok, és rájöttem, hogy mennyire igaza van ennek a mesemondónőnek, ahogy a talpunkkal érezzük a talajt, a fejem búbjáig hatással van, tehát hogy olyan idegpályákkal kapcsolódom akkor a talajhoz, egy kőhöz, egy kiszögeléshez, a homokhoz, a fűhöz, a nem tudom mihez, hogy a fejem búbján is érzem, hogy így bizsereg az egész testem. Szerintem ez csodálatos.
7: Igen, de ő például arról is ír, hogy azok az intuíciók, vagy az a tudás, ami a nőben eredendően benne van, és amit a civilizáció azért valamennyire elfed, vagy lebontja, vagy nem tudom, az eszünk, vagy a gondolkodásunk veszi át az uralmat az érzések fölött. Szóval, hogy ez neked adott valamit? Tehát van olyan, amikor azt mondod, hogy inkább a belső hangomra hallgatok, pedig lehet, hogy mindenki más azt mondaná, hogy így kéne cselekedjek?
8: Szerintem ehhez bátorság is kell, meg egy belső csend, hogy tudjunk kapcsolódni ahhoz, ami sugallat, vagy nem is tudom, minek nevezzük, vagy egy belső, nem tudom, iránymutatás. Uh-huh. Igen, van, amikor tudok, de szerintem azok a gondolatok, amik az ember fejében cikáznak, szerintem ezekben kell valahogy így szétválogatni, mint hamupipőke a magokat, hogy mik azok a gondolatok, amiknek tápot adok, vagy amiket merek kiteljesíteni, vagy táplálni, és mik azok bennem, azok a negatív dolgok, vagy gondolatok, amik viszont lehúznak. És szerintem itt kell valahogy a világosság és a sötétséget szétválasztani, és hogyha ezt csugallatnak nevezzük, tehát hogy meghallod-e azt, ami téged egy emelő, iránymutató belső hangod, vagy pedig ezt elnyomod, és a negatívoknak adsz erőt, szerintem valahogy itt kéne levírozni, igyekszem. Van, hogy sikerül, van, hogy nem. Szerintem rossz esetben akkor lehet, hogy akár testi tünetei is lesznek. Tehát, hogy valamit, hogyha nagyon-nagyon nem akarok meghallani, akkor lehet, hogy az egyszer csak valami betegségbe tud torkollani. Egy dolog jutott most eszembe, például meg színművészetire jelentkeztem 18 évesen, és annyira izgultam a harmadik fordulón, nagyon-nagyon fiatal voltam, és a harmadik forduló az egy hetes volt, és nagyon-nagyon sok játék volt benne, olyan volt, mintha már oda jártunk volna, mindenféle feladatok voltak, meg ének, meg zene, és soha azelőtt és azután sem volt olyan, hogy nekem elment a hangom. Tehát én a színművészeti harmadik fordulóján hang nélkül voltam jelen. És fölvettek, mert nem tudom, a néma. Valószínűleg minden más képességem annyival erősebbé nőtt ezáltal, hogy valahogy így, meg hát biztos, hogy más voltam, mint mindenki más.
7: Amikor mondtad, hogy mennyire érdekelt, hogy mi van az ember lelkében, amikor a kislánykorodról beszéltél, akkor meg akartam kérdezni, hogy miért nem lettél pszichológus. Aztán mondtad, hogy a történetek fontosak, és most eszembe jutott, hogy mennyi kreatív dolgot csinálsz, és mennyire van szabadságod ebben, hiszen van fogadókészség rá. És hogy egy színésznő élete sokszor, most nem azt mondom, hogy megalkuvás, de hát, hogy némiképpen kiszolgáltatottabb, hiszen megmondja a rendező, hogy ezt így csináld, hiszen ott a próba folyamat, szóval egy teljesen más struktúrája az életnek, nincs annyi lehetőség a kreativitásra és a szabadságra, én azt gondolnám, de nem tudom, hogy ez jogos-e, csak így kíváncsi vagyok, hogy a te életedben ez hogy fér össze a színésznőséged, és ez a kirobbanó vágya.
8: Az önkifejezése. Hát most csak olyan dolgok vannak az életemben, aminek a megalkotásában aktívan jelen voltam. Tehát van a Lélekmadár előadásunk, ez az iskolaprogram előadás, amiben mesélek is, ez egy interaktív foglalkozás. Bármelyik iskolában megyünk, ott a tanárok és a gyerekek is utána ilyen végtelenül boldogok, hogy ez eljutott hozzájuk, és egy hiánypótló előadás. Van a fényből szőtt mesék, azt Fehérvári Lilla népdalénekes muzsikussal csinálom, ott is mese, mindig más népmese, és a meséket átszövik a dalok, a zeneiség, úgy kell életre, úgy nyitunk meg kapukat, hogy a zene szárnyain haladunk, ez is egy hónapról hónapra mindig más mesét adunk elő, ez a 12. kerületben játsszuk ezt az előadásunkat, és van Négrádi Gergő Falaink című regényével egy autizmus érzékenyítő előadásunk, ezt is nagyon sok szeretettel visszük bárhova, ahova hívnak. Ez egy beszélgetős, felolvasó színház, amiben egy autista kisfiú és az őt egyedül nevelő anyukájának a belső monológiait láttatjuk humorral és fájdalommal. És van ez az irodalmi tervem most, tehát hogy olyan dolgokat szeretek csinálni, amiben azt érzem, hogy haszna van, tehát, hogy nem csak kiszolgálok valakit, hanem én úgy érzem, hogy a világban ezzel tudok tenni jobbá, többé, tudok segíteni embereknek, hogy tabu dolgokról lerántjuk a leplet, mert saját életemben pontosan tudom azt, hogyha valami nehézség van, vagy nekem az volt mindig a legnagyobb frusztráció, hogy azt éreztem, hogy így ami velem történik, az annyira rettenetes, ez biztos csak én élem meg. És nagyon-nagyon fontos tudni, hogy nem, nincs a világon egyetlen egy olyan helyzet sem, amiben egyedül lennénk. És ezért érdemes erről beszélni, hogy találkozunk másokkal, akik ugyanezt a magányt, és ezt a rettegést, ezt az hegynyi óriási szörnyet, ami a félelem, hogy most mi lesz velem, mit fognak szólni, hogy tudok ebből kilábalni, ez egy szégyen, ami velem történik. Nem, ilyen nincs. Semmi sem szégyen teljes. Semmi.
7: Igen, de hogyha mondjuk egy társulatnál lennél, és kizárólag színésznő lennél, akkor mindenre nem lenne lehetőséged. Szóval, hogy ez egy választás nálad? Vagy pedig így hozta a sors, hogy nem vagy társulatnál, nincs ez a lekötöttség?
8: És hogy ez hogy van? Hú, nem is tudom. Szóval lett 3 gyerekem, és az, hogy én esténként én fektessem őket, és én mondjak este mesét, ez egyszer csak fontosabb nem volt lett. Kérdés. Szóval, hogy hol van az én helyem, vagy az életemnek az útja, az merre visz. Nem mondom azt, hogy nem vágynék közösségben jó dolgokat alkotni. Tök jó lenne. Nem tudom, hogy tudnék-e egy egész társulathoz és minden koncepcióhoz 100%-osan igazodni. Azt hiszem, hogy ilyen projektek jobban érdekelnének. Uh-huh. Nem tudom, nem volt ilyen nagyon régen az életemben. Aha. Mit tudom én? 20 éve nem vagyok társulatnál. Nem tudom. Valószínűleg, hogyha még ez a dolgom lesz, akkor lesz.
7: És a filmezés, az hiányzik?
8: Az igen. Igen? Az nagyon hiányzik. Igen. Az nagyon izgalmas dolog. Pont azért, mert én nagyon szeretem a változatosságot, nagyon szeretem a színes dolgokat, és egy forgatásnak egy behatárolt ideje van. 2 hónap, vagy 1 hónap, vagy 3 hónap, ameddig így összeáll egy csapat, és mindenki egyfelé húz abban a munkában, abban a kiteljesedésben. Az nagyon jó dolog. Ez is egy kilépés a valóságból egy teremtett világba.
7: Melyik a legmeghatározóbb ilyen filmes élményed, amit csináltál?
8: Nekem a Presszó az nagyon a szívem csücske volt. Az volt így az legeslegelső ilyen komoly munkám, mert előtte ilyen ifjúsági műsorokban dolgoztam, meg dolgoztam Böszörmény Zsuzsával is már kamaszként, de hogy ez volt az első, amit ugyan nagyon büszkén éltem meg.
7: És az formabontó is volt, azért az nagyon szokatlan volt maga ez a kávéházi megoldás.
8: Meg az egy kamera. Igen, mert Németh Gábor írta a forgatókönyvet, tehát ez egyszerűen csodálatos jelenetek, szavak, figurák, történetek keltek életre.
7: Csak hogyha valaki nem látta, akkor szerintem meg lehet nézni, igen, hogy egy kávéházban, mintha ott ülnénk lányokkal beszélgetve, férfiakról, kapcsolatokról, életről.
8: Igen, 3 nagyon különböző, kvázi barátnő, de közben ezek a női intrikák, irigységek, kicsinségek azért nagyon átszövik ezt a 3 nő kapcsolatát, és aztán ki is derül, hogy egy férfi hálójában fuldokolnak mind a 3-an, tehát hogy egy ilyen furcsa dinamika, meg hát egy nagyon izgalmas, ilyen rövid kis jelenetek, viccesek is, meg fájdalmasak is egyszerre.
7: Az Éjszakai Cirkuszhoz csak azért térjünk vissza, mert talán ezt nem ismerik olyan sokan, és én kíváncsi vagyok, hogy mikor találkoztál vele, és akkor ezek szerint ez egy meghatározó könyv neked. De miért?
8: Igen, ajándékba kaptam valamelyik ünnepre egy barátnőmtől ezt a könyvet, és ahogy így elkezdtem olvasni, azt hiszem, hogy így szinte lesetettem. De nagyon nehéz olvasom a 3 gyerek mellett, általában éjszaka szoktam, tehát amikor már mindenkit letettem, és már elmosogattam, és kiteregettem, és tehát a házi munkán is túl vagyok, így éjjel falom a könyveket, mert olyan nagy vágyam van így kiugrani a való életemből egy másik helyre, és ez az Éjszakai Cirkusz, ez egy női író írta, és egyszerűen annyira...
7: Erin Morgenstern,
8: igen, annyira fantasztikus világot fest meg, amivel én így nagyon, nagyon ritkán találkozom, vagy nem is nagyon találkozom. Tehát, hogy egy szerelmi történetről szól, egy egymásra találásról, de milyen úton és milyen nehézségek és küzdelmek által, és ez végtelen fantáziával van megírva, olyan gazdag és olyan izgalmas.
7: Férfi és egy nő, egy kisfiú és egy kislány, akik mágikus erővel rendelkeznek, igen. És egymás ellen kellene fordulni. Hát
8: a két varázsló, igen. És ennek az írónőnek, a Morgensteinnek van még egy könyve, az nem rég jelent meg egy pár éve, a Csillagtalan tenger, és az is csodálatos. Egészen más, és az is olyan sziporkázó, színes, szivárványos világ, amibe beránt, hogy fú, nagyon, nagyon különleges, uh-huh. Ezzel fogott meg.
7: Megkérdezném, hogy miért szereted John Kálmán Stephenson regényeit, de azt lehet tudni, hogy miért szeretik az emberek, de hogy fontos, hogy melyik regény van itt, illetve a trilógia van itt, trilógia. Ugye a Menny és Pokol trilógia a listádon, és a Hiányod maga a sötétség, úgyhogy akkor azt elmondod, hogy mi köt hozzá?
8: Én azért szeretem őt, mert ötvözi a mély filozófiát a költészettel. És ez valami olyan erős kombináció, és olyan fájdalmasak a történetei, olyan szívbe markoló emberi sorsokat vonultat föl, annyira nehéz életeket, hogy akkor mindig azt érzem, hogy az én életem mennyire könnyű, hát biztos, hogy van benne egy ilyen, ó, tényleg lehetne ennél sokkal nehezebb is és rosszabb, nem, na, szóval, hogy és ezeket a nehéz életeket, és ezt az élet és a halálnak ezt a karon fogott szőttes szőnyegét, amit így kiterít,

0: gyönyörű természeti képeket hoz föl, tehát a hónak, a jégnek, a szélnek és a végtelen tengernek a szimbólumait, szerintem nagyon erős szimbólumokkal dolgozik, de mégsem ez a lényeg, hanem azok az emberi sorsok, amikkel teljes mértékben lehet, amikhez lehet kapcsolódni, és át lehet érezni, és nem azt érzem, hogy ez Izlandon történt, hanem hogy ez velem is, velem ugyanígy megtört. Mint egy jó, jó könyv, egy jó történet, az, akkor az ember önmagára ismer, és kapaszkodót kap, egy kötelet kap a feneketlen mélységben, amiben bele lehet kapaszkodni.
1: Még egy dolog, hogy szoktál könyvet ajándékozni? Illetve, hogy hogyan, szóval mennyire célzottan, vagy személyre szabottan adsz könyvet útravalóként.
0: Igen, tehát, hogy pont erről szól egy könyvnek az ajándékozása, hogy én most úgy adok tanácsot, hogy tudom, hogy ezzel lehet, hogy én segítek valakinek. Segítségnyújtás tud lenni egy jó könyv, egy jó pillanatban. Igen, én szoktam ajándékozni könyveket, sőt a gyerekeimnek is mindig abban az életszakaszban úgy érzem, amiben ők éppen vannak, hogy mi az, ami őket így tovább tudja billenteni, vagy leveszem a polcról azt a könyvet, és akkor a kezébe nyomom a gyerekemnek, hogy na figyelj, és ezt a részt most olvasd el, mert most ez a mi... De esetleg így nézd meg, hogy, mert úgy érzem, hogy ez rezonálna rád. Igen, szoktam, mert nagyon sok bölcs ember élt, és olyan jó, hogy tudunk olvasni. Szerintem azzal is megváltozott a világ a középkor és az újkor között, hogy könyvnyomtatás lett. És onnantól kezdve ez a hierarchiális különbség, ez megszűnt az ember. Tehát mindenkinek ott volt a kezébe a lehetőség, hogy saját maga megválthassa önmagát.
1: Én nagyon szeretem például azokat a regényeket és azokat a filmeket, amiben egy könyvtár van, vagy egy könyvesbolt. Mert valahogy az egy olyan közeg, ami tudom, hogy biztonságos, hogy sok tudás van, és akkor csak rajtunk múlik, hogy azt használjuk, vagy nem.
0: Nagyon igazad van, most ez jutott eszembe, a Végtelen történetben is hát egy könyvtárban játszódik, de olyan akkor egy könyvtár, mint egy kapu, ami átvezet valami másik helyre, ami nem látható, de attól még van, és oda minden könyv által kapunk egy kulcsot ez a kapuhoz.
2: Kecskés Karina színésznő, meseterapeuta, mesemondó volt a vendégem itt az Életre szóló könyvekben. Szerintem érdemes az által ajánlott könyveket kézbe venni, és remélem az előadásai gyerekeknek vagy felnőtteknek szóló programjai sok-sok értő és érző nézőhöz eljutnak. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, Olá Andreát hallottátok.
3: Ez volt az Életre szóló könyvek Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
3: Egy óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai adásban szó lesz majd arról, hogy milyen fejlemények vannak, ha vannak egyáltalán, az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokkal kapcsolatban, ami a háborút illeti, annak lezárását. Aztán szó lesz arról, hogy Magyarország Ukrajnával megállapodást kötött a kárpátaljai kisebbséggel kapcsolatban, de természetesen megemlékezünk majd arról is, hogy június 1-e óta nincs szigorítása a külföldi vendégmunkásokkal kapcsolatban. Helyette valószínűleg jönnek az egyeztetések, hogy egyáltalán a magyar gazdaságot a külföldi munkaerő szempontjából hogyan kellene átalakítani. A hír összefoglalót Somodi Evelin állította össze. Az Egyórai Monitor legfrissebb információival kezdjük.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Megállapodott Magyarország Ukrajnával a kárpátaljai kisebbség jogainak visszaállításáról, ezt jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a megállapodás a nyelvi, kulturális, oktatási és politikai jogok bővítését jelenti. Azt is közölte, hogy ezek a vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amelyben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az uniós csatlakozáshoz szükséges első fejezetet Ukrajna számára. Magyar Pétert hallják.
4: Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Az iskolai kommunikáció minden területén szabadon használható lesz a magyar nyelv. A nemzetiségi iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat is a jövőben. A magyar fiatalok az érettségi és felvételi vizsgájukat magyar nyelven is letehetik a jövőben. Azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya 10% felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára. A magyar nyelv szabadon használható lesz az egészségügyi ellátás során, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is.
3: Letartóztatást kezdeményezett több politikus és önkormányzati szereplő ellen az óbudai korrupciós ügyben a központi nyomozó főügyészség. Az érintettek között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, Láng Zsolt volt polgármester, valamint több fideszes, MSZP-s és momentumos politikus is. A gyanú szerint fiktív és túlárazott önkormányzati szerződésekhez kapcsolódóan történt vesztegetés 2014 és 2024 között több alkalommal. Az ügyészség szerint a pénzek egy részét visszaosztották érintett döntéshozóknak. A nyomozásban eddig 32 gyanúsítottat hallgattak ki. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely ellen a 2025-ös Budapest Pride megszervezése miatt indított büntetőügyben, miután az Európai Unió bírósága kimondta, a rendezvény betiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény egyes rendelkezései sértik az uniós jogot. A fővárosi főügyészség közlése alapján a vádemelés idején a hatályos magyar jogszabályok alapján jártak el, azonban az uniós bírósági ítélet nyomán a vádiratban szereplő cselekmény már nem minősül bűncselekménynek. Az uniós jog elsőbsége miatt a nemzeti bíróságoknak meg kell várniuk a vitatott szabályok formális hatályon kívül helyezését. A főpolgármestert januárban az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolták meg, de az ügyészség a megváltozott jogi helyzetre hivatkozva megszüntette az eljárást. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a kora gyermekkori fejlesztésekbe fektetett források hozzák a legnagyobb társadalmi és gazdasági megtérülést. A Kora Gyerekkori Platform országos konferenciáján arról beszélt, hogy a hátrányos helyzetű családok támogatásának erősítése hosszú távon az ország számára is jelentős haszonnal jár. Hozzátette, hogy míg a felsőoktatás finanszírozása eléri a nemzetközi átlagot, a közoktatás és a kora gyermekkori nevelés támogatása annak csupán mint egy fele, ezért ezen változtatni kell. A háború kezdete óta az élelmiszerárak megduplázódtak Iránban. Eső alig esik, a hormuzi szoros iráni blokkádja, illetve az iráni kikötők amerikai blokkádja pedig végképp megnehezíti az élelmiszerimportot az ország számára. Mindez azért is fontos, mert a felfellángoló harci cselekmények ellenére a konfliktus holtpontra jutott, és akár az élelmiszer ellátástól is függhet, hogy mikor lesznek valódi tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Arról, hogy miért nem várható az ország ellen amerikai-izraeli szárazföldi hadművelet, Szaifo Omárt, a Migráció Kutatóintézet kutatóját hallják.
5: Hogyha megindulna egyfajta szárazföldi offenzíva, akkor az szükségszerűen olyan áldozatokkal járna, amit egyik országnak a vezetősége sem szeretne a közvéleménye elé tárni, különösen mondjuk az Egyesült Államok a félidős választásokhoz közeledve. Itt gondoljunk arra, hogy az Egyesült Államok még attól is vonakodik, hogy Harcs szigetét fizikailag elfoglalja, amely az egyik legnagyobb energetikai elosztója Iránnak. Ez itt egy kicsi sziget lenne, tehát végső soron az Egyesült Államok ezt meg tudná tenni, de pusztán azzal, hogy ők partra szállnak és fizikailag ott jelen vannak egy iráni területen, már kitennék magukat a támadásnak, és szükségszerűen veszteségeket kellene elkönyvelniük. Tehát úgy látszik, hogy ez a háború a levegőben fog folytatódni, amennyiben folytatódik.
3: Az Irán elleni katonai műveletekhez kongresszusi jóváhagyásra lenne szüksége egy újonnan elfogadott amerikai képviselőházi határozat szerint. A döntés ugyanakkor elsősorban politikai üzenetnek tekinthető, mivel a szenátus korábban nem fogadott el hasonló javaslatot, és az amerikai elnök várhatóan megvétózná a jogszabályt. A vita középpontjában az amerikai elnök háborús jogkör áll, amelyet az 1973-as a vietnámi háború után elfogadott törvény szabályoz. Ez legfeljebb 60 napig engedélyezi katonai műveletek folytatását kongresszusi felhatalmazás nélkül, ugyanakkor a Fehérház régóta vitatja a szabályozás alkotmányosságát. Donald Trump eközben arról beszélt, hogy az Iránnal zajló tárgyalások jól haladnak, és akár a hétvégén megállapodás születhet. Az amerikai elnök továbbra is érvényesnek tekinti a két ország közötti tűzszünetet, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban kölcsönös katonai csapások történtek. Izrael és Libanon megállapodott a korábban létrejött tűzszünet végrehajtásáról, között az amerikai külügyminisztérium. A washingtoni egyezmény értelmében a fegyvernyugvás feltétele, hogy a Hezbollah beszüntesse a harcot és erői visszavonuljanak a Litáni folyótól északra. Szerbia és Montenegro kölcsönös belépési korlátozásokat vezetett be egymás állampolgáraival szemben, miután a montenegrói hatóságok korábban nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva visszafordítottak több szerb utast a Tivati repülőtérről. A szerb sajtó szerint erre válaszul, szerda estétől több határátkelőn is feltartóztatták a montenegrói állampolgárokat, és átmeneti torlódások alakultak ki a határon. A feszültség hátterében az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó körüli biztonsági intézkedések, valamint hírszerzési figyelmeztetések állnak, amelyek szerint a térségben fokozott kockázat és szervezett csoportok tevékenysége is jelen lehet. Az Európai Unió megkezdte az első csatlakozási tárgyalási klaszter előkészítését Ukrajnával és Moldovával, miután megkapta minden tagállam támogatását a lépéshez. A cél, hogy a jogállamiságot, igazságszolgáltatást és közigazgatást érintő fejezeteket már június közepén hivatalosan megnyissák. A csatlakozási tárgyalások több klaszterre és fejezetre tagolódnak, várható hosszú, akár évtizedes folyamatot jelentenek, amelyek lezárása nem garantált. Az orosz hadsereg éjszaka csaknem 300 drónnal és egy ballisztikus rakétával támadt ukrajnai célpontokat az ukrán légierő közlése szerint. A légvédelem a drónok többségét elfogta, de több találat is bekövetkezett, amelyekben civil áldozatok és sebesültek is vannak, valamint lakóházak és infrastruktúrális létesítmények sérültek. A leginkább érintett térségekben, köztük Herszonban, Dnyipropetrovszk megyében és Szumi térségében halálos áldozatokról, tüzekről és áramszünetekről számoltak be a hatóságok.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde 8%-os mínuszban jár, 133.663 pontra buksz, a forgalom 8.983.000.000 forint idáig. A MOL részvényei 1,2%-kal gyengülnek, 3.936 forinttal jegyzik őket, az OTP 9%-kal csökken, 40.710, a Richter 1,7%-os mínuszban 11.790 forinton, a Magyar Telekom 1%-kal gyengül, 2.692 forinttal jár, esnek a Forage részvényei 1,7%-kal 2.244 forinttal jegyzik őket. Egy komolyabb 10,2%-os emelkedésben a Cikpannónia 335 forinton, az Opus 6,5%-kal rallizik 395 forinton áll, 3,3%-kal emelkedik az Alteo 3420, 3,1%-kal drágul a Waberers 4600 forinton, emelkednek a Granit Bank részvényei 2,1%-kal 8780 forinttal jegyzik őket, a Duna House pedig 1,6%-os pluszban jár 1300 forinton. Csökken viszont például a BIF 2,2%-kal 304 forinton. A devizapiacon az euróért jelenleg 354 forint 40 fillért kell adni.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől tovább csökken a csapadék hajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A szurkolók Szoboszlai Dominikot választották az idén legjobbjának az angol bajnokságban szereplő Liverpool labdarúgó csapatánál. A klub honlapja szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a szavazatok több mint kétharmadát begyűjtve érdemelte ki pályafutása során először az elismerést. A beszámoló kiemeli, hogy Szoboszlai az egész szezonban egyenletesen jó teljesítmény nyújtott. A vörösök 57 mérkőzéséből 53-an pályára lépett, ráadásul mindegyiken kezdőként. A középpályán és többször jobb hátvédként 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. A teljesítményét jól jellemzi, hogy 5-ször ő lett a hónap játékosa, a mérkőzés legjobbja elismerést pedig 8 alkalommal érdemelte ki. Szoboszlai Dominik az év gólja versenyében is ott van a jelöltek között a Liverpoolnál, 8 találatára lehet voksolni a 20-as szűkített listán. Ezek közül 4-et szabadrúgásból lőtt a Premier League-ben, ez pedig rekord a klubnál. Az iráni labdarúgó válogatott játékosai és edzői is megkapták a szükséges mexikói vízumot, így útra kelhetnek a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez, és először rendezik majd 48 csapattal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
3: A háború kezdete óta az élelmiszerárak megduplázódtak Iránban. Eső alig esik, a hormozi szoros iráni blokkádja, illetve az iráni kikötők amerikai blokkádja pedig végképp megnehezíti az élelmiszerimportot az ország számára. Mindez azért is fontos, mert a fellángoló harci cselekmények ellenére a konfliktus holtpontra jutott, és akár az élelmiszerellátástól is függhet, hogy mikor lesznek valódi tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Szaifo Obárral, a Migráció Kutatóintézet kutatójával, Németh László beszélgetett a Reggeli Monitorban.
6: Újra lőni kezdte egymást Irán és az Egyesült Államok, és közben a felek tájékoztatása, legalábbis az amerikai elnök tájékoztatása szerint folytatódnak a béketárgyalások, és már közel a megállapodás. Mit lehet tudni ehhez képest a valóságról?
5: Az Egyesült Államok és Irán április 8-án kötött tűzszünetet, ami elméletileg csak 2 hétre szólt volna, ahhoz képest egészen máig tartja magát, ahogy ön is mondta, kisebb-nagyobb kihágásokkal, tehát 10 esetben bizonyítottan volt megsértése ennek a tűzszünetnek. Tehát a tűzszünet elsősorban egy politikai döntés, nem feltétlenül katonai. Tehát jelenleg a felek arra törekednek, hogy legyen egy hivatalos 60 napos tűzszünet is, amikor is aztán megindulhatnának a tárgyalások, elsősorban a Hormuzi szoros kapcsán. A Hormuzi szoros blokkádjának a feloldása alapvetően most prioritást jelent mind a két fél számára. Az Egyesült Államok természetesen az atomprogram körül is tárgyalna, ettől azonban Irán egyelőre elzárkózik, azt mondja, hogy először rendezzék a többi dolgot, majd aztán 30-60 nap után, vagy valamikor a távoli jövőben térjenek vissza az atomkérdésre.
6: Pont az atomprogrammal, illetve az atomkérdéssel kapcsolatban szerettem volna kérdezni, hogy az elmúlt napokban egy olyan megoldásról is olvastam, ezt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője vetette fel, hogy esetleg Kazaksztán közreműködésével le lehetne tárolni ezt a bizonyos dúsított urániumot, mert hogy Kazaksztánban vannak olyan kifejezetten erre a célra épült tároló egységek, amelyek egyébként a nukleáris energia békés felhasználásához biztosítanak hátteret, és hogy alapvetően ott elférne egy ilyen mennyiségű, illetve ilyen jellemzőkkel bíró anyag. Nagyon ragaszkodnak az irániak ehhez? Ez egyfajta biztosíték nekik?
5: Az irániak ahhoz a narratívájukhoz ragaszkodnak elsősorban, hogy itt nem katonai célú urándúsításról van szó, hanem egy alapvetően békés célú programról. Itt nemzeti szuverenitási kérdésekre is hivatkoznak, hiszen ha más országoknak lehet békés célú urán felhasználása, akkor nekik miért ne lehetne? Itt alapvetően egy bizalmi kérdésről van szó. Az Egyesült Államok nem bízik abban, illetve Izrael sem bízik abban, hogy Irán békés célból sűrítene uránt. Jelenleg egyébként nem tudjuk, hogy hogyan áll az iráni atomprogram. Tehát 2019-ben, mikor Donald Trump felmondta az atomalkut Iránnal, azóta gyakorlatilag nem léptek be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a megfigyelői az iráni létesítményekbe. Itt gyakorlatilag folyamatosan felmerül a kérdés, hogy hogy áll az atomprogram, van-e Iránnak már kellő sűrűségű urána, de 60%-nál sűrűbb urána, amivel adott esetben már közelebb állna a fegyverfejlesztéshez. Az látszik, hogy itt most egyelőre politikai síkon megy ez a vita, nem feltétlenül szakmai síkon. Tehát amikor éppen közelebb kerülnénk a megállapodáshoz Donald Trump és az iráni vezetés között, akkor jellemzően megérkeznek azok a hírek a sajtóban, hogy hát Irán nagyon veszélyes és nagyon közel áll ahhoz, hogy atomfegyvere legyen, amikor éppen nincs kilátásban megállapodás, akkor elhalkulnak ezek a vélemények. Más országok is jelentkeztek már közvetítésre, nem csak Kazasztán, itt beszélhetünk Oroszországról, Törökországról, de Irán részéről egyelőre nem jelenti alkunak a tárgyát az atomprogram.
6: Ugye azt is tudjuk, hogy Iránban, ugye Bushehr-nél gyakorlatilag a tengerparton épült, illetve épül a Rosszatom kivitelezésében egy atomerőmű, ha jól tudom, akkor talán ennek már 2 blokkja az részben vagy egészben működik is. Ez a létesítmény, ennek a létesítménynek várhatóan mi lesz a sorsa a jövőben, tehát ezt tovább építhetik majd az oroszok nyilván egy tartósnak tűnő béke megállapodás után?
5: Az iráni cél mindenképpen az, hogy folytassák az építkezést, és egyébként is kibővítsék a kapacitásaikat. Egyelőre azonban külső szemlélőként nehéz megmondani, hogy milyen állapotban van az iráni atomprogram, hiszen ne felejtsük el, hogy a tavalyi háború során Izrael alapvetően lebombázta ezeket a létesítményeket, részlegesen amerikai segítséggel. Tehát itt valójában csak az iráni vezetés az, amely tudja, illetve egyes nyugati szakszolgálatok feltételezhetően, hogy most mennyire van visszavetve az iráni atomprogram. Az biztos, hogy Iránnak alapvetően kellene gazdaságilag is az atomprogram, hiszen ebben az esetben valamelyest a hőerőműveit mentesíteni tudná. A jelenleg 130 hőerőmű működik Iránban, jellemzően gázzal, kisebb mértékben olajjal, ez a gáz és ez az olaj pedig exportra is mehetne. A jelenlegi iráni gazdaságra alapvetően ráférne ez a bevétel, de tegyük hozzá, hogy ez nem akkora bevétel, ami kirántaná a jelenlegi helyzetéből az iráni gazdaságot, itt elsősorban szankciók feloldására lenne ehhez szükség. Ez pedig a mostani tárgyalásban is előkerült az Egyesült Államok és Irán között.
6: Hogyha már szóba hozta az iráni gazdaságot, ugye tavaly arról olvashattunk, hogy gyakorlatilag egy csepp eső nem esett a Perzsa államban, és hogy iszonyatos vízhiány van. Ez várhatóan idén is így alakul?
5: Minden bizonnyal igen. Tehát itt az iráni gazdaság, mezőgazdaság meglehetősen nagy helyzetben van. Ahogy ön is mondta, tavaly közel 20 tartományban nem esett eső, Teheránban csak pár milliméter. Itt azért egyébként is súlyos strukturális problémák vannak a gazdasággal, tehát 79 óta az iráni gazdaság a szankciókat is nyög. Most a hormuzi szorosnak a dupla blokkádjával, hiszen egyik irányból az irániak blokkolják a nemzetközi forgalmat, másik irányból pedig az amerikaiak blokkolják az iráni kikötőkbe ki- és beirányuló forgalmat. Tehát ebben a helyzetben pedig halmozottabban jelenik meg ez a probléma, hiszen Iránnak az élelmiszer importjának jelentős része a hormuzi szoroson átérkezett. A háború kezdete óta az élelmiszer árak gyakorlatilag megduplázódtak Iránban, ez pedig a rossz klimatikus helyzet mellett kifejezetten megterheli az iráni lakosságot.
6: Irán ugye több alkalommal támadta az öbölmenti országokat, gyakorlatilag a saját szomszédait, ugye azzal vádolva őket, hogy az iráni álláspont szerint túl szorosan együttműködnek az Egyesült Államok. Maradtak még barátai Teheránnak a térségben, ha egyáltalán voltak ilyenek?
5: A legtöbb arab ország egyébként is fenntartásokkal kezelte Iránt, hiszen az 1979-es iráni-iszlám forradalom óta a különböző arab országoknak síta kisebbségei, illetve volt valahol többségei, például Irakban vagy Bahreinben többségein keresztül, Irán végső soron beleszól ezeknek az országoknak a belpolitikájába, és megkérdőjelezi az aktuális monarchiáknak a legitimitását. Tehát ilyen szempontból az arab országok egyébként sem teljes mértékben szimpatizáltak Iránnal. Tegyük hozzá, hogy a viszonyuk azért országonként változik. Például Katar, amely a föld egyik legnagyobb tengeri gázmezőjén osztozik Iránnal, szükségszerűen barátságra van kárhoztatva a Teheránnal. Tehát bármi történik, ők úgyis a megállapodásra fognak törekedni. Az Egyesült Arab Emírségeknek másabb a pozíciója, ő sokkal inkább támogatják a jelenlegi amerikai-izraeli háborút, de azzal minden ország tisztában van, hogy végső soron együtt kell élniük Iránnal. És mindegyik arab ország tisztában van azzal, hogy egy háborúban kivéreztetett, megvadult iráni vezetés az ő biztonsági érdekeiket sem szolgálja. Ezzel együtt az arab országok azzal is tisztában vannak, hogy a védelmüket elsősorban az amerikai jelenlét adja a térségben, és például az Egyesült Arab Emírségek ennél tovább lépett az ő védelmüket, légvédelmüket, gyakorlatilag most már az izraeli vaskupola rendszer látja el, ami kellő garanciát ad arra, hogy egy támadást vissza tudjanak verni.
6: A térségben ugye az egyik nagyon erős szereplő Szaúd-Arábia, ők hogy viszonyulnak ehhez a konfliktushoz?
5: Szaúd-Arábia és Irán hagyományosan riválisai egymásnak. Szaúd-Arábia azonban tisztában van azzal, hogy az energetikai és az olajinfrastruktúrája meglehetősen sérülékeny. Tehát Szaúd-Arábia, hogyha a szívére kellene tenni a kezét, azt mondaná, hogy nagyon szeretné, hogy Irán ebben a formájában ne legyen ott a szomszédságában, és támogatná az amerikaiaknak az akcióját. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy ha eszkalálódna ez a konfliktus, akkor alapvetően az ő energetikai infrastruktúrája kerülne tűz alá. Szaúd-Arábiának hozzávetőleg 1400 kilométernyi olyan olajvezetéke van, ami a Vörös-tengerre vezeti ki az olajat. Ezzel meg tudják kerülni a hormuzi szorost. Amennyiben a helyzet eszkalálódna, akkor például ezt a vezetéket is támadás érhetné, így a szaúdi olajexport jelentősen lecsökkenne, már pedig így is csökkent hozzávetőleg 40%-kal a háború kezdete óta. Tehát Szaúd-Arábia itt inkább kivár, és azt reméli, hogy minél hamarabb elül a por.
6: Hogyha a jelenlegénél is jobban eldurvul a helyzet, mennyire lenne esélye egy szárazföldi háborúban az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek Iránnal szemben?
5: Gyakorlatilag nem lenne esélye. Tehát ne felejtjük el, hogy azért Irakban is beleragadt az Egyesült Államok, pedig Irak alapvetően egy könnyebb terep, mint Irán, amely végső soron hegyvidékekből áll, mert sokkal nagyobb. Nem véletlen az, hogy az Egyesült Államok és Izrael alapvetően a légi fölényükből építkezik, és gyakorlatilag a levegőből vívja ezt a háborút. Hogyha megindulna egyfajta szárazföldi offenzíva, akkor az szükségszerűen olyan áldozatokkal járna, amit egyik országnak a vezetősége sem szeretne a közvéleménye elé tárni, különösen mondjuk az Egyesült Államok a félidős választásokhoz közeledve. Itt gondoljunk arra, hogy az Egyesült Államok még attól is vonakodik, hogy Harcs szigetét fizikailag elfoglalja, amely az egyik legnagyobb energetikai elosztója Iránnak. Ez itt egy kicsi sziget lenne, tehát végső soron az Egyesült Államok ezt meg tudná tenni, de pusztán azzal, hogy ők partra szállnak, és fizikailag ott jelen vannak egy iráni területen, már kitennék magukat a támadásnak, és szükségszerűen veszteségeket kellene elkönyvelniük. Tehát úgy látszik, hogy ez a háború a levegőben fog folytatódni, amennyiben folytatódik.
3: Az elmúlt percben Szaifó Omárt, a Migráció Kutatóintézet kutatóját hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
3: A hazai értéktőzsde 9,1%-os mínuszban 133.461 ponton, a forgalom 9,3 milliárd. 1,2%-kal csökkennek a MOL részvények, 3.936 forinton jegyzik őket, az OTP 1%-kal gyengül 40.670, a Richter 2%-kal esik 11.760 forinton, a Magyar Telekom 1%-kal gyengül 2.692 forinton jár. Európában a főbb indexek közül a londoni börze 0,7%-kal lefelé megy, a német DAX mutatója 0,5%-os pluszban, a francia CAC-án 8,1%-os emelkedésben, az olasz tőzsde 0,4%-kal gyengülbb, a spanyol viszont 0,4%-kal erősödik. 1,1642 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolajnál egy 1,5%-os áresés érzékelhető, $96.16 a Brent, $94.57 az amerikai könnyolaj jegyzése. Az euróért most 354 forint 30 fillért kell adni.
0: Monitor.
3: Több ágazat működését is veszélyeztetni a vendégmunkások gyors kivonása, miközben a hazai munkaerő hiány továbbra is kihívás. A munkaerő kölcsönzési és HR szektor szereplői szerint fontos volt, hogy a kormány június 1-től mégsem szigorította hirtelen a vendégmunkások behozatalát. A JobTrain HR szolgáltató HR vezetője szerint bár alacsony a külföldi dolgozók aránya, mégis kulcs szerepük van egyes ágazatokban. Sinka Juditot Kovács Gergő kérdezte.
7: Úgy tűnik, a kormány hátralépett kettőt, és hát június 1-jével még nem lépett életbe a vendégmunkások tilalma. Nem tudom, hogy megindultak-e az egyeztetések a szakmai szervezetekkel. Gondolom én, hogy igen, vagy ez is állhat a háttérben. Önöknek milyen javaslataik, illetve inkább elvárásaik vannak a kormány felé?
8: Ez valóban így van, hogy mindannyian itt ugye remegve vártuk, hogy mi fog történni, és hát mondhatnám azt, hogy örülünk neki, hogy nem jött ki egyelőre még ez a döntés. Két okból örülünk neki. Egyrészt nyilván azért, mert nagyon sok partnerünknél komoly fejfájást okozott volna, hogyha mondjuk egy ilyen huszárvágással ezt a rendszert leállították volna, hiszen azért ezeknek a cégeknek már megvannak az éves terveik, esetleg beruházás sokat is érinthetne, ugye, hogyha nem tudnak külföldi munkaerőt behozni. Másrésztről meg azért is örültünk neki, mert úgy gondoljuk, hogy a kormány felelősen szeretne dönteni ebben a fontos témában, és adnak kellő időt maguknak arra, hogy ténylegesen minden érintett felet, és nyilván az ő részükről ugye a szakmai grémiumot bevonják abba, hogy egy megfelelően megalapozott döntést tudjanak előkészíteni. Nyilván a mi részünkről is azt gondolom, ami nagyon fontos, hogy itt nem egyéni cégekként kell, hogy megjelenjünk mindenféle igényekkel a kormány irányában, hanem valóban szakmai érdekeket képviselő és összefogó szervezetekkel együtt. Ilyen lehet ugye akár a VOSZ-nak, a minősített HR szolgáltatók szekciója, vagy a Fülöp-szigeteki munkavállalók foglalkoztatásáért felelős szervezet az ISZ. Ezeknek a szervezeteknek a grémiuma tulajdonképpen az, aminek a szárnyai alatt mind-mind munkáról kölcsönöző cégek meg tudunk így jelenni és elmondani az érveinket a döntés ellen. A legfontosabb cél, én azt gondolom, hogy mind a kormány, mind a magyar gazdaság szereplői számára ugyanaz, a magyar munkavállalók érdekeinek a védelme, de emellett a gazdaság versenyképességének és a munkahelyek stabilitásának a megőrzése.
7: Hogyan lehet ezt korlátozni úgy, hogy a cégek, a gazdaság ne lássa kárát, mert hogy a hazai munkaerőtartalék meg nagyon korlátozott? Tehát meg kell-e tartani például ezt a pár tízezves kvótát, ami jelenleg van, vagy más szabályozás kell?
8: Mi úgy gondoljuk mindannyian, hogy a legfontosabb ebben az egészben, hogy ez egy kiszámítható és átlátható környezetet teremtsen, és egy olyan rendszert tartanánk megfelelőnek, ami továbbra is a magyar munkavállalók foglalkoztatását ösztönzi, ugyanakkor a másik oldalon meg lehetőséget teremt arra, hogy azokat a pozíciókat, amelyek régóta betöltetlenek, vagy amelyeket a magyar munkavállalók egyszerűen nem akarnak már elvállalni, hogy itt lehessen külföldi munkavállalókat alkalmazni. Ugye most is a jelenlegi szabályozás alapján nagyon sok dolog segíti azt, hogy ez a szabály, ez egy szigorú keretek között betartott dolog legyen. A kvóta, ami ugye megállapított, hogy most jelen pillanatban 35 ezer fő lehet éves szinten, akár az országlista, ugye jelenleg 3 országból lehet vendégmunkásokat foglalkoztatni, de ott van például akár a negatív foglalkoztatási lista, amelyben ugye azok a szakmák vannak felsorolva, ahová nem lehet behozni külföldi munkavállalókat. Tehát ezek mind segítik azt, hogy ez a szabályozás valóban tényleg szigorú legyen, és azok a cégek, vállalatok, munkaerő kölcsönzők tudjanak ezzel élni, vagy ezt használni, akik ezt valóban a keretek betartása mellett teszik.
7: Az felmerülhet-e, hogy külön kell-e szabályozni a foglalkoztatást az ágazatokban, az ágazatokra lebontva, tehát mondjuk a feldolgozóipar, építőipar, logisztika, tehát ahol mondjuk nagyobb szükség van rá, ott engedni kellene egy kicsit, és más területeken pedig másképp korlátozni. Ilyen kérdés vizsgálva van-e, felmerülhet-e?
8: Ezt így nem vizsgáltuk, de egy biztos, hogy amennyiben tovább akarják a kormány részéről ezt a szabályozást szigorítani, hogy így mondjam, akkor elképzelhető az, hogy ágazati szinten akár hoznak például kvótákat azokban az ágazatokban, ahol komolyabb a munkaerő hiány, ott mondjuk egy kicsit megengedőbb lesz ez a szabályozás, akár a munkakörök betöltését illetően, ahol pedig ugye bizonyítottan találnak megfelelő számú magyar munkavállalót, ott pedig mondjuk lejjebb veszik ezt a kvótát, ezt el lehet így képzelni.
7: Azokon a területeken, ahol aktívan jelen vannak a harmadik országbeli munkavállalók, ott akár számokban mérhető látszik, hogy alacsonyabb a munkanélküliség, vagy bármely más mutató mondjuk kedvezően alakul?
8: Igen, én azt gondolom, hogy vannak olyan iparágak, ahol valóban kevésbé látszik, hogy így mondjam, a munkanélküliség. Ilyenek főként a magasabb végzettséget vagy képzettséget igénylő munkakörökben, a közigazgatásban, ott nyilván nincs szükség olyan sok külföldi munkavállalóra, és vannak olyan iparágak, a mi tapasztalataink alapján is, például a feldolgozóipar, akkor az autóipari beszállító láncok, elektronikai gyártás, logisztika, raktározás, élelmiszer, de akár még a szolgáltatóipart is mondhatnám, ugye a szállodák, szállodaipar, éttermek, ahol viszont egyértelműen kifejezik az ott dolgozó cégek az igényüket, hogy nem tudják megoldani se rövid távon sem, és hosszabb távon sem a létszám gondjaikat. Ha azt szeretnénk, hogy ezek is a gazdaság fellendüléséhez hozzájáruljanak, ezek az iparágak, akkor ott muszáj megoldást találni arra, hogy megfelelő létszámot tudjanak ide behozni. Nyilván a megfelelő létszámot úgy értjük, hogy megfelelő végzettséggel, képzettséggel rendelkező emberekről van szó.
3: Sinka Juditot, a Jobtain HR szolgáltató HR vezetőjét hallották. Ez volt az egy órai monitor, az adás szerkesztő műsorvezetőit, Nagy Károlyt hallották. Hamarosan másfél perc múlva már Kecső Richárd várja önöket a legfrissebb hírekkel. További jó rádiózást.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
9: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
10: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú. Az egészséges kedvencekért.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Fél 2 múlt 3 perccel. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richard. 100 millió eurós új támogatást ad az Európai Unió a libanoni fegyveres erőknek. A döntést az Európai Békekeret keretében hozta meg az uniós tagállamok tanácsa. A támogatással 182 millió euróra nő a Libanonnak nyújtott teljes EPF forrás. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő szerint a cél a libanoni állam fegyveres ellenőrzésének megerősítése és a nem állami szereplők, köztük a Hezbollah befolyásának visszaszorítása. A pénz a hadsereg területellenőrzési, megfigyelési és biztonsági képességének fejlesztését szolgálja. Egyébként Izrael és Libanon megállapodott a korábban létrejött tűzszünet végrehajtásáról, ezt közölte az amerikai külügyminisztérium. A washingtoni egyezmény értelmében a fegyvernyugvás feltétele, hogy a Hezbollah beszüntesse a harcot, és erői visszavonuljanak a Litáni folyótól északra. Irán ellen katonai műveletekhez kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség egy újonnan elfogadott amerikai képviselőházi határozat szerint. A döntés ugyanakkor elsősorban politikai üzenetnek tekinthető, mivel a szenátus korábban nem fogadott el hasonló javaslatot, és az amerikai elnök várhatóan megvétózná a jogszabályt. A vita középpontjában az amerikai elnök háborús jogköre áll, melyet az 1973-as, a vietnami háború után elfogadott törvény szabályoz. Ez legfeljebb 60 napig engedélyezi katonai műveletek folytatását kongresszusi felhatalmazás nélkül, ugyanakkor a Fehérház régóta vitatja a szabályozás alkotmányosságát. Donald Trump közben arról beszélt, hogy az Iránnal zajló tárgyalások jól haladnak, és akár a hétvégén megállapodás születhet. Az amerikai elnök továbbra is érvényesnek tekinti a két ország közötti tűzszünetet, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban kölcsönös katonai csapások történtek. Letartóztatást kezdeményezett idehaza több politikus és önkormányzati szereplő ellen az óbudai korrupciós ügyben a központi nyomozó főügyészség. Az érintettek között van Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, Láng Zsolt volt polgármester, valamint több fideszes, MSZP-s és momentumos politikus is. A gyanú szerint fiktív és túlárazott önkormányzati szerződésekhez kapcsolódóan történt vesztegetés 2011 és 2024 között több alkalommal. Az ügyészség szerint a pénzek egy részét visszaosztották érintett döntéshozóknak. A nyomozásban eddig 32 gyanúsítottat hallgattak ki. Az ügyészség elejtette a vádat Karácsony Gergely ellen a 2025-ös, vagyis a tavalyi Budapest Pride megszervezése miatt indított büntetőügyben, miután az Európai Unió Bírósága kimondta, a rendezvény betiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény egyes rendelkezései sértik az uniós jogot. A fővárosi főügyészség közlése szerint a vádemelés idején a hatályos magyar jogszabályok alapján jártak el, azonban az uniós bírósági ítélet nyomán a vádiratban szereplő cselekmény már nem minősül bűncselekménynek. Az uniós jog elsőbsége miatt a nemzeti bíróságoknak nem kell megvárniuk a vitatott szabályok formális hatályon kívüli helyezését. A főpolgármester januárban az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolták meg, de az ügyészség a megválasztott jogi helyzetre hivatkozva, megváltozott jogi helyzetre hivatkozva megszüntette az eljárást.
0: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-kal korrigál lefelé 133.855 pontig. A részvénypiac forgalma 9,7 milliárd forint, a vezetőindexek mind mínuszban. 0,5%-ot gyengül az OTP 40.860 forintra, 0,7%-os mínuszban a MOL 3.958 forinton, 1,7%-kal gyengül a Richter 11.800 forintra, és 2,1%-os mínuszban a Magyar Telekom 2692 forinton. A bankközi devizapiacon erősödik egy kicsit a forint. 1 euróért 354 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 304 forintot és 80 fillért kérnek.
11: Európában vegyes a kép, London 6%-ot gyengül, Milánó 3%-os mínuszban, a DAX Index Frankfurtban 6%-ot erősödik, a Kakaron Párizsban 9%-os pluszban, a madridi börze pedig 0,5%-kal korrigál felfelé. Az olajárak némileg mínuszban, az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordóként $93.60, a Brent $95.30-be kerül.
0: Időjárás jelentés.
11: Nyugat felől tovább csökken a csapadék hajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban még nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az észak-nyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, késő estére többnyire 14 és 24 fok közé hűl a levegő, a fővárosban 22 fok van. 13 óra 38 perc van, köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 2 órakor várom önöket, most a folytatásban Kultúrtrend magazin.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Film.
12: Lichter Péter experimentális Dracula adaptációját, a Dolog a koporsóban című filmet meghívták a 62. Pézárói Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába. A mustrát június 13-ától 20-áig rendezik meg az itáliai városban. Az alkotók szerint a Dolog a koporsóban különleges audiovizuális kísérlet, az experimentális horrorfilm kizárólag klasszikus vámpírfilmek digitális és analóg nyersanyagokat anyagából építkezik. Az alkotáshoz több tucat Dracula adaptáció képsorait dolgozták fel, köztük 35 mm-es és Super 8-as filmtekercseket, amelyeket különféle analóg és digitális roncsolási technikákkal alakítottak át. A film világpremierje idén februárban volt a Rotterdami Nemzetközi Filmfesztivál programjában. Magyarországon tavasz óta bemozi vetíti rendszeresen, a következő előadás június 19-én lesz. Pézáróban egyébként korábban már olyan magyar filmrendezők munkáit is vetítették, mint Forgács Péter, Jeles András vagy Jankovics Marcell. A fesztivált eredetileg a Velencei Filmfesztivál alternatívájaként hozták létre, politikai szemléletében és filmes válogatási elveiben egyaránt.
0: Színház.
12: Az Erkel Színház több új produkcióval is várja a nézőket a következő évadban, de műsoron tartja idén bemutatott darabjait is. A 2026-27-es évadban az Erkelbe érkezik a Wicked című musical, amelyet először augusztusban a szegedi szabadtéri játékokon mutatnak be. Műsorra tűzik a Három testőr című musical adaptációt is, amely Alexander Dumas regénye alapján készül. A jövő évadban útjára indul az Erkel 360 elnevezésű sorozat is, amelynek előadásai interaktív formában várják a közönséget. A színház honlapja szerint a nézők 360 fokban helyezkednek majd el a játéktér körül, az előadás szó szerint körülöttük történik, a jelenetek pedig nem egy irányból, hanem minden oldalról hatnak. Az első produkció a Lakógyűlés rendezője Ember Márk lesz, a színház nyári programokat is tervez, az Ankonai Szerelmesek című előadás több vidéki helyszínre látogat el országos turné keretében.
0: Kiállítás.
12: Augusztus 31-ig látható Kemény György életmű kiállítása a Városháza új galériában, amely átfogó képet ad a 90 éves képzőművész gazdag pályájáról és folyamatosan megújuló munkásságáról, amely a plakátművészettől a popárton át a digitális abstrakcióig ível. A Gyurii elnevezésű tárlat megnyitóján Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy ezzel a kiállítással debütál az 5. kerületi Gerlóci utcában nyílt kiállító tér is, amihez méltó művész Kemény György, akinek alkotásaiban összesűrűsödik mindaz, ami történt velünk az elmúlt 500 évben. Kemény György plakátjai évtizedeken keresztül meghatározták a főváros utcaképét, miközben munkái nemzetközi elismeréseket is hoztak számára. Többek között Varsóban első díjat, Japánban bronzérmet és Munkácsi díjat kapott. Az életmű meghatározó fordulópontját jelentette az 1963-as párizsi út, ahol az amerikai pop arttal és Max Ernst montázsaival találkozott. Az élmény nyomán megszülető pop art munkái a magyar művészet történetének ikonikus darabjai közé tartoznak. Alkotásai ma többek között a Magyar Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum és a Minneapolis-i Walker Art Center gyűjteményében találhatóak. A tárlat nagy hangsúlyt helyez Kemény György stílus váltásaira is, a művész pályáját végigkíséri a megújulás, a színes pop art korszakot, fekete-fehér, szürrealista rajzok, majd expresszív filctól és kréta munkák követték. Míg a 2000-es évektől a digitális technika vált elsődleges alkotói eszközévé. A kiállításon festmények, plakátok, rajzok, digitális munkák és szobrok reprodukciói láthatók, betekintést nyújtva a több mint 7 évtizedet felölelő életműbe.
13: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
14: Öt romantikos parti sétány a Balaton körül, ahonnan varázslatos a naplemente. Kisvalódi sétány, Balaton akaratja. A tó kereti csücskében, a meredeken leszakadó partról hosszanti irányban kémlelhetjük a tavat, a szemben lenyugvó nap pedig olyan látványt nyújt, amitől elakadhat a lélegzetünk. Hatalmas épületkomplexumok, forgalmas utak és nyüzsgő strandok nem zavarják a nyugodt romantikázást, csak mi vagyunk és a természet. A sétány déli részén fedett kilátópont magasodik, ahonnan meredek lépcsősor vezet le a vízpartra. Kvassai sétány, Balatonföldvár. Balatonföldvár egyik kiemelkedő vízmérnöke, Kvassai Jenő előtt tiszteleg a város csodálatos sétánya. A mintegy 1200 méter hosszú partszakaszon egyik oldalról platánfák, a másik oldalról balatoni panoráma keretezi a parton andalgók útját. Szaploncai sétány, Fonyód. A Balaton egyik közkedvelt, történelmi szempontból is jelentős sétánya páratlan panorámát nyújt a Magyar-tengerre. A Fonyódi magaspart szélén, 100 éves fák és patinás villák mentén, mintegy 70 méteres magasságban húzódik a szaploncai sétány, ahonnan Keszthelytől egészen Balatonkeneség ellátni. De nem csak a kilátás miatt különleges Fonyódnak ez a része. Dr. Szaploncai Manó megyei tiszti főorvosnak köszönhetően az 1890-es években impozáns villasor épült itt a környéket kedvelő magyar hírességek számára. Tagore sétány, Balatonfüred. A balatonfüredi Tagore sétányt talán senkinek nem kell bemutatni. A csodálatos partszakasz Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költő nevét viseli, aki Balatonfüreden gyógyult ki szívbetegségéből. Hálából hásvát ültetett a parton, példáját pedig később számos magyar és nemzetközi híresség követte. Az elültetett csemeték ma varázslatos ligetet alkotnak. A nyáresti nyüzsgés itt szinte elvárás, hiszen a különleges emlékfapark árnyékában szinte egymást érik a jobbnál jobb éttermek, fagyizók, kávézók. Vejtei Ferenc sétány, Balatonboglár. A déli part egyik legkülönlegesebb sétánya a Fonyódliget és Balatonboglár között elterülő Jankovics üdülőterepen található. A Radnóti Miklós utcával párhuzamos partszakasz kivételes természeti emléket őriz. Itt található ugyanis a Balatonpart egyetlen védett, dupla platán fasora. A faóriások közel 100 évesek. A robosztus termetükkel kellemes árnyékot nyújtanak az egész partszakasznak. A platánok jólétére kiemelt figyelmet fordít a helyi közösség. Az elmúlt években például örökbefogadási akciót indítottak a lakosok, amelynek keretében számozott biléták kerültek a fákra. A nyáresti andalgást és a romantikázást még csillagnézegetéssel is fokozhatjuk. A Vejtei Ferenc sétányon ugyanis nincs mesterséges kivilágítás, csak az égbolt apró mécseseként világító fényei.
13: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2 óra van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében. A horvát hírportálok jelentése alapján a balesetben legalább 4-en meghaltak. A repülőgép utasai Ausztriából érkeztek, és a gépnek a medulini sportrepülőtéren kellett volna leszállnia. Egy zágrábi napilap szerint a repülőgép egy hulladéklerakó felett spirálmanőverbe kezdett, majd a földbe csapódott. A baleset körülményeit a hatóságok még vizsgálják. Magyar Péter Budapesten fogadta Mihály Mártin ír miniszterelnököt. A tárgyalásik egyik fő témája a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség volt. A magyar kormányfő szerint Írország segíthet abban, hogy Magyarország teljesítse az uniós források lehívásához szükséges feltételeket. Magyar Péter az ír kormány támogatását kérte a Magyarországgal szembeni 7-es cikke szerinti eljárás lezárásához is. A sajtótájékoztatón Ukrajna uniós csatlakozása is szóba került, miután technikai megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogait érintő kérdésekben. A miniszterelnök ez ügyben egyébként elmondta még korábban, hogy a megállapodás a nyelvi, kulturális, oktatási és politikai jogok bővítését jelentik. Azt is közölte, hogy ezek a vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az uniós csatlakozáshoz szükséges első fejezetet Ukrajna számára. Mindenről Magyar Pétert hallják.
4: Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Az iskolai kommunikáció minden területén szabadon használható lesz a magyar nyelv. A nemzetiségi iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat is a jövőben. A magyar fiatalok az érettségi és felvételi vizsgájukat magyar nyelven is letehetik a jövőben. Azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya 10% felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára. A magyar nyelv szabadon használható lesz az egészségügyi ellátás során, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is.
3: Most először jelent meg a házi sertésállományban az afrikai sertéspestis vírus a Magyarországon. A fertőzést egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei állományban igazolta a Nébik laboratóriuma. Bona Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hétfőre egyeztetésre hívta a sertéságazat szereplőit. A hatóságok intézkedtek a betegség terjedésének megakadályozására, és a járványvédelmi szabályok szigorú betartását kérik a sertéstartóktól. A miniszter hangsúlyozta, a vírus emberre nem veszélyes, a magyar sertéshús fogyasztása biztonságos.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 6,1%-os csökkenéssel 133.876 ponton áll. A részvénypiac forgalma 10,2 milliárd forint. A vezető részvények mind mínuszban. 0,5%-ot gyengül a Magyar Telekom 2684 forintig, 0,8%-ot csökken a MOL 3954 forintig, 0,7%-kal esik az OTP 40.780 forintig. A Richter 1,3%-os mínuszban 11.830 forinton. A bankközi devizapiacon egy kicsit erősödget a forint, hát nagyjából 0,5%-ot, legalábbis az euróval szemben, ugyanis 1 euróért 354 forintot és 40 fillért kérnek, 1 dollárért pedig 304 forintot és 30 fillért kell adni. Európában vegyes a kép, London 4/10, Milánó pedig 3/10%-ot gyengül. Frankfurtban a DAX Index 4/10%-os pluszban, a párizsi kakaron 1%-ot erősödik, a madridi börzén pedig 6/10%-os pluszban a kereskedés. Az euró-dollárral szembeni árfolyama jelenleg 1,1642. Olajárak tekintetében az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $92.90, a Brent $94.70.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől tovább csökken a csapadék hajlam, ezzel együtt a felhőzet is, alapvetően napos és csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. A fővárosban most 22 fok van. Köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb majd 14:30-kor várom önöket, most pedig jön a Digiturizmus itt a Trend FM-en. Tartsanak velünk a folytatásban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
5: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Digiturismo, a jövő elkezdődött, és hát a 21. műsort készítjük, nyerőszám a 21-es, műsorvezető társam ezúttal Marsall Szilvi.
6: Szerbusz András, örülök, hogy megint itt vagyok melletted, veled szembe.
5: Témánk PR, marketing, targetálás, jó és rossz gyakorlat, és ezügyben Zámbori Pétert hívtuk vendégnek. Ő a Magyar Fürdőszövetség felügyelő bizottságának az elnöke. Szerbusz Péter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
7: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
5: Igen. Mennyire márkázottak a magyar fürdők? Mert hogy azt gondolnánk, hogy egy átlag hűsölni vágyó magyar honpolgárnak teljesen mindegy, hogy fürdő, inkább a szolgáltatások érdeklik, sem mint a márka. Esetleg az, hogy van-e szauna, meg milyen hőmérséklet a medence, stb. Mennyi a jegyár, ezek nem éppen abban az irányban mutatnak, hogy márkázni kéne a magyar fürdőket.
7: A nagyobb fürdők azok márkázottak. Azt gondolom, hogy ketté kell választanunk az kisebb és a nagyobb fürdőket, körülbelül olyan 15-20 külföldön is megjelenő zászlóshajója van a magyar fürdő kultúrának, akiket azt hiszem, hogy bármelyikünk fel tudna sorolni városok nevei szerint. Tehát nem biztos, hogy mindenkinek beugrik, hogy mondjuk a Hajdúszoboszlói fürdőnek mi a márka neve. Viszont vannak olyan fürdők, akik kategorikusan a város nevét használják fel a fürdőhöz is. Ők egyszerűbb helyzetben vannak. Ez mindig nagy dilemma, amikor egy fürdőt elkezdünk pozícionálni márkaérték szempontjából, hogy mit használjunk. Egy olyan nevet, amit a külföldiek is ki tudnak mondani, egy olyan nevet, amit ékezet nélkül tud mindenki használni, akár a hazai, akár a külföldi marketingben, vagy pedig használjuk azt a várost, ahol van maga a fürdő.
5: Mik a szempontok egy ilyen márkázásnál, ha ez elindul? Egy bizonyos vendéglétszám fölött illik márkázni, vagy ha szeretnénk egy bizonyos vendéglétszámot elérni, ahhoz márkázzuk, hogy tudják mihez kötni a reménybeli fürdőzők, vagy ez hogy dől el?
7: Én nem vendéglétszámhoz kötném ezt, hanem inkább a vendég összetételhez hazai és belföldi vendégek aránya. Most mondom, jó magam, Berettyóújfaluban dolgozom jelen pillanatban, a fürdőfejlesztés révén kerültem oda, hát Berettyóújfalut az Betty Flútól kezdve mindennek mondják a külföldiek, tehát nem tudják azt kimondani, hogy Berettyóújfalu, de ugyanígy mondhatjuk, a Hajdúszoboszlót se tudják kimondani, hogyha az előbb példánál maradjunk. Ezért kellenek olyan nevek, olyan márkanevek, amelyek a külföldieknek is egyszerűen megjegyezhető, illetve kimondható. Ha a határszélén vagyunk, most ugye én a keleti országrészből érkeztem, keleti országrészből érkezett, olyan neveket kell kitalálnunk, használnunk és a piacra vinni, amit a határ túloldalán lévő elsősorban romániai vendégek könnyen be tudnak azonosítani. Hajdúszoboszlónál maradva például egyszerűbb az, hogyha egy olyan nevet választottak, ami a magyar fürdőt jelenti, így egyszerűen meg tudják őket találni weboldalon, míg a Hajdúszoboszlónál a pontos E betűvel már bajban is vannak, illetve ahogy az előbb is említettem, az ékezetek kérdése is külföldieknél. Az olyan kisebb fürdők, amelyek kizárólag hazai vendégekre céloznak, ott sokkal egyszerűbb a helyzet.
6: Uh-huh. Főváros és vidék tekintetében van-e különbség a márkázás tekintetében?
7: Hát ha azt nézzük, hogy a fővárosnál nem is a céget, ugye Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT talán ez a pontos nevük, ez szerintem az életben egyetlen egy külföldi se fogja megjegyezni, viszont ha már ugye Budapest Spa néven fut, akkor már mindenki be tudja lőni, hogy Budapest és fürdő. Illetve hát ők azt hiszem most 13-15 fürdőt üzemeltetnek, tehát ott azért a különböző szegmensek megvannak, tehát egy Széchenyit mondjuk nem hasonlítanék össze mondjuk egy pünkös fürdővel, vagy egy Dandárral, vagy bármikkel. Teljesen más a célcsoport, akire lőnek. Széchenyinek körülbelül 90%-a a külföldiek, például a Dandárba pedig a környékbeli helyi lakosok mennek.
5: Hogyan kell márkát építeni egy fürdőből? Milyen eszközök azok, amik hasznosak?
7: Egy dolgot szeretnék a legelején tisztázni, hogy a fürdők az ilyen könnyed, főleg a strandok nyáron, ugye ez ilyen jó idő van, fürdőnadrágba, papucsba, mindenki élvezi a nyarat, a napsütést, a vizet, de ez egy iszonyatosan veszélyes üzem. Tehát vegyszerekkel dolgozunk, vízzel dolgozunk, emberekkel foglalkozunk, embereket látunk vendégül, nagyon-nagyon nem egyszerű, baleset, sőt, sajnos ugye
5: akkor mindig be is kerül egy-egy fürdő a hírekbe, amelyek aztán hosszú napokon keresztül.
7: Igen, tehát amíg minden rendben működik, addig nem vagyunk a hírekbe, amikor történik valami probléma, akkor pedig megjelennek a hírekben. Hogy hogyan márkázzuk a fürdőket, az attól függ, hogy kiknek szólunk, tehát kiket szeretnénk elérni, ahogy az előbb említettem. Csak helyi fürdő, és akkor a környékbeli 20-25 kilométeres lakosságot szeretnénk elérni. Egy regionális fürdő, aki azt mondja, hogy mondjuk Magyarországon egy nagyobb 50-100 kilométeres körzetből odavonza a vendégeket. Regionális fürdő, aki határmenti, és mondjuk például nálunk van olyan nap, amikor 83% a romániai vendég, vagy pedig, ahogy az előbb említettem, ezek a nemzetközi nagy zászlós hajók, és akkor Budapest az egy külön kategória. Tehát mindenkinél más-más dolog a fontos. A legelső kategóriánál, a kisebbeknél az a fontos, hogy a helyi lakosokat elérje. Ahogy az előbb említetted a bevezetőben, nagyon fontos, hogy milyen szolgáltatások vannak. Nagyon fontos, hogy milyen hitelessége van a fürdőnek. Erről majd szerintem a későbbiekben többet is lehet beszélni. Mert lehet nekem nagyon jó márkanevem, lehet nekem nagyon jó marketing kampányom, öntetem bele a pénzt, de mivel az előbb említettem, hogy veszélyes üzemről beszélünk, egyetlen egy apró baleset, egyetlen egy higiéniai probléma romba tudja dönteni a fürdőknek a reputációját.
5: Digitálisan vagy a hagyományos marketing csatornákon kommunikálnak ma már a fürdők? Gondolom ez is változik azzal, hogy ki a célcsoport.
7: Mind a kettőn. A szezonálisan működő strandfürdők is használják a digitális eszközöket. Én ebben látom a kiegyenlítődést a nagy és a kisebb fürdők között, hogy ugye a közösségi médián keresztül viszonylag kevés ráfordítással, költségráfordítással egy kis fürdő is ugyanúgy meg tudja lenni, mint egy nagyobb. Viszont...
5: Sőt, gondolom, hogyha sikeresen kommunikál, akkor kategóriát is ugorhat.
7: Igen.
5: Hogyha olyan szolgáltatásokat tud nyújtani, meg úgy eléri a célcsoportját, akkor a sima a helyi jelentőségi fürdőből simán lehet regionális, vagy akár nemzetközi hír.
7: Igen, igen. Tehát is csinál. Ha megnézzük mondjuk a nyugat-magyarországi nagy fürdőket, 2000-es kisfalvakban vannak. Bükk, Zalakaros, Sárvár már egy nagyobb, az ugye egy 13, 14, 15 ezres településről beszélünk, de északi Magyarországon Eger, Szalók, Demjén kisfalvakról beszélünk, tehát hogy ők a termálvízkincsre építették a marketinget, és az egész település ebből profitál, és erre épít szinte.
6: Ezt akartam volna kérdezni, hogy ez a település marketingben mennyire hangsúlyos?
7: Hát vannak olyan pont az előbb említett települések, amelyeknél szinte csak ez van. Tehát maradjunk Zalakarosnál, ott valami 2000 magánszálláshely épül rá a fürdőre, és 13-15 szálloda működik a fürdő környékén is, a fürdőre ráépülve. És ott az a kérdés, hogy amikor leteszem a hajszárítót a fürdőbe, azután milyen programot tudok adni az embereknek, mert hogy az emberek élményre várnak. Már nem elég az, hogy akkor ott a tökéletesen tiszta és jó gyógyvíz, amitől meggyógyulok, ez egy bizonyos korosztálynak még bőven elég, és ez egy nagyon fontos dolog. Viszont azt mondom, hogy a fiatalabb felnőttek és a még fiatalabbak, azok a digitális korban már ugye fél percenként kapnak egy újabb adrenalinlöketet, ha valami nem tetszik, akkor egyszerűen skippelik és lépnek tovább görgetnek. És a fürdőknél is várják azokat az élményeket, hogy na akkor a következő nyáron építettél-e új csúszdát, lett-e újabb medence, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos a településeknek is az, hogy milyen fejlesztés, milyen turisztikai fejlesztéseket hajtanak végre.
5: Nagyon más, hogy kell kommunikálni egy sima strandfürdőt, egy wellness központot, egy gyógyfürdőt?
7: Igen.
5: És nagyon más, hogy kell a célcsoportokat? Van átjárás a célcsoportjaik között? Tehát be tudom én csábítani egy élményfürdőből, ahol csúszdapark van, ahol szauna a világ van, az oda látogató vendégkört át lehet csábítani mondjuk egy gyógyfürdőbe? Vagy egy sima strandfürdőbe, ahol nincsenek nagyon élménymedencék például?
7: A turisztikai fejlesztések egyik legnagyobb problémájának én azt tartom az elmúlt 3 évtizedben, így fogalmazok, hogy nem pozícionáltuk megfelelően a attrakciókat. Tehát nincs az, hogy kimondom azt, hogy családi fürdő, akkor mindenkinek valamelyik fürdő az eszébe jut. Hanem ha az egyik településen építettek 3 csúszdát, akkor a szomszéd falu polgármestere azt mondta, hogy akkor mi 5-öt építünk, és akkor mindenki mindenkire kezdett el lőni. Most már a szakmában elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy vannak ilyen nagy fürdők, amelyek tényleg mindenkire lőnek, és vannak olyanok, akik pedig elkezdenek egy kicsit specializálódni. A kérdésedre válaszolva teljesen más kommunikációt igényel mondjuk egy élményfürdő, egy olyan, ahol csúszdapark van, fiatalokat szólítja meg, családosokat szólítja meg, vannak olyanok, akik ugye rámentek a gyermekes családokra, tehát a legkisebbektől mondjuk egy olyan 12-13 éves korig ki tudják szolgálni. Van a másik véglet, ugye most már főleg a szállodai vonalon látszik ez, hogy rámentek a gyerekmentes szolgáltatásokra. És hát van a klasszikus gyógyfürdő, ami pedig az én olvasatomban a rekreációt, a pihenést, a gyógyulást szolgálja. Fürdőn belül most már a fejlesztéseknél azért elkezdődtek azok, hogy különböző zónákat alakítanak ki, és akkor a gyógyfürdő zónába oda nem mehet be gyermek például, és akkor ott lehet békésen pihenni. Vagy kialakítunk egy gyerek sarkot, egy csúszdával, pancsolóval, ahová mondjuk a kisgyermekes anyukák, apukák, családok be tudnak menni. Oda viszont nem biztos, hogy be fogom engedni a 16 éves erőtől duzzadó fiatal embereket, akiknek ugye az energialevezetés mondjuk egy csúszdabajnokságban fontos.
5: Egyébként mi az alapja, ugye Digiturizmo a műsor címe, ha beszélünk egy kicsit erről a digitális lábról, a fürdőkommunikációnak, mi az alapja? Kell minden fürdőnek legalább egy honlapjának lenni ahhoz, hogy egy ilyen digitális marketing stratégiát egy ilyen vállalkozás mögé tudjunk tenni?
7: A honlap az alap, igen. Viszont a honlapot én bizonyos szempontból nem értékelném most már túl. Szükséges, hogy megtalálják a vendégek, de főleg a közösségi médiában tudsz percről-percről, napról-napra kommunikálni.
5: Tehát na de ehhez van egy ember? Hát ugye a fürdőben van az úszómester, vannak a kiszolgáló személyiség, pénztárak, stb. Ez kinek a feladat? Fel kell építeni egy ilyen közösségi média csapatot?
7: Mondjuk. Igen. Tehát marketing és kommunikációs terület működik. Nagyobb fürdőknél ez több embert is jelent, tehát valaki csak a videókat gyártja, valaki csak a ügyfél elégedettségi területet nézi, válaszolja a panaszos kommenteket, de kisebb fürdőknél ez mondjuk megoszolhat, és lehet, hogy egy ember végzi ezt az egész dolgot. Ha nincs ez, akkor elvesztünk.
6: Mit kell látni ezeken a videókon? Történetet vagy élményt?
7: Mind a kettő fontos. Ha nincs sztori, akkor nem érdekes a fürdő. Kevésbé érdekes a fürdő. Ha van valami története, a Fürdőszövetség nemrég olyan Sárváron volt a közgyűlése, és mindenkinek a sárvári termálkristály reklám ugrik be a mi korosztályunkból. A fiatalok már azt se tudják, hogy miről beszélünk, de ahogy Sárvár, akkor az a termálkristályról. Amúgy annak a termálkristálynak semmi köze nincsen a sárvári fürdőhöz, de ez ugrott be mindenkinek. Tehát a fiatalok pedig az élményt várják. Igen, tehát kell nekik is valamennyi sztori, de az a sztori érdekes, akkor utána már kell nekik az élmény. És az a szép ebben a dologban, hogy lehet, hogy nem is mi leszünk a legjobb marketingesek az előző gondolatodhoz visszatérve, hanem maguk a vendégek. Ha Insta kompatibilis a fürdő, és mondok mindjárt egy példát. A Makói Hagymatikum az egy csoda épület. Egy építészeti remek mű, ugye Makovecnek a öröksége. Ha fürdőként nézem, akkor megvannak a medencék, nagyon rendben van, nagyon, de nem adja a fürdő üzemeltetésből, a pluszt az épület adja meg. És akkor oda megyek, és fotózom magam, és jól érzem magam, és nagyon, nagyon szép, tényleg. Tehát kellenek olyan selfie pontok, Insta kompatibilis területek, amik révén a vendégek lesznek a legjobb marketingeseink.
5: No, akkor most tartsunk egy rövid szünetet, és innen folytatjuk a beszélgetést Zámbori Péterrel, a Magyar Fürdőszövetség felügyelő bizottságának elnökével. A témánk pedig továbbra is az, hogy hogyan lehet a fürdőszektort digitális módszerekkel PR és marketing szempontból vezetni. Úgyhogy nem sokára jövünk vissza a szünet után.
0: Most megszakítjuk a túrát, de a Digiturizmo folytatódik a szünet után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
0: A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2:30 van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd, jönnek a legfrissebb hírek. Nyilvános konzultációt indít a spanyol kormány az energiaitalok fogyasztásának szabályozásáról. Az egészségügyi minisztérium felmérései szerint a spanyol tinédzserek több mint 38%-a fogyaszt energiaitalokat, és 15%-uk alkohollal keveri, ami jelentősen növeli az egészségügyi kockázatokat. A szaktárca által kidolgozott törvényjavaslat célja, hogy korlátozza a kockázatokat, amelyeket az energiaitalok fogyasztása jelenthet a gyerekekre és serdülőkre nézve. Ezt jegyezte meg a fogyasztói miniszter. A tervek szerint az indítványt a nyilvános konzultáció után nyújtanák be a parlamentnek. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében. A horvát hírportálok jelentése alapján a balesetben legalább 4 meghaltak. A repülőgép utasai Ausztriából érkeztek, és a gépnek a Medulini sportrepülőtéren kellett volna leszállnia. Egy zágrábi lapilap szerint a repülőgép egy hulladéklerakó felett spirálmanőverbe kezdett, majd a földbe csapódott. A baleset körülményeit még vizsgálják. 100 millió eurós új támogatást ad az Európai Unió a libanoni fegyveres erőknek. A döntést az Európai Békekeret keretében hozta meg az uniós tagállamok tanácsa. A támogatással több mint 180 millió euróra nő a Libanonnak nyújtott teljes EPF forrás. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő szerint a cél a libanoni állam fegyveres ellenőrzésének megerősítése és a nem állami szereplők, köztük a Hezbollah befolyásának visszaszorítása. A pénz a hadsereg területellenőrzési, megfigyelési és biztonsági képességeinek fejlesztését szolgálja. Izrael és Libanon egyébként megállapodott a korábban létrejött tűzszünet végrehajtásáról, ezt közölte az amerikai külügyminisztérium. A washingtoni egyezmény értelmében a fegyvernyugvás feltétele, hogy a Hezbollah beszüntesse a harcot és erői visszavonuljanak a Litáni folyótól északra. Az Irán elleni katonai műveletekhez pedig kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség egy újonnan elfogadott amerikai képviselőházi határozat szerint. A döntés ugyanakkor elsősorban politikai üzenetnek tekinthető, mivel a szenátus korábban nem fogadott el hasonló javaslatot, és az amerikai elnök várhatóan megvétózná a jogszabályt. A vita középpontjában az amerikai elnök háborús jogköre áll, amelyet az 1973-as, a vietnami háború után elfogadott törvény szabályoz. Ez legfeljebb 60 napig engedélyezi a katonai műveletek folytatását kongresszusi felhatalmazás nélkül, ugyanakkor a Fehérház régóta vitatja a szabályozás alkotmányosságát. Donald Trump közben arról beszélt, hogy az Iránnal zajló tárgyalások jól haladnak, és akár a hétvégén megállapodás születhet. Az amerikai elnök továbbra is érvényesnek tekinti a két ország közötti tűzszünetet, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban kölcsönös katonai csapások történtek.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6,1%-os csökkenéssel 133.876 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 11 milliárd forintot, a vezető részvények mind mínuszban. 3,1%-ot esik a Magyar Telekom 2688 forintra, 7,1%-ot gyengül az OTP 40.770 forintig, és 9,1%-kal esik a MOL 3952 forintra. A Richter 1,3%-kal korrigál lefelé 11.850 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot és 50 fillért, 1 dollárért 304 forintot és 50 fillért kérnek. Európában továbbra is vegyes a hangulat, bár némileg kezdenek magukra találni a mínuszban lévő mutatók. London már csak 3/10, Milánó pedig csak 2%-os mínuszban. A frankfurti DAX Index 6%-ot erősödik, Párizsban a Kakaron 1,1%-kal, a Madridban az IBEX pedig 7%-kal korrigál felfelé. És végül az olajárakról, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként $92.80, a Brent $94.80-be kerül.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl a levegő. 3:05 köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb majd 3 órakor várom önöket, most pedig a folytatásban Digiturizmus jön itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
4: Folytatjuk a Digiturizmo műsorát itt a Trend FM-en, ez a 21. adásunk, vendégünk pedig Zámbori Péter, a Magyar Fürdőszövetség felügyelő bizottságának elnöke. Ott hagytuk abba, hogy élményeket kell adni a fürdő vendégeknek, és azt kell biztosítani számukra, hogy ezeket az élményeiket meg is tudják örökíteni valamilyen módon, meg is tudják osztani a környezetükkel valamilyen módon, mert a fürdő vendég a legjobb marketing munkatárs. De beleütközünk abba a hétköznapi problémába, hogy fürdő és visszük a mobiltelefon, tehát a medencetérbe kell ezeket az élménypontokat kialakítani, akkor hova teszem a telefonomat addig, amíg csobbanok egyet? Például ilyen gyakorlati problémákra hogy lehet megoldást találni?
5: Nagyon jó a kérdés, egyik kedvenc megoldandó feladatunk ez. Igen, viszik a vendégek, tehát nem fogjuk tudni, és nem is akarjuk megtiltani nekik azt, hogy bevigyék magukkal a mobiltelefont. A digitalizációhoz a fürdőknél, attrakcióknál több területen is meg tud jelenni. Eddig szinte csak a marketingről, kommunikációról beszéltünk, de például a beléptetés kérdése. Ugye sorbálunk, eddig kaptunk egy tombolajegyet, papíralapon beléptünk, elmúlt két évtizedben kialakult a karórás csipes rendszer, RFID-s rendszer, egyre inkább elmegyünk a online jegyvétel irányába, tehát lehet, hogy a beléptetésem is majd a telefonomra megkapott QR kóddal működik, azzal nyitom majd az öltözőszekrényt, és azzal tudok belépni a rendszeren belül is. Tovább gondoljuk a helyzetet, akár az okos órákra is rá lehet ugye ezeket az információkat küldeni, és még egy dolog, most pont van egy projekt, több szervezettel, Magyar Fürdőszövetség is az egyik tagja ennek az Európai Uniós programnak. Itt pedig mondjuk akár felmerült egy olyan dolog is, hogy akár arcfelismeréssel mondjuk a törzs vendégeknek ne kelljen bérletet adni, hanem akkor egy fotó alapján arcfelismeréssel nem kell sorba állnia, megérkezik a kedves törzs vendég, a kamera felismeri, bemegy, az öltöző szekrénye felismeri, vagy kap egy kártyát, vagy kap egy olyat, amivel tudja nyitni, és onnantól kezdve mondjuk tudja igénybe venni. Vagy amikor mondjuk egyéb szolgáltatásokat, masszázs szaunát is igénybe akar venni, akkor mondjuk a szauna világba csak azt tudjon bemenni, akinek erre jogosultsága van, és például a karóráknál azért visszaéléseket láttunk már, próbálok finoman fogalmazni, az arcfelismerésnél ez ki lehet küszöbölni.
6: Aki a digitalizációban lemarad, az kimarad? Csak azért kérdezem, mert most nem akarom megnevezni a fürdőt, de van egy fürdő, itt a Balaton környékén, ahova sokat járok, és hát folyamatosan fejlesztenek, de még az a típusú digitalizáció van, hogy a nyakba akasztható ez a műanyag kis tartóba teszi a vendég az öltöző kulcsát. Ettől függetlenül hihetetlen forgalmat bonyolít le a fürdő, és nagyon népszerű.
5: Én nem gondolom, hogy a kettőnek összefüggése van, tehát nem fogok csak azért egy fürdőbe menni, mert
4: nagyon,
5: nagyon jó a honlapja, és nagyon jó a digitális kultúrája. Legfontosabb az, hogy jó legyen a víz, élményt adjon az a víz, gyógyuljak meg tőle, ha gyógyfürdőnél beszélünk, ha élményfürdőről, akkor pedig úgy menjek haza, hogy wow, ez mekkora élmény volt. Kettő pedig higiénia, higiénia, higiénia, tisztaság, tisztaság, tisztaság. Tehát lehetek én über digitalizált, hogyha mondjuk a fuga az koszos, a csempe az törött, elcsúszok, mert nem takarítanak. Tehát szerintem nem a digitalizáció miatt választanak a vendégek jelen pillanatban egy fürdőt. Viszont a fiatalabb generáció azért nagyon-nagyon fontosnak tartja azt, hogy ő nem akar sorba állni. Amit az előbb is mondtam. 10 másodperc alatt eldönti, megveszem a jegyet, tehát nem kell, hogy én nekem a honlapra dobja fel azonnal, ráklattint, megvette a jegyet, érkezzen meg a jegy, és ne kelljen nekem sorba állni egy fél órát azért, hogy én bejussak. Tehát a nagyobb fürdőknél ugye több kassa is működik, ott például már megvan az online kasszasor gyorsítósával, ugyanúgy, mint a reptéren megyek, lecsippantom, bementem, és onnantól kezdve már vendég vagyok. Itt egyetlen egy megoldandó feladatunk van, az pedig az, hogy a fürdők nagy része, olyan 80%-a azért önkormányzati tulajdonban van, és a helyi lakosok azok előszeretettel kapnak, és veszik is igénybe a helyi lakosoknak szóló kedvezményt. Tehát hogyan tudjuk kontrollálni azt, hogy mindenki olyan jegyet vásárol, mindenki ugye helyi nyugdíjas lesz azonnal abban a pillanatban a online jegyvételnél, hogyan tudod ezt kontrollálni, hogy tényleg csak az vegye igénybe, aki jogosult arra a kedvezményre. Ezekre is vannak már nagyon jó megoldások. Itthon is, külföldön is. Én azt gondolom, hogy most egy ilyen átmeneti időszakban vagyunk az általad említett féldigitális megoldás és a teljesen digitalizált, és most még ilyen agymenésnek tűnő gondolatok között.
4: Akkor hadd fordítsa meg a kérdést. Azt mondtad, hogy a digitalizáció önmagában nem jelent vendégvonzó képességet egy fürdő esetében sem. Sokkal földhöz ragadtabb szempontok szerint választunk fürdőt. Na de, ha van ilyen digitális megoldás, de nem jól működik, az lehet viszont vendégriasztó?
5: Igen, abszolút. Abszolút lehet, mert ha nem tudom azonnal megvenni, 3-at, 4-et, 5-öt kell klikkelnem ahhoz, hogy eljussak egyáltalán a webshopon keresztül, hogy meg tudjam venni az online jegyemet. Ha nem működik a beléptető kapu, ha nem működik az öltözőszekrénynek a digitalizált nyitása, akkor ez nagyon komoly problémákat tud okozni, és a vendégélménye az nem lesz teljes. Nemrég pont egy előadásom során mondtam, hogy az egyik legfontosabb embere a fürdőnek most már az informatikus lett. Nem az úszómester, mert ő vele találkozol, beszélgetsz, nem feltétlen a pénztáros, aki nagyon kedves, mosolyog, minden rendben van, de ha bent ragadok, nem jutok be abba a zónába, amiben megvettem a jegyemet, nem nyílik az öltözőszekrény, vagy ne adj Isten, egy másik szekrényt nyit ki az én öltözőszekrény ajtaján, tehát sok mindent láttunk már is, akkor igen, ez a vendégélményt csorbítja, és lehet azt fogja mondani, hogy na, akkor ide se jövök többet. Tehát lehet, hogy visszatérve nagyon sok helyen még mondjuk kulcsos öltözőszekrényes megoldás van, amit te is említettél, és ez lehet, hogy működőképes is működik.
4: Igen, csak akkor meg egy kicsit szöget ütött a fejembe az, hogy mondtad, hogy az egyik legfontosabb munkatársatok ma már a fürdőkben is az informatikus. Fel vannak készül egy átlag magyar fürdő arra, hogy mesterséges intelligenciáról beszélget a gazdasági élet jelentékeny része, hogy a robotizáció elvileg itt van belátható időn belül? Tehát, hogy ezt le lehet követni egy fürdőkultúrában, kultúrában, pláne mondjuk egy olyan fürdőkultúrában, aminek elég komoly hagyományai vannak. Tehát lehet ötvözni a nagyon távoli jövőt a nagyon távoli múlttal.
5: Lehet, és az előbb említett programban pont, vagy projektekben pont ezekre keressük a választ. Mondtam, hogy legtöbbet a marketingről, kommunikációról, vendégélményről beszélgettünk. Az üzemeltetést is meg kell itt említenem a digitalizációnál. Például a vegyszeradagolásnak a kérdését, például a élményelemeknek a működtetését, tehát amikor hárman ülnek mondjuk a medencébe, akkor nem biztos, hogy ugyanolyan intenzitású élményadagolás kell, mint amikor teltházzal működik a fürdő. De mondok példát, a lenti fürdő az digitalizációban Magyarországon számomra egy nagyon jó példa. Egy nagyon jó gondolkodású informatikus fiúval hozott ez a projekt minket össze, és ott például már életet mentettek úgy, hogy a AI-jal összekapcsolt kamera jelezte, hogy a fürdő vendég az valószínű elaludt a medencében. Vannak olyanok, voltunk Kínában, ott például már azt elemzik, hogy amikor úszik valaki az úszómedencében, amennyiben mondjuk görcsöl valamelyik testrésze, akkor ugye az AI-jal be vannak programozva azok a mozgások, amik egy úszásnál a jó mozgások, és amennyiben attól eltérő, akkor lehet, hogy riasztja a úszómestert, hogy ott esetleg probléma lehet majd a későbbiekben. AI-jal vendégelégedettség mérését is, válaszokat, ugye akár chatbotokat is lehet. Én nagyon nem szeretem őket, mert az embereknek, hál' Istennek annyiféle kérdése van és érdeklődési köre, hogy szerintem egy 20-30%-ot tudunk csak lefedni ezekkel az előre megírt válaszokkal. És az is például egy vendég probléma, hogyha nem megfelelő választ kap a chatbottól, akkor lehet azt fogja mondani, hogy na, akkor én ide nem megyek, mert nem megfelelően választ kaptam. Uh-huh. Miközben mondjuk a pénztáros vagy a recepciós pedig el tudja mondani az adott kérdésre megfelelő választ.
4: Mennyire fontosak ezek a visszajelzések, mert azt mondjuk, hogy ez egy visszajelzési kultúra, és akkor erre reflektálnék, amit az imént elmondtál, hogy chatbot, nem chatbot, mert ugye azt mondják, hogy egy-egy vállalkozásnak a létét, az árbevételét, a presztízsét meg tudja határozni azt, hogy milyen visszajelzéseket kap. Ezt hogy látod a fürdők esetében? Mert az, hogy az már egy készség, hogy elmegyek egy étterembe, igénybe veszem ott a szolgáltatásokat, azt értékelem. De van visszajelzési kultúra a fürdők esetében, és már a vendégek visszajeleznek, és van jó visszajelzés, mert az, hogyha, ahogy mondtad, törött a csempe, elcsúszott a vendég, azt nyilván könnyebben megírja az ember, mint az, hogy na, itt aztán én nagyon-nagyon jól éreztem magam, és szinte hibátlan volt a szolgáltatás.
5: Ezt nem írják meg az utóbbit.
4: De akkor nem, hogy lehet egyensúlyozni?
5: Ez szerintem nem csak a fürdőkre vonatkozik. Ha nagyon jól érzem magam, akkor
4: Törzs
5: vendég leszek, és visszajövök. Igen. És a látogatásommal, illetve a jegyvásárlásommal mondom ki a véleményet.
4: De akkor meg az a veszélyes, tudod, hogy aki ír, az ugye negatív kommentet ír, akkor meg mondjuk egy felületen azt látom, hogy itt a törött csempe miatt, az udvariatlan úszómester miatt, a nem túl jó hőmérsékletű medence miatt reklamálnak, slussz. És az a három ember kap publicitást, az a 73 meg, aki az elmúlt 24 órában ott volt és jól érezte magát, az meg nem képviseli magát, tehát akkor nekem, aki nem ismerem azt a helyet, az lehet a benyomásom, hogy ez nem egy jó fürdő.
5: Igen, nagyon jól megfogtad a lényeget. Az egyik legnagyobb feladatunk az az, hogy manapság az emberek jobban hisznek egy általuk nem ismert vadidegen beírásának, mint hogyha mondjuk a fürdő állít valamit. Fokozom az előbb említett dolgot. Senki nem tudja garantálni azt, hogy az az ember, aki beírta azt, az életébe járt is a fürdőbe, vagy akkor járt a fürdőbe, mert lehet, hogy 3 évvel ezelőtt volt, és 3 évvel ezelőtt tényleg törött volt a csempe, meg elcsúszott, meg nem tudom én, de azóta 3 év alatt lehet, hogy az egy egyszeri eset volt, vagy lehet korábban tényleg úgy működött, és most meg már nagyon patentul is nagyon jól működik minden. Senki nem tudja, ez egy nagyon-nagyon komoly, nem csak a fürdőknél, attrakcióknál, szálláshelyeknél is, az említett éttermeknél is, hogy lehet, hogy nem is volt ilyen vendégünk. Szálláshelynél viszonylag egyszerű visszakövetni, mert ugye a entakrendszer révén el tudja most már hál' Istennek kérni a személyigazolványát, de egy fürdőnél ilyen jogos

0: úszómesterünk járt körbe, és akkor a egyik bácsi mondta, hogy hideg a víz. Ment tovább az úszómester, másik oldalon, ugyanabban a medencében, másik bácsi, meleg a víz. Úszómesterünk ránézett, maga meg maga cseréljen helyet. Tehát, hogy azonnal kell valamit reagálni, hárman bemegyünk, mind a hármunknak teljesen más a hőérzete, teljesen más, amire azt mondom, hogy hideg, vagy azt mondom, hogy meleg. Hál' Istennek van egy objektív dolog, tehát azért rendeletekben le van írva, hogy mondjuk egy gyerekmedencének hány fokosnak kell lenni, egy gyógymedencének hány fokosnak kell lenni, egy úszómedencének, tehát hogy
1: világos.
0: Ezek azért le vannak írva, és ezekkel tudunk operálni, de a kedves vendégek azok tényleg a 0,4-es eltérést is. Tegnap melegebb volt a víz, és akkor megnézek, 0,4 fokkal volt mondjuk hűvösebb a mai nap.
2: Nekem még egy kérdésem lenne, hogy hogyan profiloztok egy vendéget, ha csak annyit tudunk róla, hogy bement a fürdőbe?
0: Nagyon sok adatunk van, hál' Istennek. Ugye a jegyvásárlásnál már egy-két információt megkapunk. Helyi lakos-e, vagy nem helyi lakos? Nyugdíjas-e, diák, vagy felnőtt? Családdal érkezik, nem családdal érkezik? Tehát ebben a dologban már lehet belekapaszkodni, ugye a jegyvásárlásnál iszonyatosan sok jegytípus van Magyarországon, ezekből az adatokból már lehet azért kinyerni információkat. A digitalizáció egyik legnagyobb előnye az az, hogy az órán én látom, hogy milyen vendégutat járt végig. Megérkezett, bement az öltözőbe, ha van arra ember, aki kielemezze, még azt is meg tudjuk nézni, hogy hány perc alatt öltözött át a kedves vendég, mert ugye lecsippantotta a belépőt, és a következő, amikor mondjuk a szekrény ajtót bezárta, akkor a kettő között eltelt 13 perc, akkor ő 13 percig nem használta a fürdőt, hanem 13 percig az öltözőbe, illetve az előtérbe volt. Utána bemegy. Milyen zónákat, ahol vannak zónák, milyen zónákat használt? Versenyúszod a részen? Úszott egyet? Utána ment a gyógyfürdő részre, utána beült a szaunavilágba, mennyit töltött bent a szaunavilágba? Tehát ezeket az adatokat, ezeket nagyon szépen fel lehet használni a profilozásra is, illetve a szolgáltatás menedzsmentre, hogy akkor mely felnőttnek milyen jellegű szolgáltatás az, amit nyújtani tudunk. Ebben én azt gondolom, hogy az adat nálunk van, viszont még a elemzésébe, feldolgozásába ott még van tennivalónk.
1: No, hát még napestig hallgatnánk, mert nagyon érdekes ez az egész dolog. Én nem is gondoltam volna, hogy a fürdőket is lehet digitalizálni, és lám, milyen rigorózusan lehet digitalizálni. De sajnos lejárt a műsoridőnk, úgyhogy Zámbori Péternek, a Magyar Fürdőszövetség felügyelőbizottsági elnökének köszönjük, hogy itt járt, és nagyon sok sikert kívánunk a fürdő kultúra digitalizálásához is nektek.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: A következő adásunkban Bogár Zoltánnal fogunk beszélgetni, ő a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója. Az is nagyon remek beszélgetés lesz, ezt láthatatlanban mondom, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a mai figyelmet, és elvárunk mindenkit a rádiókészülékek előtt a jövő héten is. Búcsúzik mára a Digiturizmo adásának két műsorvezetője, Marsall Szilvi
2: és Mihálovics András.
1: Köszönjük a figyelmet, további szép napot kívánunk, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
2: Viszontlátásra.
3: A Digiturizmo most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 3 óra van, a mikrofonnál Kecső Richárd. Magyar Péter Budapesten fogadta Mihály Martini ír miniszterelnököt. A tárgyalások egyik fő témája a június 1-én kezdődő ír uniós elnökség volt. A magyar kormányfő szerint Írország segíthet abban, hogy Magyarország teljesítse az uniós források lehívásához szükséges feltételeket. Magyar Péter az ír kormány támogatását kérte Magyarországgal szembeni 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásához is. A sajtótájékoztatón Ukrajna uniós csatlakozása is szóba került, miután technikai megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogait érintő kérdésekben. Erről a miniszterelnök azt mondta, hogy a megállapodás a nyelvi, kulturális, oktatási és politikai jogok bővítését jelenti. Azt is közölte, hogy ezek a vádalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az uniós csatlakozáshoz szükséges első fejezetet Ukrajna számára. Magyar Pétert hallják.
4: Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Az iskolai kommunikáció minden területén szabadon használható lesz a magyar nyelv. A nemzetiségi iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat is a jövőben. A magyar fiatalok az érettségi és felvételi vizsgájukat magyar nyelven is letehetik a jövőben. Azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya 10% felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára. A magyar nyelv szabadon használható lesz az egészségügyi ellátás során, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is.
3: Nyilvános konzultációt indít a spanyol kormány az energiaitalok fogyasztásának szabályozásáról. Az egészségügyi minisztérium felmérései szerint a spanyol tinédzserek több mint 40%-a fogyaszt energiaitalokat, és 15%-uk alkohollal keveli, ami jelentősen növeli az egészségügyi kockázatokat. A szaktárc által kidolgozott törvényjavaslat célja, hogy korlátozza a kockázatokat, amelyeket az energiaitalok fogyasztása jelenthet a gyerekekre és serdülőkre nézve, ezt jegyezte meg a fogyasztóvédelmi miniszter. A tervek szerint az indítványt a nyilvános konzultáció után nyújtanák be a parlamentnek. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Istriában, Medulin közelében. A horvát hírportálok jelentése alapján a balesetben legalább 4-en meghaltak. A repülőgép utasai Ausztriából érkeztek, és a gépnek a Medulini sportrepülőtéren kellett volna leszállnia. Egy zárgábi napilap szerint a járat egy hulladéklerakó felett spirálmanőverbe kezdett, majd a földbe csapódott. A baleset körülményeit még vizsgálják.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os mínuszban 134.317 ponton. A részvénypiac forgalma közelíti a 11 milliárd forintot, a vezető részvények mind mínuszban. 6,1%-ot gyengül a MOL 3.962 forintig, 4,1%-os csökkenésen áll az OTP 40.900 forinton. 0,5%-ot esik a Richter 11.940 forintig, és 2,1%-ot gyengül a Telekom 2690 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 304 forintot és 1 euróért 354 forintot és 20 fillért, 1 dollárért pedig 304 forintot és 40 fillért kérnek. Európában jobb a hangulat, mint volt, de még vannak mínuszok, méghozzá csak Londonban 1,1%-kal. A DAX Index Frankfurtban 7,1%-ot erősödik, majdnem 8. A párizsi kakaron 1,2%-a korrigál felfelé. Az IBEX Madridban 8,1%-kal erősödik, a milánói tőzsde stagnál. Hamarosan nyit a Wall Street, a tegnapi nap óta a 30 vezetőiparvállalat Dow Jones indexe 1,2, az S&P 500 7, a Nasdaq kompozit mutató pedig 9,1%-os gyengüléssel zárta. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára július végi szállítással 1%-ot esik. 1 megawattórányi gázért 38 eurót és 40 eurócentet kérnek.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől tovább csökken a csapadék hajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl a levegő. A fővárosban továbbra is 22 fok van. 3 óra 5 perckor köszönöm a figyelmüket, hírek után most jön az Alphater, hírekkel pedig majd 3:30-kor várom önöket, egyebek mellett majd nyitjuk a Wall Street-i kereskedést is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai adásban nagyon érdekes témákat boncolgatunk, fogunk sírni, ríni, hiszen a hírekben például azt tárgyaljuk ki, hogy 46%-kal fog drágolni az általunk oly szeretett Valve Steam Deck, egész egyszerűen csak és kizárólag azért, mert hogy komoly válságban van a technológiai piac, csippek, háttértárak, minden drágul, és hát azért a 46%-os áremelkedés az bizony nagyon-nagyon sok embernek fogja nyomni majd a zsebét, szó szerint és átvitt értelemben is, de erre viszont készülhetünk minden egyes technikai eszköz tekintetében is. Arról is beszélünk, hogy lehet, hogy lesz ingyenes Apple Music, amire ugye eddig sosem volt, és arról is, hogy végre, szarkazmus táblát mutatom, elindult az Instagram és a Facebook Plus, pár dollárért csodálatosan nagy tudású kiegészítőket tudunk vásárolni magunknak a közösségi média vállalattól, de arról is, hogy például hogyan segít egy okos óra, konkrétan a Samsung Galaxy Watch 8 abban, hogy megelőzze a cukorbetegek számára szánt gyógyszerek által okozott izomcsökkenést, és hogy miért fontos ez. A műsor közepén pedig arról beszélünk, mobiltelefonok tekintetében már egyszer ezt kitárgyaltuk, hogy nem biztos, hogy mindig a legújabb, legmenőbb, legtrendibb technológiát kell vadásznunk, pláne ha mondjuk abban gondolkozunk, hogy egy kicsit elmélyülnénk az audiovizuális gyártás, fotózás, videózás rejtelmeiben, akár azért, mert hobbiból szeretnénk ezzel foglalkozni, akár azért, mert mondjuk tényleg valamilyen úton módon tartalmat szeretnénk gyártani, akár social media felületekre, akár bárhova. Bizony odáig jutottunk, hogy akár 10 éves eszközökkel is csodálatos eredményeket lehet elérni. Ezt beszéljük át egy kicsit a műsor közepén, míg a műsor végén egy aránylag kurrens és vadonatúj technológiai termékről beszélünk, ami nem más, mint a Nothing második fejhallgatója, ami mondjuk azt, hogy mutatom az idézőjelet megint a Light modell, és ez nem más, mint a Nothing Headphone A, ami úgy lett karcsúsítva és lightosítva a nagy tesótól, a tavaly bemutatott Nothing Headphone 1-től, hogy igazából pont a lényeg a hangzás nem is sérült egyáltalán, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk tartani.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Sok-sok éve emlegetjük már a kézi konzolok piacát és annak egyik legikonikusabb darabját, ami igazából a Nintendo Switch különbsége mellett elég erős labdába rúgást tudott még úgy nagyjából egy pár évvel ezelőtt végrehajtani, és ezzel együtt útjára indítani azt a fajta kézi konzolt, amivel PC szintű játékokat tudunk játszani útközben is, utazás közben is. Ez az eszköz pedig nem más, mint a Steam Deck, ami alapvetően meghatározta ezt a piacot, és mai napig is meghatározza, részben azért, mert nagyon kedvező áron lehetett kapni ahhoz képest az eszköz, hogy milyen játékok futnak rajta, és úgy tűnik, hogy egészen sokáig képes volt a gyártó, a Valve tartani magát a chipválság és a chipválság okozta áremelkedések viharában egészen mostanáig.
2: Hogy mennyire meghatározó a Valve, lehet, hogy ez sokaknak nem mond semmit, nekem nagyon furcsa volt megélni azt, hogy én kalakánul kijelentettem 4 vagy 5 évvel ezelőtt, hogy nem értem ezt a kézi konzol dolgot, nem értem, hogy miért jó az, hiszen már volt akkor is 1-2 fecske, de rendre elbuktak a nagygyártóknak az ilyen kézi konzoljai. Mi abban a jó, hogy egy aránylag kis képernyőn 6-8-9 colon játszunk, és komoly, triplás, hardcore játékokat is tudunk játszani. Aztán kijött valami egészen nevetséges áron, legalábbis a tudásához képest nevetséges áron a Valve Steam Deckje. Megnéztük mi is, utána megnéztük a konkurenciát a nagygyártóktól, és arra jutottunk, hogy az akár sokkal drágább Windows alapú gépek sem közelítik meg azt az élményt, lehet, hogy erősebbek, lehet, hogy szebb a grafikája, de összességében nem jobb játszani azokon, mint a Valve-on, és elgondolkoztam, hogy hát egyszer majd lehet, hogy veszek magamnak csak úgy, hogy legyen egy ilyen háztartásban. Második gépnek sem rossz, hiszen komoly számítási kapacitással, akár monitorra kötve videóvágásra, komoly munkára is használható. Hát ezt most már átgondoltam, és nyugodtan kimerem jelenteni, hogy meg kellett volna vennem mondjuk egy 2-3 hónappal ezelőttig az előző Steam Deck-et, ugyanis 40%-kal fog drágulni, sőt, több mint 40%-kal fog drágulni. Ugyanaz a készülék, ami pár hónappal ezelőtt még pár száz euróval olcsóban vehettünk meg, 1000 euró lesz az 1 terabájtos, mondjuk azt, hogy csúcsmodell a legnagyobb Steam Deck, és hát azért itt 2-300 eurós drágulásról beszélünk. 46%-kal lesz drágább az 1 terabájtos nagyobb modell, mondjuk azt, hogy a csúcsmodell, ugye a Valve úgy árasztja a készülékeket, hogy a háttértál is esetleg a kijelző tekintetében tudunk egy picit jobb Steam Deck-et vásárolni, és az 1 terabájtos OLED kijelzős az a csúcsmodell, és hát gyakorlatilag az 46%-kal kerül majd többe a pár hónappal ezelőtti áránál, míg a kisebb 512-es tárhelye rendelkező modell is 43%-kal drágább lesz, és nyilvánvalóan, ahogy a Peti is mondta, ennek kizárólag egyetlen egy oka van, az, hogy piszok csehül áll a világ a csippekkel, a háttértárakkal, és általában az elektronikai komponensekkel is, és ahogy beszéltünk arról is, hogy ugye különböző mobiltelefongyártók akár újra csomagolják tökéletes módon azt a hardvert, amit tavaly már piacra adtak, és azt adják el, mert talán abból még van annyi, vagy valami profitot termeljen, hát el fog jönni az, amikor majd a számítógépek, a notebookok, a telefonok, a tévék is minden jóval-jóval drágább lesz, hiszen mindenbe kellenek azok a csippek, amikből most bizony-bizony kevesebb van, de ha már drágulásról beszélünk, akkor beszéljünk az olcsulásról, bár ilyen szó nincs, de most már lehet, hogy van elnézés, ezt nem fogom használni többet, mert borzasztóan hangzik, de legalábbis olyan belépő szintű megoldásokról, szolgáltatások tekintetében, amik nem kerülnek pénzbe, ilyen nincs, ugye cserébe reklámokkal fizetünk a YouTube-ért, bannerek nézésével fizetünk a cikkekért, stb. De nagyon úgy néz ki, hogy az Apple Music lehet, hogy meglépi azt, amire többször kijelentette, hogy egészen biztosan nem lesz példa.
1: A Spotify népszerűsége nyilvánvalóan továbbra is töretlen a streaming platformok világában, és részben ez annak köszönhető, hogy van ingyenes megoldás. Nyilván ez azzal jár, hogy néhány zeneszámonként végig kell hallgatnunk valamilyen reklámot. Adott esetben jó eséllyel talán csak a Spotify saját reklámját, de néha becsúszik egy-két ilyen olyan hirdetés is a zene folyamba, és hát ezt ugye nem tudjuk átlépni még annyira sem, mint mondjuk a YouTube-nál. Cserébe teljesen ingyen élvezhetjük azt a hatalmas katalógust, viszont az Apple Musicért mindenképpen eddig azért, ha nem is egy bődöltesen nagy összeget, de fizetni kellett, és bár még nem történt semmiféle hivatalos bejelentés ennek kapcsán, csupán az történt, hogy felfedeztek az Apple Music alkalmazás kódjában bizonyos dolgokat fejlesztők. Úgy tűnik, hogy az Apple kísérletezik az ingyenes felhasználói fiók lehetőségével. Nem feltétlenül tudjuk azt, hogy ez ugyanolyan hirdetés alapul lesz-e, mint, ha egyetem megtörténik nyilván, mint a Spotify-nál, vagy szimplán csak arra van szó, amit eddig már felfedeztek legalábbis az alapján, hogy néhány számonként tudjuk csak átugrálni az aktuális lejátszási lista adott zeneszámát, tehát egy ilyen funkcióiban korlátozott Apple Musicot kaphatnak a felhasználók. Lehetséges, elképzelhető az is, hogy mondjuk csak különféle ilyen mixeket, mármint ilyen lejátszási lista mixeket, rádióállomásokat fogunk tudni hallgatni, tehát egész konkrét albumokat mondjuk nem feltétlenül, ezekről a részletekről sokat még nem tudni, de gyanítható egyébként, hogy az Apple inkább megy át abba az irányba, hogy egyfajta ilyen kapudrokként használja az ingyenes verzióját az Apple Musicnak, azért, hogy a teljes funkcionalitás érdekében mindenki inkább fizessen. Nem annyira jellemző ugyanis a gyártóra, hogy különféle reklámokat és reklám szolgáltatásokat próbáljon betuszakolni a felhasználói életébe, és nem hiszem, hogy mondjuk pont az Apple Musicnál kezdenének ebbe bele, de nyilván bármi megtörténhet még ezen a területen, mint ahogy bármi megtörténhet a social médiában is. Pár évvel ezelőtt még ugye azt hallgattuk, és mi is ismételgettük, hogy ne dőljön be senkinek a kamunak, hogy mostantól fizetni kell a Facebookért és az Instagramért, nem lesznek fizetősök a Meta szolgáltatásai. Hát ez egy picit most változik.
2: Nyugodjon meg mindenki! Nem lesz fizetős a Facebook és az Instagram és a WhatsApp, de lesz fizetős része, ami pluszt ígér, ez is a neve, Instagram plusz, Facebook plusz. De igazából nem feltétlenül tudjuk azt, hogy megéri-e, bár cserébe azt is el kell mondanom, hogy a jelenleg Egyesült Államokban elindult, pár napja elindult szolgáltatás, a legdrágább verziója 3,99 dollárba kerül, ráadásul ez régiónként változni fog, tehát az egészen biztos, amikor ezt bejelentették, akkor például Indiával például hoztak, hogy ott ilyen egy-másfél dollár körüli havidíjról beszéltek, szemben ugye a közel 4 dolláros havidíja az Egyesült Államokban, tehát valószínűleg régiónként ez az ár változni fog, és igazából mi most még nem tudjuk tesztelni itt Magyarországon, hogy milyen lesz az Instagram Plus vagy a WhatsApp Plus, de az biztos, hogy meglépte azt a Meta, amiről már régen beszélnek, hogy nem csak a reklámbevételekre szeretnének támaszkodni, hanem direktben a userektől is szeretnének valamilyen módon pénzt beszedni. Ugye erre volt példa a Meta Verified is, hogy mi igazolhatjuk azt, hogy valós személyek vagyunk, ennek is havidíja vagyunk, cserébe megkapjuk a két pipát, ez gyakorlatilag már nagyon-nagyon szépen működik, és már nagyon sok millió felhasználó fizet havonta azért, hogy azt tudja mondani a világnak, hogy őt bizony igazolta a Meta, és ő az a Facebookon, Instagramon, stb. Ilyen, akit mond, hogy ő az. És hát ehhez kapcsolódóan részletesebb profilbeállításokat ígérnek a platformokon, amiket érint ez a plusz szolgáltatás. Tovább lehet mondjuk megnézni a sztorikat, vagy tovább lehet kint hagyni a sztorikat azon felhasználóknak, akiknek ilyen szolgáltatása van. Tehát tényleg nem kell egetrengető dolgokra gondolni. Az, ahogy ma használjuk az Instagramot, a Facebookot és a WhatsAppot, továbbra is ingyenes marad, olyan pici pluszok vannak, aminél az ember eldöntheti majd a későbbiekben, hogy tényleg ezt a pár száz forintot ezt hajlandó-e kifizetni azért, hogy azokat a pluszokat megkapja, amit a Meta ígér, és lehet, hogy nekik tényleg mondjuk tartalomgyártóként, influencerként, akármilyen okból szüksége van egy-egy ilyen kis szolgáltatásra, és akkor kifizeti ezt. De ha már arról beszélgetünk, hogy social media és milyen trendek vannak, vannak jófajták, de általában sokkal, de sokkal többször kell sajnos beszámolnunk arról, hogy olyan dolgok bukkannak fel a közösségi médiában, amik nemhogy csak szimplán hülyeség, hanem adott esetben konkrétan veszélyes is lehet, és most érdekes módon ezzel kapcsolatban a Samsung nyújt segítséget az egészségügyben dolgozóknak, és beszálltak egy kutatásba.
1: Nem vagyunk hivatottak nagyon mélyen belemenni orvosi és etikai oldalról abba az úgynevezett Ozempic ügybe, ami manapság most a különféle social médiában is, illetve hírekben, celebek kapcsán is újra és újra előkerül. Aki esetben nem tudja, az Ozempic egy olyan készítmény, ami elsősorban cukorbetegeknek készült, és cukorbetegeket segítene a vércukorszintjük szinten tartásában. Ehhez képest viszont nagyon sokan használják fogyókúrás eszközként, és ez a készítmény egyébként nyilván a drasztikus fogyással nem csak a zsírból, hanem az izmokból is segít, mondjuk azt, hogy segít lefogyni. A szervezetet ez viszont nagyon-nagyon megterheli, és pontosan ezzel kapcsolatban gondolt egyet a Samsung, és a Massachusetts-i Központi Kórház Diabetes Kutató Központja. Egész konkrétan arra van szó, hogy az okos órákkal viselhető eszközökkel már annyi mindent tudunk monitorozni, hogy egész komoly diagnosztikai eszközként tudják ezt a termék vonalat használni a kutatók. Nyilván akkor, ha megfelelő információt megfelelő módon kalibrálva tud biztosítani az eszköz, és a Samsung Galaxy Watch 8, amit elvileg már arra is be tudnak programozni, hogy figyelmeztesse felhasználókat a gyors, hirtelen és túlzott izomvesztésre is, ami egyébként pont az OZMP kapcsán egy nagyon-nagyon gyakori jelenség a felhasználók körében, és most itt tényleg nyilván nem csak arra van szó, hogy a cukorbetegeket segíti meg ez az eszköz, hanem azokat is, akik mondjuk más okból használják ezt a terméket, mármint az OZMP termékeket, de nyilván ez akkor érvényes, hogyha ezek az eszközök jó és jól kalibrált információkat biztosítanak a kutatók és az orvosok számára, és a Samsung Galaxy Watch 8 kapcsán indult most útjára ez a fejlesztés, ami arra irányulna, hogy egy nagyon gyors és nagyon hirtelen izomvesztést is képes legyen figyelni az okos óra, és ezzel figyelmeztesse a gyógyszert szedőket arra, hogy bizony most érdemes lenne odafigyelni arra, hogy valamilyen módon, de újra kell kalibrálni a gyógyszerszedési metódusokat is.
2: Azért azt tegyük hozzá, hogy bármi az Ozempic kapcsán beszélünk erről, és az Ozempic kapcsán, ami egy brand, egy márka, terjedt el ez a közösségi médiában, hogy sztárok használják ezt fogyásra, ez gyakorlatilag nem csak erre a márkára és erre a gyógyszerre vonatkozik, az összes GLP-1 agonista gyógyszerre, tehát azokra, amik ugyanazzal a hatásmechanizmussal működnek, de más márkanéven, más gyártóktól kerültek forgalomba, mint ahogy az Ozempic működik, tehát nem csak az Ozempic ellen folyik ez a kutatás, ha mutatom az idézőjelet, mert nem ellene folyik, hanem pont a betegekért folyik ez a dolog, hogy igenis figyeljenek oda, hogy bár ez egy trend, ezek nem fogyássegítő készítmények, hanem ezek kifejezetten cukorbetegeknek szánt specifikus gyógyszerek, aminek kvázi a mellékhatása a fogyás, amit a nem cukorbetegek szeretnének, de közben ugye a drasztikus izomtömegvesztés pedig nagyon veszélyes lehet.
1: A kutatás egyébként nagyon egyszerűen felvezetve arról szól, hogy 100 felnőtt részvételével mérik azt, hogy hogyan tudja a kutatásban résztvevők fele, hogyan tudja szimpla útmutató segítségével pontosan és minél jobban betartani a gyógyszerszedési kritériumokat, míg a másik felét hogyan segíti a Watch 8, a Samsung Galaxy Watch 8 és annak szenzor rendszere abban, hogy még pontosabban, még ügyesebben tudják szabályozni saját maguknak a gyógyszeradagolást, és nyilván ugye itt az egyik a kontrollcsoport szerepét tölti be, a végeredmény pedig arra vonatkozna, mármint a kutatás végeredmény arra vonatkozna, hogy nem csak ebben az esetben, de úgy általánosságban a viselhető eszközök mennyire tudják segíteni a folyamatos gyógyszerigénnyel élők életét, abban, hogy pontosan és jól tudják adagolni maguknak a gyógyszereiket, akkor is, hogyha a legkisebb változás is életbe lépne a napi rutinjukban.
0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
4: Dolgozol, fáradozol, tervezel, egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mavisz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, 3:30 van a mikrofonnál, Kecső Richárd, pillanatokon belül beszélünk majd az amerikai tőzsdenyításról is. Egyelőre annyit, hogy a főbb indexek az első pillanatokban azt látom, hogy vegyesen teljesítenek, kiugró ellentétes értékekben, részletekről majd később. Most első körben arról, hogy Magyar Péter Budapesten fogadta Mihály Mártin ír miniszterelnököt. A tárgyalások egyik fő témája a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség volt. A magyar kormányfő szerint Írország segíthet abban, hogy Magyarország teljesítse az uniós forrásokhoz lehívásához szükséges feltételeket. Magyar Péter az ír kormány támogatását kérte a Magyarországgal szembeni 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásához is.
6: Számítunk majd az elnökség segítségére a Magyarország ellen indított hetes cikkelyes eljárás lezárásában is. Ugye jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a hetes cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kikapni, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
5: Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Istriában, Medulin közelében. A horvát hírportálok jelentése alapján a balesetben legalább 4-en meghaltak. A repülőgép utasai Ausztriából érkeztek, és a gépnek a medulini sportrepülőtéren kellett volna leszállnia. Egy zágrábi napilap szerint a járat egy hulladéklerakó felett spirálmanőverbe kezdett, majd a földbe csapódott. A baleset körülményeit még vizsgálják. Most először jelent meg a házi sertésállományban az afrikai sertéspestis vírus a Magyarországon. A fertőzést egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei állományban igazolta a Nébik laboratóriuma. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hétfőre egyeztetésre hívta a sertéságazat szereplőit. A hatóságok intézkedtek a betegség terjedésének megakadályozására, és a járványvédelmi szabályok szigorú betartását kérik a sertéstartóktól. A miniszter hangsúlyozta, a vírus emberre nem veszélyes, a magyar sertéshús fogyasztása biztonságos. Letartóztatást kezdeményezett több politikus és önkormányzati szereplő ellen az óbudai korrupciós ügyben a központi nyomozó főügyészség. Az érintettek között van Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere, Málánk Zsolt, a volt polgármester, valamint több fideszes, MSZP-s és momentumos politikus is. A gyanú szerint fiktív és túlárazott önkormányzati szerződésekhez kapcsolódóan történt vesztegetés 2011 és 2024 között több alkalommal. Az ügyészség szerint a pénzek egy részét visszaosztották érintett döntéshozóknak. A nyomozásban eddig 32 gyanúsítottat hallgattak ki.
0: Tőzsde hírek. Időjárás jelentés.
5: Maradunk előbb a tőzsde híreknél, mert hogy a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenéssel 134.131 ponton áll. A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint. A vezető részvények mind mínuszban, 9%-ot esik a MOL 3.952 forintra, 7%-ot gyengül az OTP 40.800 forintig, 0,5%-ot esik a Richter 11.940 forintra, és szintén 0,5%-os mínuszban a Telekom 2.684 forinton. Európában jó hangulatba fordult a kereskedési hangulat, London stagnál, Milánó 1%-os pluszban van, a frankfurti DAX index és a madridi IBEX pedig 8%-ot emelkedik, a párizsi Kakaron 1,2%-kal korrigál felfelé. A Wall Street-en vegyesen indult a kereskedés, a 30 vezetői parvállalat Dow Jones indexe 1%-ot erősödik, az S&P 500-as mutató 2%-os, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 8%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 304 forintot kérnek jelenleg, mindkettő devizánál egy erősödés figyelhető meg a forint esetében. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1637.
0: Időjárás jelentés.
5: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet és alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. A fővárosban továbbra is 22 fok van. Köszönöm figyelmüket, folytatódik az iFater. Hírekkel majd legközelebb 4 órakor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven. Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
2: Beszéltünk már erről itt az iFaterben, hogy 2026-ra eljutottunk oda, hogy olyan számítási kapacitás lapul a zsebünkben, hogy igazából nem biztos, hogy ha valaki jó minőségű és nagyon komoly szolgáltatásokkal, fotó, videó, urambocsá, kiajtható, kijelző, stb. Tehát ami amúgy extrának számít a mobil technológia területén, szeretne magának készüléket, akkor nem biztos, hogy a legeslegújabb, legdrágább modellek között kell szétnéznie, hanem lehet, hogy egy-kettő urambocsa akár három évvel ezelőtti modellekkel is bőven-bőven le tudja élni az életét. És most egy kicsit másik területen hozunk föl nagyon-nagyon hasonló témát, ugyanis a privát életünkben a Petivel a képalkotó eszközök környezetében dolgozunk, és de videókat csinálunk, és a többi, és a többi, és ehhez ugye be kell vásárolni komoly technikákat, és elkezdtünk, hát egyrészt viccből, és másrészt meg nyilvánvalóan költségcsökkentési okokból is szétnézni a régebbi kamerák között, és kicsit odáig fajult a dolog, hogy lassan sportot űzünk abból, hogy meddig tudunk visszavenni időben, hogy még a munkára abszolút használható félprofesszionális, vagy akár full hobby eszközökből, fényképezőgépekből és kamerákból kihozzunk 2026-os eredményt, ami a végterméket érinti, legyen az állókép, vagy mozgókép, vagy éppenséggel hang, és most nem biztos, hogy eszembe fog jutni, de nagyjából a 2010-es évek elején járunk technikában, és ezen kezdtünk el gondolkozni, hogy vajon, ha valaki most kezd audiovizuális tartalomgyártásba, vagy mint mondjuk az én lányom, aki azt mondja, hogy a digitális detox jó, és ugye CD lejátszót kért karácsonyra, és hallgatja a zenét CD-ről, és elkezdte gyűjtögetni a lemezeket, és nagyon megtetszett neki az egyik 2013-as fényképezőgépünk, amit elvittem magammal egy nyaralásra, és azzal kattingattam, nem a mobiltelefonommal, hogy az új generáció, akik keressék a digitális élettől való elszakadást, azok milyen eszközök felé fordulhatnak, hogyha mondjuk ilyesmire vetemednének, hogy audiovizuális tartalmat gyártsanak, fotózzanak, videózzanak, akár csak a saját kedvükre.
1: Mondhatjuk azt persze, hogy elszakadnának a digitális értelemben a fiatalok, de én nekem az a tapasztalatom, vagy inkább az a meglátásom, hogy felelősségteljesebben és megfontoltabban használnak a rendelkezésre álló digitális eszközöket, beleértve ebben mondjuk a képalkotási részt is, mert pont ez az a terület, amit most nagyon jól látjuk mindketten, vagy nagyon alaposan végigmértük mindketten, hogy az elmúlt 10-15 évben az a trend alakult ki mindenféle technikai eszköz esetében is, de a fényképezőgépeknél, videókameráknál egyaránt ez nagyon jól mérhető, hogy a technológia, ami rendelkezésre áll, és annak finom hangolása már nem elég, és ennek megfelelően egyes technikai megoldásokat, mondjuk az például egyes készülék típusokat, egyes szenzor méreteket, azt így igazából megvet a fotós társadalom része, egyszerűen az a kommunikáció vált hivatalossá a gyártók részéről, hogy a régi az rossz, és neked az nem lesz elég, és nem lesz jó, és ennek megfelelően minél többet, minél nagyobbat, minél erősebbet kell kapnod a pénzért. Ezt most a mobiltelefonoknál egyébként pont úgy tűnik, hogy kezd leáldozni, mert egyre több gyártó a chip hiány és a mindenféle erőforrás hiány miatt elkezdett spórolni és tavalyi hardvereket felhasználni újra az új készülékekben és a folytatásokban is. Míg a kameráknál, fényképezőgépeknél még mindig az a trend megy, hogy minél több, minél nagyobb, minél több fókuszponttal, minél gyorsabb zársebességgel, minél nagyobb sorozatfelvételi képességgel, minél nagyobb 8K videó mérettel és egyébekkel kell felszerelnünk magunkat. Pár év múlva szerintem itt is elérünk egy ilyen csúcsot, ahol vissza kell fogni magát mindenkinek már, de egyelőre az látszik, hogy valamiért még mindig a nagy zolás megy a kamerák terén.
2: Nagyon szépen megkérem a professzionális fotós és videós hallgatóinkat, hogy most egy picit fogják vissza magukat, mert olyat fogok mondani, ami lehet, hogy fáj, de az átlagembernek, aki ilyesmiben gondolkozik, ez az, ami igazából számít. Az az igazság, hogy a nagyon nagy igazságok egészen egyszerűek még mindig a fotózás és a videózás terén is. Minél jobb minőségű üvegen keresztül jut lehetőleg minél több fény, minél nagyobb szenzorra, annál valószínűbb, hogy a végeredmény az olyan lesz, hogy letesszük a hajunkat. Ez a legnagyobb ökölszabály. Az üveg itt értendő az objektívekre, tehát hogyha valóban jó objektívekkel tudunk dolgozni, amik messze-messze-messze már 15-20 évvel ezelőtt is messze-messze meghaladták a mobiltelefonoknak a kis lencséi előtt lévő üvegcséket, és az egy jó minőségű, akár 10-15 éves szenzorra érkezik egy aránylag jó képfeldolgozással, akkor a végeredmény egész biztosan nem lesz rossz, de legalábbis meg lehet tanulni egy ilyen készülékkel fotózni és videózni, és meg lehet tanulni azokat az alapszabályokat, hogy a fehér egyensúlytól kezdve az ISO-n keresztül, a fókuszon keresztül, a gyújtótávolságig minek milyen szerepe van fotózásban, videózásban, miközben a másik oldalon, ahogy a Peti is mondta, nem kell, hogy a legdrágább, legújabb, legcsúcsabb 8K-s 50, 60, 120, 140 képkockát másodpercenként rögzíteni képes fotó teljes méretben, tehát az, hogy 200, 300, 400 képkockás lassítást tudnak az új fényképezőgépek és videókamerák, az egy megint egy másik dolog, tehát nem kell a legújabb technikát hajszolnunk, ami azért is jó, mert a használt piacon egy-egy jobb készülék vagy tartja az árát, tehát ha nem jön be, nem tetszik, akkor tudjuk cserélni ezeket az eszközöket, vagy mint ahogy a Peti is mondta, találunk egy-egy ilyen párjaként kezel, de közben zseniális gépet, mert mondjuk valamelyik tech youtuber, vagy akár több tech youtuber is azt mondja, hogy a Panasonicnak konkrétan megtörtént, ez és ez a szériája, hát ezt felejtsétek el, ez nem való, miközben abban a szériában is akad egy-egy olyan gyöngyszem, amit konkrétan gombokért meg lehet szerezni, és közben objektív szempontjából a teljes Panasonic és egyéb mikro négyharmados ökoszisztémát tudjuk használni, ami csodálatos világokat tud nekünk megnyitni. Tehát, hogy meg tudjuk élni a kutatásnak az örömét, meg tudjuk élni azt, hogy tényleg relatív fillérekért, tehát pár tízezer forintból nagyon-nagyon-nagyon komoly fotós és videós minőséget tudunk magunknak vásárolni.
1: És egy nagyon érdekes jelenség egyébként ezzel párhuzamosan, mármint a teljesítmény hajhászással párhuzamosan az, hogy ennek megfelelően ugye átalakult a kamerapiac is, olyan értelemben legalábbis, hogy ugye például az említett mikro 4/3-os bajonettet használó fényképezőgépekre is jellemző volt az, hogy mindig kompaktak, majdha nem zsebrevághatóak voltak, úgy is, hogy cserélhető objektívvel rendelkeznek, és ez eltűnni látszik már ebből a kategóriából is, pedig ez volt tényleg az egyik legkisebb cserélhető objektíves termék család a kamerák terén, de úgy tűnik, hogy pontosan emiatt a teljesítményhajhászás miatt, ami mostanság jellemző, fellépett annak az igénye, hogy ha már erősebb csipeket raknak a kamerákba, nagyobb szenzorokat, akkor azok eleve több helyet foglalnak el, több erőforrás, több energiát esznek, nagyobb akkumulátorra van szükség, ha ugyanazt az üzemidőt akarjuk elérni, mint a korábbi generációknál, illetve a hűtés is egy fontosabb kérdéskörré vált, hiszen ugye nagyobb teljesítmény több hőleadással is jár, és mindezek mellett elkezdett eltűnni a kis kamera, mint a kis fényképezőgép, mint kategória, mert mindenki elindult abba az irányba, hogy akkor minél nagyobb, minél több, minél erősebb kell, és ezzel együtt persze jön a következő fontos lépés, elkezdtek megdrágulni ezek az eszközök, szóval az elérhető áru készülékek, az elérhető áru fényképezőgépek lassacskán eltűnnek a piacról, annak fényében legalábbis, hogy az előző években, előző évtizedben mit jelentett az elérhető ár ebben a kategóriában.
2: Érdemes azért kutatni, érdemes megnézni a teszteket, érdemes jól utána nézni egy-egy készüléknek. Az, hogy a régebbi fényképezőgépek 25-30 perceket tudnak csak fölvenni egy már megszűnt szabályozás miatt, és egyéb olyan technikai korlátok, amik akkor még érvényesek voltak, most meg már nem, akár gyártás technológia, akár más okokból, memóriakártyákat nem képesek olyan méretűt használni, mint mondjuk az új készülékek. Ezeknek érdemes utána nézni, de alapvetően, hogyha arról beszélünk, hogy szeretnénk kiváló minőségű, mondjuk 4K videókat létrehozni, és nagyon-nagyon szép fotókat készíteni, akár magunk, akár mások örömére, akkor az a jó hírünk van, hogy pár tízezer forintból biztos, hogy bárki megtalálja magának azt a készüléket a használt piacon, amivel beleszerethet ebbe a hobbiba, és aztán később ki tudja, lehet, hogy egy-két év múlva pedig megveszi magának a legjobb, legújabb, legcsodálatosabb vadi új készülékeket.
7: Listen, I got something I want to tell you.

0: TESTPAD. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Nem mostanában járt nálunk Nothing készülék, de mindig is nagyon szerettük a márkát, és mindig is nagyon szerettük, hogy mert kicsit máshogyan csinálni dolgokat. Most azért a Nothing 3 telefonnál legutóbb ezt egy kicsit nehezményeztük, hogy már nem csinál mégsem annyira egyedi módon dolgokat, de azért még mindig rendben van. Viszont éppen nem régiben jött ki, tavaly konkrétan, az első fejhallgatójuk, ami viszont, hát mondjuk azt, hogy felkavart egy kicsit az állóvizet, mert bár nem annyira olcsón, nem a legpénztárcabarátabb fejhallgató volt a Nothing Headphone 1, egy nagyon érdekes koncepcióval, nagyon sok dolgot jól csinálva léptek a piacra egy prémium termékkel, most pedig itt van a kis testvér, ami sokkal olcsóbb, és mégis nagyon sok mindent, pláne hangzásban, örökölt a nagy tesótól, úgyhogy most őt nézzük meg közelebb.
2: Az új terméknek a becsületes neve a Nothing Headphone A, és igazából ezt a nevezéktant egy kicsit mondjuk azt, hogy valamelyest egyszerű megjegyezni, valamelyest pedig azért zavaró tud lenni. Ugye Headphone 1 után most van egy Headphone A-nk, és az A mindig egy ilyen light, vagy könnyedebb, vagy butítottabb verziót jelent a Nothing nevezéktanjában.

0: Nothing ennél a készülétnél is. Hát dizájnban nagyon letisztult, a cégre jellemző minimalista vonalvezetéssel, mégis egy kicsit komplex, egyébként az átlátszó burkolat miatt is komplexnek tűnő, igazából ilyen hamis átlátszóságot adó dizájnnal mutatkozott be a Headphone A is. Itt azért egy picit már több szimpla, egyszerű, sima felületet találunk, tehát annyira azért már nem vitték túlzásba, nincs ez a magnókazettára emlékeztető középső dizájn a fejhallgató párnák külső burkolatán. Ettől függetlenül mindenképpen egy ilyen prémium érzést ad ránézésre is az eszköz. Ott már rögtön feltűnik a turpisság már, mint az olcsósítás, hogy kézbe véve felfedezzük, hogy szimplán csak műanyagokat használt a gyártó. Nincs fémborítás, nincs alumíniumborítás a fejpárnák külső oldalán, külső élein, mint a nagytestvérnél. Egy kicsit a párnák maguk kevésbé finom borításúak. Ettől függetlenül továbbra is nagyon kényelmes és nagyon jól zárja ki passzívan a hangot a fülhallgató, illetve a fejhallgató. Összességében nézve a dizájn, a megjelenés, sőt még a súly is ezt a könnyítést, ezt a light modell elvet követi. Ezt nagyon jól sikerült a mérnököknek eltalálni.
1: Nagyon fontos, amit mondott a Peti, kézbe véve. Mert hogyha leteszi egymás mellé az ember az egyet és az át, ugye a mostani olcsóbb kisebb testvért és az előd modellt, amivel gyakorlatilag elindult a fejhallgató piacon a Nothing, akkor szerintem senki nem mondja meg azt, hogy ez egy sokkal-sokkal olcsósítottabb modell az elődhöz képest. Azt lehet mondani, hogy ezzel a kis színes kupakokkal a külső burkolaton, amik most már teli színűek, és nem látunk bele kvázi így a lelkébe, nem tűnik úgy, mintha átlátszó lenne a burkolat, de ezek nagyon-nagyon jó színben, rózsaszín, sárga, kék, tehát tényleg nagyon vidám színekkel vannak ezek a kupakok. Gyakorlatilag ennyi a nagy különbség, majdnem méretben is egyforma, gombok tekintetében sem engedte el azt a nagyon-nagyon-nagyon jó intuitív vezérlést és funkciókat, amiket a nagy tesónál a Nothing Headphone ennyien megszokhattunk, és tényleg csak kézbe fogva érezni ezt a lightosítást, mutatom az idézőjelet. Ráadásul, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy igen, érezhető pár funkcióban is, az applikáción belül is, stb. De egyetlen egy olyan ponton nem nagyon lehet észrevenni az olcsósítást, ami talán egy fejhallgatónál a legfontosabb, és ez pedig a hang. Nagyon-nagyon közel van ahhoz a nagyon szerethető, neutrális, jófajta hangzáshoz az A, mint a nagy tesó.
0: Őszintén megmondom, a Headphone egyet egészen sokan kritizálták, pont a hangzása miatt, pont azért, mert elég neutrális hangvilágot teremtett a Nothing mérnök csapata, de pontosan azért, mert hogy ennyire neutrális, és pont azért, mert szoftveresen is odafigyeltek erre, az alkalmazáson belül nagyon jól testre szabható a hangképe a Headphone 1-nek, és következetesen a Headphone A-nak is meghagyták ezt a fajta testre szabhatóságot. A hangzás szinte azonos, tehát azt a jó minőséget, azt a jó hangképet, hangvilágot és hangminőséget, amit a nagy testvér tudott, azt a kicsinél is alkalmazták. Ahol már érződik egyébként az, hogy egy büdzsé modellt választottunk a kínálatból a nagy testvérhez képest, az a zajszűrés, az aktív zajszűrés, ugyanis itt is jelen van, itt is be lehet állítani, hogy akár mondjuk a gombokra programozza, mert hogy a gombok szintén ugyanúgy testre szabhatók, nem csak hogy ergonomikusak, de nagyon jól variálható a funkciók is, de hogy a gombokra programozva mondjuk a hangot áteresse a zajszűrés, teljesen kizárja, vagy kikapcsolja a zajszűrést, illetve bármelyik funkciót ebből ki is vehetjük ebből a ciklusból, de a lényeg, hogy a zajszűrésnél érződik az, hogy egy kicsit dobozosabb, úgymond maga a zajszűrés és hangminőséget, vagy nem zár annyira szuperül, mint a nagy testvér, az átengedő módnál pedig gépiesebb, ahogy említettem, dobozosabb is a hangzásvilága, ahogy a külvilágot halljuk. Ezt leszámítva a hangban technikailag sem, illetve élmény szempontjából sem igazán találunk csökkentett minőséget a nagy tesóhoz képest.
1: Ami azért annak is köszönhető, hogy már Bluetooth 5.4 technológián alapul ez a kapcsolat, tehát emellett rengeteg kodeket találunk, például a nagyon népszerű és a nagy felbontású zenékre szakosodott LDAC kodeket is megtaláljuk a Nothing Headphone A-ban, tehát a nagy felbontású streaming szolgáltatásokat kifejezetten jó minőségben fogjuk tudni élvezni, és ahol aztán végképp nem látszódik, vagy érződik a karcsúsítás és az olcsósítás, az az üzemidő 135 órát ír kikapcsolt zajszűréssel a gyártó, ezt nagyjából tudja is, nyilván ott labor körülmények között valóban tudja, a való életben pedig azt tudjuk mondani, hogy hát nagyon kevésszer kell tölteni, és amúgy pedig bekapcsolt zajszűréssel is 75 óra, azért az nagyon-nagyon-nagyon piacvezető környéki akkumulátoridő, bárki bármit mond, szóval itt sokkal

0: sokkal kevésbé látszik az olcsósítás, inkább az anyaghasználatban, picit talán a kényelemben lesz az, ahol keresnünk kell ezt, és ez igazából jól is van így. Mert hogyha az alapvető funkciókat megkapjuk, azt a hangzást, ami miatt szerethető volt, és sokak szerint kritizálható volt, én személyesen szeretem azt a neutrális hangzást, sokkal inkább szeretem a Nothing-féle hangzást, mint mondjuk bármilyen szándékosan basszussal túltolt, klasszikus Bluetooth fejhallgató hangzást, amit a piac nagy részében a gyártók csinálnak, én sokkal inkább kedvelem ezt a neutrális természetes hangzást, tehát ezt sokkal inkább tartom jó megoldásnak, funkciókkal mindennel együtt, hogy így olcsósítsunk, mint azt, hogyha mondjuk olyan funkciókat vagy olyan hangzásbeli különbséget kelljen elviselnünk a pénztárca barátabb árcéduláért, ami igazából nem biztos, hogy megéri.
1: A Nothing mérnöki pontossággal találta el, hogy hol és hogyan lehet lefaragni abból az készülékből, abból a csúcsmodellből, a Headphone 1-ből, amit tavaly bemutattak, és hogyan lehet egy könnyebben, elérhetőbben biztosítani azt a Nothing hangzást, azt a Nothing felhasználói élményt, ami miatt szerethető egyébként a nagyobb fejhallgató. Összességében nézve hangzásban nem kapunk kevesebbet, picit a dizájnban, picit a kialakításban kapunk egy könnyedebb, fiatalosabbnak is nevezhető változatot, de mindenképpen pénztárcabarátabb megoldás, szóval aki jó hangzást és egyedi megjelenést szeretne a fejhallgatójától, annak abszolút érdemes megnézni ezt a modellt is természetesen, illetve nyilván a nagy tesót is, hogyha valamit a felsoroltakból hiányolunk, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hova tudja ezt a termékvonalat fejleszteni a gyártó.
0: A Nothing Patika mérlegen adagolta a lightosítást, ez nagyon jó. Igazából az egyetlen mérlegre tehendő dolog a vásárlásnál, hogyha valaki ezen gondolkozik, az lehet, hogy mivel az egy, a nagy tesó már egy tavalyi modell, ezért egész jó akciókba bele lehet futni, és azért sokszor már nem akkora az árkülönbség a vadonatúj A fejhallgatóhoz képest, de nyilván idővel ez is mérséklődik és konszolidálódik a Nothing A ára is, akkor pedig megmarad az a gap, amit a gyártó szánt a két fejhallgató között árban és funkcionalitásban. Mi nagyon örültünk, hogy itt volt, tudnánk még róla mesélni, de az egy óra általában igen kevés szokott lenni. Most is így van ez, de természetesen az iFater.net oldalon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
1: egészen pontosan 167 óra múlva újra találkozunk.
0: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
1: Sziasztok!
2: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 4 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richard, jönnek a legfrissebbek. Többek között arról, hogy teljesen megújulhat a nyugati téri aluljáró. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a város ezzel egy régi elmaradást törleszt, mert a nyugati tér 45 éve nem esett át érdemi felújításon. A fejlesztés a Pesti fonódó villamos projekt része, amely összekötné a Lehel teret a Deák Ferenc térrel. A tervek szerint korszerűsítenék az aluljáró utasforgalmi tereit, világítását, gépészeti és utastájékoztatási rendszereit. Akadálymentes nyilvános mosdót is terveznek, és a kapcsolódó közműinfrastruktúra is megújulhat. Kapitány István uniós egyeztetést folytatott az ipari beruházások és az uniós források ügyében. A gazdasági és energetikai miniszter az iparpolitikáért felelős uniós biztossal tárgyalt. A megbeszélésen szó volt az uniós pénzek hazahozatáláról, az innováció erősítéséről és az ipartámogató törvény lehetőségeiről. A magyar tárcavezető szerint a találkozó konstruktív és bíztató volt. A miniszter közösségi oldalán azt írta, a kormány célja, hogy Magyarország erős, megbízható és sikeres európai partner legyen. Egyhangulag támogatta az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága az egyes végrehajtási eljárásokról szóló módosítási javaslatot. A módosító indítvány szerint a devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le. A cél, hogy a devizahiteles szerződések felülvizsgálatáig felfüggesszék az érintett ingatlan végrehajtásokat. A kapcsolódó eljárások, például az ingó végrehajtás vagy a munkabér letiltás ugyanakkor folytatódhatnának. Így például a gyermektartási behajtása továbbra is lehetséges lenne. Figyelmeztető sztrájkot tartanak a Hanon pécsi telephelyén. A Vasas szakszervezet közleménye, a dél-koreai Hanon Systems-nél működő szakszervezet tagsága és a hozzájuk csatlakozó dolgozókról szól, amelyben elmondják, hogy azért döntöttek így, mert eredménytelen volt a munkáltató és a sztrájkbizottság közötti béremelésekről szóló egyeztetés. Idehaza a Székesfehérváron, Pécsett és Rétságon termelő Hanon Systems a legutolsó nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2024-ben 2000 munkavállalót foglalkoztatott, és túlnyomó részt exportra termelve több mint 129 milliárd forint bevételt ért el, 6 milliárd forintos veszteség mellett. Nyitlevélben kéri az egészségügyi minisztert a szívhangrendelet megtartására Rétvári Bence. A KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán arról írt, hogy a szívhangrendelet részben valóban tudományos, szakmai kérdés, ugyanakkor erkölcsi és morális kérdés is.
2: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6,1%-os csökkenéssel 133.942 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 12 milliárd forintot. A vezető részvények mind mínuszban. 0,7%-kal gyengül az OTP 40.780 forintra, 0,6%-os mínuszban a Telekom 2.680 forinton, és 0,8%-kal gyengül a Richter 11.900 forintra. A MOL 3.942 forinton 1,1%-os csökkenésen áll. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot és 60 fillért, 1 dollárért 303 forintot és 90 fillért kérnek. Európában jó hangulatú a kereskedés, most már mindenhol pozitív tartományban az index. Londonban a FTSE 1,1%-ot erősödik, Frankfurtban a DAX index 0,7%-os pluszban, a párizsi kakaron 1,1%-on korrigál felfelé. Milánóban 2,1, Madridban pedig 0,7%-ot erősödik a tőzsde. A Wall Street-en továbbra is vegyes a kép, a Dow Jones 0,5%-os pluszban a félórányi kereskedést követően, az S&P 500 0,2%-ot, a Nasdaq Composite pedig 0,9%-ot gyengül. Pillantás az olajárakra. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $92.50, a Brent $95 kerül. Az itthoni piaci árakról is pár szót. Holnap továbbra is a benzin továbbra is változatlan marad, a gázolaj viszont 7 forinttal emelkedik. A mai napon a 95-ös benzin átlagosan 646, a gázolaj pedig 665 forintba kerül literenként, de a védett árak továbbra is érvényben vannak a magyar rendszámokra.
2: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől tovább csökken a csapadék hajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Alapvetően napos csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl a levegő. A fővárosban 23 fok van. 4 óra múlt 5 perccel köszönöm figyelmüket. A folytatásban Monitor délután Érsz Favi Andrással, hírekkel pedig majd legközelebb 16:30-kor várom Önöket.
2: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
4: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután csütörtökön hosszú műsorsában egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk majd. A műsor második felében turizmus.com összeállításban a check-in konferencia, Anantara születésnap egészen pontosan a 25. halpénteki recept, fél öt és 5 óra között földgömbrovat, most pedig néhány perc múlva, ha velünk tartanak, akkor kiderül, hogy hol van Dadabánya, és ott milyen alternatív rendezvényre, zenei rendezvényre, összművészeti rendezvényre kerül sor a hétvégén, egészen pontosan szombaton, szóval irány Dadabánya, itt a Monitor délutánban néhány perc múlva indulunk.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Jó rázást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és egy egészen izgalmas program. Nem beszélgettem még a főszervezővel, aki egyébként galéria vezető is. Kamerlór Kovács László a telefonon a másik végén. Jó napot kívánok, szervusz, Laci!
2: Jó napot kívánok, szervusz!
1: Szóval én még eddig nem hallottam, megmondom őszintén, a Dadabányai Underground Művészeti Fesztiválról, pedig már ez a 9. alkalom most szombaton Tatabányán. Egy kedves ismerősöm hívta fel a figyelmemet arra, hogy érdemes itt az ötletről, a helyszínről, erről az összművészeti fesztiválról, meg egyáltalán rólatok beszélgetni. Honnan induljunk? Az ötlettől talán érdemes, ugye? És aztán helyezzük el Tatabányát, meg helyezzük el Dadabányát is a térképen.
2: 9 évvel ezelőtt kezdődött a Dadabánya története. Ez egy egészen véletlenül indult. Ugye a Vértes Agorájának a keretén belül kerül ez megrendezésre. Ez egy kulturális művészeti központ itt Tatabányán, és az éves ötletelésen, amiket szoktunk tartani, akkor jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha rendeznénk egy ilyen underground összművészeti fesztivált. Kezdetben ipari zenék is szóba jöttek, mert a helyszínen
1: Tatabányi
2: Bányászati és Ipari Skanzen, úgyhogy ehhez az egészhez így nagyon illett ez az egész.
1: Láttam a videókat, láttam a képeket, azért azt gondolom, hogy nagyon sokan nem ismerik ezt a Bányászati és Ipari Skanzen Tatabányánál, tehát azért ez is egy érdekes dolog, maga a helyszín is nagyon varázslatos, meg izgalmas. Gondolkoztam is azon, hogy az egykori bányászok, vagy a bányászok leszármazottai elmennek erre a koncertre, vagy elmennek erre a fesztiválra, az milyen érdekes, izgalmas érzés, milyen időutazás lehet.
2: Igen, abszolút. Az a baj, hogy sajnos még Tatabányán se sokan tudják, hogy van ez a Bányászati és Ipari Skanzen, pedig valóban nagyon különleges, a környéken még Oroszlányban van egy hasonló. Igen, meg lehet tekinteni a régi bányagépeket, ráadásul ugye a helyszín az a régi 15-ös akna helyén van, tehát valóban egy bányának a területén van ez a skanzen, és maga a fesztivál is.
1: És akkor ehhez képest kitaláltátok azt, hogy legyen ilyen alternatív koncertek, képzőművészeti kiállítás. Ha jól tudom, akkor az EGRI Egyetem művész hallgatói járnak ki évente, és amikor a koncertek vannak, meg a rendezvény fesztivál van, akkor közben ők művészkednek, festenek, alkotnak, ugye ott a közönség
2: együtt. Igen, most Kótai Tamás hozza az EGRI kollégáit és művész hallgatókat. Ez minden évben úgy zajlik, hogy 4 professzionális képzőművész, és hívnak ők magukkal 4 fiatal egyetemistát. Korábban Szócsik József vezette ezt a művésztelepet, csak ő egyéb okokból most nem ért rá, úgyhogy most Kótai Tamás hozza a kollégáit és tanítványait.
1: Azért a Dadabánya, meg a dadaizmus, meg a kettő közötti összefüggés, az megvilágítható, ugye? Most általad.
2: Abszolút, ugye ez egy eleve egy jó szójáték, hogy Tatabánya, Dadabánya, ez így valahogy így beugrott nekem, és akkor ez rajta maradt. Ugye a dadaizmus az azt köthető, hogy az egész ugye igazából annak a mainstream kultúrának ellene megy, ami most jellemző. Mindegyik művészeti ág egy olyan dolgot mutat be, ami alapvetően most már így nem nagyon látható, hallható, tapasztalható. Ugye ezeknek a gyökerei, főleg a koncerteknek valahol a 80-as évek végén, 90-es évek elején volt egy ilyen nagyon erős hullám, alternatív underground hullám, amikor gyakorlatilag tele volt az ország ilyen kis klubokkal, és mindenhol ilyen típusú koncertek voltak, ami aztán szép lassan ugye elhalt.
1: Na, de nem tud elhalni, mert láttam, megnéztem a fellépőket is, hogy vannak ott régiek, de vannak ott újak is, nagyon sok fiatal arc is van ott a színpadon. Tehát ez nem egy retro fesztivál, tehát ezt hozzá kell
2: tenni. Nem, semmiképp nem retro fesztivál. Igen, sok olyan zenekar vannak egész fiatalok, tehát a Varacskos Diszkó az például egy kifejezetten fiatal zenekar. Szóval, hogy semmiképp nem a 90-es évekre ilyen emlékező, meg nosztalgikus fesztivál lenne. Úgy szokott összeállni a program, hogy alapvetően frissebb zenekarok, és egy-egy ilyen régebbi ismert zenekar szokott fellépni, ami idén a Rituális Rémtettek, de aztán hallottam többektől, hogy őket sem ismerik, pedig ők ezért szerintem legalábbis egy fontos, vagy érdekes zenekar volt a 90-es években.
1: Igen, lesz Reskontó, Honecker bosszúja, Varacskos disznó, rituális émtettek, és ne felejtkezzünk meg az Arkangyalról, mert ugye elengedhetetlen része a fesztiválnak, Dadabányának, Réz András is.
2: Igen, Réz András most már 8. éve vezeti a fesztivált, vagy ő a konferencié, sőt, annál egy kicsit több. Ő ugye nagyon otthon van ebben az underground alternatív kultúrában, tehát, hogy ő nem csak film esztéta, hanem jó ismerője ennek az egésznek, és nagyon szereti ezt a fesztivált, és kiváló módon vezeti, nagyon szórakoztatóan, úgyhogy őt minden évben hívom, így összenőtt ő is a fesztivállal.
1: Igen, és hát ő nagyon szereti ezt a fesztivált, nagyon szereti ezt a közeget, nagyon szereti az embereket, ez kiderül a vele készített ott kis miniriportokból is. Békés, barátságos, ahogy ő mondja, nagyon, nagyon otthonos. Nem olyan, mint ezek, nyilván nem olyan, mint egy ilyen mainstream fesztivál. Ezen gondolkoztam is, mert itt láttam mondom a videókat, és ott mindenkit kvázi ismer, vagy nagyon sokan ugye mosolyognak, barátkoznak, megölelik egymást. Lehet-e újként csatlakozni? Szóval nem vagy egy ilyen nagyon kvázi belterjes fesztiválon, vagy rendezvényen egy kicsit idegen. Tehát ezt nem érzitek-e? Azon túl, hogy kutyákkal is lehet menni, ezt olvastam, és ez fontos.
2: Kutyákkal, gyerekekkel?
1: Igen, mindenki.
2: Semmiképp, tehát, hogy nem arról van szó, hogy itt a tatabányai, meg környékbeli barátok összejönnek, hanem mindenfelől az országba számít. Számomra az volt a legnagyobb meglepetés, amikor egy ember odajött hozzám, és azt mondta, hogy ő Somogyból jött el csak ezért a fesztiválról, úgyhogy talán ő jött a legmesszebbről. Szerintem mindenki otthon érzi magát, és az összes ember bátran szóba állhat egymással. Ugye ez egy kis fesztivál, ezért valóban nagyon barátságos, abszolút a szabadságérzetet adja mindenkinek, tehát, hogy nincsen semmiféle kötöttség vagy feszélyezettség rajta.
1: Budapesti galéria vezetőkkel már beszélgettem, készítettem interjú tatabányai kollégával még nem. Kíváncsi vagyok, hogy a kortárs galéria, meg egyébként a képzőművészet, az hogy van Tatabányán, vagy hogy lesz Dadabányán. Tehát mi jelenik ott meg azon túl, hogy lesz művész, és hozzá esetleg, ahogy mondtad, a hallgatóit, és mondom, láttam a képeket, filmeket, és baromi sokféle, nagyon sokféle alkotás születik, meg nagyon sokféle alkotást pakoltok ott ki egyébként a fesztivál közben. Az önmagában egy ilyen összművészeti séta ott végig menni, és közben zenét hallgatni, de ugye egyébként a galéria az hogy van, meg a képzőművészet hogy van abban a régióban? Hogy érzi magát?
2: Hát ugye én vezetem a Kortárs Galériát, igen, itt a Vértes Agorája épületében. Most már 10 éve én vagyok a galéria vezető. Hát egy komoly munkával sikerült országos hírnevet elérni a galérián, így a nem dicsekvésből, de vagy a kollégáimtól ezt hallom vissza, meg a szakmából. Évente rendezünk országos pályázatokat, amire rengeteg több száz mű szokott beérkezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Kortárs Galéria egy elég jó pozíciót foglal el a magyar művészeti életben. Dadabányán pedig ugye amellett, hogy ott élőben alkotnak a Dadabánya művésztelepen a képzőművészek, mellette mindig csinálunk egy szabadtéri kiállítást, ami igazából dekorációként is funkcionál a fesztiválon. Oda olyan képzőművészeket keresek minden évben, akik tudnak kapcsolódni a Dadabányához, tehát, hogy meglepő, izgalmas, vizuálisan is látványos műveket hoznak létre, amelyek nagyon, nagyon jól illeszkednek szintén a fesztiválhoz.
1: Ami még nekem nagyon tetszett, és ezt a közös ismerősünk mesélte, hogy itt vannak olyan emberek, akik beleadnak egy kis pénzt, vagy kicsivel több pénzt, de tényleg nagyon kevés pénzről van szó. Hogy ez a dolog, ez életben maradjon, hogy ez létrejöhessen, életben maradjon, és akár fejlődjön. Rövid fesztivál, egynapos fesztivál, nem 10000-es fesztivál, tehát nem ilyen mega bulit kell elképzelni, de nekem ez is nagyon szimpatikus volt, hogy emberek még összeállnak egy-egy közös ügyért, ilyen módon is akár.
2: Igen, én is azt érzem, hogy a közönségnek ez nagyon fontos, tehát, hogy minden évben kérdezik, hogy mikor lesz, sőt, volt olyan, aki írt nekem, hogy mondja meg a dátumot, mert a nyaralását ehhez igazítja, hogy el tudjon jönni. Tehát ugyan kis létszámú közönség van, de hogy számukra ez egy nagyon fontos esemény az évben, és ez nekem pedig nagyon, nagyon jó érzés, és azt érzem, hogy a fesztiválnak azon kívül, hogy szórakoztat, azért van egy ilyen küldetése is, hogy őrizni ezt a fajta kultúrát és művészetet.
1: Búvópatak, ugye valahol így fogalmaztál?
2: Igen, valamelyik, igen, hogy búvópatak, mert valóban tehát, hogy nem biztos, hogy ezeket a dolgokat látjuk hétnaponként, vagy halljuk a rádióból, az biztos, az hogy biztos, nem ezeket hogy nem. halljuk a rádiókból, és ezért ugye felszín alatt, de folyamatosan létezik ez a fajta művészet.
1: Még abban segíts, hogy ha már tatabányaik se tudják, hogy hol van a bányászat és iparis kanzer, akkor segíts, hogy lehet ez könnyen gyorsan megtalálni. Úgyhogy nem kérdez az ember Tatabányait, hogy útba igazítsa.
2: Ez Tatabányán a Vágóhíd utca egy szám alatt van, amit talán úgy a legkönnyebb megtalálni, hogy a jégpálya mellett van. De a jégpályát valószínűleg tudja mindenki. A vasútállomásról busszal lehet megközelíteni. Tatabányán ugye több megálló van. Alsó Galláról van viszonylag közelebb a helyszín.
1: Jó, hát onnan már az ember megtalálja, ha közelben van. Nagyon szépen igen. Köszönöm, és jó időtök lesz, azt néztem, jó idő lesz szombaton, úgyhogy minden rendben lesz Dadabányán.
2: Szerencsére igen, eddig még minden évben nagyon szép idő volt, úgyhogy én is bízom benne, hogy most is az lesz, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Én meg remélem, hogy sokan elmennek majd és élvezni fogják a Dadabányi Underground Művészeti Fesztivál, tehát június 6-a Tatabánya, és kamerlor Kovács Lászlóval beszélgettem, aki galériavezető, főszervező, főigazgató és egy lelkes ember. Nagyon szépen köszönöm, jó időt nektek és jó szórakozást.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél öt van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárd. Jönnek már is a részletek. Megállapodott Magyarország Ukrajnával a kárpátaljai kisebbség jogainak visszaállításáról, ezt jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a megállapodás nyelvi, kulturális, oktatási és politikai jogok bővítését jelenti. Azt is közölte, hogy ezek a vállalások megjelennek majd az Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az uniós csatlakozáshoz szükséges első fejezetet Ukrajna számára. Magyar Pétert hallják.
4: Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Az iskolai kommunikáció minden területén szabadon használható lesz a magyar nyelv. A nemzetiségi iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat is a jövőben. A magyar fiatalok az érettségi és felvételi vizsgájukat magyar nyelven is letehetik a jövőben. Azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya 10% felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára. A magyar nyelv szabadon használható lesz az egészségügyi ellátás során, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is.
3: Teljesen megújulhat a nyugati téri aluljáró. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a város ezzel egy régi elmaradást törleszt, mert a nyugati tér 45 éven nem esett át érdemi felújításon. A fejlesztés a pesti fonódó villamos projekt része, amely összekötni a Lehel teret a Deák Ferenc térrel. A tervek szerint korszerűsítenék az aluljáró utasforgalmi tereit, világítását, gépészeti és utastájékoztatási rendszereit. Akadálymentes nyilvános mosdót is terveznek, és a kapcsolódó közmű infrastruktúra is megújulhat. Nyilvános konzultációt indít a spanyol kormány az energiaitalok fogyasztásának szabályozásáról. Az egészségügyi minisztérium felmérései szerint a spanyol tinédzserek több mint 40%-a fogyaszt energiaitalokat, és 15%-uk alkohollal keveri, ami jelentősen növeli az egészségügyi kockázatokat. A szaktárca által kidolgozott törvényjavaslat célja, hogy korlátozza a kockázatokat, amelyeket az energiaitalok fogyasztása jelenthet a gyermekekre és serdülőkre nézve. A tervek szerint az indítványt a nyilvános konzultáció után nyújtanák be a parlamentnek. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében. A horvát hírportálok jelentése alapján a balesetben legalább 4-en meghaltak. A repülőgép utasai Ausztriából érkeztek, és a gépnek a Medulini sportrepülőtéren kellett volna leszállnia. Egy zágrábi napilap szerint a repülőgép egy hulladéklerakó felett spirálmanőverbe kezdett, majd a földbe csapódott. A baleset körülményeit vizsgálják.
0: Tőzsdehírek.
3: Tőzsdehírek előtt egy rövid hír, a Hezbollah elutasította a Libanon és Izrael közötti tűzszüneti megállapodást, erről részleteket majd az 5 órai hír összefoglalóban. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenéssel 134.175 ponton áll. A részvénypiac forgalma 12,7 milliárd forint. a vezető részvények mind mínuszban. A MOL 1,1%-ot esik 3.942 forintig, az OTP 0,5%-os mínuszban 40.850 forinton, a Richter szintén 0,5%-ot gyengül 11.940 forintra, a Magyar Telekom pedig 2.680 forintos áron 6%-os csökkenésben. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot, 1 dollárért 304 forintot és 40 fillért kérnek. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés, a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,7, a párizsi kakaron 1,1%-os pluszban. Milánóban 0,2, Madridban pedig 0,7%-ot erősödik a tőzsde. Vegyes a kép a Wall Street-en, 1,4%-kal emelkedik a Dow Jones, stagnál az S&P 500-as mutató, a Nasdaq kompozit mutatója pedig 6%-ot gyengül.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől tovább csökken a csapadék hajlam, ezzel együtt a felhőzet is. Alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. A fővárosban 23 fok van. Köszönöm figyelmüket, ha 16 óra 35 perckor folytatódik a Monitor délután, azon belül is a földgömb rovat következik. Hírekkel 5 órakor várom Önöket majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Földgömb. A megismerés kalandja.
5: Folytatódik a Monitor délutáni csütörtök szokás szerint 5:30 múlt néhány perccel. Ez a földgömb rovat ideje, és az eddigi legfrissebb lapszám van előttem, és Jakab Gusztáv a telefonvonal másik végén, aki biológus, az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense. Jó napot kívánok!
6: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Jó napot!
5: Fotók és egy rövid írás, a pofók árva csalán, pofók, majd ezt megmagyarázza Gusztáv. Csak egy pici sztori az elején, készültem a beszélgetésre, tudtam, hogy ma beszélünk, de tegnap én még délután, az eső után akartam kaszálni egyet a patakparton, hát kaszálgatni, ahogy én tudok, és csak a képet néztem meg a Földgömb magazinban, a pofók árva csalánról, és ahogy mentem le a patakpartra, ez ugye Pomász környékén van, ez később fontos lesz, kaszáltam, a virágos növényeket próbáltam meghagyni, kihagyni, hát azért néha áldozatul esett egy-egy, és hó, mondom, de jó, hát holnap Jakab Gusztával pont erről a növényről fogok beszélni, mert ott az árokban én pofók árva csalánt véltem felfedezni. És aztán utána elolvastam este a kaszálgatás után a cikket, hú, mondom, ez nagy hiba volt, mert ugye ez védelemre szoruló növény, hát még jó, hogy ugye a virágos bokrokat úgy nagyjából meghagytam, de mondom, volt egy-két áldozat. És aztán rájöttem, mikor pontosan elolvastam a cikket, és megnéztem a képeket, és más képeket is, hogy hát ez egy nagyon gazdag faj, 40-50 fehér, bársonyos, sárga, piros, és aztán rájöttem, hogy én valószínűleg a pirosból kaszálgattam, ugye, ott az árokparton, de remélem, hogy nem a pofók.
6: Az a legvalószínűbb. A pofók árvacsalán ez kifejezetten egy ritka faj. Igazából Magyarországon egyetlen egy helyen tudjuk jelenleg az előfordulását, ami őshonos, de Pomásztól nem messze, igen, ugye Szentendrén, a Bükkös pataknak a várterében, vagy a Bükkös patak mentén is ismerünk egy állomány, de az minden bizonnyal kertből kivadult dísznövény lehet, és meghonosodott állományról van szó. Hogy hol él ez a növény, ez a pofók árvacsalán eredetileg, egy nagyon különleges faj, Magyarországon igazából csak egy helyen fordul elő, a Dráva mentén, Zákány őrtilosi dombsor mentén. Ez a terület közvetlenül a Dráva parton van, és ugye a Drávára, a Dráva folyóra néző völgyekben él ez a növény. Tőlünk nyugatabbra elsősorban ugye Horvátországban, Szlovéniában, Bosznia-Hercegovinában, tehát a illi területeken jóval elterjedtebb, de a magyar határ az elterjedési területen csak egyetlen egy helyen lépi át, Zákányőrtilosnál. Érdemes egy kicsit tisztázni, hogy mit is jelent az illír elnevezés, az illír flóraelem, az illír terület. Ez gyakorlatilag a Nyugat-Balkánt jelenti, és kicsit furcsa lehet ez a földrajzban kevésbé járatos hallgatóknak, de az illés területre az jellemző, hogy kifejezetten ilyen közép-európai balkáni viszonyokhoz képest viszonylag magas csapadékkal, sok éves csapadékkal jellemezhető ez a terület, hogy egy számot is mondjak, ez 800 és 1300 milliméteres éves csapadékot jelent, de ez akár kedvező körülmények között, akár a 3000 milliméteres éves csapadékra is felhúzhat, vagy akár még efelé is, ami Európában is egy kiemelkedő mennyiségű csapadékot jelent. Ugye ez azért van, mert a földközi tenger, az Adriai tenger felől itt nagy mennyiségű csapadék tud lecsapódni már a legelején, amiből viszonylag kevés érjen már el Magyarország. Ugye csak összehasonlításként, ez mondjuk az Zátány-Őrtilos környékén, hát jó esetben olyan 800 milliméteres éves csapadékot jelent, tehát milyen illés területen már nagyon erősen a peremény csak. Hát ugye az Alföldön meg örülünk már az utóbbi években.
5: Hát ezért vagyok nyugodt, mert Pomázon 3 hónapja nem esett, csak most ugye a héten vagy a múlt héten, úgyhogy ez biztos nem pofók volt, amit kaszáltam. Ez most már egészen biztos.
6: Igen. Tehát ez az illés terület, ugye ha konkrétan helyszínt akarom mondani, ahol a magyarok sűrűbben megfordulnak, ez mondjuk a Plitvicei tavaknak a környéke. Tehát itt mondjuk lemegyünk Horvátországba, akkor egy kicsit a furcsa dolgot látunk, hogy itt dús, zöld, buja vegetáció van, aztán amikor kiérünk ugye az Adriai tenger partjára, főleg nyáron, akkor ott ez a mediterrán kopárság, kiégettség, az ugye komoly kontrasztot jelent az illír területekkel viszonyítva. De akkor a pofonkárva csaláról néhány dolgot.
5: Meg a nevét, Gusztáv, a nevét tisztázzuk, hogy egy nem pufók, hanem pofók. Igen.
6: Nem pufók, őszintén szóval én fiatalabb koromban meg voltam győződve, hogy itt elírták ennek a növénynek a nevét, és itt valami tényleg ilyen pufók, kövérkés növényről van szó. Hát valóban egy kicsit a virága, ugye itt ajakos virágú növények közé tartozik ez a faj, és a maga a virágának a torka, az egy kicsit olyan tényleg olyan kövérkés, mint olyan tokája lenne ennek a növénynek, de tévedtem. Igazából ennek a pofóknak van egy tájnyelvi szó. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy jóképű, csinos, szép.
5: Pofás.
6: Nem véletlen, pofás. Igen, pofás. Pofás, emberekre szoktuk mondani. Olyan pofás kisgyerek, vagy pofás fiatalember, ilyeneket szoktak mondani. Hát tényleg egy szép növényről van szó, tehát
5: majdnem óra ide.
6: Igen. Néha ugye laikusok azt hiszik róla, hogy itt valami orhideáról van szó, de hát a rokonsághoz. De legalább a virág egy kicsit hasonló, ugye külök egy kicsit hunyorgunk, vagy csak félszemmel nézzük. Tehát van valami gyenge hasonlóság, de semmi rokonság az orhideák meg a pofonkárva család között.
5: Nagyon gazdag azért ez a rokonság, ugye próbáltam felsorolni. Igen, talán csak a levelek hasonlóak.
6: Magyarországon egy olyan 6-8 fajra emlékszem itt. Ugye még erről érdemes beszélni, hogy miért árva család. Ugye a családoknak jellegzetes levele van, és az árva családoknak nagyon hasonló a levelének a formája, a levelének a darabja. Ugye az árvaság az nem azt jelenteni, hogy ezek mind elvesztették a szüleiket, hanem arról van szó, hogy az árva jelző az a magyar nyelvben azt is jelenti, hogy nincs felfegyverkezve, nem csík. Tehát ugye a többi család, a csípős családokat, hogyha megnézzük, akkor azok félbeporzású fajok, tehát ilyen zöldes, sárga jellegtelen apró virágaik vannak, míg az árva családoknak szinte kivétel nélkül szép dekoratív viráguk szokott lenni. Tehát nem csak a pofókot, hanem például a sárga árva család is előszeretettel ültetik kertekbe, vagy a fehér árva család, ugye egy szép gyomnövény az is megjelenik így háza környékén kertekben. Tehát az árva az esetben azt jelenti, hogy ugye nem egy csípős csoportról van szó, tehát nincsenek olyan csípős családszőrei, mint mondjuk a nagy családnak.
5: Fegyvertelen, de azt tudtam, hogy olvastam, hogy fagytűrő és inváziós faj, tehát ezért is jöhet ki kertekbe, ugye, mert nagyon szépen terjed, és talán akkor a Bükkös patakba is így került ki valamilyen módon, hogy valaki kivitte, vagy kidobta a töveket, fene tudja, de akkor így kerülhet oda, nem?
6: Hát itt spekulálunk, hogy hogy kerülhet oda, a legvalószínűbb az, hogy senki nem érkezett el, hogy ott kiültethette, de ugye olyan nagy a távolság az elterjedési, jelenleg ismert elterjedési területéről, hogy erősen gyanítható az, hogy ez nem természetes módon került oda. Vannak a Visegrádi hegységben más olyan növényfajok is, például a ciklámen, amiről sejtjük, hogy nem természetes módon került az erdély ciklámen a Pilisbe, illetve a Visegrádi hegységbe. A ciklámen esetében az is gyanúra ad okot, hogy egykori középkori kolostorkertek környékén van kivadulva. Valószínűleg ezekből a kolostorkertekből már évszázadokkal ezelőtt kikerülhetett. Meghonosodott az itteni erdők aljában, mi pedig gyönyörködhetünk bennük.
5: Mint ahogy egyébként az árva csalánokban is, mert most, hogy láttam a cikkedet a földgömbben, és a kaszálás kapcsán utána jártam a dolognak, hogy mennyire közöttünk van, mennyire elterjedt a többi fajtája, és hogy mennyire szépek ezek, mennyire különlegesek sokfélék. Szóval ilyenkor, hogy ha az ember picit lehajol, meg figyelmes, akkor mennyi mindent láthat. Hát például, amit most elmondtál, úgyhogy ezért jó egy-egy ilyen edukációs írás, meg fotó sorozat a földgömbrovatban.
6: És ott nem csak mi gyönyörködünk benne, de nagyon fontos táplálékforrás a beporzó szervezeteknek is. Tehát azért is érdemes megkímélni ezeket a szétvirágú gyomnövényeket, amik így megjelennek a kertünkbe. Legalább ideig, óráig, amíg virágoznak, érdemes őket megkímélni.
5: De legelterjedtebb Magyarországon a sárga féle fajta?
6: Hát inkább a piros sárga talán, ez egy kisebb termetű.
5: Igen, ez
6: egy
5: rózsaszínes inkább.
6: Ez egy kisebb termetű növény, az a magyar pusztákban is, ahol én ugye előszeretettel kijárok, tömeges tud lenni mindenféle bolygatott területeken, ahova hajószágot tartottak, ott felszaporodik. Mondjuk a bársonyos sárga talán az még egy kisebb termetű, kevésbé dekoratív növény, az is rendkívül gyakori fajnak számít. De a legdekoratívabbak a sárgárva csalán, illetve van még egy a foltos árva csalán, aminek egészen foltos levelei vannak. Az egy picit hasonlít a pofók árva csalánhoz. Talán ennyit érdemes elmondani még, hogy miről lehet megismerni, vagy mi különbözteti meg a pofókot a többi fajtól. Ugye ez egy piros virágú, szép tarka virágai vannak, ilyen piros, lila, fehér tarka virágai vannak, és a virág torka az jellegzetesen megduzzadt, de első ránézésre is könnyen meg lehet őket különböztetni, mert a pofókárva család sokkal nagyobb a többi fajnál, tehát kifejezetten nagy méretű faj, már a rendes, csípős, nagy családnak a méretével ostromolja ez a növény, míg a többi árva család az ennél sokkal kisebb szokott lenni. Tehát a levelőnek a hossza is 10 centi meghaladhatja akár a pofók árva családnak. Tehát ez tényleg egy nagy méretű dekoratív fajról szó.
5: Ismerjük meg, és gyönyörködjünk benne. Nagyon szépen köszönöm a pofók árva csalán története és leírása. Jakab Gusztávtól, aki biológus, az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense, és az egyelőre legfrissebb a március-áprilisi Földgömb magazint ütöttük föl. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
6: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Dréher Antal úton a Jászberényi út felé az éles saroknál a külső sávban. Nehéz az előrejutás a Károly körúton az Asztória felé. A Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi hídon Budára, a Pongrác úton, illetve a Dózsa-György úton a Hősök terénél. Már lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemeretelep vasútállomás után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámel utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Lezárják ma este 6 órától 20 óra 30 percig a 14. kerületben a Tököli utat a Szabó József utcánál demonstráció miatt. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezetékjavítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 5 óra van, a mikrofonnál Kecsőri Hárdvének a részletek. Megállapodott Magyarország Ukrajnával a kárpátaljai kisebbség jogainak visszaállításáról, ezt jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a megállapodás a nyelvi, kulturális, oktatási és politikai jogok bővítését jelenti. Azt is közölte, hogy ezek a vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az uniós csatlakozáshoz szükséges első fejezetet Ukrajna számára. Magyar Pétert hallják.
4: Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Az iskolai kommunikáció minden területén szabadon használható lesz a magyar nyelv. A nemzetiségi iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat is a jövőben. A magyar fiatalok az érettségi és felvételi vizsgájukat magyar nyelven is letehetik a jövőben. Azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya 10% felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára. A magyar nyelv szabadon használható lesz az egészségügyi ellátás során, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is.
3: A magyar kormányfő Budapesten fogadta Mihály Martin ír miniszterelnököt. A tárgyalások egyik fő témája a július 1-én kezdődő írúniós elnökség volt. Magyar Péter miniszterelnök szerint Írország segíthet abban, hogy Magyarország teljesítse az uniós források lehívásához szükséges feltételeket. A magyar kormányfő az ír kormány támogatását kérte Magyarországgal szembeni 7. cikke szerinti eljárás lezárásához is.
5: Számítunk majd az elnökség segítségére a Magyarország ellen indított hetes cikkelyes eljárás lezárásában is. Ugye jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a hetes cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpni, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanácsülésen én nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
3: A háború kezdete óta az élelmiszerállak megduplázódtak Iránban. Eső alig esik, a hormozi szoros iráni blokkádja, illetve az iráni kikötők amerikai blokkádja pedig végképp megnehezíti az élelmiszerimportot az ország számára. Mindez azért is fontos, mert a felfellángoló harci cselekmények ellenére a konfliktus holtpontra jutott, és akár az élelmiszerellátástól is függhet, hogy mikor lesznek valódi tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Arról, hogy miért nem várható az ország ellen amerikai, izraeli szárazföldi hadművelet, Szájfó Omárt, a Migráció Kutatóintézet kutatóját hallják.
6: Hogyha megindulna egyfajta szárazföldi offenzíva, akkor az szükségszerűen olyan áldozatokkal járna, amit egyik országnak a vezetősége sem szeretne a közvéleménye elé tárni, különösen az Egyesült Államok a félidős választásokhoz közeledve. Itt gondoljunk arra, hogy az Egyesült Államok még attól is vonakodik, hogy Harcs szigetét fizikailag elfoglalja, amely az egyik legnagyobb energetikai elosztója Iránnak. Ez itt egy kicsi sziget lenne, tehát végső soron az Egyesült Államok ezt meg tudná tenni, de pusztán azzal, hogy ők partra szállnak, és fizikailag ott jelen vannak egy iráni területen, már kitennék magukat a támadásnak, és szükségszerűen veszteségeket kellene elkönyvelniük. Tehát úgy látszik, hogy ez a háború a levegőben fog folytatódni, amennyiben folytatódik.
3: Nem állt le június 1-jével a vendégmunkások behozatala, amely így időt hagy a gazdasági szereplőknek a felkészülésre és a szakmai egyeztetésre. A JobTrain HR szolgáltató két okból is üdvözölte a döntést. Egyrészt már megvannak a cégek éves tervei, amely beruházásokat is érinthet, vagyis ezek működése biztosított. Másrészt ez azt jelzi, hogy a kormány kellő időt akar hagyni a megfontolt szakmai döntéseknek. A cég HR vezetője szerint több megoldás is elképzelhető a tiltás helyett. Sinka Juditot hallják.
7: A legfontosabb ebben az egészben, hogy ez egy kiszámítható és átlátható környezetet teremtsen. Egy biztos, hogy amennyiben tovább akarják a kormány részéről ezt a szabályozást szigorítani, hogy így mondjam, akkor elképzelhető az, hogy ágazati szinten akár hoznak például kvótákat azokban az ágazatokban, ahol komolyabb a munkaerő hiány, ott mondjuk egy kicsit megengedőbb lesz ez a szabályozás, akár a munkakörök betöltését illetően, ahol pedig ugye bizonyítottan találnak megfelelő számú magyar munkavállalót, ott pedig mondjuk lejjebb veszik ezt a kvótát, ezt el lehet így képzelni.
3: A kiskereskedelmi forgalom áprilisban az előző év azonos időszakát 3,6%-kal haladta meg, de az előző hónaphoz képest már 1,2%-os visszaesés volt érzékelhető. Csak az üzemanyagfogyasztás ugrott meg jelentős mértékben a védett árak miatt. Az Országos Kereskedelmi Szövetség úgy látja, hogy az infláció gerjesztő kiskereskedelmi adó kivezetése mellett indokolt lenne az árrésztó kivezetése is. Kozák Tamást, az OKS főtitkárát hallják.
8: Tekintettel arra, hogy most kifejezetten kedvezőek az inflációs adatok, az ár és stop kivezetését kezdeményezi a szövetség. Minél hamarabb és azonnali egy lépésben történő kivezetése tűnik most célszerűnek, figyelembe véve a kedvező inflációs adatokat.
3: Még mindig árulja a Magyar Labdarúgó Szövetség az a Magyar Labdarúgó Bajnokságok közvetítési jogait, ugyanakkor egyelőre senki nem akarja kifizetni mintegy 10 milliárd forintot. A rádiónk által megkérdezett sportközgazdás szerint sportportfólióba kell gondolkodni, és azoknak a csapatoknak érdemes többet ajánlani, akiknél már van kiépített futballkínálat. Dénes Ferenc elmondta, a probléma az, hogy hiányzik a márka és a standard nézettség a magyar topfutballból, a televíziós piacon pedig óriási túlkínálat van.
9: Egy ilyen sok játszma folyik a háttérbe szerintem. Ha elindul egy licit, és minden szereplőnek van a fejében egy szám, amit szerintem úgy gondolja, hogy ki tudja termelni, hogyha nála vannak ezek a jogok is, nem csak feltétlenül csak az emberébe kell gondolkodni, hanem egy portfólióban. Sportközvetítési portfólióban, hogy szűkítettem egy labdarúgó kínálati portfólióban, abban, hogy jönjék bele a magyar labdarúgás, a hivatásos labdarúgás. Szóval, hogyha elindul a licit, akkor majd meglátjuk, hogy merre tartanak, és egyáltalán nem zárom ki, hogy az indulóan esetleg magasabb, vagy jelentősen magasabb jogdíjan kerülnek el majd a közvetítési díjak. Az, hogy 10 milliárd forint lenne a végösszeg, abban azért vannak kétségeim.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX jelenleg egy 8%-os mínuszban, 133.591 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények mind mínuszban zártak. 1,8%-ot esett a MOL 3.916 forintra, 9%-ot gyengült az OTP 40.700 forintig, 1%-ot csökkent a Richter 11.880 forintra, és 1,3%-ot esett a Magyar Telekom 2.662 forintig. A Forage 2,7%-kal gyengült, az Appenin 1,3%-kal, a BIF 6,8%-kal. Csökkentek még a Rába részvényei is 2,1%-kal. Erősödött viszont az Alteo 6,7%-kal, az Ány 4,1%-kal, az Autovalis 7,1%-del, a Cikpannónia több mint 9%-kal, a Duna House 8,1%-kal, a Graphisoft Park 1%-kal, az Opus részvények 9,8%-kal. A Panergy 4, az plusz 2,2, a Waberers 7,2, a Cvak pedig 1,9%-os pluszban zárt. A bankközi devizapiacon egy euróért 353 forintot és 70 fillért, egy dollárért 304 forintot és 20 fillért kérnek. Európában jó a hangulat, leszámítva Milánót, ott stagnál a kereskedés, bár egyébként Londonban is. A DAX Index Frankfurtban 4,1%-ot erősödik, akár csak az IBEX Madridban, a párizsi Kakaron 8,1%-os pluszban van. A Wall Street-en a Dow Jones 1,7%-ot erősödik, az S&P 500-as mutató 2%-os pluszban van, a Nasdaq kompozit mutató pedig 3%-ot gyengül. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordóként $93.10, a Brent $95.40-be kerül.
0: Időjárás jelentés.
3: Este a záporok, zivatalok északkeleten, keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyolfelhőzet, hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Holnap a változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelennek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Kitiltja a FIFA a műanyag palackokat a világbajnokság stadionjaiból. A jövő csütörtökön kezdődő tornán biztonsági okokból sem műanyag, sem üvegpalackot, kulacsot vagy más italtárolót nem vihetnek be a szurkolók az arénákba. A világszervezet attól tart, hogy az eldobott tárgyak sérüléseket okozhatnak a nézőknek vagy a játékosoknak. Korábban még felmerült, hogy az üres, átlátszó műanyag palackokat engedélyezik, egyelőre nem tudni, hogyan biztosítják majd a vízhez jutást a lelátókon, ami a várható hőség miatt különösen fontos lehet. Végül pedig arról, hogy a megszokottnál később, július 30-án rajtol az idei Kék Szalag Balaton kerülő vitorlás verseny. Erre több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. A verseny lebonyolítását az alacsony balatoni vízállás is nehezíti, ezért elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezni. Ebben az esetben a táv 155 km-ről 140 km-re csökkenhet, így hivatalos rekorddöntésre sem lenne lehetőség. A verseny Balatonfüledről indul, a szintidő idén is 48 óra lesz. Köszönöm figyelmüket, 5 óra múlt 11 perccel, a hírek után folytatódik a Monitor délután, híreke pedig majd legközelebb csak 6 órakor várom önöket.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
10: Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután, a turizmus.com összeállításunk itt a Trend FM-en. Gondolom, azzal sokan egyetértenek, hogy a vendéglátás alapjaiban írta újra a saját szabályait az elmúlt 2 évtizedben. Korábban a mindenki pótolható szemlélet uralkodott, ma már 2 kézzel kapkodnak a megfelelő kolléga után a munkadók, miközben a gazdasági nyomás sem csökkent. De hogyan lehet ebben a megváltozott környezetben egyensúlyt teremteni a tapasztalt és a fiatal generáció között? Miként motiváljuk, tartjuk meg és neveljük fel az utánpótlást, úgyhogy közben mi magunk is formálódunk. A Tourism Summit híd a generációk között kerekasztal beszélgetése arra kérdése kereste a választ, hogy hogyan tud együtt dolgozni a fiatal és a tapasztalt generáció, akár vezető, akár munkavállaló, és mit hozott magával a világjárvány a munkakultúrában. Semsei Rudolf, a Vakvarjú éttermek és Dobai cukrászdák alapítója, Sári Tibor, a Felix Kitchen Bar étterem igazgatója, saját példáikon keresztül adtak helyzetjelentést. A Check-in Talk beszélgetés moderátora Csorba Miklós.
0: Monitor délután.
11: Azt a címet viseli, ugye ezt is mondtam, hogy a híd a generációk között nagyon-nagyon patetikus. Létezik híd egyáltalán? És hogyha létezik, akkor hogyan néz ki így a vendéglátás és gasztronómia területén? Tehát ti mit láttok, hogy egyáltalán ez a téma, ez a gyakorlatban milyen relevanciával bír? Mondjuk kezdjük veled, Rudi.
12: Ez a híd, ez szükséges. Tehát, hogy azért látjuk, hogy sok szempontból. Egyrészt izgalmas volt, amikor néhány éve azon gondolkoztam, hogy egyébként kik a Vakvarjú vendégei. És rá kellett jönnöm, hogy kevés fiatal van. Tehát amikor szoktam ilyen pályaorientációs beszélgetést tartani, vagy az egyetemen óraadóként dolgozom, akkor megkérdezem, hányan voltak már Vakvarjúban, és sokan felemelik a kezüket, de többen nem emelik fel. És ilyenkor mindig boldog vagyok, mert akkor még hányan tudnak hozzám jönni. Tehát, hogy akkor nagy a merítkezés. De hogy a fiatalok jönni fognak-e, az egy külön izgalmas kérdés, és nekünk ezeket a hidakat építeni kell, tehát hogy például eszünkbe se jutott előtte mondjuk, hogy TikTok videókkal foglalkozunk, és most 1 éve elkezdtünk ezzel. Gondoltuk, hogy majd akkor a hidat elkezdjük építeni, és rá kellett jönni, hogy egyébként nem a fiatalok nézik sokszor a TikTokot, hanem velünk egykorúak, úgyhogy úgyhogy építgetjük így. És a másik a munkavállaló. Tehát nekünk nagyon-nagyon fontos a fiatal. Ugye több mint 150 tanulónk van most, ott a duális képzésre köszönhetően. Egyik oldalon vannak gyakornokaink, és azt is látom, hogy a tanulók, akik nálunk végeznek, többen közöttünk maradnak, sőt vezetői pozíció, például a Vigvari étteremnek a séfhelyettese, vagy most a Puli és Juhász séfhelyettese szintén néhány éve még tanuló volt nálunk. 4-5 év gyakorlat után ott volt bennük az elszántság, hogy egy ilyen pozíciót el tudjanak látni. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon pozitívan látom az ifjúságot, és mi erre nagyon erőteljesen nyitunk is.
11: Köszönöm. Tibor.
13: Hát én elsősorban nagyon szépen köszönöm így a megkeresést, mert ez a téma, hogy így kaptam pár kérdést, meg hogy ez lesz az egész beszélgetésnek a témaköre, így elkezdett egy ilyen megkérdőjelezést elindítani bennem, hogy is működünk mi, mint cég, mint egység. És szuper volt egy kicsit így meginterjúolni a kollégákat, az idősebb és a fiatalabb generációt, és teljesen valid ez, hogy mind vendégkörben is nagyon fontos, hogy hova targetálunk. De ha mondjuk van az embernek 100 plusz alkalmazottja, akkor nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy hogyan tudjuk őket motiválni. És mondjuk itt a sorokban látok olyan kolléginát például, aki tipikus képviselője a Z generációnak már itt.
11: Megnéztem, ki húzza be a nyakát automatikusan.
13: A Julcsi, a CSS-ünk, tegnap pont megkérdeztem, hogy mi az, ami motivál itt téged, és mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. És örömmel hallottam, hogy sok sok olyan tényező van nálunk a cégben, amivel ő tud azonosulni, és sok olyan viszont meg rávilágított, hogy mit tudnánk mi fejleszteni. És ugye bár itt fontos megvizsgálni, hogy mit tudunk tanulni mondjuk mi fiatalok az idősebb generációtól, valamint vice versa, és így arra a konklúzióra jutottam, hogy talán nem működik az egyik a másik nélkül. Szóval mindenképp kell egy hidat teremteni, és megteremteni azt a szinergiát, amiben az idős azt mondja, vagy nem is idős, egy tapasztaltabb azt mondja, hogy jó, leteszem a büszkeségemet, és szeretnék tőled tanulni, valamint a fiatal azt mondja, hogy kérlek, taníts. És akkor közösen kialakul valami szuper. Szóval mindenképp van híd, és kell híd, és ezen dolgozunk, hogy ezt megteremtsük.
11: Az már önmagában egy érdekes szitu, amikor egy ilyen beszélgetésből fejlesztési javaslatok is előkerülnek. Tehát jól értettem, hogy pusztán az, hogy akkor ide meghívtak, elkezdett egy olyan gondolatmenetet inspirálni, aminek nyomán itt leültél mindenkivel.
13: Teljes mértékben, ugyanis ugyebár mindannyian tudjuk, a hétköznapok, reggel találkoztunk, megkérdeztem, hogy vagy, az volt a válaszod, hogy fú, hát most sok. Sok van, és általában mindenkire ez igaz jelenleg, hogy sok van rajtunk, és így nagyon könnyű szerintem a fókuszt elveszteni, vagy nem is a fókuszt, hanem bizonyos dolgokra nem jut talán annyi idő.
11: Hát a sürgős fontos.
13: És pontosan. Uh-huh. És jó néha kicsit így egyet visszalépni, és megnézni, hogy hoppá, mi az, amit mondjuk te, Julcsi, szeretnél itt látni a házon belül, és mivel tehetjük, és nagyon sok esetben olyan apró változtatás szükséges ahhoz, hogy a munkavállaló boldog legyen, és az később azt eredményezze, hogy boldog vendégeink vannak, mert ugyebár vendéglátás, turizmus szektorban ugyebár az a végcél, de nem tudunk boldog vendégeket hazaküldeni boldog munkavállalók nélkül.
11: Pont említetted, hogy beszélgettetek, és akkor mondtad, hogy most sok van. Mikor nem volt sok az elmúlt évtizedek során? Volt olyan egyáltalán? Gondolom, ez ilyen általános azért abban a szakmában, amit te űzöl, vagy abban a pozícióban, vagy azokkal a felelősségi körökkel. Óvatosan ebből akarnék rákanyarodni arra, hogy egyébként hogyan változott a szakma így az évtizedek során. Volt-e olyan például, hogy aranykor, és ahhoz képest most hol vagyunk?
12: Hát... Néha azt érzem, minél nagyobb a cég, minden pozíciónak megvan a saját felelős, és azt kell mondanom, hogy jó vezetője, annál többet dolgozom. Tehát, hogy ez egy ilyen vicces szituáció, és egyben elkeserítő, de ez tipikusan olyan, ugye, mint az AI előadás, amiről hallgattuk, hogy mindenki azt gondolja, hogy ha itt elindul az AI, akkor egyre kevesebbet fogunk dolgozni, és a végén tényleg eljutunk az egynapos munkahétig. És aztán nem ez történik, hanem még gyorsabb lesz az egész világ, és még gyorsabban kell reakciókat adnunk, és még hatékonyabbá kell válnunk. Tehát, hogy ez a világ ebbe az irányba megy el. Hát itt a vendéglátásnál meg nagyon sokat változott. Néhány napja beszélgettem arról, hogy egyébként mi lehetett az a csúcspont a vendéglátásban. És nagyon nehezen tudtuk megfogalmazni. Ugye mindig azt gondoljuk, hogy a 2019 volt az egy olyan csúcspont, amikor mindenki fogyasztott, mindenki utazott, hogy mindig ahhoz mértük a Covid után is, hogy áll a mai turizmus. De aztán lehet, hogy ez előbb volt. Szóval, hogy ez a csúcspont, ez 15-16-ban volt, amikor olyan tényleg olyan flow-ba tudtunk dolgozni, de lehet, hogy ez olyan, mint a kocsi gyorsulás. Tehát, hogy az elejét éreztük erősebbnek, és utána pedig hozzászoktunk. De az biztos, hogy sokat változott a vendéglátás az elmúlt 15-20 vagy 30 évben, amióta én itt ezeket a deszkákat koptatom.
11: Mi volt 15-16-ban a flow? Tehát az miből állt össze?
12: Ugye ott érdekes volt, mert 2008 azért nagyon erősen érintette itt a turizmust. Bár mondjuk mi ugye nekünk nem is az éttermek, hanem még mindig a rendezvény gasztronómia, Budapest Party Service-ként az egyik fő tevékenységünk, ott egyértelműen lehetett látni, hogy visszagyengültek az üzleti rendezvények, és aztán ott volt az a pillanat, amikor újra elkezdtek rendezvényekkel foglalkozni, újra megjelentek az üzleti étkezések az éttermekben, és nekünk meg akkor nagyon sok nyitásunk volt. Akkor a Vakvarjú éppen egy nagyon erős, hát mi az éppen akkor mindig felszálló ágban volt, úgyhogy talán emiatt éreztük. Ezt nagyon nehéz így meghatározni. Inkább azt látom, hogy mi változott. És hogyha egy picit így a ifjúsághoz kanyarodhatunk, 10-15 évvel ezelőtt teljesen másképp álltunk a munkavállalókhoz. Tehát abban az időben tényleg itt az ifjúság nem tudja elképzelni, de mondjuk itt a vendéglátás területén rendszeres mondat volt az, hogy mindenki pótolható. Tehát ott nem volt olyan gondunk, hogy feladunk egy hirdetést, és nem jelentkeznek emberek. Aztán mondjuk a Covid után eljöttünk egy olyan szintre, hogyha végül mégis valaki jelentkezik, akkor még két kézzel próbáljuk beráncigálni. Aztán persze észreveszünk útközben, hogy csak az egyik keze van meg, de az se zavar bennünket. Tehát, hogy bárkit hajlandóak voltunk felvenni, és akkor újra kellett gondolkozni ebben. Egy teljesen más világ volt a vendéglátásban. Tehát, hogy tényleg egy olyan tanulóként is, hogyha valaki elment abban az időben, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt egy szállodába, kevés olyan mester volt, aki mondjuk emberi szóval próbált instruálni. Abban az időben teljesen más volt. És ma viszont nekünk egy nagy változáson kellett keresztül menni, abban, hogy a munkavállalókat elkezdjük értékelni. Elkezdjünk úgy építeni jövőt, hogy nekünk is ugye a tanulók abban tudnak nagyon sokat segíteni, hogy ha nekik jó életpálya modellt tudunk adni, akkor nálunk tudnak maradni, vagy ha nem, akkor jó PR-osai lehetnek a cégnek, vagy lehet, hogy néhány év múlva vissza tudnak kanyarodni, vagy lehet, hogy úgy fognak visszakanyarodni, hogy megrendelőként lesznek nekünk fontos partnereink. Tehát, hogy ma ebben az informatika és online világában egyszerűen nem követhetünk el hibát. Tehát nem csak a vendégek irányában, tehát mondjuk 20-30 évvel ezelőtt még nem volt jó az étel, ki az anyja tudta meg, azon kívül, akinek kivittük, ugye? Senki.
11: Jogos.
12: Hát abban az időben én, bocsánat, egy másodperc, úristen, nosztalgikus érzések, így 52 évesen, a szaknévsorban és a Yellow Pages-ben úgy hirdettünk, hogy megkérdeztük, hogy a konkurenciának mekkora a hirdetése. És akkor én egy picit nagyobbat raktam. A Budapest Party Service név onnan jött, és előtte ugye a Bonus Party Service-t alapítottam, hogy maximum C-ig lehetett a kezdő betűt rakni, mert a telefonkönyvben a titkárnő odáig fog eljutni, amikor bekér 5 árajánlatot. Szóval, hogy annyira más volt a világ, és most meg itt vagyunk, és hirtelen kivetítik, itt angolul fordítják a dolgokat, és hogyha elszúrunk valamit az étterembe, 2 percen belül kapunk egy csillagot. És azt az egy csillagot rohadt nehéz visszadolgozni. Aztán, hogy igazságos néha vagy nem, ez teljesen mindegy, mert a vendég ma ezt érezte, ezt próbálom a kollégáknak elmondani. És akkor itt lezárom, és ugyanez van a munkavállalói oldalon is. Tehát, hogy nekünk azért nagyon-nagyon fontos, hogy elkezdjük mi vendéglátósok is a szebbik oldalunkat mutatni a munkavállalók irányába, és ezért volt mondjuk a budai üzletet nekem át kellett építeni, mert olyan botrányos munkakörülmények voltak, ahol nem tudtam el normális embert odahúzni. És nekünk ma fontos az, hogy jó munkakörülményeket adjunk, jó kollektívát, jó karrier lehetőséget.
11: Ide kell most fölmásznunk Tibor együtt, erre a csúcsra, és azt akartam megkérdezni, hogy neked, amikor hallgattad ezeket hát érted, amikor fölmerül a szaknévsor, hogy kicsit ilyen virtuális skanzen, nem? Tehát, hogy hogyan viszonyulsz azokhoz az időkhöz, amik most föl lettek emlegetve. És ehhez képest egyébként most, mivel ugye azt is említette Rudi, hogy most éppen már ugye úgy kell kapkodni azok után, akik hajlandóak a vendéglátásban dolgozni. Ugye nem lehet hibázni, de ez fölvet majd még egyéb kérdéseket, a következmények, illetve hogy ott mit lehet csinálni a nehezen megszerzett munkaerővel. Tehát, hogy egyébként a túloldalról, akik, hogy látod te most, akik most így megérkeznek a szakmába, milyen elvárásokkal? Mert hogyha kapkodás van mindenki után, akkor nem tudom nem feltételezni azt, hogy kicsit nagy a pofa.
13: Az a nagyon különleges, hogy én most itt a fiatal generációt képviselem, de már 31 évesen nem én vagyok a fiatal jelenleg a szakmában, szóval én valahogy így a közepén vagyok, és abszolút tapasztaltam azt, nekem az első vendéglátós munkahelyem még Debrecenben a Divinóval egy ilyen borbárban volt, és utána az igazi mérföldkövem, amikor felkerültem itt egyetemre, a Budapesti Gazdasági Egyetemre, és segédfelszolgálóként elkezdtem dolgozni a Costes Downtownba, ami Michelin csillag, vidékről feljöve úristen, nem is értettem még abban a pillanatában, hogy most egy, kettő, három csillag, az mit is számít. Az ország legeslegjobb étterme, gondoltam én, és amúgy tényleg egy nagyon szuper helyre csöppentem be, ahol találkoztam egy iszonyú komoly szakmai közösséggel, szomeli, étteremvezető, gyönyörű öltönyben, mindenki tudja az ételeket, iszonyú komoly elvárások, és mindenki lecseszett, hogy rosszul törölgettem el az evőeszközöket.
11: Most visszanézve tényleg? Vagy csak azért cseszegettek?
13: Valószínű, persze, mert mindenki, aki belép a szakmába, és minden kezdeti munkakörben bénázni szoktunk, csak a nagy különbség, amit a Rudolf is kiemelt, hogy régen mondhatták azt, hogy figyelj, ha nem megy, akkor ott az ajtó. Most meg kicsit, bár már kezd egy kicsit javulni a helyzet, szerintem így a Covid újra felépülés óta, de azért még mindig ott tartunk, hogy sokszor az a helyzet alakul ki, hogy a munkavállaló tesz egy kicsit szívességet a munkáltatónak, és hogy ebben próbálunk lavírozni. És igazából...
11: Na jó, de a lavírozás az ugye itt megismételem az utolsó részét a kérdésemnek, az azt is jelenti, hogy van egyfajta mellény, amit ők fölvesznek, tehát ők tudják, hogy ilyen szempontból egy előnyösebb pozícióban vannak, vagy létezik még a szakmai alázat 2025-ben?
13: Szerintem nem a mellényről van itt szó, hanem ennek a változásnak van rengeteg pozitív előnye, és persze van pár negatív is. Egész egyszerűen most mindenkinek minden lehetséges, ami amúgy szuper, és ezt meg lehet lovagolni. Szóval mindenkit bátorítok, aki most pályakezdő, hogy nyugodtan próbáljon ki sok helyet, minél többet tapasztal, annál többet lát, és utána azt később össze tudja gyúrni egy komplex tudásra. És igazából nagyon egyszerű a helyzet most, valahova elmegy, nem sikerül neki, tud menni B, C, D és kismillió más helyszínre. Igazából nekünk feladat az, hogy izgalmassá tegyük azt a munkahelyet, hogy ne az legyen, hogy első pillanatban, amikor érkezik egy munkavállaló, akkor azt mondja, ez a hely, ez marad, mint ahogy Rudolf is említette, néha át kell alakítani az éttermet, vagy a back-office részeket, hogy kövessük a modernkori trendeket. Például most kipróbáltam nyáron egy érdekes dolgot, hogy foglalkozzunk kicsit a mentál higiéniával, hogy kezdjük a legalapabbakkal, hogy vendéglátós, klasszikus példa mindig, hogy a vendéglátós az későn fekszik le, elszív egy cigit, iszik, egészségtelen, keveset alszik, etc. De most már a vendéglátásban sem ez a trend, most már egy új munkavállaló már úgy érkezik, felszolgáló pozícióra is akár, vagy egy szakács, vagy séf, bárki, hogy work-life balance-ról beszélgetünk, és azt mondja, hogy szuper, én szeretem ezt a szakmát, de mondjuk nem szeretnék itt bent aludni konkrétan, mikorábban teljes mértékben elfogadott volt szerintem, és ez már én is hiába a fiatal generáció vagyok, de visszamenőleg totál elfogadott volt a nagyon hosszú munkaórák, és a work-life balance-ról nem nagyon volt szó, abszolút. És például csináltunk egy Pilates órát reggel.
11: Biztos voltam benne, hogy elő fog kerülni a Pilates. És ebben a beszélgetésben.
13: És tudtam, hogy ezt előrántom, hogy csinálok a személyzetnek Pilates órát, akkor majd jön mindenki, hülye vagy, hogy erre majd úgyse fog senki se jönni. És hatalmas sikere lett. És érdekes volt, hogy fiatal és idősebb generáció is részt vett, és tök jó volt egy olyan napot indítani, amiben már mozgással kezdtük a reggelt, és utána pedig meglepetésként ért, hogy például van most olyan 22-3 éves bárosunk, új munkatárs, aki eljött egy ilyen órára, és utána odajött hozzám egy hónappal később, hogy úristen, nagyon szépen köszöni azt a Pilates órát, így elsőleg azt hittem, hogy viccel, és így igazából nem, mondta, hogy ő ott rájött, hogy túlsúlyos, és hogy neki csak ez az egy lendület kellett ahhoz, hogy életmódot váltson, és pont tegnap megkérdeztem, azóta 20 kilót fogyott, és hétvégén meg maratont futott, és hogy érdekes, hogy milyen aprósággal lehet milyen nagyot lendíteni emberek életén, hogy ha azt mondom, hogy ilyen nagy zenbe emelünk 50-100 forintot a béren, akkor azt úgy jó, kicsinyes, de mondjuk, hogyha kifizettünk egy oktatónak egy napi bért, abból meg így, wow, úristen, de jó, szinte már Google munkahely vagyunk egy Pilates órától, és nyilván a kettő közt van az igazság, de szerintem ez csak egy picike példa ahhoz, hogy kell nekünk is haladni a korral, és kicsit itt van is egy nemzetközi munkakörnyezetet teremteni.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Budapest, világváros belföldön.
1: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a Monitor délután, és Fazekas Tamás a vendégem itt a stúdióban, az Anantara New York Palace Budapest Hotel igazgatója, és mi már itt beszélgetésbe bonyolódtunk, volt egy 130 éves születésnap, amit közösen ünnepelhettünk, most ez egy picit túlzás, most pedig a 25 évhez gratulálhatok.
2: Igen, én is mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Valóban 2 évvel ezelőtt ünnepeltük a New York Palota és a New York Kávéház épület születésének 130. évfordulóját. Idén pedig az Anantara szálloda lánc, szálloda brand alapításának, az első szálloda nyitásának a 25. évfordulóját.
1: Meg a BL döntőhöz is gratulálok. Gratulálhatok? Győztes csapatot az vendégül látni, az egy jó dolog, nem? Az jó hangzik.
2: Hát az egy őrült nagy büszkeség és presztízs, ugye a Paris Saint-Germain csapatát vendégül látni, de ugyanakkor egy őrült nagy felelősség is.
1: Mindig ezeknél a beszélgetéseknél azért visszanézek, mert nem emlékszem mindenre, persze, nem. Az Anantara szó egy ókori szanszkrit kifejezés, jelentése végtelen, határtalan. Hát aztán mondják, hogy ez a végtelen luxus, meg a végtelen kényelem, meg végtelen komfort, amit a szállodához, a szállodalánchoz kapcsolható. Ugye ezt szokták még így mondani a turisztikában dolgozó újságírók.
2: Igen, igen. Igen, azt azért tudni kell, hogy az Anantara lánc, az a Minor Hotels branden belül a legmagasabb minőségű kategória. Igen, az Anantara, azt jól mondtad, ugyanis a szálloda tulajdonos, a szálloda a bázis az Bangkokban van. Tehát ez egy táj székhelyű és tájföldön alapított brand, amely már a logójában kifejezi ilyen párnák, kis ivó, kancsó, tehát a régi tájhagyományokat tükrözi tulajdonképpen, és ezt szeretné a világon megtalálható Anantara szállodákban meghonosítani és tükrözni.
1: Egy szép szállodát azt könnyű szeretni. Volt egy interjú, egy nyilatkozat, azt megjegyeztem, hogy nagyon kell szeretni az emberek a szállodáját, ugye? Akár szép, akár nem, akár nagyon régi, akár nem, de mondjuk ez meg könnyű, de ez egy fontos dolog, egy igazgatói székből is.
2: Igen, az érdekes az egyébként, hogy számomra ez nem volt nehéz. Egyrészt azért, mert az a New York Palota és a New York Kávéház az egy gyönyörű műemlék.
1: A világ legszebb kávéháza.
2: A világ legszebb kávéháza. Évente
1: 1 millió látogató.
2: Azt tudni kell, hogy 1894-ben, amikor ez épült, az a New York Életbiztosító Társaság által lett megbízva, és akkor a többek között Hausmann Alajos segítségével, hogy akkor mondták, hogy építsék meg ugye a 19. század végén a világ legszebb kávéházát. Akkor ugye a kávéházi kultúra Párizs, Bécs, Barcelona, Budapest nagy divatja volt, és akkor tulajdonképpen nem véletlenül jelenleg is ugye a látogatói szavazások alapján a világ legszebb kávéháza.
1: És most is jelentkeznek írók, ugye, hogy ők ültek ott, ők írtak ott, és ez egy jó dolog lehet, hogy az ember a történelem, meg az irodalom, meg a művészetek része így módon is.
2: Igen, igen, egyébként ez egy nagyon fontos kérdés, amit kérdeztél, mert jönnek még akár, de van akinek a gyermeke, ugye, vagy az unokája. Tehát kezdve Janikovszki
1: keresi az asztalt, keresi a széket.
2: Igen, én nekem még volt szerencsém hát egy jó pár évvel ezelőtt találkozni a Moldova Györggyel, aki szintén még őnek is volt ott egy asztala, de ugyanúgy ugye a Pál utcai fiúk ott íródott, a Rejtő Jenőnek is van egy asztala, és nagyon sok régi írónak. És az érdekes az, hogy ezt mi azért szeretnénk ezt a régi kultúrát továbbvinni. Ugye azt a hagyomány, ezt az irodalmi beütést a kávéház szolgáltatásában.
1: Hogy lehet a szállodában becsábítani a vendégeket? Akár a kávéházban bemennek, benéznek. Egyébként 1 millió, de annak nagy része azért külföldi. És ez a minden 4-5 csillagos szállodát Budapesten, meg a világon is küzd, azt hiszem a maga módján, nem vagyok szakember, csak hallom a riportokban, beszélgetésekben, hogy jó, rendben van, rengeteg külföldi, rengeteg jómódú külföldi, luxus, oké, de legyünk ott részes a lüktetővárosnak, a belvárosnak. Ez hogyan lehet megvalósítani? Hogyan lehet nyitni egy ilyen objektumnak, egy ilyen csodálatos objektumnak? architektumnak a város felé?
2: Igen, ez egy nehéz kérdés, jó kérdés, mert valóban volt egy olyan hagyomány itt a különösen az ötcsillagos szállodák látogatásának tekintetében, hogy a magyar emberek úgy nem volt jellemző, hogy bemenjenek akár egy vasárnapi ebédre, vagy egy kávéházra fogyasztani. Nem tudom, ez még lehet, hogy a régi rendszer egyik negatív hozama. Minden esetre maga a kávéháznak olyan hírneve van a világszerte, és azért mondom, hogy világszerte, nem csak Európa szerte, mert a legtöbb vendég egyébként vagy kínai, vagy amerikai, indiai, tehát természetesen az európai nemzetek mellett, de számunkra az egyik legfontosabb az lenne, hogy a magyar vendégek is egyre többet látogassák. Ez viszont tudom állítani, ahogy nézzük a statisztikákat, hogy egyre több magyar vendég is jön szerencsére, és ezeknek pedig, tehát például a szállodában, amit csinálunk, ilyen hagyományőrző, irodalmi esteket, vagy délutánokat. Volt olyan, hogy van olyan szervezés, aki a magyar vendégeket viszi körbe Budapesten, és ők például látogatják a szállodát, és nekik is egy túrát tartunk a szállodán belül. Tehát próbáljuk ezt a szállodát jobban emberközelivé tenni, hogy magyar vendégek is ugyanúgy otthon érezzék magukat benne.
1: Arra is tudom kíváncsi, hogy a tömény luxus az hogy változott az elmúlt években, évtizedekben, nagyon jó szállodákban dolgoztál, hogy, és itt is már jó pár éve dolgozott, hogy mit kell berakni a lakosztály, hogy 185 lakosztály és
2: 155 szoba,
1: szoba és lakosztály, igen, 42 lakosztály. Tehát mit kell bepakolni márkában, brandben, minőségben, szolgáltatásban, és ez hogy változott az elmúlt években?
2: Nagyon szép épületeket azért lehet találni. Ugye Budapesten is gyönyörű épületek vannak, Európában is. Itt a fő kérdés, hogy mitől lesz luxus, az az, hogy valóban mivel töltjük meg. Tehát és ennek ezt két részre osztanám. Az egyik a tárgyi része, a másik pedig a személyi része. A tárgyi részében valóban most mi bevezettünk egy olyan lakosztályprogramot, ami nem csak a lakosztály, hanem maga egyéb szolgáltatások, tehát a reptéri transfertől kezdve, de valóban, hogy mi kerül be a szobában. Tehát például a fürdőszobai bekészítés az egyik legdrágább olasz márkának a termékei. Például a hajszárítók, meg egyéb ilyen hajkezelő kellékek a Dyson márkától valók. Nem csak vasaló, hanem gőzölő is elérhető a szobákban, tehát a lakosztályokban. Akkor olyan italválaszték, stb. Tehát mindez emeli a lakosztálynak a minőségét. De a legeslegfontosabb a személyes szolgáltatás. Tehát az, hogy olyan mértékben már az utazást megelőzően felvegyük a vendéggel a kapcsolatot, hogy amikor megérkezik, akkor ő tökéletes.
1: Mint ha hazamenne, mint ha hazaérne. Vagy még jobb?
2: Erre szoktuk azt mondani, ha zavar egy kicsit így, ez nem hivatalos, ez a mi szállodánkon belül egy, hogy igen, azt mondják sokan, hogy ha itt van nálunk, érezze otthon magát. Mi azt mondjuk, hogy ha minket látogat, akkor ne otthon érezze magát, hanem a luxus legmagasabb szintjén érezze magát. Otthon valamikor fölkelünk, és csinálunk egy kávét. Itt ne csinál, itt hozzuk a kávét. Itt minden elkészül. Tehát itt,
1: jó, ne fáradj, persze.
2: Igen, itt egy szinttel, igen.
1: Örülök, hogy a személyes jelenlét az még fontos. A mai világban pont a napokban voltam egy nagy kongresszuson, ahol az AI, hogy mit helyettesít már mindenhol, rendezvényiparban, szállodaiparban. Tehát az jó, hogyha ha még az ember a része tud ennek a dolognak, és fontos része tud lenni, hogy az előbb elhangzott. Jó, csak egy dologhoz fölírtam magamnak. Arra nem gondoltam, hogy egy ilyen csodálatos épületben, egy ilyen millióban techno gymnek is lennie kell. Már csak ezért kérdeztem, hogy mifelé kell nyitni ma már. Az, hogy van spa, oké, van medence, fedett medence, igen, persze kell. Techno gym, az is kell, meg hát nyilván is így kell fokról fokra haladni, nyilván az igények után menni.
2: Igen, ott is elvárt, hogyha például a spába vagy a fitnessbe megy a vendég, akkor a valóban a legjobb minőséget kapja. Tehát a spába mondjuk a kozmetikai termékeknek a legmagasabb színvonalnak, a kezeléseknek legmagasabbnak kell lennie, míg mondjuk egy gymben, vagy a fitness területen, ott a Techno Gym az egyik legmagasabb vezető márka, de azon belül is,
1: igen,
2: mondjuk,
1: igen.
2: A, azok a gépek...
1: Hogy ezt erre gondoltam, hogy igen, tehát a gépeknek is változni kell, újabb és újabb generációk.
2: Igen, tehát az, hogy egy olyan képernyő előtt fut az ember a futópadon, ahol beállítja, hogy most a Miami Beach-en fut, vagy a Himaláján fut, vagy nem tudom, hogy fut. Tehát audiovisual technikai szempontból ezeknek mindent tudnia kell. Tehát fut az ember, és ott képzeli magát, ahol van. Például.
1: Azon 130 éves születésnapon is szóba került az, hogy egy ilyen szép helyen dolgozni alkalmazottként, nem igazgatóként. Azért az jó dolog bejön egy olyan helyre, amire egyébként mondjuk 100 000 ember vagy 1 millió ember kíváncsi, és fotózzák és videózzák. Jó kollégákat találni mennyire nehéz egy ilyen minőségű luxus szállodába Budapestre?
2: Hát...
1: Ez volt eddig a legnagyobb sóhaj. Igen, csak a PSG igen. Sem volt ekkora.
2: Igen. Mert... Itt a kérdés fő hangsúlya az valóban azon van, hogy jó kollégákat. Tehát kollégákat ugye lehet, de azért mi igyekszünk egy elég alapos szűrésen át menni, amíg kiválasztjuk azokat a kollégákat, és abszolút nem azt szeretnénk, hogy valaki 3 hónapig dolgozzon nálunk. Tehát, hogyha most a szállodai részt nézem, akkor elmondhatom, hogy a vezetőség az már Covid előtt ott volt, és azóta sem történt tulajdonképpen egy-két főtől eltekintve nagyobb változás. A többi kollégákat figyelembe véve megpróbálunk egyébként a szállodán belül arra fektetni a legnagyobb hangsúlyt, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, ahol meg tudjuk tartani a kollégákat. Tehát mi vagyunk őértük, ez most tényleg, tehát az, hogy most valaki mondjuk 3 hónap után kilép, akkor kezdődhet minden előről.
1: Rengeteg költség, rengeteg idő, rengeteg energia.
2: Rengeteg betanítási folyamattal.
1: És tehát egy üres pozíció, ha elmegy, akkor egy üres pozíció.
2: Ja, akkor egy darabig egy üres pozíció. Mm. Tehát tulajdonképpen a legeslegfontosabb, hogy olyan úgynevezett staff welfare, tehát ugye olyan környezetet, körülményeket teremtsünk nekik, feltételeket, amiben ott maradnak, és ez nem feltétlenül csak az anyagiakat érinti.
1: Lehettem volna szállodaigazgató, biztos nagyon élvezném, és rengeteg dolog érdekel, csak még egy, ha valaki valahol beválik a stabban, a csapatban, ott iszonyú olyan van a pozíciójában, oda született. Na de neki kell egy karrier, és nem mindenhol van följebb, van, ahol van üvegplafon. Tehát, hogy akkor van úgy, hogy cserélem? Igen, nagyon jól működik ott, de lehet, hogy itt, ahol a karrier ívét még jobban be tudná futni, ha képzavar volt, akkor átteszem oda. Na, de hát ott milyen jó volt. Ez nehéz döntés, ha van egyáltalán ilyen.
2: Ez nagyon jó kérdés, és erre mi külön természetesen odafigyelünk, mert mi a filozófiánk az, és azt mondjuk, hogyha nem mi adjuk meg neki a lehetőséget 2-3 éven belül, akkor más meg fogja adni neki, és el fog menni. És akkor elmegy. Tehát tulajdonképpen nálunk a cél az, hogy legyen idézőjelben egy B-terv. Tehát az, hogyha valakiről tudjuk, és ezért minden évben, évente legalább 2-szer van a kollégákkal ilyen, hogy mondjam, értékelő beszélgetés, amikor feltérképezzük, hogy
1: közérzet.
2: Milyen közérzet, hogy érzi magát, és milyen tervei vannak a jövőre nézve. És hogyha ez kiderül, hogy valaki olyan ambíciókkal bír, hogy nem tudom, egy éven belül következő szintre szeretne lépni, akkor mi már elkezdünk egy olyan pótlást, vagy utódlást, aki aztán tudja kezelni. Mert ezek az emberek, tehát aki egy ilyen egészséges ambícióval rendelkezik, az nem fog várni. Igen. És ez a normális.
1: Franciák örültek, itt is írtak, mert a stadionba írták, hogy köszönjük Budapest, rendesen elégedettek voltak, boldogok voltak?
2: Ja, igen, hogy mondjam, ez egy külön öröm, hogy tényleg megnyerik a mérkőzést, amit utána egy nagy gála vacsorával, partival meg is ünnepeltek. Velük azzal kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy ugye nem sok idő volt az egész szervezésre. Már május 10-e környékén derült ki, hogy egyáltalán kikerült be a bajnok ugye a döntőbe. És akkor onnantól kezdve volt tulajdonképpen egy 2 hét, 2,5 hét, hogy mindent előkészíteni. De meg kell mondjam, hogy írtózatosan profik.
1: De az egyértelmű volt, hogyha ők kerülnek be, akkor ide jönnek? Az legalább rendben volt? Ez sem volt. Tehát csak egy verseny van, igen, gondolom.
2: Nem volt, igen, pontosan. Igen. Tehát nem volt egyértelmű, hát akkor az előző selejtező után ide jöttek, és akkor megnéztek egy pár szállodát, és akkor azt mondták, hogy ez nekik nagyon tetszik, meg a körülmények, és akkor mindent 2 hét alatt meg kell szervezni.
1: Hát igen, de csak ennyi szobát hirtelen biztosítani kell tudni valamilyen módon.
2: Igen, az UEFA-nak volt egy bizonyos blokk, egy kontingense, amit aztán felhasználtak, de azon kívül is ugye még felhasználtak. Tehát nagyon, nagyon profik voltak, pontosan ők is tudták, hogy mit szeretnének, mi is pontosan, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Az egyik legnehezebb kérdés a biztonsági feltételek megteremtése és biztosítása, tehát ugye rendőrség, belső
1: személyzet,
2: stb. Mert
1: rajongók jobbra-balra.
2: Rajongók, ugye nyugalmat kellett biztosítani, az étkezések lebonyolítása, ugye, tehát minden, hogy mit, hogy pontosan.
1: Jó, de ez megint egy skalp. Azért egy ilyen szállán, ugye?
2: Hát ez szerintem ez az egyik...
1: Nekik is?
2: Igen, igen. Szerintem az a szállodai munkának az egyik csúcspontja egyébként egy ilyet.
1: Ez lett az utolsó egyébként, hogy volt-e szabad szobodát, akkor volt egy kontingens, akkor így már értem, hogy az év eleje, az hogy sikerült, vagy mennyire látunk előre?
2: Hát az idei év az egy elég kihívásokkal teli, ugye februárban elkezdődött a távol-keleti konfliktus, ami számunkra azért volt az egyik legkritikusabb, mert reptereket zártak le. Tehát ugye egy olyan reptereket, ahonnan Budapestre napi, akár több repülőgép is repült. Úgyhogy ez azért ez érezhető volt március-április hónapban is. Májustól szerencsére visszaálltak több repülővel, és ha jól tudom, akkor júniustól normális korábbira. Ugyanakkor az európaiak se tudtak menni mondjuk a távol-keletre, vagy közel-keletre, akik meg többet töltöttek itt. Tehát úgy summa-summarum azt tudom mondani, hogy sajnos egy kisebb visszaesés érezhető volt, nem vészes, nem tragikus. A jövőre nézve pedig most, hogy remélhetőleg ugye legalábbis a légi forgalom visszaállt, mi nagyon pozitívan tekintünk az év második felére.
1: Tehát lehet ez egy jó szezon.
2: Igen, biztos vagyok.
1: A 25 év után.
2: A 25 év után, így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, Fazekas Tamás Antal, a New York Palace Budapest Hotel igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.

0: és Fenótér megevett a fene bennünket, ami az anyám mindig főtt tojás karikázott föl, hát nem volt egy bonyolult étel, és gyorsan elkészült. Én most ehelyett a másikat ajánlanám. Itt van már az őrborsó szezon, elképesztő finom őrborsó főzeléket készített a feleségem a múlt héten is. Hát én ahhoz nem tudok el se képzelni más, mint a fasírozottat, amivel semmi különbség nincs, mint ami saját fasírozottunk, amit elkészítünk, talán csak annyival, hogy a halat kell nekünk a biztonság kedvéért kétszer átdarálni a 10-es lukon, hogy ne maradjon benne semmi, ehhez bármilyen halat rakhatunk, a legjobb, ha éppen van még otthon a keszeg fogásunkból egy kis keszeg, nyugodtan le lehet róla vágni a filét, és le lehet filére vágni, talán a nagy gerincet kivágni belőle, és a keszeget, a pontyot, a harcsát, bármi, amink van filébe, azt kétszer átdaráljuk, és ugyanúgy, mint ahogy a fasírozottat szoktuk, azt elkészítjük. De mondanám, hogy mit csináltunk mi. Egy kiló halfiléhez, egy fej vöröshagyma, egy kis petrezselyem zöldje. Tettünk bele egy kis gombát, mert valami lazítsa egy kicsit ezt a halat, és egyébként életemnek is jó a gomba, pláne ilyenkor, amikor frissen lehet kapni. Ma már Magyarországon szinte mindenütt van frissen termesztett gomba. Sóbors, három tojást ütöttünk hozzá, és három darab vizes zsemlét egy csipetnyi majoránnával. A fasírozottat megsütjük az aranysárga színre, de ha még valamit javasolhatnánk, mi azt csináltuk, hogy egészen kis lapos fasírozottakat csináltunk, nem ezeket az ökrömnyi gombócokat, egyrészt már jobban látszik, másrészt ez a finom kis kérges része, én legalábbis azt kedvelem a fasírozottak mindig a héját, és ha vastag a fasírozott, értelemszerűen kevesebb az a finom pörcös héja, amit el tudunk hozzá készíteni. Két dolog miatt is mondanám a fasírozottat, egyrészt nem nagyon egyszerű étel, másrészt bárki el tudja készíteni, harmadrészt pedig harmonizál egymással a finom, könnyű, zsenge, friss borsó, borsó, de lehet később már majd bab is, hiszen az is jönni fog hamarosan, legalábbis a zöld bab, és hozzá lehet csapni a fasírozottat. Egy fél óra alatt megvan minden, és nagyon kellemes péntek esti könnyű ételt készíthetünk, amivel semmi baj nincs, elteszik holnapra, hiszen a hűtőben minden eláll, és csak meg kell egy kicsit melegíteni. Nem a fasírozottat, hiszen a szidegen is kiváló, akár kétszeret kenyér közé is betehetjük egy kis paprikával, és van egy kellemes finom ételünk. Kívánom azt, hogy legalább a pénteki napon, a halnapon mindenképpen legyünk halat, hiszen nem csak a kedvünk fontos, hanem az egészségünk is, a hal pedig mind a kettőt pozitívan befolyásolja. Kellemes hétvégét mindenkinek, ha hal a magyar.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a csütörtöki Monitor délután. Holnap sem maradhatnak közös rádiózás nélkül. 4 órakor Fintech világén egészen biztosan itt leszek. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó napot kívánok! Budapesten baleset okoz útszűkületet a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón. Helyszínelnek a belvárosban, a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Ferenciek tere előtt a buszsávban. Baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Gergely utcában a Kőér utcánál. Nehéz az előrejutás a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Lánchíd előtt északi irányban is, a Petőfi hídon Pestre, továbbá a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemeretelep vasútállomás után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúságon megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 6 óra, jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecsőri Hárd. Rács mögé kerül 30 napra a 2. kerület jelenlegi és volt polgármestere, valamint egy volt parlamenti képviselő is, miután a központi nyomozófőügyészség 12 újabb ember gyanúsított meg a 2 milliárdos önkormányzati korrupciós ügyben. A bíróság döntése alapján letartóztatásba került a szocialista Molnár Zsolt, a fideszes Láng Zsolt és Puskás Péter, valamint Őrsi Gergely is. Az érintettek fellebbezést nyújtottak be. A korábbi országgyűlési képviselőt bilincsben vitték el, az ügybe belekeveredett Gór Csaba a fideszes választókerületi elnök is, aki ártatlanságát hangoztatva azonnal lebontott alapítványi tisztségéről. Azbeszt szennyezett zúzott kő miatt zár le két területet a Gyesev Szombathely térségében. A vasúttársaság a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolójában és a VP állomás egy részén mutatta ki a rákkeltő anyagot. A parkolót holnap reggeltől teljesen lezárják, az autósokat pedig arra kérik, hogy vigyék el onnan a járműveiket. Vépen a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót zárják le, az utasok átmenetileg füves területen keresztül érhetik el a vonatokat. A Gyesev már dolgozik a kármentesítésen és a szennyezett kőzúzadék eltávolításán. Három éven elhalasztja az Európai Bizottság a bankokra vonatkozó új piaci kockázati tőke követelmények bevezetését. A döntés a Bázel harmadik szabályozási csomaghoz tartozó FRTB keretrendszert érinti. Brüsszel azzal indokolta a halasztást, hogy előbb látni akarja az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, hogyan alkalmazza a nemzetközi szabályokat. A cél az, hogy az európai bankok ne kerüljenek versenyhátrányba globális riválisaikkal szemben. Az új rendelkezés 2027-től 2029-ig lenne érvényes, ha az Európai Parlament vagy a Tanács nem emel kifogást. Eugen Tomákot bízta meg kormányalakítással Nikus Ordán román államfő. A jobboldali népi mozgalom pártjának elnöke jelenleg európai parlamenti képviselő és az államfő tiszteletbeli tanácsadója. Romániában azután alakult ki kormányválság, hogy a PSD szélső jobboldali ellenzékkel együtt megbuktatta Ilirian Bolozsán kabinetjét. Nikus Ordán abban bízik, hogy a parlamenti pártoktól független jelölt meg tudja szerezni a nyugatbarát erők támogatását. Tomáknak 10 napja van arra, hogy benyújtsa a kormány névsorát és programját a parlamentnek.
0: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 8,1%-os csökkenéssel 133.591 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények mind mínuszban zártak. A MOL 1,8%-kal 3.916 forinton, az OTP 9%-kal 40.700 forinton, a Richter 1%-kal 11.880 forinton, a Magyar Telekom pedig 1,3%-kal 2.662 forinton zárt. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot kérnek, 1 dollárért 304 forintot és 40 fillért kell adni. Európában jó hangulatban zajlott a kereskedés. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX Index 6/10, a párizsi CAC40 pedig 1,2%-os pluszban zárt. Milánóban 3/10, Madridban pedig 6%-ot erősödött a tőzsde. A Wall Street-en vegyes a kép, 1,7%-kal korrigál felfelé a Dow Jones, az S&P 500 2%-os pluszban van, a Nasdaq kompozit mutató pedig 3%-ot gyengül.
0: Időjárás jelentés.
7: Este a záporok, zivatalok északkeleten, keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyófelhőzet, hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Holnap a változó vastagságú fátyófelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúl a nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Szép napot, jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a nap vendége műsor itt a Trend FM-en. Nagy Dániel a vendégünk, ő a nap vendége. Az esti műsorsában a Component Group ügyvezetője és második generációs családi vállalatvezetője. Azt mondhatod, hogy tegeződhetünk. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Majd minden fontos lesz. Gépészmérnök vagy és közgazdász, az ügyvezetőt azt majd megmagyarázzuk, meg a második generációt is, és azt mondtad, hogy az lehet akár egy vezérfonnal is a beszélgetés alapján. Én meg azt mondtam, hogy ennek nagyon örülök, mert a generációváltás az nagyon sok vállalkozást feszít mostanában Magyarországon, így 2020-as években.
2: Így van, hát egy családi vállalkozás vagyunk mi a mai napig, onnan indultunk, édesapám alapította a Komponent csoportot 1989-ben, és 2017 óta dolgozok én a cégcsoportnál, és 2021 óta vagyok ugye ügyvezetője a cégnek, és ugye innen jön a második generációs, hogy én vagyok a második generációs ügyvezető. Tehát, hogy igen, mivel is foglalkozunk, talán érdemes azzal kezdeni, tehát nem szakmai fórumokon ezt szoktuk a legrövidebben elmondani, de azért megpróbálom most egy picit úgy.
1: Az is értse, aki nem az iparban tevékenykedik.
2: Igen, hogy az is értse, aki nem az iparban dolgozik, mert azt gondolom, hogy egyébként amivel foglalkozunk, az befolyásolja tágabb körben mindenkinek az életét, csak nem biztos, hogy tud róla. Ugye azok az ipari eszközök kereskedelmével foglalkozunk mi, amik minden olyan gyár, üzem, ahol folyamatos gyártás, tehát csővezetékekben folyadékok folynak, tartályokban, csővezetékekben is így egy késztermék előállítódik, ezekre a területekre szállítunk mi ipari szivattyúkat, gépészeti szerelvényeket.
1: Ez akár lehet olaj, lehet tej, és nagyon sok minden más.
2: Igen, tehát ez akár lehet folyadék, gázgőz, szilárd halmazállapot, tehát minden terület, és igen, talán egy ilyen érdekesebb referencia, ami alapján jobban el lehet ezt képzelni, hogy mi azért alapvetően az ilyen nehézipari, tehát olajipar, vegyipar, gyógyszeripar.
1: Tehát mondjuk MOL, ugye?
2: Például MOL, igen, területekre fókuszálunk, és viszonylag a legkritikusabb gyárakban, meg legkritikusabb berendezéseket szállítjuk ezeknek a cégeknek. Amit sajnos többen hallottak, hogy tavaly októberben hogy a Szászhalombattai finomítónak az egyik gyáregység, az egy AV3-as üzemben volt egy sajnálatos tűzeset. És
1: amit azóta is javítanak.
2: Azóta is javítanak, és például a javítási folyamatban veszünk mi részt szivattyú, műszer és szerelvény szállítással, és ugye, hogy mit csinál ez az üzem, amit most ugye mi együtt javítunk, az lényegében, hogy a kőolaj feldolgozásba, a kőolajból
1: azt finomítja, azt a benzint, amit
2: igen,
1: az autóba töltünk.
2: Igen, a párlatokat, tehát ez azért mindenkit érint, csak nem biztos, hogy ezt tudni kell.
1: És ez nem olyan párlat, mint amire egyébként gondolhatnék a pálinkával kapcsolatban.
2: Igen, ez nem az a párlat.
1: Édesapád, ő is mérnök, ugye?
2: Igen, édesapám villamosmérnök, és ugye ez alapján tradicionálisan a Komponent Kft. A irányítás technika, mérés technikával indult 36 évvel ezelőtt, tehát onnan
1: 89,
2: indultunk.
1: 89, ugye?
2: 89, igen, és emellé építettük fel a most már ilyen külön divízió üzletágnak hívott gépészeti területet, illetve a forgógépes szivattyús területet, ami egy akvizíció útján került.
1: Jó, ez hosszú folyamat, és erről azért beszélünk egy pár percet. Édesapádnak mi volt az ötlete, vagy mi volt az elképzelése a céggel kapcsolatban, hogy indult, és aztán te, mint második generációs vezető, hová jutottál, vagy hová jutottatok 2026-ra?
2: Hát, hogy ahogy indult ugye a cég, ez a tipikus kereskedő cégként indultak az elején, még egy-két évig nem tudták, hogy milyen alkatrészt ugye hoztak be az országba, eladták, majd ugye édesapámnak a szakmája az, ez a méréstechnika, indens technika volt, úgyhogy így találták meg az útjukat 2-3 év alatt, és akkor innen...
1: Hát ez a rendszerváltás környék, ez igazi rendszerváltó vállalkozás, ugye rendszerváltáskor induló vállalkozás.
2: Így van, és akkor ezt többen is alapították akkor, és édesapám így igazából 2010-es évek környékére vásárolta ki úgymond az összes társat, és akkor azóta így a családi cégünk. És ugye én, amikor belecsöppentem ebbe a cégbe, akkor azért már ez egy jó prosperáló, körülbelül 20-30 fővel rendelkező két milliárd fölötti árbevételű cég volt, tehát egy nagyon jó alapról indultam, hogy fejlesztjük ezt tovább. Ugye, ahogy én csatlakoztam igen a céghez, azért ez a tipikus generációváltós problémákat átéltük, tehát mondhatnám azt így utólag, hogy hát minden szép volt, minden jó volt, én vagyok most a cég ügyvezetője, de hát
1: dupla a létszám, dupla a bevétel,
2: igen, és hogy ez,
1: több országban ott vagyunk.
2: Ezt így kell csinálni, és hogy tankönyvi példa szerint csináltuk, de hát azért ezt, ha közelebbről nézzük, akkor azért nem így volt, mert azt gondolom, hogy mi is végigjártunk minden olyan hibát, vagy nem mindent, de párat biztosan, amit így el lehet követni. És nagyon sokat tanultunk, meg az elején mi sem tudtuk, hogy kell ezt csinálni, és ez az, ami talán szerintem, ahogy szokták kérdezni, hogy kell ezt jól csinálni. Én azt gondolom, hogy mi sem tudtuk, hogy kell jól csinálni. Egy dolog volt, ami biztos volt, hogy megvolt a motiváció mindkét oldalon. Tehát én át akartam menni a céget, mert engem ez valamiért nagyon érdekelt.
1: A testvéred
2: érdekelt.
1: Nem akart, ugye van testvéred, öcséd, de ő ezt megúszta. Ezt
2: igen, hát én voltam az, aki bevállalta, és akkor ő az, aki neki meg nem feltétlenül kell már. És édesapám meg át akarta adni, mert hogy alapvetően én azért azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alapító cégvezető van, aki egyik mondatban elmondja, hogy mennyire átadná a céget a következőben.
1: De egyébként meg nem.
2: Egy következőben meg látszik, hogy nem.
1: És mindenképpen ott marad utána, és hogy lehetőleg minden telefont és minden dokumentumot hallani, meg látni akar. A komponentnek a története, a sikertörténete, az majd látszik a számokból, de nekem ez a stafétabot átadás nagyon izgalmas. Azt mondtad, hogy mind a ketten ebben motiváltatok voltatok, tehát a édesapád és a szülők is, és valamilyen módon akkor már te is. És akkor ez a közgazdász diploma, ezután meg volt a mérnöki, ugye?
2: Igen, gépészmérnök.
1: Valamilyen mérnökit kellett.
2: Igen, ugye úgy szoktam ezt mondani, hogy ugye Műszaki Egyetem az úgy ki volt jelölve nagyjából, hogy arra kell menni, és középületet én megválasztottam, és akkor nem villamos, hanem gépészmérnök lettem. És egyébként ez a tanulmányaim közben már ott volt egy olyan döntés, hogy azon gondolkoztam pár év után, hogy vagy elkezdek már gyakornoki állásokban dolgozni ugye az egyetem mellett, vagy volt ugye erre szerencsére lehetőségem, hogy cégen belül maradjak, illetve akkor döntöttem úgy, hogy a gazdasági egyetemet is elkezdem.
1: Azért, mert azt gondoltad, hogy ha a céget növeszteni akarjátok, fejleszteni akartok, akkor erre szükséged lesz? Mert ez egy komoly tudatosságot feltételez, vagy csak érdekelt a közgazdaság?
2: Alapvetően ez is benne volt, igen, illetve én magamat olyan szempontból nem tartom egy tipikus mérnök embernek, hogy nagyon érdekel, értem a mérnökök nyelvét, de az én fő motivációm így a családi cégből kifolyólag is inkább a rendszerépítés, meg a cégépítés, ami pedig azért a közgazdaságtannal szorosan összefügg. És én azt gondolom, ez a kettő együtt működik, mert ha nem érteném azt, amivel foglalkozunk, úgy nehéz lenne ezt építeni.
1: Mindenképpen az volt a stratégia, hogy mondjuk egy idővonalon 2-3-4 év alatt átadni a céget, ha ezt az előbb ezt a stafétát mondtuk, vagy mondtam.
2: Mi úgy kezdtük ezt az egész folyamatot, hogy viszonylag hamar csatlakoztam a családi céghez, nem nagyon volt máshol, csak egy nagyon rövid tapasztalatom, és akkor az volt a mondás, hogy minden olyan pozícióba dolgozzak, ami ugye fontos a cégbe, tehát voltam ajánlatkészítő, de szakmailag fontos a cégbe, tehát ajánlatkészítő mérnök voltam.
1: Tehát járt utána. Végig a
2: igen, egy ilyen nagyon ranglétát, ilyen gyorsított felállásban, mert pont az volt, hogy mire így kicsit kezdtem így látni, hogy amúgy itt mivel kéne foglalkozni, addigra mentem a következőbe, de egyébként egy nagyon jó rálátást adott.
1: Holisztikus rálátást biztosított a végén.
2: Igen, de hogy ugye, hogy ez megint ilyen ideálisan hangzik, azért azt is el szoktam mondani, már nem tudom, édesapám mennyire szereti ezt a történetet, hogy az első évben egy olyan 8-9 hónap után a családi cégnél azért én felvetettem magamat a konkurenciához, mert ki akartam próbálni, hogy egyébként máshol...
1: De kaptál
2: kaptam egy állásajánlatot, igen, a konkurenciánál. Az még az az időszak volt, amikor picit még úgy én se találtam a helyemet, meg nem tudtuk, hogy ez hogy kell jól csinálni, és hát ugye ilyen 20 évesen az embernek vannak ilyen nagy ambiciózus ötletei, hogy akkor most majd felvetettem magam, és akkor majd édesapám elé lerakom az asztalra,
1: az hogy
2: mással is tudnék dolgozni. Én azt gondolom, hogy nem ez a követendő példa, de hogy arra egyébként egy jó dolog volt, hogy utána elkezdtünk komolyan foglalkozni. Tehát akkor talán szerintem édesapám is érezte, hogy nem biztos, hogy ezt így csak mi magunk tudjuk intézni, és akkor külső tanácsadó bevonásával is, akkor egy picit így felállítottunk egy tervet egyébként arra, hogy...
1: Na, ezt nem tudtam, olvastam rólatok. Tehát akkor lehetett igénybe venni egy külső szakértőt.
2: Igen, akkor mi igénybe vettünk egy külső szakértőt, viszonylag minimális módon vontuk őt be, tehát hogy az alapokat lefektettük, és utána megint mi egy évig dolgoztunk együtt, és utána megint mi a saját magunk útján azt, amit egy év alatt összeállítottunk tervet, azt úgy végrehajtottuk. Illetve hát azért még az érdekesség, hogy azt a tervet, amit mi kitaláltunk, azt azért az élet az teljesen keresztbe vágta, mert akkor ugye az volt a terv, hogy volt egy külsős úgynevezett nem családtag ügyvezető is a cégben, és akkor az volt a terv, hogy majd én a külsős ügyvezetővel ketten átveszünk édesapámtól a cég ügyvezetését, de ez a külsős ügyvezető, ez pont a Covid időszak közepén volt, lemondott a pozíciójáról, és onnantól kezdve nekem pedig is az volt a feladatom, hogy pont azokat a feladatokat kellett átvennem a külsős ügyvezetőtől, amit egyébként a terv szerint nem kellett volna, tehát hogy megterveztük, de nem azt kellett végrehajtani.
1: Ez igazi challenge volt akkor, igen. A Covid dupla challenge-et jelentett akkor.
2: Igen.
1: A cég közben fontos akvizíciót is lebonyolított, ugye?
2: Igen, ez végül is ez közben volt. Még mielőtt a cégcsoportban ügyvezető lettem, mi vásároltunk egy nagyon hasonló területen, vagy ezen a területen dolgozó, hogy a szivattyúkkal foglalkozó most már cégünket, a DT Kft-t, és igazából ez is volt nekem az egyik tanulópálya, mert ugye 2019-ben megvásároltuk a cégcsoportot, és hát ugye akkor én még nem voltam a családi cégünknek az ügyvezetője, mert ott még nem tartottunk, de hát egy ilyen idegen cégnek, akit ugye nem ismerünk, azt se tudjuk, mivel foglalkozik, hát miért ne kaphattam volna meg a lehetőséget, hogy annak a cégnek, amikor megvettük,
1: már életem. De hát azért tudtátok, ha megvettétek, azért csak tudtátok, hogy mivel foglalkozik.
2: Persze, tudtuk, hogy mivel foglalkozik, csak hogy úgy mondom, hogy igen.
1: De ismeretlen terület.
2: Egy ismeretlen terület, egy ismeretlen terület volt, egy kisebb cég volt, mint a mi családi cégünk valamivel, és annak kaptam meg egyébként először az ügyvezetési feladatát, és azt csináltam egy körülbelül egy évig, amikor utána a családi cégben is úgy alakult, hogy ügyvezető lettem. Tehát mondhatni nekem az a vásárolt cég volt a ügyvezetői tanulópályám, próbapályám, igen.
1: De most már 4 fővállalati egységből áll, ugye, a Component Group?
2: Igen, 2022 után elkezdtünk a külföldi terjeszkedésbe is gondolkozni, ez már így az én saját motivációmból jött, mert azt láttuk ugye, hogy valamit jól csinálunk itt az országban, azért viszonylag korlátozott a Magyarországon a MOL, meg az MVM-ek száma, tehát hogy nincs végtelen piac erre, tehát hogy ahol ott vagyunk, nyilván ott mindig lehet egyik évben jobban teljesíteni, egy projektet megnyerni, nem megnyerni, de azért azt a végtelen nagy növekedési potenciált így országon belül nem láttuk, és ezért kezdtünk el régiós terjeszkedésbe gondolkozni, ami kifejezetten nehéz a mi esetünkben, már ugye mérnökszolgáltató kereskedő cégként alapvetően mi azért nagy részben ilyen disztribúciós tevékenységet látunk el, tehát hogy nekünk kell egy gyártói felhatalmazás is, hogy valamelyik országban mi képviselhetjük azt az adott márkát, terméket.
1: És ezért
2: nem olyan könnyű megszerezni, tehát ez nem arról van szó, hogy csak gondolunk egyet, és akkor holnap Szlovákia vagy Horvátország, mert azért azt tud meg is kell szerezni. És ezügyben kezdtem el én dolgozni annak idején, és akkor igazából szóval Horvátországba utaztam le, mert ott volt egy ilyen gyártói lehetőség, ott el volt egy-két tárgyalás, és végül az meghiúsult, mert nem láttuk benne a megfelelő potenciált, de ott Horvátországba ismerkedtem össze egy jelenleg partnerünkkel, akivel végül Csehországban tudtunk így egy közösen egy céget alapítani, ami a cseh és szlovák piacon látja el ugyanazt a szabályozó szerepnek és most már több terméknek is a képviseletét.
1: Ez már a grup harmadik lába.
2: Akkor, ez a harmadik, igen. És ezen felbuzdulva pedig, vagy ezen fellelkesedve, egy éve később pedig Ausztriában is nyitottunk egy lánycéget, szintén egy másik olyan terméket árulunk Ausztriában, mint Magyarországon már több mint 20 éve. És akkor ezekben az országokban is az a célunk, hogy a magyar mintára, ugye azt a portfóliót, azt a tudást, mérnök szolgáltatási, illetve a kereskedelmi portfóliót felépítsük szépen lassan.
1: Igen, mert hogy a disztribúció, az ipari disztribúció mellé a mérnöki szolgáltatások teljes jogú társként léptek elő, ugye? Tehát ha az előbb a 4 lábat mondtam a cégnél, ugye a Component Groupnál, hát itt pedig a szolgáltatásban, vagy a súlyozásban ez a két terület van most már.
2: Így van, és az elejétől fogva, ugye ez egy olyan kereskedelmi terület, ahol inkább ilyen mérnökirodaként tekintettünk mindig is magunkra, hogy itt kiválasztani, specifikálni.
1: Tehát nem csak a szivattyút eladni,
2: igen,
1: meg az összes többit cuccot, hanem azt megtervezni, azt feltérképezni, ajánlatot tenni, vezetni az ügyfelet valamilyen módon, ha éppen erre van igény.
2: Így van, tehát nagyon sok esetben mi egy megoldási igényt kapunk a vevőtől, ügyféltől, hogy erre a mérés, erre a szabályozási, erre a földékszállítási feladatra adjunk neki megoldást, és ez onnantól kezdve egy mérnöki munka. A nap végén az árbevétel az kereskedelmi tevékenységben végződik, tehát hogy eladjuk a terméket, de azt megelőzően egy mérnöki munka, de emellett is a szolgáltatás irányában nagyon erősen nyitunk az elmúlt években, tehát saját szervizünk van, folyamatos bővítjük a szervizünket, és már olyan projekteket is próbálunk elvállalni, ahol komplett tényleg rendszer tervezéssel, kell, és akár kivitelezéssel is kompletten tudjuk megvalósítani ezeket a vevőink számára, úgyhogy ez nagyon, nagyon erősen elindult ez a lábunk is.
1: Édesapád mindennel egyetértett, amikor ezek a tervek szóba kerültek köztetek, akár az akvizíció, akár az, hogy terjeszkedni. Tervbe volt, vagy terv lehetett? Nem volt elég az, hogy Magyarországon legyünk egy stabil cég? Minek nekünk ő? Mert ezzel nagyon sok KKV azt gondolom szembesül, hogy menni kell előre, növekedni kell, akkor ott van a külföldi piac, de azért annak vannak kockázatai, mi egész jól el voltunk ebben a helyzetben. Szóval itt azért lehet különbözőség egy 20 éves, meg egy 50-60 éves ember nézőpontja, gyakorlata között, filozófiája között.
2: Szerintem abban mindig is egyetértettünk, meg talán ezt tőle is tanultam, hogy az, hogy csináljuk azt, ami most működik, az úgy sosem elég, mert azzal valami történni fog, az csökkenni fog, vagy jó esetben nőni, tehát az, hogy mindig új lehetőségeket keressünk, az szerintem egyértelmű volt köztünk. Az, hogy most ezek a konkrét lehetőségek éppen a régiós terjeszkedés, az valószínűleg erre neki már nem lett volna úgy igény a saját magától, viszont az, hogyha ő azt látta, hogy én ezt tudnám csinálni, meg csináltam is, akkor abszolút, tehát hogy ez 100%-ig támogatva volt az ő részéről is, azt gondolom.
1: A Component Group ügyvezetője és második generációs családin vállalatvezetője, Nagy Dániel itt a stúdióban, ő a napvendége, és már kétszer azt mondtad, hogy kell ezt jól csinálni, ugye a generációváltást. Folytassuk a beszélgetést a napvendége műsort onnan majd szünet után, hogy hogyan lehetett volna rosszul csinálni, vagy mi volt az, ami talán zsákutcának látszik, hát ha ebből is lehet tanulni azoknak, akik éppen a generációváltás kellős közepén vannak, és hazai KKV-t képviselnek. Nagy Dániel tehát a vendégem, a Component Group ügyvezetője és a családi vállalkozás, a második generációs családi vállalkozás vállalatvezetője, napvendége. Néhány percben jövünk vissza.
0: Hamarosan folytatódik a napvendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél hét van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Magyar Péter Budapesten fogadta Mihály Mártin ír miniszterelnököt. A tárgyalások egyik fő témája a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség volt. A magyar kormányfő szerint Írország segíthet abban, hogy Magyarország teljesítse az uniós források lehívásához szükséges feltételeket. Magyar Péter az ír kormány támogatását kérte a Magyarországgal szembeni 7-es cikke szerinti eljárás lezárásához is.
5: Számítunk majd az elnökség segítségére a Magyarország ellen indított 7-es cikkelyes eljárás lezárásában is. Ugye jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpni, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
4: Teljesen megújulhat a nyugati téri aluljáró. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a város ezzel egy régi elmaradást törleszt, mert a nyugati tér 45 éve nem esett át érdemi felújításon. A fejlesztés a pesti fonódó villamos projekt része, amely összekötni a Lehel teret a Deák Ferenc térrel. A tervek szerint korszerűsítenék az aluljáró utasforgalmi tereit, világítását, gépészeti és utastájékoztatási rendszereit. Akadálymentes nyilvános mosdót is terveznek, és a kapcsolódó közmű infrastruktúra is megújulhat. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter uniós egyeztetést folytatott az ipari beruházások és az uniós források ügyében. A tárcavezető az iparpolitikáért felelős uniós biztossal tárgyalt. A megbeszélésen szó volt az uniós pénzek hazahozatáláról, az innováció erősítéséről és az ipartámogató törvény lehetőségeiről. Kapitány István szerint a találkozó konstruktív és biztató volt. A miniszter közösségi oldalán azt írta, a kormány célja, hogy Magyarország erős, megbízható és sikeres európai partner legyen. Egyhangulag támogatta az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága az egyes végrehajtási eljárásokról szóló módosítási javaslatot. Az indítvány szerint a devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le. A cél, hogy a devizahiteles szerződések felülvizsgálatáig felfüggesszék az érintett ingatlan végrehajtásokat. A kapcsolódó eljárások, például az ingó végrehajtás vagy a munkabérletiltás ugyanakkor folytatódhatnának. Így például a gyermektartásdíj behajtása továbbra is lehetséges lenne. Figyelmeztető sztrájkot tartanak a Hanon pécsi telephelyén. A Vasas szakszervezet közleménye szerint a dél-koreai Hanon Systems-nél működő szakszervezet tagsága és a hozzájuk csatlakozott dolgozók azért döntöttek így, mert eredménytelen volt a munkáltató és a sztrájkbizottság közötti béremelésekről szóló egyeztetés. Idehaza a Székesfehérváron, Pécset és Rétságon termelő Hanon Systems a legutolsó nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2024-ben 2000 munkavállalót foglalkoztatott, és túlnyomó részt exportra termelve több mint 130 milliárd forint bevételt ért el 6 milliárd forintos veszteség mellett.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexen BUX 8,1%-os csökkenéssel 133.591 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt. A vezető részvények mind mínuszban zártak. A MOL 1,8%-kal 3.916 forintra, az OTP 9%-kal 40.700 forintra, a Richter 1%-kal 11.880 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,3%-kal 2.662 forinton fejezte be a kereskedést. Európában ezzel szemben jó volt a hangulat, erősödött a főbb nyugat-európai indexek mindegyike. Londonban a FTSE 3/10, Frankfurtban a DAX index 6/10, Párizsban a Kakaron 1,2%-os pluszban zárt, Milánóban 3/10, Madridban pedig 6%-ot erősödött a tőzsde.
0: Időjárás jelentés.
4: Este a záporok, zivatarok északkeleten, keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyolfelhőzet, hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Holnap a változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
6: Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, Component Group, a cégcsoport ügyvezetője, Nagy Dániel a stúdióban, aki egyébként második generáció családi vállalatvezető is. Nagyon sok mindenről beszélgettünk már, mérnöki szolgáltatások, ipari disztribúció szóba kerültek, ugye a partnerek is, akiknek dolgoztak 89 óta, ezek nagyon komoly cégek, erőművek, vegyipar, olaj- és gázipar, nagyipari létesítmények, Paks, MOL, Borsodkem, teljességigénye nélkül, ugye? És most már több országban vagytok jelen. Idáig jutottunk a beszélgetésben.
7: Igen, négy láb, négy ország.
6: Azzal fejeztük be az előbb, hogy generációváltás, hogyan kell ezt jól csinálni, mondta többször is, de hogyan lehetett volna rosszul csinálni? Mi lehetett volna a buktató? Mert sokan ebben látnak azért problémát, és a gyakorlat is az bizonyítja, hogy sokaknak nem sikerül jól csinálni.
7: Igen, szerintem a legnehezebb része az az, hogy a második generációnak nem ugyanazt kell csinálnia, mint az első generációnak, viszont ahhoz, hogy odáig eljusson, nyilván ez cégmérettől is függ, addig azért bele kell tenni alázattal azt a munkát, és igenis meg kell azt is csinálni szerintem az elején, amit még nem is feltétlenül hosszú távon mondjuk egy másik generációs vezetőt csinálni akar, de én másképp mondom inkább, tehát nálunk is az volt a felállás, hogy először elkezdtem édesapámtól így konkrétan átvenni a feladatokat, tehát amit ő csinált, azt a feladatot én csináljam, és igazából nem mondtam rá sose, hogy nem csinálom, én mindig ezt átvettem tőle, és csináltam. És utána csináltam egy adott ideig, lehet, hogy fél évig, lehet, hogy egy évig, és utána pedig, ha úgy láttam, hogy ez mondjuk szerintem hosszú távon mondjuk nem az ügyvezetőnek a feladata. Akkor kiszerveztem.
6: Akkor delegálni tudtál.
7: Delegálni. És hogy igazából én voltam egy ilyen köztes állapot, aha, amit én azt látom, hogy nem biztos, hogy édesapám tudott volna nélkülem delegálni, mert ugye azért ez az alapítók esetében sokszor egy nehéz egy feladat, és talán persze ez kellett az is, hogy bennem megbízott szerencsére, tehát nekem tudta delegálni, és utána én meg miután megismertem, tudtam szint tovább delegálni, de nem úgy, hogy azt mondtam, hogy én ezen nem fog
6: szabadulni
7: foglalkozni, és akkor
6: tőle
7: csinálja ezt más, hanem tényleg csináltam egy ideig, és akkor onnantól meg már ezért ez magával hozta azt is, hogy pontosan értek minden olyan folyamatot, feladatot, amit egyszer egy pár hónapig, évig csináltam, tehát ez ilyen dupla előny szerintem.
6: Igen, az nagy probléma sokaknál, hogy egyrészt nem tudnak delegálni, másrészt pedig, amikor delegálnak, akkor sem delegálnak, ugye? Hanem tehát kiadom a feladatot valakinek, vagy neked, vagy a családtagomnak, de közben ugyanúgy látni akarom a papírokat a nap végén, ugyanúgy beszéljük végig, és akkor én hozzáteszem a saját véleményt. Ez is lehet egy olyan gyakorlat, ami aztán esetleg a fiatal, a második generációt elriasztja ettől az egész lehetőségtől.
7: Hát abszolút, de ugye az a jó ebben, hogy egy második generációs vezető ugye abba kerül bele, hogy ő csak úgy tud feladatot kapni, ha már delegálják neki. Tehát neki ez egy ilyen alapértelmezett dolog lesz, hogy ő neki ezt tovább kell tovább kell adnia. Ugye második generációsként, amikor belecsöppensz már egy működő cégbe, amit azért előtted itt 20 évig csináltak, kitapostak, ott neked esélyed sincs mindent érteni, tehát ezért kénytelen vagy úgy delegálni, hogy megbízol a többiekbe, hogy ők jól fogják csinálni, és ezért nem feladatot delegálsz, hanem felelősséget delegálsz, meg, és nem mondod meg, nem úgy delegálsz, ugye, mert nagy hiba, hogy megmondod, hogy hogy kell megcsinálni, hanem igazából nagyon nincs más lehetőséged, mint úgy delegálni, mint ahogy ezt tanítják, hogy kell.
6: A komponentnél édesapádnak mi volt a legnagyobb öröme itt az elmúlt évek folyamán? Az, hogy egy újabb ország, egy újabb egy komponent zászló valahol, nem tudom, határon túl, vagy az, hogy már több milliárd a forgalom, vagy az, hogy már nem 20-an vagytok, vagy 30, hanem jó tudom, 50 környékén.
7: Igen, ugye? 50 fő.
6: Mi az, ami az első generációt elégedettséggel töltött el a ti esetetekben?
7: Ez nehéz innen megmondani, talán erről őt
6: hát csak, is de kéne csak kérdezni, mondott valamit azért, tehát láttad,
7: amit én láttam, leveszeljük. Hogy biztosan elégedettséggel tölti el, hogy látja azt, hogy egyre több lábon áll a cég, mert talán erre azért ő is mindig törekedett, és egyre biztosabb lábakon állunk, és hogy az ő háttérbe vonulása is adott esetben akár jelentett is olyan visszaesést, hogy valamelyik területre, amire jobban koncentrált, mi most egyébként ott lehet, hogy gyengébbek vagyunk csak azon a területen, de összességében már ő is ezt látja azt, hogy másik két-három területen erősödtünk, hogy lényegében szerintem azt neki egy jó dolog látni, hogy működik a cég.
6: Anélkül, hogy ő minden nap ott tenne. Igen, ezt nagyon sok vezető mondja, hogy ha ő nincs ott két-három hétig a cégnél, akkor annak vége van, akkor azt azonnal megeszik a pirannyák. Hát ez nagy bizonyíték, hogyha ki tud vonulni, jól tud kivonulni a szituációkból, vagy a szituációból?
7: Én azt gondolom, hogy igen. Jól működött kettőnk között mindig is. Én azt gondolom, hogy neki is elég volt azért az a 30x év, tehát azért szerintem ezt is meg lehet olyan értelemben unni, hogy a céget sosem, mert a nagy tesóm, vagy tehát az idősebb testvérem előbb alapította, mint engem, tehát a cég a gyereked, de azért alapvetően azt az operatív napi munkát, hogy ebben minden nap benne lenni, azért szerintem jó értelemben meg lehet unni.
6: Volt az elején egy gyakorlatotok, hogy mit kaptál feladatot arról, hogy kellett elszámolni, beszámolni, és akkor még egy kérdés hozzá, sokan nem tudják azt megoldani, hogy ne vigyék haza. Tehát ott vagyunk a cégbe, együtt vagyunk, ott a parkolóhelyem a tied mellett, és akkor a családi ebédnél és vasárnap ugyanott folytatjuk, akárja a többi családtag, akár nem. Szóval ez a két dolog hogy nézett ki?
7: Tehát egyébként az elején az volt a szerencse, és szerintem az úgy jól működött, hogy nem, tehát ugye nem neki riportoltam, tehát nem közvetlenül vele dolgoztam együtt, hanem ugye amikor belekerültem, igen, egy külső vezetővel, vagy belekerültem a csapatokba, és akkor azokkal a kollégákkal, vezetőkkel dolgoztam. De persze párhuzamosan ezzel volt egy olyan láb, hogy hát ott ültünk egy ideig egy irodába. Egyébként ez is egy olyan dolog volt, amit utána megváltoztattunk, mert először beültem mellé az ügyvezető irodába, aztán egy év múlva kiültem onnan, mert ezt így beláttuk, hogy így nem fogok túl sok információt megkapni. Úgyhogy nyilván ez mindig egy ilyen párhuzamos dolog volt, hogy így benne voltam a szervezetben, meg nyilván mi egymás között, mint tulajdonosok, mint család, illetve mind akár ugye vezetők kooperáltunk, tehát ez így három lábon zajlik, szerintem.
6: És akkor haza nem kellett vinni ebédhez?
7: Biztos, hogy volt, hogy hazavittük, próbáltunk szerintem így, talán én voltam az, aki szólt, hogy most ne beszéljünk erről, aztán utána egyébként a családi ebéd után valószínűleg a kávé mellett a nappaliban azért megbeszéltük, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenkinek itt saját stílusa szerint működhet.
6: Van még két dolog, amit mindenképpen szóba hoznék meg, azt is, hogy hogyan tovább, akár akvizíciók, akár új partnerek keresése, tehát mi lesz a növekedés vagy terjeszkedés, ha lesz ilyen, mi lesz az út. De két dolgot szeretnék szóba hozni, az egyik a B50, annak is a tagjai vagytok, aztán a bizalmi kör, ugye itt kisváti kategóriában nyertél is, vagy nyertetek is.
7: Tavaly évben sikerült megnyerni a kategóriát, úgyhogy ez is inkább talán azt gondolom egy olyan elismerés volt, amit akkor is elmondtam, hogy itt én alapítókkal versenyeztem, ugye kisváltik vagy vállalati kategóriás kategória megnevezéshez egy picit félrevezető, mert...
6: Hát igen, néztem is, igen.
7: Tehát, hogy...
6: Már regionális ipari szolgáltató vagy.
7: Igen, saját egy középvállalati és egy kisváltik kategória, ott valamilyen paraméterek mentén ide kerültünk.
6: Talán foglalkoztatott ilyen létszám, lehet, hogy ott az
7: 200. Igen. És hát hogy itt is az volt, amire én legjobban örültem, hogy alapítókkal versenyeztem, és hogy maga az, hogy egy másik generációs sztori, ez tud annyira izgalmas meg jó lenni, hogy a zsűri azt mondta, hogy ezt a díjat mi vagy én kaptam meg, úgy, hogy nem cég alapítóként szerepeltem, úgyhogy nekem ez volt benne a legnagyobb elismerés.
6: A B50 meg fontos, vagy fontos lehet a jövőben, ugye maga a B-t is fontos lehet nektek.
7: Abszolút, igen, illetve ugye itt a B-t közösségben, ugye mi a B50 révén is benne vagyunk, illetve volt egy tavalyében egy tranzakciónk, hogy nekünk volt egy fém megmunkáló CNC üzletágunk is, amit tavaly értékesítettünk a Navigator Investment nyertének, és mi oda bekerültünk részvényesként a Navigatorhoz, illetve jó magam igazgatósági tagként, tehát ott meg az X-tendes, B-X-tendes életet is nagyon közelről tudom követni.
6: Egyik lábatok már benn van.
7: Igen, úgyhogy fél lába
6: benn vagyunk. Ez a farkas vagyunk. Meg a malacka áza, nem?
7: Igen. De hogy ez tényleg így van, hogy onnantól kezdve az ember fél lába benn van, onnantól kezdve látja a lehetőséget, látja az információkat,
6: meg a feladatot.
7: A feladatot, és innentől kezdve, hogyha egy olyan döntésre jutnánk, hogy valamiért a stratégiánkba ez egy következő lépés lehetne, akkor azt gondolom, hogy rendelkezek azzal az információval, amit el tudjuk dönteni, mert egyébként azért szerintem nem lát bele az ember ilyen jól, mint most.
6: Felvásárlások, jövőkép. Hogyan növekedhet tovább a Component Group? Kell-e növekednie tovább? Most már 4 láb 4 ország, azt mondtad.
7: Természetesen azért vannak még céljaink. 3 pillére tudnám ezt ugye bontani, amiről így azért eddig is beszéltünk. Ugye az egyik fele ez a régiós terjeszkedés, tehát hogy azokban az országokban, ahol már van jelenlétünk, itt azért szeretnénk még erősebb jelenlétet, szeretnénk bővíteni a portfóliót, folyamatosan bővítjük a csapatokat. Azt gondolom, hogy ez az organikus módon ez az egyik terület. Ugye a másik terület, amit szintén már említettünk, az, hogy kereskedőből mérnökszolgáltató cég legyünk. Ugye itt pedig, amit szintén organikus módon csinálunk, az, hogy az ország legjobb szakembereit próbáljuk magunkhoz csábítani, és próbálunk
6: minden... Ezt írtam közben itt le a papírom, de majd arra kérdezlek, igen.
7: Így, tehát próbálunk egy olyan műszaki csapatot felépíteni, mert nem csak próbálunk, azt gondolom, rendelkezünk is már valakit az országban egyedülálló tudással rendelkezik ezen a 3 területen, ugye, amiben kereskedelemmel foglalkozunk, és hát illetve a 3. terület pedig, amit így kiemelnék, ez az inorganikus stratégia, hogy ugye azt látjuk, hogy ez egy annyira tradicionális, annyira hagyományos terület, hogy itt nem lehet azért azt a bizalmat, még azt a szakmai tudást én 1-2 év alatt felépíteni, amire egy MOL, egy MVM azt mondja, hogy tessék, tiéd a projekt, tervezzétek meg, csináljátok meg, építsétek meg, és nagyon-nagyon sok jó kis vállalkozás van szerintem Magyarországon, akik ugyanakkor kezdték, mint mi, talán jelenleg kisebb méretűek, tervezéssel, rendszerintegrációval.
6: Talán még nem váltottak generációt.
7: Talán még nem váltott a generációt, foglalkoznak, és most elkezdtük célzottan keresni ezeket a társaságokat, akik úgy gondolnák, hogy egy komponent csoportban az ő általuk létrehozott cég egy jó helyen folytatná, és szívesen eladná egy szakmai stratégiai befektetőnek, mert ugye itt nem arról van szó, hogy mi pénzügyi befektetéseket keresünk, hanem abszolút a portfóliónkba illeszkedő
6: a szakmaiságot keresitek.
7: Szakmaiságot. Hozzá, tehát azt a szakmaiságot keresünk, ami esetleg nekünk még hiányzik, vagy amivel ki tudjuk egészíteni.
6: Így van.
7: Igazából ugye 2019-ben megvásároltuk a D-teket. Ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy ez így működik. Igen. És azóta nagyon sokat fejlesztettünk így szervezeti szinten is, és azt gondolom, hogy most értünk el abba arra a szintre, vagy most fogunk oda elérni, hogy következő cégeknek az integrációja, akár ez nem csak egy, hanem több kisebb, most évek alatt, erre fel vagyunk készülve. Tehát, hogy most már van egy olyan komplex szervezetünk, ahol ezek a funkciók már ki vannak építve. Tehát, hogy ezek most általános dolgok, de igen, megvannak a szakmai területek, megvan a pénzügy, a HR, a back office, minden, és igazából onnantól kezdve, hogy ezek szét vannak szedve, van egy logisztikánk, akkor onnantól kezdve, hogy az most kétszer akkora, vagy fele akkora, az
6: teljesen, meg... Teljesen, de a csápok megvannak,
7: és azokat csak komplexitásban, igen, tehát, hogy komplexitásban már ott vagyunk, hogy innen növekedni, viszonylag egyszerű lenne, ezt azért tegyük idézőjelbe az egyszerűt.
6: Ezt írtam föl magam, annak, hogy mondtad a szakembereket, és mondtad a nagyokat, ugye, mert MOL-t, a Paksat, a Borsót, ezek a partnerek is, de hát ők azok, akik elvihetik a jó szakembert. És azt akartam kérdezni a vége felé, hogy egy ilyen második generáció családi vállalkozásnál, mint a Component Group, mennyire könnyű vagy nehéz ilyen kiváló szakembereket megszerezni, és megtartani, ez nagyon fontos, akár nemzetközi terjeszkedés közben is, mert hogy ez egy KKV, ez egy hazai KKV, és ugye az a logó, amiket itt most soroltunk, a nagy cégek, azok nyilván más tudnak, más brand, ha úgy tetszik, az ismertsége. Ezt mondtad az elején, ugye, hogy millió helyen találkozunk a ti termékeitekkel, szolgáltatásokkal, csak legfeljebb a nevet nem kapcsoljuk hozzá, vagy nincs a fejünkben. Szóval ez mennyire nehéz?
7: Nagyon nehéz, tehát alapvetően ugye ez a mérnöki terület annyira szűk, meg itt a nagy cégekkel közösen, de én azt gondolom, hogy ami most működni látszik, és ez az elmúlt egy-két évben így én úgy érzem nagyon beerősödött, annak kettő része van, az egyik az, hogy talán ez a vízió, amiről most itt beszélünk, ez tetszik a, tetszik a kollégáknak is, vagy tetszik azoknak, akikkel esetleg arról beszélgetünk, hogy hozzánk lehetne jönni dolgozni, mert valahogy mi a kettő között vagyunk, hogy vannak az óriás nagy cégek, ahol nagy szervezetekben egy részfeladatot, nagyon komoly feladatokat el tudnak látni ezek a szakemberek, de nálunk pedig kapnak egy olyan lehetőséget, hogy mondjuk együtt építsünk egy új üzletágat, amiben ők nagy részfeladatot tud vállalni, kap egy viszonylag szabad kezet kap, azért...
6: Karrier perspektíva
7: KKV-ként, talán másmilyen. Igen, KKV-ként azért nem nehezítjük meg az életét az összes riporttal, meg minden felé való megfeleléssel, és nyilván hát pénzügyi, meg egyéb oldalról, meg amit a piac kínál, azt mi is meg tudjuk adni mindenkinek, illetve ott is azt gondoljuk, hogy a közösen elért sikerekből a jutalmak, a jutalékrendszerek, bónuszrendszerek az, amivel mi pénzügyi oldalról csábítjuk így az iparákban a szakembereket, mert és azt látjuk, hogy erre most úgy
6: van vevő,
7: és tud ez egy jól működő dolog lenni, de ettől függetlenül, tehát a legnehezebb feladat, tehát egy szakemberkeresés az fél és egy év között van, tehát hogy itt nálunk nem az van, hogy valakit kitalálunk, hogy vegyünk fel, és akkor két hónap múlva kezd, tehát ez
6: a legnehezebb. Előtted az utolsó kérdésemet, mert azt akarom, mi most a legnagyobb kihívás végül 26-ban a komponent előtt, de akkor ezek szerint az, hogy azokat a kollégákat megtalálni, akik ezt a dolgot tovább tudják vinni veletek? Fejleszteni tudják veletek?
7: Abszolút, ez a része is, hát illetve nem is tudnék így egyet kiemelni, hanem pont az, hogy most így már elindítottunk 3-4 olyan utat, fejlődést, amit így folyamatosan vinni kell tovább, és talán lehet, hogy nekem mindenképpen ez a legnehezebb, hogy akkor oda kéne figyelni a külföldre is, oda kéne figyelni itt a...
6: Vagy delegálni kell.
7: Igen, vagy delegálni, hát igen, delegálni és odafigyelni, ugye itt a mérnökszolgálati fejlődése is, tehát hogy már tényleg kezd komplex lenni a feladat, de ez veszünk is fel kollégákat, akik ebbe akár nekem is segítenek.
6: Hát igen, mert a harmadik generáció azért még nem lehet akkora, hogy ezt átvegye tőled.
7: Igen,
6: már méretben, ha lesz, vagy
7: igen,
6: van.
7: Igen, a közel 2 éves kislányomat még nem kérdeztem meg, hogy a cég melyik területén szeretne dolgozni, vagy ha kérdeztem volna, se biztos, hogy kaptam volna még választ.
6: A mérnöki szolgáltatások, ipari disztribúció, figyeljünk majd a Component Group, nagyon szépen köszönöm meg ezt az egész stafétabot generációváltó történetet is, hogy bele tudtuk szülni a beszélgetésben, ennek nagyon örülök. Nagy Dániel volt itt a stúdióban, a Component Group ügyvezető és második generációs családi vállalatvezető. Nagyon szépen köszönöm, sok sikert.
7: Köszönöm szépen én is.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 7 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárd. Rács mögé került 30 napra a második kerület jelenlegi és volt polgármestere, valamint egy volt parlamenti képviselő is, miután a központi nyomozó főügyészség 12 újabb ember gyanúsított meg a 2 milliárdos önkormányzati korrupciós ügyben. A bíróság döntése alapján letartóztatásba került a szocialista Molnár Zsolt, a fideszes Láng Zsolt és Puskás Péter, valamint Őrsi Gergely is. Az érintettek fellebbezést nyújtottak be. A korábbi országgyűlési képviselőt bilincsben vitték el. Az ügybe belekeveredett Gór Csaba fideszes választókerületi elnök is, aki ártatlanságát hangoztatva azonnal lemondott alapítványi tisztségéről. Azbesztel szennyezett zúzottkő miatt zártak le két területet a Gyesev Szombathely térségében. A vasúttársaság a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolójában és a VP állomás egy részén mutatta ki a rákkeltő anyagot. A parkolót holnap reggeltől teljesen lezárják, az autósokat pedig arra kérik, hogy vigyék el onnan járműveiket. Vépen a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót zárják le. Az utasok átmenetileg füves területen keresztül érhetik el a vonatokat. A Gyesev már dolgozik a kármentesítésen és a szennyezett kőzúzalék eltávolításán. 3 éven elhalasztja az Európai Bizottság a bankokra vonatkozó új piaci kockázati tőke követelmények bevezetését. A döntés a Bázel harmadik szabályozási csomaghoz tartozó FRTB keretrendszert érinti. Brüsszel azzal indokolta a halasztást, hogy előbb látni akarja az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, hogyan alkalmazza a nemzetközi szabályokat. A cél az, hogy az európai bankok ne kerüljenek versenyhátrányba a globális riválisaikkal szemben. Az új rendelkezés 2027-től 2029 végéig lenne érvényben, ha az Európai Parlament vagy a Tanács nem emel kifogást. Eugen Tomákot bízta meg a kormányalakítással Nikus Ordán, román államfő. A jobboldali népi mozgalom pártjának elnöke jelenleg európai parlamenti képviselő és az államfő tiszteletbeli tanácsadója. Romániában azután alakult ki kormányválság, hogy a PSD a szélsőjobboldali ellenzékkel együtt megbuktatta Ilie Bolozsán kabinettjét. Nikus Ordán abban bízik, hogy a parlamenti pártoktól független jelölt meg tudja szerezni a nyugatbarát erők támogatását. Tomáknak 10 napja van arra, hogy benyújtsa a kormány névsorát és programját a parlamentnek. Elutasítja a Hezbollah a Libanon és Izrael közötti tűzszüneti megállapodás feltételeit. A síta szervezet vezetője szerint a megállapodás Libanon egy részének megsemmisítését és a többiek leigázását jelenteni. A Hezbollah vezetője arra kérte a libanoni vezetést, hogy szakítsa meg a közvetlen tárgyalásokat Izraellel. Az amerikai külügyminisztérium korábban azt közölte, hogy tűzszüneti megállapodás született Libanon és Izrael között. Ennek feltétele lenne a Hezbollah harci cselekményének leállítása és a szervezet kivonulása a dél-libanoni Litáni folyó térségéből. Nyílt levélben kéri az egészségügyi minisztert a szívhangrendelet megtartására Rétvári Bence. A KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán arról írt, hogy a szívhangrendelet részben valóban tudományos, szakmai kérdés, ugyanakkor erkölcsi és morális kérdés is. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében. A horvát hírportálok jelentése alapján a balesetben legalább 4-en meghaltak. A repülőgép utasai Ausztriából érkeztek, és a gépnek a Medulini sportrepülőtéren kellett volna leszállnia. Egy zágrábi napilap szerint a repülőgép egy hulladéklerakó felett spirálmanőverbe kezdett, majd a földbe csapódott. A baleset körülményeit még vizsgálják.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 8,1%-os csökkenéssel 133.591 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények mind mínuszban zártak. A MOL 1,8%-kal 3.916 forintra, az OTP 9,1%-kal 40.700 forintra, a Richter 1%-kal 11.880 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,3%-kal 2.662 forinton fejezte be a kereskedést. Európában ezzel szemben jó volt a hangulat, erősödött a főbb nyugat-európai indexek mindegyike. Londonban a FTSE 3/10, Frankfurtban a DAX index 6/10, Párizsban a CAC-on 1,2%-os pluszban zárt, Milánóban 3/10, Madridban pedig 6%-ot erősödött a tőzsde.
0: Időjárás jelentés.
2: Este a záporok, zivatarok északkeleten, keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyolfelhőzet, hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Holnap a változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Kisvalódi sétány, Balatonakaratja. A tó kereti csücskében, a meredeken leszakadó partról hosszanti irányban kémlelhetjük a tavat, a szemben lenyugvó nap pedig olyan látványt nyújt, amitől elakadhat a lélegzetünk. Hatalmas épületkomplexumok, forgalmas utak és nyüzsgő strandok nem zavarják a nyugodt romantikázást, csak mi vagyunk és a természet. A sétány déli részén fedett kilátópont magasodik, ahonnan meredek lépcsősor vezet le a vízpartra. Balatonföldvár egyik kiemelkedő vízmérnöke, Kvassai Jenő előtt tiszteleg a város csodálatos sétánya. A mintegy 1200 méter hosszú partszakaszon egyik oldalról platánfák, a másik oldalról balatoni panoráma keretezi a parton andalgók útját. A balatonfüredi Tagore sétányt talán senkinek nem kell bemutatni. A csodálatos partszakasz Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költő nevét viseli, aki Balatonfüreden gyógyult ki szívbetegségéből. Hálából hásvát ültetett a parton, példáját pedig később számos magyar és nemzetközi híresség követte. Az elültetett csemeték ma varázslatos ligetet alkotnak. A nyáresti nyüzsgés itt szinte elvárás, hiszen a különleges emlékfapark árnyékában szinte egymást érik a jobbnál jobb éttermek, fagyizók, kávézók.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 8 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Több járatát is felfüggeszti a nyári szezon második felére az American Airlines. A légitársaság a megemelkedett üzemanyagárakkal indokolta a menetrend módosítását augusztusra és szeptemberre. A döntés egyes információk szerint 6 útvonalat érint, főként Los Angeles környékén. A vállalat május végén még története legnagyobb nyári menetrendjét jelentette be. Az amerikai légiközlekedési piacon az elmúlt hónapokban több szereplő is költségemelkedéssel szembesült. Lassabb világgazdasági növekedést vár idén a Fitch Ratings. A hitelminősítő 2,1% ponttal rontotta a 2026-os globális növekedési előrejelzését, így már csak 2,4%-os bővüléssel számol. A lefelé módosítást az iráni konfliktus miatt kialakult olajellátási válság inflációs hatásaival indokolták. A Fitch szerint a magasabb infláció nyomást gyakorol a reálbérekre és visszafoghatja a fogyasztást. Emellett a vállalatok beszerzési költségei is emelkedhetnek, ami tovább fékezheti a világgazdaságot. Franciaország továbbra is támogatja Montenegró uniós csatlakozási törekvéseit. Emmanuel Macron francia elnök arról beszélt, hogy Montenegró jelentős előrelépést tett a reformok és a jogállamiság megerősítése terén. A francia államfő szerint az ország felelősen halad az európai integráció útján. Hozzátette, Montenegró példát mutathat a nyugat-balkáni térség többi államának is. Megszavazta a szlovén parlament Janez Janša új kormányát. A 90 tagú képviselőház 49 igen és 30 nem szavazattal hagyta jóvá 15 miniszterből álló kabinetet. Ez Janša negyedik miniszterelnöki megbízatása és az első olyan szlovén kormány, amelyet kizárólag jobb középpártok alkotnak. A koalíció fő célként a korrupció elleni küzdelmet, a gazdaság erősítését, az egészségügyi várólisták csökkentését és a bürokrácia leépítését nevezte meg. Az ellenzék szerint viszont az új kabinet növelheti a költségvetési hiányt és nem fordít kellő figyelmet a társadalmi párbeszédre. Magyar Péter Budapesten fogadta Mihály Mártin ír miniszterelnököt. A tárgyalások egyik fő témája a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség volt. A magyar kormányfő szerint Írország segíthet abban, hogy Magyarország teljesítse az uniós források lehívásához szükséges feltételeket. Magyar Péter az ír kormány támogatását kérte a Magyarországgal szembeni 7-es cikke szerinti eljárás lezárásához is.
2: Számítunk majd az elnökség segítségére a Magyarország ellen indított 7-es cikkelyes eljárás lezárásában is. Ugye jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpni, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanácsülésen én nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
1: Teljesen megújulhat a nyugati téri aluljáró. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a város ezzel egy régi elmaradást törleszt, mert a nyugati tér 45 éve nem esett át érdemi felújításon. A fejlesztés a pesti fonódó villamos projekt része, amely összekötni a Lehel teret a Deák Ferenc térrel. A tervek szerint korszerűsítenék az aluljáró utasforgalmi tereit, világítását, gépészeti és utastájékoztatási rendszereit. Akadálymentes nyilvános mosdót is terveznek, és a kapcsolódó közmű infrastruktúra is megújulhat.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 8,1%-os csökkenéssel 133.591 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények mind mínuszban zártak. A MOL 1,8%-kal 3.916 forintra, az OTP 9,1%-kal 40.700 forintra, a Richter 1%-kal 11.880 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,3%-kal 2.662 forinton fejezte be a kereskedést. Európában ezzel szemben jó volt a hangulat, erősödött a főbb nyugat-európai indexek mindegyike. Londonban a FTSE 3/10, Frankfurtban a DAX index 6/10, Párizsban a Kakaron 1,2%-os pluszban zárt, Milánóban 3/10, Madridban pedig 6%-ot erősödött a tőzsde.
0: Időjárás jelentés.
1: Este a záporok, zivatarok északkeleten, keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyolfelhőzet, hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Holnap a változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zú nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruttig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

méteres. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek, de tudom, ha ítélek, a végén én is csak ítéltetek.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazznótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsillakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Acoustic Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Acoustic Band zenél.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, 9 óra van, a mikrofonnál Kecső Richárd. Magyar Péter Budapesten fogadta Mihály Mártin ír miniszterelnököt. A tárgyalások egyik fő témája a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség volt. A magyar kormányfő szerint Írország segíthet abban, hogy Magyarország teljesítse az uniós források lehívásához szükséges feltételeket. Magyar Péter az ír kormány támogatását kérte a Magyarországgal szembeni 7-es cikke szerinti eljárás lezárásához is.
3: Számítunk majd az elnökség segítségére a Magyarország ellen indított 7-es cikkelyes eljárás lezárásában is. Ugye jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpt is elenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
2: Teljesen megújulhat a nyugati téri aluljáró. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a város ezzel egy régi elmaradást törleszt, mert a nyugati tér 45 éve nem esett át érdemi felújításon. A fejlesztés a pesti fonódó villamos projekt része, amely összekötni a Lehel teret a Deák Ferenc térrel. A tervek szerint korszerűsítenék az aluljáró utasforgalmi tereit, világítását, gépészeti és utastájékoztatási rendszereit. Akadálymentes nyilvános mosdót is terveznek, és a kapcsolódó közmű infrastruktúra is megújulhat. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter uniós egyeztetést folytatott az ipari beruházások és az uniós források ügyében. A tárcavezető az iparpolitikáért felelős uniós biztossal tárgyalt. A megbeszélésen szó volt az uniós pénzek hazahozatáláról, az innováció erősítéséről és az ipartámogató törvény lehetőségeiről. Kapitány István szerint a találkozó konstruktív és biztató volt. A miniszter közösségi oldalán azt írta, a kormány célja, hogy Magyarország erős, megbízható és sikeres európai partner legyen. Egyhangulag támogatta az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága az egyes végrehajtási eljárásokról szóló módosítási javaslatot. Az indítvány szerint a devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le. A cél, hogy a devizahiteles szerződések felülvizsgálatáig felfüggesszék az érintett ingatlan végrehajtásokat. A kapcsolódó eljárások, például az ingó végrehajtás vagy a munkabérletiltás ugyanakkor folytatódhatnának. Így például a gyermektartásdíj behajtása továbbra is lehetséges lenne. Figyelmeztető sztrájkot tartanak a Hanon pécsi telephelyén. A Vasas szakszervezet közleménye szerint a dél-koreai Hanon Systems-nél működő szakszervezet tagsága és a hozzájuk csatlakozott dolgozók azért döntöttek így, mert eredménytelen volt a munkáltató és a sztrájkbizottság közötti béremelésekről szóló egyeztetés. Idehaza a Székesfehérváron, Pécsett és Rétságon termelő Hanon Systems a legutolsó nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2024-ben 2000 munkavállalót foglalkoztatott, és túlnyomó részt exportra termelve több mint 130 milliárd forint bevételt ért 6 milliárd forintos veszteség mellett.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe BUX 8,1%-os csökkenéssel 133.591 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt. A vezető részvények mind mínuszban zártak. A MOL 1,8%-kal 3.916 forintra, az OTP 9,1%-kal 40.700 forintra, a Richter 1%-kal 11.880 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,3%-kal 2.600 662 forinton fejezte be a kereskedést. Európában ezzel szemben jó volt a hangulat, erősödött a főbb nyugat-európai indexek mindegyike. Londonban a FTSE 3/10, Frankfurtban a DAX index 6/10, Párizsban a Kakaron 1,2%-os pluszban zárt, Milánóban 3/10, Madridban pedig 6%-ot erősödött a tőzsde.
0: Időjárás jelentés.
2: Este a záporok, zivatarok északkeleten, keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyolfelhőzet, hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Holnap a változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Üres a ház, és üres az agy. Üres a szíved, te is tök üres vagy. Üres az utca, nincs itthon senki.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina, Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely, Médi Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncert lemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10 óra van, jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecsőri Hárgy, jön a nap utolsó hír összefoglalója itt a Trend FM-en. Több járatát is felfüggeszti a nyári szezon második felére az American Airlines. A légitársaság a megemelkedett üzemanyagárakkal indokolta a menetrend módosítását augusztusra és szeptemberre. A döntés egyes információk szerint 6 útvonalat érint, főként Los Angeles környékén. A vállalat május végén még története legnagyobb nyári menetrendjét jelentette be. Az amerikai légiközlekedési piacon az elmúlt hónapokban több szereplő is költségemelkedéssel szembesült. Lassabb világgazdasági növekedést vár idén a Fitch Ratings. A hitelminősítő 2,1% ponttal rontotta a 2026-os globális növekedési előrejelzését, így már csak 2,4%-os bővüléssel számol. A lefelé módosítást az iráni konfliktus miatt kialakult olajellátási válság inflációs hatásaival indokolták. A Fitch szerint a magasabb infláció nyomást gyakorol a reálbérekre és visszafoghatja a fogyasztást. Emellett a vállalatok beszerzési költségei is emelkedhetnek, ami tovább fékezheti a világgazdaságot. Franciaország továbbra is támogatja Montenegró uniós csatlakozási törekvéseit. Emmanuel Macron francia elnök arról beszélt, hogy Montenegró jelentős előrelépést tett a reformok és a jogállamiság megerősítése terén. A francia államfő szerint az ország felelősen halad az európai integráció útján. Hozzátette, Montenegró példát mutathat a nyugat-balkáni térség többi államának is. Megszavazta a szlovén parlament Janez Janša új kormányát. A 90 tagú képviselőház 49 igen és 30 nem szavazatta hagyta jóvá 15 miniszterből álló kabinetet. Ez Janša negyedik miniszterelnöki megbízatása és az első olyan szlovén kormány, amelyet kizárólag jobb középpártok alkotnak. A koalíció fő célként a korrupció elleni küzdelmet, a gazdaság erősítését, az egészségügyi várólisták csökkentését és a bürokrácia leépítését nevezte meg. Az ellenzék szerint viszont az új kabinet növelheti a költségvetési hiányt és nem fordít kellő figyelmet a társadalmi párbeszédre. Rács mögé került 30 napra a második kerület jelenlegi és volt polgármestere, valamint egy volt parlamenti képviselő is, miután a központi nyomozó főügyészség 12 újabb ember gyanúsított meg a 2 milliárdos önkormányzati korrupciós ügyben. A bíróság döntése alapján letartóztatásba került a szocialista Molnár Zsolt, a fideszes Láng Zsolt és Puskás Péter, valamint Őrsi Gergely is. Az érintettek fellebbezést nyújtottak be. A korábbi országgyűlési képviselőt Bilincsben vitték el. Az ügybe belekeveredett Gór Csaba fideszes választókerületi elnök is, aki ártatlanságát hangoztatva azonnal lemondott alapítványi tisztségéről. Azbesztel szennyezett zúzottkő miatt zártak le két területet a Gyesev Szombathely térségében. A vasúttársasága a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolójában és a VP állomás egy részén mutatta ki a rákkeltő anyagot. A parkolót holnap reggeltől teljesen lezárják, az autósokat pedig arra kérik, hogy vigyék el onnan járműveiket. Vépen a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót zárják le. Az utasok átmenetileg füves területen keresztül érhetik el a vonatokat. A Gyesev már dolgozik a kármentesítésen és a szennyezett kőzúzalék eltávolításán.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-os csökkenéssel 133.591 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények mind mínuszban zártak. A MOL 1,8%-kal 3.916 forintra, az OTP 9,1%-kal 40.700 forintra, a Richter 1%-kal 11.880 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,3%-kal 2.662 forinton fejezte be a kereskedést. Európában ezzel szemben jó volt a hangulat, erősödött a főbb nyugat-európai indexek mindegyike. Londonban a FTSE 3 tized, Frankfurtban a DAX index 6 tized, Párizsban a Kakaron 1,2%-os pluszban zárt, Milánóban 3 tized, Madridban pedig 6%-ot erősödött a tőzsde.
0: Időjárás jelentés.
1: Este a záporok, zivatarok északkeleten, keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyol felhőzet, hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Holnap a változó vastagságú fátyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttig zenél a folytatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fényt derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
0: Trend Night.
1: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Védj egy argentin tangót elektronikával bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
0: Trend Night.
1: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül, 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bár projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

I can feel it, your lips on my skin. When I'm dreaming, I can feel

egyiptomi szarkofág, neoavantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

Különleges zenei válogatása 94.2-n és azonnal a színésznő énekesnő Péterfi Bori következik nálunk. A 2000-es években a Krétakör Színházzal dolgozott, és 2008-tól volt a Nemzeti Színház tagja ő. 2007 májusában alakult új zenekara az Amorf Ördögök szerzőiből és tagjaiból verbúvált Chanson Pop Love Band. A Love Band tagjai Csuklóból erőlködés nélkül játszanak diszkót, ős beat zenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot. Bori pedig lazán cserélgeti a szerepeit, sokszor ellenállhatatlan dízőz, néha vérszívó vámpír, máskor megérzékeny, friss, szerelmes tini lány. Mindez mégsem kiszámítható színésznői rutinból jön, lemezen és koncert színpadon is ő egy igazi popdíva. Íme tehát Péterfi Bori, most a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garázs rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Nights.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.